0: azt, hogy nekem valami hiányzik, úgy egész kisgyerekkorban, de később, amikor már úgy nyiladozott az értelmem, éreztem, hogy nekem nagyon hiányzik valaki, hogy az osztálytársaim vihették az apukájuknak aratáskor a uzsonnát, és volt egy keresztapám, aki szinte apám helyett apám volt, és nagyon-nagyon szerettem őt. Ott 6 gyerek volt, tehát én voltam úgymond a 7., és egy ilyen kis nagyon vézna kislány voltam, egy ilyen, úgy semminek is éreztem magamat a többiekhez képest, ugye elég szegénység volt abban az időben, de nagyon nagy szeretet volt a családban. És ugye édesanyámat azért a testvérei is nagyon sajnálgatták, hogy szegény ott maradt egy csecsemővel, és hát valahogy úgy jött le nekem, hogy akkor nekem is maximálisan teljesíteni kell, hogy hozzá kell járulni ahhoz, hogy azzal tudok csak, hogy jól tanulok, hogy jól viselkedek, tehát ilyen megfelelési kényszer volt mindig, és tényleg ez így sikerült is, és hát aztán ugye elkerültem középiskolába, akkor kollégiumba kerültem, akkor egy kicsit úgy kinyílt a világ, mert abból a kis faluból ugye bekerültem egy nagyobb városba, és mikor leérettségiztem, akkor ott a győri vasútállomáson helyezkedtem el pénztárosként, és érdekes, hogy az alkohollal való találkozásom az 3. gimnázista koromban volt, amikor egy osztálykiránduláson hoztak be a fiúk valamilyen édes likőrszerű valamit, és én abból hát egy kupicával hajutott, és az mégis valahogy olyan felszabadító érzést adott, hogy olyan jól éreztem magamat, meg vidám voltam, és mondták, hogy igen, igen. És aztán ugye ez úgy abba is maradt, hogy nem foglalkoztam vele, és azért amikor bekerültem a munkahelyemre, ott azért már névnapokat, születésnapokat, mindent megünnepeltek a kolléganők, és hát aztán én is benne voltam azért ebbe. Akkor nem mondom, hogy nagyon, mert éreztem, hogy azért nem szabad sokat írni, mert az már káros, de mindig vártam az alkalmakat, tehát úgy számon tartottam, hú, ekkor megint lesz. Tehát ez már egy figyelmeztető jel lehetett arra, hogy lehetett volna, hogy itt már valami van, mert vágyódom azután, valami után.
1: Emlékszel rá, hogy mi volt az, ami miatt ez ilyen vonzóvá vált?
0: Igen, az állandó megfelelni vágyás, hogy stressz, hogy én ezt jól csináljam, hogy biztos, hogy jól csinálom. És ez egy olyan lazán tudtam venni a dolgokat, és különben egy nagyon hívő család volt a miénk, nagymamámmal jártunk misére, ugye én katolikus vagyok, római katolikus, és hát ez ment is szépen, amíg ugye otthon voltam, mikor középiskolába elkerültem, akkor már úgy azért az úgy távol volt, kollégista voltam, nem mindig lehetett kimenni a kollégiumból, és aztán a munkahelyemen megismerkedtem a leendő férjemmel, ő a Győri Mávdaszba futballozott, hivatásos futballista volt, és aztán megismerkedtünk, következő évben eljegyzés után esküvő. Aztán jöttek a gyerekek, úgy mindent olyan jónak éreztem körülöttem, és meghalt aposom, és örököltünk egy szőlőt Balatonegericsen, mert a férjem oda valósult. És hát kellett menni dolgozni a szőlőbe. És ugye azt gondoltam, hogy ez jó bor, hát ezt én tudom, hogy nem pancsolás is. És akkor nem is vettem észre, hogy egyre több kellett belőle. És hazamentem munkából, ugye mindig volt otthon, hazamentem munkából, öntöttem magamnak 2 pohárral, és akkor csináltam tovább a munkámat otthon. És a férjem figyelmeztetett először, hogy figyelj, Zsuzsa, nem iszol te egy kicsit sokat. Mondom, hát mit akarsz még tőlem, hát dolgozok, itt van a 2 gyerek, iskolába jártam másfél évig minden héten 2-szer Pestre, úgyhogy mondom, hát ennél többet nem tudok. De hogy nem jó az, hogy te már este 5 órakor meg 5:30-kor ágyazol.
1: Milyen érdekes, bocsánat, hogy megszakítalak, de milyen érdekes, hogy ilyenkor, amikor jön egy jelzés a környezetből, hogy nem sok az, azonnal bekapcsol az, hogy elkezdjük a teljesítményt vizsgálni, hogy elvégzem a feladataimat, jól funkcionálok, tehát nem sok.
0: Igen, és ez egy védekezés is, és megmagyarázom, hogy én miért, pedig akkor már keményen függő az ember. És hát ahogy csúsztam bele egyre jobban az alkoholizmusomba, akkor még csak otthon. És szigorúan, tehát nem látta senki a külvilág. Ahogy csúsztam bele, egyre jobban távolodtam el a Jóistentől. Nekünk még egyházi esküvőnk volt, a gyerekei meg vannak keresztelve. Aztán utána, mintha így elvágták volna. És sőt, odáig jutottam, hogy egy Isten káromró lett belőlem, mert iszonyatosan tudtam káromkodni, hogy nincs is Isten, meg nem. Édesanyámnak mondtam, mikor mondta, hogy imádkozik, értem, hogy jó, mama, ha van rá ideje, csinálj, de úgyse használ. És aztán elkezdett jelezni, vagy hát jelzett a testem, mert 97-ben volt egy nyelőcsővérzésem. Úgyhogy sugárba hánytam a vért, szirénázva vitt a mentő a kórházba, és ott mondta a kezelőorvos, hogy nem kérdezi, mit ittam, mennyit ittam, de innen be kell fejezni, mert meg fogok halni.
1: Mert ezt az alkohol okozta.
0: Alkohol okozta, ugye a nyelőcsőbe kitágultak azok az erek, meg hát az alkohol azért marja is. És azt mondja, tudja, hogy ebbe 98% belehal ebbe az alkohol okozta a problémába. És hát én

0: de ez ilyen erőből volt.
1: Szenvedős volt?
0: Szenvedős mindenfélét. Próbálkoztam, nagyon-nagyon kemény volt. Néztem a leleteimet, hogy már jobb lehet. És akkor sutyiba elkezdtem. Tehát úgy, hogy a család se tudta, egy-egy pohárra, és akkor mondtam a férjemnek, te most már egész jól vagyok, majd én csak egy-egy pohárral vacsorához, vagy ebédhez, és akkor. De hát az az első pohár, az ott mindent vitt, tehát még keményebben belekerültem ebbe a lehúzó spirálba, és akkor férjem meghalt 2002-ben agyvérzésbe, és én ott maradtam, egyedül a nagyszőlővel, és pont szüret előtt volt, és most mi lesz velem, és akkor is a Jóisten velem volt, mert szinte az egész csapat a főnökségről, ahol dolgoztam, jött és segített, és na hát aztán utána, amikor ez úgy lezajlott, akkor még jobban belehúztam, még jobban. És akkor már csak a fiam volt otthon velem, a lányom már akkor férhez ment, külön család voltak, és hát a fiam küzdött velem a legtöbbet. Ő figyelt rám, meg próbált terelgetni, és akkor én el is jártam egy csoportba, ott minden hókusz-pókusz kipróbáltunk, ugye akupunktúra a fülembe, relaxáció, meditáció, mindenben benne voltam, hogy... De akkor még mindig úgy voltam vele, hogy azért akkor még mindig az ital volt az, aki elől járt, és még kellett nekem.
1: Ez az az állapot volt vajon, amikor igazából nem az alkoholtól akar az ember megszabadulni, hanem a következményektől.
0: Igen.
1: És szeretne valahogy rossz igen. Következmények nélkül ügyesen inni.
0: Igen,
1: ugye?
0: Igen, pontosan. És hát aztán ugye édesanyám is mindig, amikor hívott telefonon, akkor ha észrevette, hogy Zsuzsa, itt áll, és akkor ugye én teljesen fel voltam háborodva, hogy dehogy is, hát onnan tudja 40 kilométer. A lányom is úgy piszkálgatott, a fiam is már nem is nagyon beszéltünk, hanem ő magára csukta a szobája ajtaját, és hát mondom, engem mindenki bánt, jött az önsajnálat. És én már nem hiányzok senkinek, se legjobb lesz, hogyha én most ebből innen kilépek, és akkor volt egy öngyilkossági kísérletem, és hát akkor is az volt, hogy ahogy elkezdtem hányni a sok gyógyszert, meg ugye borral vettem be, megrepett megint a nyelőcsőbe az érés. Ez már nem volt olyan horror, de

0: Az ijesztett meg, hogy a fiadám
1: És
0: elköltözött?
1: akkor teljesen egyedül maradtam, hogy most akkor mi, hogy én ezt hogy fejezem be, meg egyáltalán mi lesz velem. És még akkor is, még akkor már az alkohol követelte. Tehát akkor már nem akartam én inni. Akkor már nem akartam, de muszáj volt ahhoz, hogy működni tudjak. A legvégén a munkahelyemre is be kellett vinni, mert olyan 10 óra körül már ugye ment ki, és akkor már remegett volna a kezem. Úgyhogy, és azok is egy nagy harcok voltak, hogy bármelyik pillanatban, ha esetleg megszondáznak, akkor mi lesz, és aztán úgy mentem be a kórházba, hogy még hajnalban fölébredtem, és mondtam, hogy még egyet iszom, mert utána nem fogok. És lementem, megvettem magamnak a kis italomat, és utána már nagyon megértem, hogy a doktorné elé hogy állok így. Pedig tudtam, hogy olyan helyre megyek, ahol tudják, hogy emiatt vagyok ott, és elkezdtem kapkodni valami nyugtatót, sose szoktam így, meg nyugtatót se nagyon szedtem, és nem emlékszem rá, hogy kerültem be a kórházba. Arra emlékszem, hogy ahogy magamhoz tértem, mert nem voltam magam, hogy a kezembe éreztem, hogy megy az infúzió, meg fölnéztem, és akkor ott láttam a neont, és ez jött gondolatba, lehet, hogy hangosan is kimondtam, hogy édes jó Istenem, de jó, itt már majd fognak nekem segíteni, és ezzel egy olyan nyugalom, és visszaaludtam. És aztán, amikor jött a vizit, akkor mondtam a kezelőorvosnak, hogy doktor úr, lehetsz, és mondjon már egy helyet, ahol lesz lehetőségem ebből kijönni. Azt mondja, hát itt van a kórházba. Ja, és hát többször voltam kibejáros a pszichiátriára, és mondom, itt már olyan sokszor voltam, és itt nem jött a segítség. És azt mondta, hogy hát akkor menjen oda a szociális munkáshoz, kap egy listát, és vannak lehetőségek. És akkor kaptam tényleg egy listát, és akkor végigolvastam, és valahogy így rábögtem, hogy dömös. Kimentem a mosdóba, fölhívtam Dömöst, a Kata férje, az Oli vette föl, és akkor mondtam, hogy szeretnék menni, és egy hónap múlva jöhettem, és kérdezte, hogy volt-e epilepsziás rohamom. Mondom, hála Isten, az még nem volt. És hát ugye én is alkoholista voltam, de azért az a iszákos mentő misszió, mondom, úristen, milyen emberekkel leszek itt. Ugye még itt, hogy valahogy úgy éreztem, hogy nem vagyok én azok közé való, mert ugye az én olvasatomban az volt az alkoholista, aki ott petreng, meg le van pusztulva, hát mondom, én munkahelyen jártam a dolgozni, valahogy úgy, ahogy kinéztem, próbáltam kinézni, ha nagyon elviselhetetlen volt a kinézetem, akkor betelefonáltam, és hazudoztam, hogy miért. És eljöttem ide. És akkor én az esélytelenek nyugalmával, hogy ez a két hét nekem biztos nem.
0: Mert
1: biztos.
0: Hogy két hét, sőt, annyi mert akkor két hét. Volt.
1: És akkor én ott ültem a sarokba, és elkezdtek az énekek, és az volt az én énekem, hogy ki vagyok én, kinek. Hát én nekem úgy potyogtak a könnyeim. És mondom, nem igaz, hát. És akkor jöttek az igék, és akkor megint, tudod, úgy ki jött a könnyeimen keresztül, és jött belőlem ki az a sok minden, ami lerakódott, és hát én úgy mentem haza, hogy a föld felett egy 20 centivel, és hogy ez milyen csodálatos, és milyen jó, és szinte mikor hazaértem, otthon is látták rajtam, hogy megváltoztál. És hát szinte még most is elérzékenyülök, ahogy mondtam, hogy hát én akkor ajándékot kaptam. Engem a Jóisten úgy szeret, annak ellenére, hogy én őt tagadtam, meg szittam, mondom, hát ez nem igaz, hogy nekem ezt a lehetőséget ide adta, holott nem is érdemlem meg ezt a kegyelmet, hogy így szeressen. És aztán egyre jobban közelebb kerültem. Egyre jobban tudtam imádkozni, egyre jobban tudtam rábízni magamat a Jóistenre, és annyira jó érzés. Jó, hát most már azért 75 évesen az ember az emberi természeté

0: ebből adódóan is lejjebb nyugszik, meg lenyugszik. De úgy érzem, hogy ennél többet én nem kaphattam volna, hogy olyan lelki béke van bennem, és olyan jó érzés, hogy azt a sok rossz mindent, hogy le tudtam tenni, és a Jóisten megbocsátott, és el is vette tőlem, hogy nincs káromkodás, még az is zavar, hogyha más káromkodik. Nincs bennem harag, hogy elfogadóbb lettem, hogy el tudom fogadni az embereket, nem csak a sorstársakat, hanem esetleg a mindennapi emberek közül azokat, akiket nehéz elviselni. És hát most, hogy így, most tényleg egyedül maradtam, de nem vagyok egyedül, mert a Jóisten velem van, meg azt mondom, hogy még ebbe is, ebbe az iszákos életemből is adott nekem olyan ajándékot, hogy egy olyan közösséget, egy olyan családot, ahova mindenhol, minden alkalommal mehetek, akár az örömömmel, akár a bánatommal. És nekem ugye tavaly halt meg a párom, aki nagyon nagy segítségem volt, akit szintén a Jóistentől kaptam. 19 évig voltunk vele együtt. Ő hozott el ide Dömösre. És hogy kaptam egy olyan társat is magam mellé, aki segítőként mellettem volt, és hogy én is tudtam az ő utolsó napjaiban segíteni neki. Édesanyámat tudtam ápolni, fizikálisan, lelkileg is. Nagyon-nagyon segítség volt nekem az, hogy tudtam, hogy a Jóisten ott van mellettem, és ad erőt ahhoz is. Amikor én már azt mondtam, hogy jaj, ezt már nem bírom tovább. Jaj, már 3 napja nem aludtam, nem bírom. És adott erőt, és tudtam csinálni. És most, hogy már nincsenek ilyen feladataim, most más feladatokat adott a Jóisten, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ide is el tudtam jönni újra erre a helyre, ahol én nagyon-nagyon hálás vagyok itt mindenkinek, aki engem segített, és itt olyan szeretetet éreztem, amikor első alkalommal, amikor ide beléptem, hogy itt olyan kedves volt mindenki, és nem nézték le az alkoholistát is, és nem úgy bántak velem, meg velünk, hogy hú, hát ezeknek már úgyis mindegy, ezekkel már nem tudunk segíteni, hanem szeretettel, és ez nagyon-nagyon sokat jelent egy felépülő alkoholistának, amikor megérzi a szeretetet, és megérzi a Jóisten közelségét is, úgyhogy ez egy hatalmas nagy kegyelem.
1: Megtapasztaltad azt, milyen az, hogy izomból nem inni, ugye abban a 2,5 évben, amikor az első nyelőcsövérzés után megijedtél, és azt mondtad, hogy ott volt egy 2,5 év, amikor megfeszített akarattal valahogy nem ittál, és hogy sokféle terápiát próbáltál, orvosi segítséget, sok mindent, ami ugye a józanságban próbált volna megtartani, vagy segíteni. Ez sokan nem ért. Igazából érteni én sem értem, csak tapasztalom így, hogy 10 éve én is itt láthatom az Isten csodálatos munkáját a misszióban, de ezt nem nagyon lehet érteni, hogy hogyan működik ez, viszont te a saját életeden keresztül, hát ha mégis meg tudod fogalmazni, hogy mi az, ami más az Isten szabadításában. Tehát, hogy eljöttél ide 10 napig, Isten körül forogtak, vagy 2 hétig a gondolataid, és valami olyasmi gyógyult meg benned, amit semmiféle más világi terápia nem tudott meggyógyítani.
0: Hát én úgy érzem, hogy amikor úgy átadtam az életemet a Jóistennek, hogy én már nem tudok, én már itt semmi vagyok. Uh-huh. És segíts, és engedtem, hogy bejöjjön a lelkembe. Mert ugye ez azért nem csak ugye fizikális tüneteket is okoz, de inkább lelki betegség. És az embernek annyira kiüríti a lelkét ez a állandó harca az alkohollal, meg a gonoszszal, meg amit tudom én, hogy olyan üresnek érzi magát, hogy már semmi nem jó, már csak az. És itt meg kaptam olyan igéket, meg olyan utasítás, hanem iránymutatás, meg tanítás, hogy lehet ezt másképp is, meg az Úr Jézussal a szívedbe, mennyivel másabb, Mennyivel? És ott hiába, amikor úgy izomból nem ittam, mondták, hogy foglaljam el magamat, hogy olvassak, meg ezt csináljuk, meg azt csináljuk. Mindent csináltam én, de mégse engedtem be, mert akkor még mindig ott motoszkált az agyamba az a fránya gonosz, hogy majd én már most már mindjárt ihatok, és az milyen jó lesz nekem. És csak abban a pillanatban, vagy hát abban a fél napban volt jó, mert amikor elkezdett az ember kihozani, újra ugyanazok a rossz gondolatok, azok a lelki fájdalmak, vagy a beteg lelkem kezdett el megint működni. Tehát ez nagyon-nagyon más, teljesen más. És ezt én sem tudom megmagyarázni, és ugye van egy olyan énekünk, hogy ó, értetetlen kegyelem. És erre csak ezt tudnám mondani, hogy ez annyira emberileg, annyira értetetlen, hogy az ember maga se érti, hogy ez én velem hogy történt.
1: Amikor a beszélgetésünk elején voltunk, akkor te elmondtad azt, hogy gyermekkorod óta mennyire megnehezítette az életedet, vagy szorongatta a megfelelési kényszer. És hogy tulajdonképpen ez össze is függött azzal, hogy elkezdtél az alkohollal barátkozni, mert az átmenetileg pillanatokra föloldotta ezt a szorongást, igen, megfelelési kényszer. Ez hova lett?
0: Hát nem, ez is eltűnt, és helyette jött az alázat, jött a saját magamnak való megbocsájtás, és teljesen más életet tudok vagy hát élek így is, és ez nagyon jó. Ez nekem akkora lelki békét ad, hogy most is éreztem ebbe a tavalyi nehéz évbe, hogy milyen könnyedén átvitt a Jóisten ezen, hogy a gyász folyamat is, ez teljesen más volt most, mint amikor a férjem meghalt 2002-ben, és akkor még így átkoztam meg, szittam meg minden. A Jóisten, tehát egy olyan csodálatos érzés, hogy ezt is nem is tudja az ember megfogalmazni. Aki nem jár hitben, meg nincs hite, én sajnálom azokat az embereket.
1: 18 éve mindennek, hogy a te szabadságod tart és megtart benne az Isten. Hazamentél Dömösről, ugye sokszor elhangzik, egyébként nem csak Dömösről, mindenféle terápián, ahol a függőségből való szabadulással foglalkoznak, hogy egyedül nem lehet megállni. Igen. Egyébként nem csak a függőség után, a hitben sem, igen, tudunk egyedül megállni. Mi lett a te közösséged? Megfogadtad-e rögtön ezt a tanácsot, ezt a tanítást, hogy nem szabad egyedül maradni, hanem támogató közösségbe tudjuk megtartani mindazt a szabadságot, amit megkaptunk. Ez hogy alakult?
0: Hát én, amikor innit hazamentem, akkor azt hiszem, hogy egy-két hónapig még nem kerestem, de úgy motoszkálta a fejem. Tudtam, hogy hol kell keresni, mert képbe voltam, és akkor felhívtam a megadott telefonszámot, és akkor egy ilyen nagyon cigarettázott női hang, hogy tessék, és beleszólt a telefonba, és akkor olyan félbe mondtam, hogy hát én most jöttem Dömösről 2 hónapja, és szeretnék a csoportba járni. És akkor mondja, hát gyere, hát szeretettel várunk, akkor már hangja is más volt.
1: Ez a Győri Kékkereszt,
0: igen, csoportban. Igen, és akkor mentem, és akkor a félbe mentem be, hogy jó, hát pedig itt tudtam, hogy az alkoholisták nem rossz emberek, meg kik közé megyek, akik már itt voltak Dömösön. És hát aztán nagyon jól éreztem magam, úgyhogy nekem a péntek az egy olyan, a pénteki nap, én már délelőtt arra készülök, hogy délután megyek a csoport. Az egy ilyen nagyon jó dolog, majdnem hasonlíthatnám arra, mint amikor Isten tiszteletre készül az ember. És hát hála Isten, hogy nagyon aranyosak voltak, befogadtak, azóta már többen elhunytak ebből a csoportból. És akkor ugye más, 2 éves józan voltam, amikor a Jóisten azt is gondolta, hogy na hát akkor vezeste a csoportot. Hát nagyon félve fogadtam el, és nagyon sokat jártam Mosonmagyaróvárra, mert ugye aránya közel van hozzánk, és hogy ott tanulni, hogy tényleg hogy is kellett csoportot vezetni. Meg olyan érdekes, hogy még a buszmegállóban is van, amikor megszólítanak, vagy én szólítok meg, és beszélgetünk. És annyiszor ad a Jóisten lehetőséget arra, hogy én beszéljek róla, meg erről a lehetőségről, hogy úton útfélen vannak ezek a lehetőségek. A zöldségestől elkezdve a kórházi folyosón mindenhol tudtam róla, vagy tudok róla beszélni, és nagyon-nagyon jó érzés. Úgyhogy ezt a szolgálatot én kértem is imádságba, és kértem a Jóistentől, hogy hadd szolgáljak akkor neked így, hogy vezessek, próbáljak vezetni embereket te feléd. És ezt olyan csodálatosan kapom.
1: A történetedet hallgatva, így úgy érzem, hogy a levegőben maradt az a nehéz kérdés, hogy mi történt a fiaddal való kapcsolatban? Mert hogy ő elköltözött otthonról, látva azt, hogy te mennyire mélyen vagy, most már 18 éve tart a te szabad életed, meggyógyult-e a kapcsolat a fiaddal?
0: Hát igen, ő aztán visszaköltözött, tövid be a kórházba akkor, és aztán hazaköltözött, aztán befejezte a lakásfelújítást, és hát akkor még jó pár évig együtt, vagy hát velem lakott, és akkor megnősült, és elment a Tatabányára, de ő vele nagyon jó a kapcsolatom. Ugye ők már azért inkább a kamaszkor kezdetén látták az én kínlódásomat. A lányomnál van egy olyan, hogy mintha egy ilyen háló lenne köztünk, még mindig. Ő nagyon haragudott rám, ő nagyon szerintem szégyente is, hogy az én.
1: Nehéz volt neki ez.
0: Igen. És milyen érdekes, hogy egészségügyben dolgozik, gyógytornász, és az akkori munkahelyén a főorvos asszony mesélte neki, van egy orvos barátnője, és ott van egy főnővér, aki nagyon érti a munkáját, nagyon ügyes, de egyre jobban csúszik bele az alkoholizmusba. És hát azt mondja, nem is tudja már, hogy mit csináljon vele, mert nem akarja már tovább fedezni a problémát. És akkor ugye a főorvos azt mondta, hogy hát nekem és az egyik gyógytornászomnak az anyukája nagyon kínlódott, de itt volt Dömösön is, és azóta úgy rendben van. És itt találkoztam, segítőként itt voltam, és akkor itt Dömösön találkoztam ezzel a hölgyel. Én mindig azt mondom, a Jóisten olyan, mint egy Oscar díjas rendező, de még annál is nagyobb, mert tényleg, hogyha vele együtt járunk, meg rábízzuk magunkat, akkor nagyon jó dolgokat ad nekünk.
1: Köszönöm szépen, Zsuzsa. A hallgatóktól most el kell köszönnünk, mert lejárt a műsoridő. 4 hét múlva találkozunk itt egy újabb élettörténettel a Mária Rádió az Alkohol és Én műsorában. Ne feledjük János evangéliumának örömhírét, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Mai beszélgetőtársam Molnárné Zsuzsa nevében is köszöntjük a hallgatókat. Zsuzsa, neked Isten áldása legyen az életeden és a szolgálatodon ezután is.
0: Nagyon köszönöm a lehetőséget. És a hallgatókra is Isten áldását kérem.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, nem.
2: Kötelékeink. A szerhasználat. Családi összefüggései. Ládai Eszter műsorát hallották.

azok a szavak, amiket most fogsz hallani, igazak. Meg fogják változtatni az életed, ha engeded. Mert Isten szívéből való szavak ezek. Ő szeret téged, és ő az az Atya, akit egész életeden keresztül kerestél. Ez az ő szerelmes levele neked. Gyermekem, lehet, hogy te nem ismersz, de én mindent tudok rólad. Azt is tudom, hogy pontosan mikor ülsz le, és mikor állsz fel. Minden utadat jól ismerem. Még a hajad szálait is mind számon tartom. Mert képmásomra teremtettelek téged. Anélkül, hogy tudnád, bennem élsz, mozogsz és létezel. Az én nemzetségem vagy. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. Kiválasztottalak magamnak a teremtés kezdetén. Nem véletlenül születtél. Életed minden napja megiratott az én könyvemben. Én határoztam el születésed pontos idejét, és azt is, hogy hol fogsz élni. Csodálatosan teremtettelek meg, én formáltalak anyád méhében. Én hoztalak a világra születésed napján. Hamisan képviseltek azok, akik nem ismernek engem. Nem zárkózom el tőled, és nem vagyok haragtartó, hanem teljes szeretettel tekintek rád. Vágyom arra, hogy szeretetemmel elhalmozzalak csupán azért, mert a gyermekem vagy, én pedig atyád vagyok. Többet adok neked, mint valaha földi apától kaphatnál, mert én vagyok a tökéletes apa. Minden jó ajándék számodra, amit elfogadsz, az én kezemből ered. Mert gondoskodom rólad, és megadok mindent, amire szükséged van. A jövődre vonatkozó terveim mindig reménnyel vannak telve. Mert örökké való szeretettel szeretlek téged. Annyiszor gondolok rád, mint ahány homokszem van a tengerparton. Örvendezek neked, hangosan énekelve. Sohasem unok bele abba, hogy jót tegyek veled. Mert az én kincsem vagy. Teljes szívemmel és lelkemmel vágyok arra, hogy örök életet adjak neked. Hatalmas és csodálatos dolgokat akarok mutatni neked. Megtalálsz, ha teljes szívvel keresel engem. Gyönyörködj bennem, és megadom szíved kérését. Hiszen a jónak akarása is az én ajándékom benned. Mindent megteszek érted. Sokkal bőségesebben, mint ahogy azt el tudnád képzelni. Én vagyok a leghűségesebb bátorítód. Atyád vagyok, aki minden nyomorúságodban megvigasztal. Ha a szíved összetört, akkor közel vagyok hozzád. Mint ahogy a pásztor karjára veszi a bárányokat, aképpen hordozlak szívemen téged. Egy nap minden könnyet letörlök a szemeidről, és megszabadítalak minden földi fájdalmaidtól. Atyád vagyok, és fiamként szeretlek, csak úgy, ahogy Jézus szeretem, mert Jézusban láthatod, hogy mennyire szeretlek. Ő az én tökéletes képmásom. Azért küldtem el fiamat, hogy bebizonyítsa, veled vagyok, és nem ellened. És hogy elmondjam, nem számolom tovább bűneidet. Jézus azért halt meg, hogy megbékélhessünk egymással. Az ő halála volt a szeretetemnek legmélyebb kifejezése. Feladtam mindent, amit szerettem azért, hogy megnyerjem a te szeretetedet. Ha befogadod a fiamat, Jézust, úgy engem fogadsz be.
és soha semmi nem választ el téged az én szeretetemtől. Gyere haza, és a legnagyobb ünnepséget rendezem a tiszteletedre, amelyet a mennyország valaha is látott. Én mindig atya voltam, és mindig atyád leszek. Az én kérdésem ez, leszel-e az én gyermekem? Várok rád. Szeretettel, édesatyád, a mindenható Isten.

legszentebb szent háromság, Atya, Fiú, Szentlélek. A mai napon leborulva előtted, dicsőítelek az egész teremtett világért, és azért a teljes szeretet egységért, melyben hárman egyként éltek. Gondviselő Atyám, mindnyájunk teremtője. Hálát adok neked az életemért, és mindenkiért, akiket hozzám vezettél. Áldott légy jóságodért, hogy gyermeked lehetek, és bizalommal rád hagyatkozhatom. Köszönöm, hogy szeretetedből a földre küldted egyszülött fiadat, hogy én megismerhettem és követhetem őt. Atya Isten legszentebb leánya, Mária. Te teljes alázatodban igent mondtál az Atya hívó szavára. Kérlek, segíts nekem, hogy mindig igent tudjak mondani Istennek. Dicsőítelek téged, életem királya, megmentő Krisztusom. Köszönöm, hogy 2000 évvel ezelőtt feláldoztad életedet a világért, értem, és megváltottál bűneinkből. Áldott légy szent véredért, melyet irgalmasságodban kiontottál értünk. Dicsőítelek egyházadért, és megköszönöm, hogy én is benne élhetek. Boldogság tölt el, hogy itt vagy elrejtve a legszentebb oltári szentségben. Hogy leborulhatok színed előtt, és imádhatok téged. Köszönöm, hogy te benned és általad megismerhettem az Atyát, és hogy mindenfele barátom arcában felismerhetlek téged. Áldalak Jézus, hogy nem hagytál árván minket, hanem mennybe meneteled után elküldted nekünk szent lelkedet. Reménység fényes csillaga, Isten szülő Mária. Jézus, a te anyai karjaidba ajánlott minket a keresztről. Gyermeki hálával köszöntelek téged. Köszönöm, hogy fogod a kezem akkor is, ha én elfordulok tőled, és hogy türelmesen segítesz nekem az imádság, a szeretet útján. Tudom, hogy a szenvedésekben mellettem állsz, és mindig Jézushoz vezetsz engem. Dicsőítelek téged, Szentlélek, élő Isten lelke. Légy áldva minden kegyelemért, mellyel életemben megajándékoztál. Jöjj békesség, egység, jóság, öröm, igazság, erősség és bölcsesség lelke. Jöjj! Oszlasd el kételjeimet, kis hitűségemet, gyávaságomat a sötétség óráiban. Gyógyítsd be sebeimet, szüntesd meg bátortalanságomat. Köszönöm, hogy te mindig türelemre, békére, megértésre és egységre buzdítasz. Hogy fényességeddel megvilágosítod lelkemben az örök igazságot. Hassát engem ezen a napon hittel, reménységgel és szereteted izzó tüzével. Dicsérlek téged, Szentlélek jegyese, szeplőtelen Szűz Mária. Kérlek segíts, hogy amint te, én is a Szentlélek világító lámpása lehessek az emberek között. Mennyei édesatyám, fogadd el egész életemet, amit most gondviselő kezedbe helyezek. Szent fiat fényességével világítsd meg előttem bűneimet, hogy szívemből megbánhassam azokat. Szent lelked erejével újítsd meg engem örök szeretetedben, és teljesítsd be rajtam szent akaratot.

Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki érettem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt. Ez az ige a megtérésem kezdetén érintette meg nagyon a szívemet, amikor válaszút előtt álltam. 40 évig világi életet éltem, és ezzel az igével valóban meghívott Isten arra, hogy fordítsak hátat minden előző életemnek, és próbáljam teljesen neki szentelni az életemet. Nagyon nehéz volt, mert sikeres voltam a világi életemben, elismert, jó háttérrel, jó kapcsolatokkal, gyakorlatilag mindenem megvolt. Nem voltam boldogtalan. Azt hiszem, hogy úgy éreztem magam, mint nagyon sok mostani ember, hogy köszöni szépen, jól megvan ő Isten nélkül is. És akkor ez az ige felborzolta az életemet. Mit jelent egyáltalán azt, hogy megmenteni, meg elveszíteni, meg milyen élet? És bizony, amikor ebbe így mélyebben belegondoltam, rá kellett döbbenem, hogy van élet Isten nélkül, és van élet Istennel, és döntenem kell, hogy én most milyen életet akarok. És akkor azt gondoltam, hogy ha van Isten, akkor bizonyosan jobb vele. És igen, meghozni a döntést, hogy elengedem a világ életemet, és Istennel egy másik féle életet kezdek, nagyon nehéz volt, egy gyönyörű, csodálatos életet.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Dicsérjétek az Urat, ti szolgái, dicsérjétek az Úr nevét. Legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké.
1: Dicsértessék az Úr neve, napkelettől napnyugatig. Fölséges az Úr minden nép fölött, dicsősége magasabb az egeknél.
0: Ki olyan, mint a mi Istenünk, aki a magasságban trónol, lehajol, hogy letekintsen az égre és a földre.
3: Részlet Szent Máté könyvéből. Jézus így oktatta tanítványait. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanú bizonysága, vagy háromé, tanítsa a dolgot. Bizony, mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldottok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony, mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetlenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
2: Mennybe felvett Szűz Mária, mennyei édesanyánk, te, akit a mindenható Isten testestől, lelkestől magához emelt, ragyogó példája annak, amelyre mindannyian vágyunk.

0: győzelmes királynője.
1: Könyörögjérettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Mária Rádió.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Részlet az Efezusiaknak írt levélből. Urunknak, Jézus Krisztusnak az Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a fölséges örökség, amely ővé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.

Légy az, aki valóban vagy. A keresztség által részesedtél Krisztus életében, ahogy a római levélben olvassuk. Krisztust öltötted magadra, írja Pál a Galatáknak. Krisztusba oltódtál. Ez a Krisztusban való élet realitás, tényleges valóság. De ha továbbra is folytatod régi, önközpontú életedet, nem ebben a realitásban, hanem hazugságban és illúzióban élsz. Miután Krisztust öltötted magadra és életed alapja Krisztus élete lett, egészen új kapcsolatba léptél az Atyával és a lélekkel. Minthogy egyé lettél Krisztussal, az Atya szeretet

fiával, te magad is az atya szeretett gyermekévé váltál. Amit az atya Jézusnak a Jordánnál történő keresztségkor mondott, te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Ezt neked is mondja. Amikor nem tudod, mivel törzs ki az imaidőt, nehogy valami távoli megoldást keres, vagy lapozgass elmélkedő könyvek sokasságában. Elég, ha az atyát hallgatod, aki örök jelenlétben ezt ismételgeti mindnyájunknak. Te vagy az én szeretett gyermekem, akiben kedvem telik. Az egész örökkévalóság sem lesz elég ahhoz, hogy felfogjuk ezt a felfoghatatlan realitást. Ha unalmasnak találod az imát, ennek oka kétségtelenül abban keresendő, hogy nem hiszed eléggé, hogy Isten így szólítgat téged. Krisztusba öltözötten újfajta kapcsolatba kerültél a lélekkel is. Pontosan úgy, mint Jézus. Mindent a lélekben teszel, ez képességeddé és feladatoddá is válik. Belső erőd maga a lélek, ő vezet. Ő a te emlékezetet, aki szüntelenül ismétli, Abba, Atyám. És így emlékeztet gyermeki mi voltodra. Krisztus saját életét öltötted magadra. Légy tehát az, aki vagy.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében Isten vigasztaló ígéretére emlékeztet bennünket. Én sohasem feledkezem meg rólad. Ezek a szavak különösen azoknak adnak reményt, akik magányosan élnek, betegek, idősek, vagy úgy érzik, megfeledkeztek róluk. A Mária Rádió küldetése éppen ez, minden nap eljuttatni Isten szeretetének és közelségének örömhírét azoknak is, akik már nem tudnak eljutni a templomba, akik egyedül töltik napjaikat, vagy akiknek a rádió jelenti a kapcsolatot az egyházzal. Sok idős hallgatónk vallja, hogy a Mária Rádió nem csupán egy rádióadó, hanem imádságos társa, vigasztaló hangja és lelki családja. A Szentatya arra hív bennünket, hogy senkit ne hagyjunk magára. Mi ezt a küldetést szeretnénk folytatni nap mint nap, de ehhez szükségünk van az önök segítségére. A Mária Rádió nem reklámokból működik. Hallgatóink szeretete, imádsága és adományai tartják életben ezt a közösségi szolgálatot. Minden felajánlás, legyen bármilyen szerény, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is eljuthasson az evangélium, a szent mise közvetítése, a rózsafüzér, a lelki beszélgetések és a remény üzenete azokhoz, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Ha ön is fontosnak tartja, hogy egyetlen idős ember sem maradjon vigasztalás nélkül, hogy minél többen hallgassák nap mint nap, Isten sohasem feledkezik meg rólad, kérjük, támogassa a Mária Rádió szolgálatát lehetőségei szerint. Adományával nem csupán egy rádió működését segíti, reményt ajándékoz, közösséget épít, és Isten szeretetének hírnöke lesz azok számára, akik talán éppen most várnak egy vigasztaló szóra. Hálásan köszönjük minden imájukat, bizalmukat és adományukat. A Jóisten áldja meg bőkezűségüket és adja, hogy mindannyian megtapasztaljuk az ő hűséges szeretetét, aki ígéri, én sohasem feledkezem meg rólad.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdettel Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Szívvel, szakértelemmel. A katolikus szeretett szolgálat fél óráját hallják.
1: Mai vendégem Holtobágyi Arnold, bencés szerzetes, akivel a kárpátaljai missziós tevékenységéről beszélgetünk.
2: Sose gondoltam, hogy a saját jelenlétemnek olyan nagy jelentősége lesz. Gyakran járok Kárpátalján a magyar plébániák híveihez. Azt hiszem, hogy a küldetés ennek ez az egyik leglényegesebb dolga, hogy amikor csak lehet, meglátogatok egy magyar plébániát. Magyar papok ezt tudják, hogy itt vagyok. Én azt hiszem, hogy nagy szeretettel fogadtak, és én azt látom, hogy ha van alkalom, ilyen búcsúi alkalom, akkor meg is hívnak a helyi egyházközségekhez. Fantasztikus találkozások a magyarokkal. És hogy a magyarok számára is mennyire fontos, hogy egy magyar bencés atya eljött hozzánk, mond néhány bátorító, néhány vigasztaló szót. És hogy tulajdonképpen olyan csodálatos alkalmai annak, hogy a háborúban az ember valami reményt adjon azoknak, akik igazából a valódi hősök. Ugye engem úgy fogadtak, hogy atya, milyen bátor vagy, milyen hős vagy. És aztán egy ideig ez olyan, hát hízelgő volt, tudod, mert az ember magáról elhiszi, hogy tényleg, milyen jó fej vagyok, és akkor onnantól kezdve. És akkor nem így van. Ez nem így van. Tehát el kellett mennem egészen Harkovba, pár héttel ezelőtt Harkovban jártam, Pavlo Honcsaruk püspöknek a vendége voltam. Ez a orosz határtól 20 kilométerre lévő ukrán város. Az emberek inkább oroszul beszélnek, én ezt tapasztaltam. Orosz oldalon van 30 kilométerre Belgorod, ahonnan a rakétákat és a drónokat tulajdonképpen küldik Ukrajnára. Az egyik ilyen orosz támaszpont. És megjelentem, nyilván az emberek néztek, és ott a Caritasban dolgoztam 5 napot, fogadtuk a szegényeket, adományoztás, nyilván ott a kapcsolatokról is szól egy ilyen misszió, és azt mondják a karitászosok, hogy atya, te nagyon bátor vagy, atya, te hős vagy. És mondom, de hogy vagyok? Hát miért mondatok ilyeneket? Hát nekem van egy magyar útlevelem, bármikor elmehetek, bármikor hazajöhetek, gondolok egyet, egy kicsit nagyobb a félelem, már is eljövök. Hát mondjátok meg, hogy ti hova mentek? Tehát, hogy ti hova mentek? És ez az igazság, ez, hogy tehát a hősök ott vannak, hát meg a bátrak ott vannak. Hát ha én magamat, én egy nagy kétségbeeső vagyok tulajdonképpen, hogy elmeséljem a történetet, hogy ott voltunk most, ahogyan Harkovban szolgáltam, hát az egyik éjszaka ez egészen rettenetes volt, mert olyan 1:30 körül nyár, nyitott ablaknál alszom, és egy óriási nagy becsapódás, valószínűleg rakéta, vagy egy drón csapódhatott be, az egész város sötét, az utcák üresek, nincs forgalom, 10 órától kezdve kiállási tilalom van, és azt hallom, hogy egy becsapódás, és egyre közelebb, és aztán a sorozatlövések, de valami egészen elképesztő, és tudod, én Magyarországon, hát ebben a béke szigetében, hát az ember, és eljutottam addig a pillanatig, hogy úgy elhatalmasodott rajtam a pánik, hogy kezembe vettem a mobiltelefonomat, Irénét akartam hívni, az orosz tanáromat, hogy most akkor mi legyen, nem láttam, mert megvakultam. Ezt nem tudom, milyen vakságnak nevezik a pszichológiában, de amikor nem látod az ikonokat, meg a gombokat, egyszerűen értelmezhetetlen volt a pánik, ezeket, ami napi szinten meg rutinosan működik, tudod? És emlékszem arról, hogy lefölszaladgáltam ott a sötét püspökségi épületben, az alaksorban, az a ukritja, aminek mondják, óvóhely, és akkor mentem le, sötét minden, és akkor dörömbölök az atyáknak az ajtaján, nyissátok már ki, hát itt ránk szakad minden. Nem nyitottak ajtót, mert utána értettem meg, hogy miért nem, majd azt is elmondom. És akkor én eszeveszettül szaladgálok ott a sötét épületben, és tudod, az volt egy fordulópont, amikor én nekem az eszem teljesen elment ebben a pánikban, be kell vallanom. Nem voltam még ilyen helyzetben. Csak úgy láttam, hogy nyitva van a kápolna ajtaja. És mondom, hát azt hiszem, ez lenne a legjobb, hogyha ide bemennék. és azok az imák, amik egyébként az embernek gyerekkora óta úgy nagyon mélyen bent vannak, nem jöttek elő. El akartam kezdeni a mi atyánkot, de nem tudtam elkezdeni. És hát én már attól voltam kétségbeesve, hogy mennyire kétségbe vagyok esve. És aztán emlékszem, hogy eljött egy pillanat, hogy egy újabb becsapódás hangja, de minthogyha az utcában, tehát oda nyakadba. És aztán arra gondoltam, hogy valószínű, hogy nagyanyámék ugyanezt hallhatták, amikor a második világháborúban otthon éltek. És képzeld el, hogy az történt, hogy így valami nagyon ösztönből ment az egész. Mondom, leülök a oltári szentség elé, hogyha itt ránk szakad minden, akkor legalább itt legyek. Legalább itt legyek. És én akkor azt mondtam, hogy lehet, hogy ez az a pillanat, hogy itt el kell búcsúzni ettől a földi élettől. És nem tudtam kérni se semmit Istentől, meg mondani se. Csak, hogy itt akarok lenni. Mert hogy ez számomra ez a legjobb hely, hogy az eukarisztia előtt ott ülve a szőnyegen, hogy akkor így szép innen távozni. És annyira sikerült megnyugodnom, hogy kezdtem összeszedni így a gondolataimat újra. Kezdtem valahogy így önmagamon, meg az érzéseimen, azon a pánikon egy kicsit jobban uralkodni. És annyira, hogy tudtam Irénének írni két mondatot oroszul, hogy figyelj, bombáznak bennünket, mit csináljak, mert mindjárt. És Iréné ért vissza, és azt mondta, hogy menj vissza a szobádba, zárd be az ablakot, feküdj le, és aludj. Mert hogy ez itt mindennapos. Ez itt mindennapos. És azt mondja, hogy ha itt akarsz lenni, akkor ezt meg kell szokni. A hősökről beszéltünk, meg a bátrakról. Hát, szégyenletes, hogy az ember oda megy. Persze, és idézőjelben mondtam, nem szégyellem magam, hogy oda mentem és kétségbe estem. De megtapasztaltam, hogy azok az emberek, akik ott minden nap ott élnek, házakon repeszeknek a nyomai, a járdán. Egy becsapódó repesznek a nyomai. Egy helyi művész a járdába becsapódó repeszek nyomait fehér festékkel kiszínezte. És így ránézel, hogy mész az utcán, és olyan, mint egy, tudod, a gyermekláncfűnek van az a kis fehér bojtos virágzata, ez pont úgy néz ki. És okránul oda van írva, hogy nem felejtjük ezeket a virágokat.
1: De átélsz egy ilyet, tudod, hogy ott van a zsebedben a magyar útlevél, és mégsem jössz haza, hanem ott maradsz. Mi ad mégis erőt ahhoz, hogy ne add fel, ne mondd azt, hogy inkább a könnyebb utat választod?
2: Én úgy éreztem, és most is úgy érzem, hogy Szent Benedek béke üzenete rajtam keresztül utat fog törni magának Ukrajnába. Amikor Harkovba mentem, akkor ugyanazzal a nyitottsággal mentem Harkovba, mint amikor elindultam Kárpátaljára 2024 nyarán. Hogyha Isten általam valamit akar üzenni, ha csak néhány embernek, akkor én itt vagyok. Istennek azt mondta, hogy itt vagyok, és hogyha itt akarsz rajtam keresztül valamit tenni, akkor én itt vagyok, és nem akarom a saját, még csak saját magamat se, hanem teljesen szeretném átadni magamat a te üzenetednek. És az történt, hogy ezután a nagyon-nagyon szomorú és számomra rettenetes éjszaka után vasárnap jött. Ez szombat éjszaka volt. És az történt, hogy én ott reggel, amikor fölébredtem, úgy ébredtem, hogy szeretnék a harkovi keresztényeknek egy békeüzenetet elmondani. És tudod, amikor azt érzed, hogy az az 5 nap arról szól, hogy kapsz a püspöktől egy orosz tanárnőt, aki majd egy kicsit oroszozik veled, hogy jobban menjen a kommunikáció, és aztán a hétfőn fogalmunk sem volt, hogy mi legyen ezen az orosz órán, hogy akkor majd a DeepL-lel meg a Google-lel fordítgatunk egymásnak, és aztán szerda környékén Irénéből így kipattan egy gondolat, hogy jól érezzük magunkat itt egymás társaságába, beszélgetünk is, de mi lenne, ha felkészülnél egy beszédre? Iréne ott a Karitászban dolgozik, egy grósz származású hölgy, kipattan egy gondolat, hogy mi lenne, ha egy beszédre felkészülnél, és adódik egy ilyen éjszakai bombázás után egy vasárnapi alkalom, hogy én valahogy azt tudom mondani ott a Vojtyek atyának, illetve a Vitáli atyának, hogy van egy üzenetem, én ezt oroszul tudnám elmondani, jónak látjátok-e? Az a két pap, az egyik a székesegyház plébánosa, Vojtyek atya pedig a Karitásznak az igazgatója. Ott vagyok velük mind a két ukrán nyelvű misén, és azt mondják, hogy Arnold, az első 5 percben én beszélek, utána pedig neked odadom a mikrofont. És akkor éreztem, hogy... akkor éreztem, hogy szemberend egy békeüzenete rajtam keresztül háborúban élő emberekhez utat tör magának. És abban a beszédben néhány dolgot össze tudtam foglalni, hogy megkérdezték ott a Karitászban, hogy miért jöttél ide. Ott olyan magától értetődően, egy nagyon testvéri közösségben töltöttem ott 5 napot a Karitászban, és az volt az első kérdésük, hogy hát miért jöttél te ide? És akkor én magam se tudtam, hogy egy ilyen egyszerű válasz. Hát mondom azért, hogy hát ott legyek, ahol ti vagytok. Hogy ez számukra olyan jelentős lesz, és ezt elmondtam az ukrán misén, a ukrán híveknek oroszul, hogy azért vagyok itt, hogy ott legyek, ahol ti vagytok. Nyilván ez azt jelenti, hogy hitközösség, sorsközösség, asztalközösség, és hogy a legreménytelenebb helyzetekben nem arra van szükség, hogy világmegváltó gondolataid legyenek, meg kimenj a frontra, szétlövesd magad, hanem arra, hogy ott légy, ahol lenned kell. Tudod, és én nem gondoltam volna azt, hogy nekik ez ilyen sokat fog jelenteni. És persze ott elhangzott ukrán nyelven az a békeüzenet, amit már a Regulából idéztem neked, hogy hagyd el a rosszat, tedd a jót, keresd a békét, és járj utána. Hogy én hányszor kimondtam Harkovban, készítettem egy ukrán nyelvű plakátot, és 1000 példányban kinyomtattam, Szent Benedek atyánk ikonjával, ami rajtam lógott, középen, ukrán, orosz, német, magyar nyelven, Regula békeüzenete, és ahol csak lehet, letettem ezt a plakátot a városba. Sajnálom, hogy nem hoztam belőle, de azt mondtam, hogy én itt vagyok, és biztos sokan meg fogják találni. Ott a Karitászban és a plébánia híveinek is osztottam belőle bőven. És hogy azt mondja, én szeretnék valami nyomot hagyni ott. És aztán persze ott volt Pál apostolnak a nagy üzenete, amit én a szívemben hordva odavittem, hogy legyetek örvendezők a reményben, béketőrők a nyomorúságban, és legyetek álhatatosok az imádságban. Ennél többet nem tudunk mondani. Nem tudunk ennél többet mondani, de hogy béketőrők a nyomorúságban. És arra jöttem rá, hogy a békét elviselni, hogy béke van, és hogy ne békétlenséggel válaszoljak a békére. A békét eltűrni, az egy borzasztó nehéz dolog, hogy valaki béketűrő. Hogy nem akar a belső zavarodottságából békétlen, zavart állapotot teremteni. Hogy úgy tudsz a békembere lenni, hogy egyrészt elviseled a békét, és keresed a békét, és sokszor az a béke, az hoz békét, hogy a szavaink, hogy nem mondanak békétlenségre vezető szavakat, hogy a szánk, a nyelvünk, és hogy itt kezdődik, hogy nem mondunk olyasmit, ami békétlenséget szít az emberek között, meg nem teszünk olyat. És hogyha az ember ezt megérti, akkor szerintem tud a béke embere lenni. És akkor nem csak plakátokat szór, meg üzeneteket harsog a prédikációból, hanem béketűrőnek, hogy elfogadni és örülni, hálát adni a békéért. A jelenlét az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. Elmesélnék egy történetet. Bence és testvéreim Budapesten, a Szent Szabina kápolnában, akkor még Jákó atya volt a Szent Szabina kápolnának a lelkésze és a Bencés tanulmányi háznak a vezetője. Jákó egy érzékeny szívű ember, és hogy ő nagyon jól rájözött arra, hogy én Ukrajnában vagyok, és ő akkor egy adventi időszakban az Ukrajnában, Kárpátalján érő emberek számára gyűjtést rendezett. Gyűjtés a békért. Valami nagyon szép címet adott ennek a gyűjtésnek. És szerintem ő se gondolta volna, én meg aztán végképp nem, hogy ennek az adventi gyűjtésnek 3,5 millió forint lett az eredménye. Amit ott a Szent Szabina kápolnában élő római katolikus hívek, akik ott a pici bencés közösség körül úgy. És amikor Jákó atya átadta nekem egy ilyen nagyon nehezen létrejött találkozás keretében, jó bonyolultan fogalmazok, ezt az összeget, én akkor nagyon hálás voltam elsősorban neki, de a közösségének, ahol egy ilyen nyitottság így megjelenik, hogy számunkra nagyon fontos a kárpátaljai emberek sorsa. És nyilván ebből a pénzből sikerült Harkovba vinni a Harkovi Karitásznak, és sikerült egészen konkrét helyekre, mint Harkovtól 100 kilométerre. Az orosz front úgy tudom, hogy akkor 15 kilométerre volt attól a Shevchenkovo nevű településtől, ahova nagyon sok humanitárius segélyt vásároltunk be. Úgy képzeld el a helyzetet, hogy Harkov mellett egy ilyen külvárosi epicenter, ez a neve, egy ilyen bevásárlóközpont. 5 bevásárlókocsi mennyiségű tisztítószert, mosószert vásároltunk az összeg egy részéből. És emlékszem arra a pillanatra, hogy egy karitászos munkatársal mentünk, és egy Márton nevű magyarországi építőmérnökkel oda segélyeket vinni, meg konkrét munka is volt, majd arról is mesélek. 5 bevásárló kocsival toltuk az adományokat oda a pénztárhoz, és én azt látom, hogy messziről, hogy a karitászos hölgy, akivel mentünk, egy idős asszonnyal beszélget ott a pénztárnál, és így nagyon rám néznek. Így az asszony így rám mutat. Én akkor ott bencés habitusban voltam, tehát, hogy elég feltűnő jelenség voltam. És aztán kifizettük a vásárolt dolgokat, és kérdezem Katit, hogy figyelj, mi volt ez a helyzet ott a pénztárnál? És azt mondja, hogy odajött hozzám egy asszony, egy nagyon idős néni. Ugye ő is fizetni ment, és odajött hozzám, és megkérdezte tőlem, hogy ki ez a fekete ruhás. Nézett rám. És azt mondta neki a karitászos munkatárs, hogy ez egy Magyarországról jött bencés szerzetes pap. És akkor a néni azt kérdezte tőle, hogy ez már azt jelenti, hogy hamarosan vége lesz? És akkor én arra gondoltam, hogy tulajdonképpen az életemben semmi fontosabb, meg lényegeset nem tettem. Hogy amit tettem, azt mind a saját magam érdekében tettem. És hogy tele önzéssel, meg önmagam keresésével nem akarom eltúlozni, mert nem csak az volt benne, de főleg az volt, hogy én. És akkor rájöttem arra, hogy az életemnek az egyetlen jelentős tette ez volt, hogy egy idős asszony számára, aki ott a háború árnyékában él, hogy valahogy sikerült így a reménycsillagát fölragyogtatni. Ez is azt jelenti, hogy hamarosan vége lesz. És ezt a pillanatot én azt hiszem, hogy az életem végéig a szívemben fogom hordozni.
1: Hoztál egy rajzot is, mesélsz róla?
2: Persze. Amikor humanitárius segélyeket vittünk, akkor ott a Shevchenkovói karitászponton tettük le. Néhány asszony fogadott ott bennünket, akik a régi boltot átalakították karitászközponttá. Oda tesszük a tisztítószereket, ruhákat, meg élelmiszereket. És ezek az asszonyok általunk odavitt segélyekért harkovi gyerekek rajzaival ajándékoztak meg bennünket. Na most jó, ha tudod, hogy nem egyet kaptunk, hanem kaptunk 10-15-öt. A leggyönyörűbb harkovi gyerek rajzok. És ez már egy reprodukció, amit itt a kezemben tartok. Egy 7 éves, első B-osztályos Marika rajza, ez a rajz, és hát ez a háborúról mindent elmond, hogy vannak lebombázott házak, rettegő gyerekek, otthontalan gyerekek, repülő bombák, fejük felett elsüvítő repülőgépek, tűz, korom, tankok. És hát azért ez olyan, mint egy Guernica, Pablo Picasso-nak a Guernicája. Innen most, hogy itt a fényben itt látom a rajzot. Ez egy elképesztően szép rajz. Ugye a Guernicán ott egy spanyol polgárháborúnak az emlékeit őrzi meg Pablo Picasso, és ott a nemzeti jelképek, mint az ökör, az erőt képviselő ökör, meg sok-sok minden megjelenik. És ez ebben a pillanatban világosodik meg előttem, innen hátulról nézve, hogy ez pont olyan, mint egy Guernica. Pablo Picasso-nak a csodálatos festményén is ott van lent valahol középen egy virág, ami egy ilyen picike jele annak, hogy abban a nagy pusztulatban, hogy azután még lehet élet, fakad. És hogy most itt meglátom ennek a kislánynak a kis virágját, ami itt van ezen a képen, éppen egy tank lánctalpa alatt, gondolj bele, körülötte pusztulat, és hogy valahol ez a virág hordozza itt ezen a csodálatos műalkotáson a reménynek a jelét. És ha a többi gyerekrajzot most is szépen kipakolnám, és elkezdenénk elemezni, akkor a gyerekek félelmei, szorongásai, a béke vágya, mind-mind. Van egy olyan gyönyörű rajz, hogy középen egy béke galamb, és akkor ilyen sugarak jönnek ki a galamb mögül, fénysugarak, és van egy ilyen felirat, hogy Ja mriu pro zsitya, Ja mriu pro szaslev, Ja mriu pro jednyest, hogy álmodom a békéről, álmodom a boldogságról, álmodom az egységről, és hogy 9-10 éves gyerekek, tudod, 9-10 éves gyerekek, hogy hát ezek, itt van minden, az orrunk előtt, amit egy gyerek a háborúban átél. Ivano Frankiszban volt egy nagyon-nagyon emlékezetes játszótéri bombázás, ott rengeteg gyermek halt meg. Rengeteg. És valahogy ez engem rögtön arra emlékeztet, hogy ott nincsenek biztonságban az emberek. És hogy emlékszem, hogy amikor ezeket az adományokat vittük, akkor Sevcsenkovóba mentünk, és Barbinkovóba, ahol van egy katonai kórház. Oda azért olyan embereket visznek, akik fronton sérült emberek. Akkor elhatároztuk, hogy a Magyarországról kapott pénzadományt úgy fogjuk felhasználni, hogy nagy részt a segítőket fogjuk segíteni. Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy miközben nagyon érzékenyek vagyunk a konkrétan bajba jutott emberek szenvedéseire, tudjuk segíteni azokat, akik rajtuk is segítenek. És szerintem ez egy nagyon szép dolog, amikor mondjuk egy összeget ott tudunk, hogy ez a tiéd, hogy ezt szabadon arra használod, amire akarod. Mert hogy tudjuk, hogy te is a munkád nagy részét önkéntességből teszed. És hogy a háborúban az emberek a szolgálatukat nagy részt önkéntességből teszik. És akkor emlékszem, ott volt egy katonai kórház, életem első alkalma, ahol egy ukrán katona elvégezte a szentgyónását. És hogy emlékszem, hogy akkor már én úgy mentem, hogy Munkácsi Székesegyházban jól begyakoroltam ukránul a feloldozásnak a szövegeit. Én akkor ezt értettem, és a Szent Jónásban talán ez az egyik legfontosabb, hogy a feloldozásnak a szavai az valahogy érthetően menjenek át, hogy számára az egy élményszintű tapasztalat legyen. Feje fölött a pap keze, és akkor ott a feloldozás. És akkor egy ukrán katona elvégezte a Szent Jónását, értettem is, nem is, és akkor jött a feloldozásnak a szövege. És nagyon izgalmas helyzet volt, mert ott, ahol a sebesülteket beviszik a kórházba, ott néhány protestáns lelkész, akik egyébként katonai egyenruhában, vagy hát ruhában fogadják a betérő sebesülteket. Az ő dolguk az, hogy elsősorban lelki segítséget nyújtanak, imádkoznak a sérültekkel, és amikor a sérültek pedig úgy már úgy lábra állnak, akkor például felajánlják nekik, hogy rendbe teszik a hajukat, egy kicsit úgy rendbe hozzák így a megjelenésüket, és emlékszem az egyik ilyen katona, aki egy barber volt, azt hiszem, hogy akkor volt a legjobb kinézetem, mert ő nagyon szépen megnyírta a fejemet is, meg a szakállamat is rendbe tette. Megvan a rengeteg fotót őrzök, és most keresem az alkalmat, hogy majd a fotókat is meg tudjam mutatni. És egy nagyon fontos momentum volt, protestáns lelkészek azt mondták, hogy tudjátok, a háború eleje óta az egyik, ami nagyon megváltozott az életünkben, hogy a pravoszláv egyház, akivel mi sors közösségben vagyunk, nem föltétlen vagyunk hit közösségben, egységben, de sors közösségben vagyunk, és azt mondja, hogy a pravoszláv egyház elismer bennünket, észreveszi a jelenlétünket, és hogy nem annyira elhatárolódó, nem annyira a hatalomnak a hangján felülről lenéző, a szó konkrét és átvitt értelmében, hanem szóval nagyon nagy testvériséget tapasztalunk meg. Ez egy csodálatos gyümölcs a háborúnak. Tudom, hogy nem jól fejeztem ki magam, de gyümölcsről lehet beszélni. És akkor szeretnék visszatérni még Sevcsenkovóra. Sevcsenkovó az egy nagyon érdekes hely, mert ott tapasztaltam meg test közelből, hogy a háború mit tett a faluval és az emberek életével. Ugye azért vannak emberek, akik megtehették, hogy kocsiba ültek és elmentek onnan. És vannak emberek, akik egyszerűen nem tudnak hova menni. Voltak olyanok is, akik eladták a házaikat és elmentek. És akik meg ott maradtak, szétlőtt házakkal, meg repeszekkel, meg nincs telenül, így képzeld el. Volt alkalmunk egészen közel menni olyan településekhez, ahol a háború nagyon konkrétan éreztette a hatását. Egészen konkrétan olyan látvány fogadott bennünket, hogy kiégett tankok. Vagy például fel nem robbant tehát lövedékek, ilyen méteres töltények. Vagy például az a ház, ahova konkrétan mentünk, annak a falát egy rakéta szakította ki. És hogy egy detonáció mit tud egy lakással művelni, nem tudom illusztrálni, csak lehet tudom mondani emlékezetből, hogy mi látható a fényképen. Bementünk egy olyan helybe, egy olyan helységbe, egy szomszédos házba, ahol a detonáció még a vakolatot is leszakította a falról. Tártunk egy hatalmas nagy lyukat etőn, és minden, ami a lakásban van, ugye a repeszektől, meg a detonációtól így szinte szétmorzsolódott. És olyan szívszaggató volt az, amikor a karitászos munkatársam megtalált a fiókban egy esküvői fotót a házaspárról, aki feltételezhetően a ház volt. Azt mondta a munkatársam, hogy ne jó semmihez, mert hogy előfordul sok olyan helyen, hogy hűtőszekrénybe olyan bombákat helyez, hogy nyitásra aktiválódik. Tehát, hogy nem elég, hogy egy hatalmas pusztulatot végez, de egy még nagyobbat hagy maga után. És tulajdonképpen tényleg így lábújhelyen mentünk be abba a kis otthonba, abba a kis lakásba, és hogy a szemmel látod, hogy mit művel ez a pusztítás. Villanyszerelő vagyok, és tulajdonképpen azért is mentem oda Sevcsenkovóba, hogy volt két olyan ház, ami félig meddig éppen maradt, hogy felújítsuk, amit lehet megmentsünk. Felfalaszták azt a kiszakított falat, ami tulajdonképpen tartotta a tetőzetet, és a villamos szolgáltató bevezette a villanyt, de a lakáshálózatot már nem alakították ki, mert nyilván az nem az ő feladatuk. Erre vállalkoztam, hogy biztonságos, közép-európai szerelési szabvány szerint kialakítjuk a lakáshálózatot. Földelőszonda, félrellé, ami életvédelmi dolgok, ezek nagyon fontosak. És emlékszem arra, hogy egy ilyen bevásárló központba mentünk, és kértem az eladót, hogy földelőszondát, ez az emlénye, így mondják oroszul. És csodálkozott, hogy mit akarok én kérni. Mondom, ez az emlénye, hogy egyet, 7 méter hosszú, ezt le kell ütni a földbe. nem tudtam, miről van szó, azt mondja, hogy uram, azt mondja, mióta ez az epicenter itt megnyílt, maga az első, aki földerő szondát akar. Ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy ott helyszínen a vakolat alatt húzták a vezetékeket, olyan elektromos kötéseket lehetett látni, hogy abszolút tűzveszélyes, és mondtam, hogy ha nem tudunk itt mindent megcsinálni, legalább a villamos kötéseket tegyük rendbe. Mert amit nem vitt el a háború, azt majd el fogja vinni a lakástűz. Na, ezeket rendbe raktuk, és persze lakáshálózatot alakítottunk ki, és nagyon érdekes volt az egyik társunk, aki azt mondta, ott miközben bevásároltuk ott a Targóvíd Center, hogy mondják, ez a bevásárló központban ezeket a villamos alkatrészeket, hát az nem olcsó dolog. Ha oda akarsz figyelni, hogy szakszerű legyen, biztonságos legyen, akkor arra pénzt kell költeni. Én ennek a híve vagyok. És azt mondta az egyik munkatársunk, hogy de hát minek, hát nekem sincs ilyen otthon. Arnold, hát mi a fenének csinálod ezt, hogy életvédelmi meg földelő? Azt mondja, egyébként is mi lesz, hogyha az oroszoké lesz a ház? És én fejemhez kaptam így abban a pillanatban, és mondom, hát figyelj ide! Hát én ide jövök Kárpátaljáról, megcsinálom rendesen ezt a lakáshálózatot, mert hogyha lehet, hogy az oroszoké lesz ez a ház, de hogyha az orosz kisgyerek belenyúl a konnektorba, és agyonvágja az áram, hát nekem az ukrán kisgyerek élete is, meg az orosz kisgyerek élete is, hát pont ugyanannyit jelent, nem? Hogy nem többet, nem kevesebbet. És ha én itt tehetek valamit, nagyon együttérzően azzal, akit az ukránok ellenségnek vagy agresszornak mondanak, akkor nekem most itt van egy nagyon jó lehetőségem. És nem mondom azt, hogy ja, ha az oroszoké lesz, akkor mindegy. És lehet, hogy az oroszoké lett azóta. A segítésben az első rendű dolog, hogy én akkor kezdek el magamért aggódni, amikor elveszítettem az együttérzésemet az ellenséggel. És hogy én ezt nagyon-nagyon szoktam ott közvetíteni, hogy testvérek, mi keresztények vagyunk, és azért Jézus Krisztus azért az ellenség szeretetről mondott nekünk néhány nagyon fontos dolgot, és hogy legalább az együttérzésünket ne veszítsük el velük. Legalább azt. Oké, nagyon nehéz, mert az agresszor az agresszor. Szerveztek egy ilyen önsegítő csoportot ott valahol Kárpátaljában, nagyon híressé vált az a csoport, és hogy olyan édesanyákat hívtak oda, akiknek vagy a férjük, vagy a gyermekük a háborúban harcolt és elesett. Ez a gyászfeldolgozó, saját élményi önsegítő csoport, ha azt hiszem, így definiálják a szakmában. És az történt, hogy képzelj el egy ilyen helyzetet, hogy körbe szoktak ülni, van egy terapeuta, aki moderálja a beszélgetést, és hogy ott egymás után mondták el az édesanyák, hogy az én fiam itt és itt esett el, és hogy úgy indult, hogy az utcáról vitték el, tulajdonképpen el se tudtunk köszönni, és ott mérhetetlen sok fájdalmat fejeztek ki ezek az édesanyák, amiket szerintem mi csak a filmekből vagy a nem tudom honnan ismerünk. És aztán képzeld el, hogy az történt, hogy így egymás után mentek az édesanyák, így mondták el, hogy nekem a férjemet vitték el, nekem a gyermekemet, azt hittem, hogy él, de már nem él, és már régóta nem hallunk róla. Ez egy önsegítő csoport volt, hogy elkezdtek egymásról beszélgetni. És volt ott egy anyuka, aki nagyon-nagyon-nagyon erős indulatoktól vezérelve, így úgy kifakadva egy ilyen nagyon mély sírásban. És azt mondta a többieknek, hogy fogalmatok sincs, hogy én mit élek át, milyen fájdalmat. És nagy dolog az, amikor ukrán, meg orosz édesanyák, meg különböző nemzetiségű édesanyák ott együtt ülhetnek egy ilyen csoportban, egy ilyen önsegítő csoportban. És az anyuka mondta, hogy fogalmatok sincs nektek, hogy én mit élek át. És elkezdte ilyen nagyon-nagyon mérőfakadóan, ilyen nagy fájdalommal elmondani. És aztán persze ott hallgatták az ő kifakadását. Ez egy ukrán anyuka volt, és oda ment hozzá egy édesanyja, egy orosz anyuka, így lekuporodott a térde elé, és megfogta a kezét, és azt mondja, hogy ide figyelj, hát nézd meg, milyen színe van az én könnyemnek. pont ugyanolyan, mint a tiédnek. Pont ugyanolyan. És akkor megértettem ebből, hogy az ukrán édesanyja könnye színe, az orosz édesanyja könnye színe, a román anyukának a könnye színe, a magyar anyukának a könnye színe pont ugyanolyan színű. És hogy ez a szenvedés, ez olyan erős sors közösségbe kovácsol bennünket, hogy nem tesz különbséget orosz, magyar, ukrán, meg román. Mi szoktunk, és azt mondjuk, az orosz édesanyának a szenvedése nem számít. Pedig a könnye színe pont ugyanolyan. Pont ugyanolyan.
1: Hoztál magaddal egy rózsafűzért. Van ennek valami története, vagy különleges erővel bír a számodra?
2: Persze. Ha megtalálom, akkor mindig magamra kötözöm, mert ez egy ilyen emlékeztető jel. Egyrészt ez a Bencés Jézus füzérnek a változata, verziója, ami nem különbözik sokban a Máriás rózsafüzértől, csak annyi, hogy egy Szent Benedek, megáldott Szent Benedek érem függ itt a kereszt mellett. Ő magában kereszt nélkül is érvényes, mert magán a Szent Benedek érmen van egy kereszt. És hát akik a Bencés érmet ismerik, azok tudják, hogy ez egy ördögűző imának a ima szavainak a kezdő betűi. Szent Benedek atyán keresztje, a kereszt legyen a fényem, ne az ördög hadvezérem, gonosz sátán hord el magad, ne tukmád rám hívságodat, amit velem akarsz megetetni, te magad edd meg. És ez egy spirituális védelmet adó szent tárgy, és nyilván az érem még senkit nem védett meg, viszont a hozzátartozó imádság, illetve az áldás az megvédhet bennünket. Ha mély hit kapcsolódik hozzá, és mély bizalom Istenben. Ez a kulcsa a Szent Benedek éremnek. Egyébként én ezt egy nagyon szép dolognak tartom. Erről beszéltem, hogy valójában a Szent Benedek érem nem csak a szentekkel és Szent Benedek atyánkkal kapcsol össze bennünket, hanem egy nagyon mély spirituális védelmet ad, méghozzá olyan módon, hogy megerősít bennünket az Isten jelenlétében, halálunkkor álljon mellettünk jelenlétével. És itt újra a jelenléthez érkezünk meg, hogy tulajdonképpen nekünk ezekben a nagyon-nagyon szorongató helyzetekben semmilyen igazunk nincsen, csak az, amit ez az érem közvetít, hogy Isten jelen van az életünkben. És én nagyon-nagyon sokat mondom kárpátaljai testvéreimnek, hogy higgyétek el, hogy az Isten életünk minden pillanatának a tanúja. Életünk minden pillanatának a tanúja ennek is. És egyébként maga a rózsafűzér a bogyók nem szokásos fából esztergált kis bogyók, hanem a pravoszláv egyházban használt csotkinak, amivel a Jézus imát imádkozzák, egy ilyen gyöngyfonása. Egy ukrán paptól kaptam, aki ott szolgál a plébánián, és vannak ilyen apró dolgok, hogy a hátizsákom cipzárján háromszínű fonalból a magyar zászló, és kétszínű sárga és kékszínű fonalból pedig az ukrán zászló, mint egy ilyen karkötő ott lóg a cipzáron. Ezt messziről lehet látni. Én nekem nagyon-nagyon fontos. Az ukrán paptól kapott, Júri atyától kapott rózsafűzér, ez megint egy ilyen spirituális kapocs, egy ilyen spirituális híd mi magyarok és az ukrán testvérek között. Rájuk úgy tekintek, hogy testvéreink, ukrán testvérek, következetesen szívből jövően így szólítom őket, és ez nagyon őszintén nem egy ilyen megfelelési kényszer, hanem az én szerepemből fakadó tulajdonképpen kötelezettség. Még csak ezt sem mondanám, csak egyszerűen, hogy az én jelenlétemből fakad, hogy ők rájuk testvérként tekintsek. És azt hiszem, mióta ott vagyok, ezt ők viszonozzák is, hogy rám is testvérnek tekintenek. Az ukrán közösség és a magyar közösség nagyon mélyen elfogadott. Valószínű, hogy megérezték, hogy engem nagyon megérintett az ő szenvedésük is, és nem csak a magyarok szenvedése ott Kárpátalján. És ezt nagyon sokszor elmondom, hogy higgyétek el, hogy a ti szenvedésetek is ugyanúgy megérintette a szívemet, mint a magyar testvéreknek a szenvedése.
1: Kedves Arnold atya, sajnos lejárt az időnk. Nagyon szépen köszönöm az őszinte történeteidet, a sokszor mély és megrázó eseteket, amelyeket hoztál nekünk, és amiből megérezhetjük, hogy igen, az apró dolgoknak is örüljünk, és tényleg arra figyeljünk. Önöknek köszönöm a megtisztelő figyelmüket, ha tetszett az adásunk, kövessenek minket a Katolikus Szeretett Szolgálat és a Szakmamező Facebook oldalán, valamint a Katolikus Szeretett Szolgálat YouTube csatornáján, ahol folyamatosan frissülő tartalmakkal várjuk Önöket.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját Hitünk és Életünk sorozatunkban, melynek a mai témája, mondhatnánk, hogy aktuális, de hát mikor nem volt az, amikor azt kérdezzük, hogy mi a helyzet a rosszal bennünk, közöttünk, körülöttünk, a világban, és eljutunk a kérdésig, hogy vajon Isten akarja-e a rosszat? Ezen a mai témánk, és hogyha időnk engedi, akkor átlépnénk a folytatásába, amikor azt kérdezzük, hogy gondját viseli-e Isten ennek a világnak. Könnyű a válaszunkat megadni, hiszen Isten ismeretében és szeretetében törekszünk élni, és a szívünkön van a válasz, mégis próbáljuk meg az alapfogalmakat körüljárni, és a körülöttünk élő emberek, embertársaink, és gyakran a bennünk is fölmerülő kérdéseket valóban őszintén feltenni, és keresni azt a választ, amely az írásból fakad, és amely a lélekből születik, amely valóban igazi válasz. Mert ha megkérdezzük, hogy akarja-e Isten a rosszat, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nyilván nem akarja, ugyanakkor megengedi, hogyha mi akarjuk. Gondoljunk a keresztség szentségének ünneplésére. A bűn soha ne uralkodjék rajtunk. Nem csak kérjük, nem csak kívánjuk, hanem a keresztelendők olajával való megkenés és a köztelevő imádság éppen erről szól. Bár az ember megízleli a bűnt, milyen szomorú, de mégis Isten szeretetéből nem tud kihullani. Megkapja a kegyelmet, az erőt, hogy visszataláljon hozzá. Tudunk választani jó és a rossz között, szeretnénk ebben pedig egyre tökéletesedni, és mindig a helyes választ megadni. Dönteni a jó mellett, az élet mellett, az igaz mellett, az Isten útját választani és azon haladni. Nem csak mondani, hogy ezt választom, Uram, Uram, hanem azon elindulni a keskeny ösvényem. Isten tehát nem akarja a rosszat, csak megengedi, hogyha mi akarjuk. János evangéliumában a 3. fejezetben azt olvassuk az Úr Jézus panaszaként, mint egy a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tettei gonoszak voltak. A Teremtés könyvében pedig olvassuk az Úr szavát az emberhez, mivel ettél a tiltott fáról, a föld átkozott lesz miattad. Mi emberek folyton botránkozunk a rossz és a szenvedés miatt. Sokszor még Istent is vádolják az értelmetlen emberek, mintha ő lenne a bajok oka, pedig az nyilvánvaló, hogy tőle semmi rossz nem származhat. Akarja Isten a rosszat? Isten nem akarja, nem akarhatja, tőle nem származhat a rossz. De mégis milyen furcsa újból kimondanunk, hogy megengedi, hogyha mi akarjuk azt. Az egyház tanításában így fogalmaz, Isten nem akarja a rosszat, mint valami jót. A bűnt csak engedi, bár meg tudná akadályozni. És ismerjük fel az írást, az Ószövetségi Szentírásban 3 idézetet is hoztam. Az első a 2. törvénykönyvből, 32. fejezetből való. Halljátok egek, szólni szándékozom. A föld figyeljen ajkam szavára. Esőként permetezzen tanításom, harmadként hújon a szavam, mint a zápor a sarjadó fűre, a zápor eső a lankad gyepre. Mert az Úr nevét hirdetem, dicsőítsétek Istenünket. Kőszikla, amit csak tesz, tökéletes, mert igazság minden útja. Hűséges Isten, mentes minden álnokságtól, igaz és egyenes, vétkeztek ellene, akiket hibátlannak alkotott, gonosz és elvetemült nemzedék. A bölcsesség könyvének 1. fejezetében és 2. fejezetében pedig ezt olvassuk. Kerüljétek hát a hasztalan zúgolódást, óvjátok nyelveteket a rágalmazástól, mert a titkos beszéd sem marad bűntelen, és a száj, amely hazudik, megöli a lelket. Ne törekedjetek a halál

a életetek elhibázott útján, ne siettessétek romlásotokat kezetek tetteivel. Mert a halált nem Isten alkotta, ő nem leli örömét az élők pusztulásában. Hisz mindent azért teremtett, hogy legyen, és a világ teremtményei az üdvösségre szolgálnak. Nincs bennük pusztító méreg, és a földön nem az alvilág uralkodik. Mert az igazságosság halhatatlan. Isten ugyanis halhatatlanságra teremtette az embert, és saját lényének képmásává tette. A sátán irigysége lévén azonban a világra jött a halál, és akik vele tartanak, azok megtapasztalják. Mózesi idézet, Mózes könyvének idézete és a bölcsesség könyvéből vett idézet után Jób könyvének első fejezetét idézem a 8-tól a 12. versig. Akkor az Úr így szólt a sátánhoz, felfigyeltél-e szolgámra Jóbra? Mert nincs hozzáfogható a földön. Fedhetetlen, derékember, féli az Istent, s kerüli a rosszat. A sátán azt válaszolta az Úrnak, talán bizony ingyen olyan Isten félő ez a Jób. Nem magad emeltél-e sövényt köré, háza és minden vagyona köré? Megáldottad keze munkáját úgy, hogy birtoka állandóan gyarapszik a földön. Csak nyújts ki egyszer kezedet, és nyújj hozzá egész vagyonához. Szavamra, szemtől szembe fog majd káromolni. Az Úr erre azt mondta a sátánnak, nos, kezedbe adom mindenét, amilyen van. Csak rá magára nem szabad rátenned a kezed. Erre a sátán eltávozott az Úr színe elől. A szentírás idézetek után következik az első kérdésünk. Furcsán hangzik, de nagyon fontos, amikor azt kérdezzük, hogy miért rossz az, ami rossz? Miért rossz az, ami rossz? És azt kell felelnünk erre, hogy azért, mert céljának és törvényeinek nem felel meg. Ugyanis mindennek megvan a célja, amiért létrejött, ami rendeltetését meghatározza. Többszörös célja is lehet egy dolognak. A cél érvényesülését pedig a törvények és a szabályok biztosítják. Hogyha ezeknek nem felel meg valami, akkor azt mondjuk, hogy az rendellenes és rossz. És alapvetően rossz, hogyha teljesen célszerűten hibás, ha valamiben szabálytalan. Rossz például az a ház, amelyben nem lehet biztonságosan lakni. Hibás, ha rendeltetésének nem felel meg tökéletesen. Hasonlóképpen rossznak nevezzük az embert is, aki az emberi élet céljának nem felel meg életével. A Teremtő Isten határozta meg mindenek a célját és törvényeit. Az első kérdésünket már is kövesse a következő, amikor megkérdezzük, hogy milyen fajtái vannak a rossznak. Ugyanis meg kell, hogy különböztessünk fizikai, erkölcsi és például műalkotásbeli rosszat. A célszerűtlenség, a szabálytalanság előfordulhat a dolgok fizikai állapotában, az ember cselekedeteiben vagy az emberi alkotásban. Ha valaminek a fizikai állapota rossz, akkor fizikai rosszról van szó, például, hogyha a testem szervei nem működnek jól. Ugyanakkor nézzük az emberi cselekedeteket, nézzük a vágyak, gondolatok, szavak, tettek rendetlenségét, amely erkölcsi rossz. Az emberi cselekedeteknek is van ugyanis meghatározott céljuk. Például Isten dicsőítése, hogy megdicsőjön Isten a tagjainkban. És vannak törvényei, és pedig az örök erkölcsi törvények. Gondoljunk csak a 10 parancsolatra. És végül szabálytalanok lehetnek az emberi alkotások is, hogyha nem felelnek meg az alkotás, kultúra természetszerű rendeltetésének és törvényeinek. Az alkotás hiányosságai jelenítik a műalkotásbeli rosszat, például ha egy film nem építő, nemesítő hatású, vagy a szakszerűség a művészi követelményeknek nem felel meg. Kérdeztük tehát, hogy miért rossz a rossz, és azt mondtuk, mert céljának és törvényeinek nem felel meg. És megkülönböztettük a rossz fajtáit, fizikai, erkölcsi és műalkotásbeli rosszról beszéltünk.

Folytassuk tehát a kérdések sorát, keressük a választ az alapkérdésünkre, amikor azt tettük fel, hogy akarja-e Isten a rosszat. Azt válaszoltuk, nem akarja, csak megengedi, ha mi akarjuk. Az első két kérdésünk így hangzott, hogy miért rossz az, ami rossz, és hogy milyen fajtái vannak a rossznak. Most pedig kérdezzünk rá a rossznak az okára. Mi az oka a rossznak? Azt mondjuk, hogy minden rossz forrása a bűn. Látjuk, hogy Isten művei tökéletesek, vagyis teljesen megfelelnek isteni céljaiknak. Az embereké, vagy az angyalok művei pedig, a teremtmények művei nyilvánvalóan nem tökéletesek. Az értelmes teremtmény nem maga a jóság, amelyből csak jó származhat, hanem csak esetleg jó, amely rossz is lehet. Az értelmes teremtmény rendetlen, rossz akarata a bűn, amely mindent meg tud rontani, rosszá tud tenni, amire befolyása van. Hitünk tanítása szerint valóban meg is rontotta a bűn az egész világot. Eltorzította a természet rendjét, mely teljes pusztulást eredményez végül. Bár a teremtett világ természetszerűleg mulandó, jelen formája megszűnt volna a bűn nélkül is, de átalakulása Isten dicsőségének végső követelménye szerint az ember bűne nélkül nem lett volna gyötrelmes pusztulás a világ végén. A rossz forrása tehát a bűn. És megkérdezzük azt is, ez a következő negyedik kérdésünk, hogy miért engedi meg Isten a rosszat? A mindennapi gyakorlatból talán azt is mondhatnánk, hogy ez az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés. Hisz a napi tapasztalásunk, hogy a bűn következménye a rossz közöttünk van, a bűn jelenléte megfertőzi az életünket, megrontja az életünket, és ilyen egyszerűen föltesszük a kérdést, hogy miért engedi meg Isten, hogy jelen legyen ez a rossz? És a válaszunk talán furcsa hangzik, de induljunk ki ebből, a nagyobb jó érdekében Isten nem akadályozza meg a rosszat. Talán a legnagyobb nehézségük Istennel szemben az embereknek az, hogy miért engedi meg a rosszat, és ez a kérdés gyakran fölmerül, főleg a gyűlölet garázdálkodásait, kegyetlenkedéseit, a tragikus pusztítást és pusztulást szemléli az ember, és kínjában, fájdalmasan fölteszi és megismétli újból és újból ezt a kérdést. Miért tűri még az Isten gyűlölet borzalmait is? Hányszor kiáltják oda az igaznak, hol van a te Istened? Én személyes példát is tudok mondani. Egy tragédia után egy liftben egy kedves régi barátom magából kikelve rettenetes állapotban éppen ugyanezt a kérdést tette fel. Hol van a te Istened? Hogyan engedi meg Isten ezt? Milyen Isten ez a te Istened, aki ilyet eltűr és elvisel? Így gyalázták Krisztus Urunkat is. Szálljon le most a keresztről, és hiszünk neki. Isten valóban ártalmatlanná teheti a gonoszt, a rosszat és azzá is teszi, illetve önmagával szemben nincs erre szüksége, mert Isten sérthetetlen. Őt nem érintheti semmi rossz. Az emberek számára ártalmatlanná teszi azzal, hogy megadja az élet győzelmének lehetőségét kegyelmének hatalma által. Tehát végső győzelme nem lehet fölöttünk a rossznak. A krisztusi hit győzelmet jelent a halál fölött. A krisztusi hithez viszont éppen arra van szükség, hogy épségben hagyja az ember szabad akaratát. Ha ezt elvenné, hogy megakadályozza a gonosz tettet, lerombolná a személyiség méltóságát, és elvenné az üdvösség lehetőségét, mely az ember számára mindennél nagyobb rossz. Az emberi szabadság, illetve a szeretet, az üdvösség lehetőség az legnagyobb jó, amiért eltűri Isten a rossz akaratot és annak összes következményeit. Témában az utolsó kérdésünket így fogalmazzuk, hogy mi a forrása a bűnnek, az emberi gonoszságnak. És a válaszunk így hangzik, hogy a gonoszság gyökere az Isten gyűlölete. Különbséget kell tennünk ugyanis a bűnös cselekedet és a gonosz tett között. A bűnös cselekedet az olyan szándékos eltérést jelent Isten akaratától, amelyben nem maga az eltérés szándékos, hanem az a valami, ami eltér tőle. A gonosz tett viszont direkt lázadás a törvény, illetve Isten ellen. A gyakori bűnös cselekedetből rendszerint kialakul a gonosz akarat. A sok bűn ugyanis erős hajlamot fejleszt az emberben a rendetlenségre. Minél erősebb a rossz hajlam, annál képtelenebb számára Isten akarata, és fenyegetőbb maga az Isten.
s a feloldhatatlannak tűnő vád gyűlöletessé teszi Istent, aki minden tettével bosszút akar állni. Isten megengedi tehát a rosszat, nyilván nem akarja, szabad a mi akaratunk. Tudunk élni vele, vagy visszaélünk vele? Tudjuk-e választani a jót? Tudunk-e ellenállni a kísértésnek? Az Úr szava az emberhez, mivel ettél a tiltott fáról, a föld átkozott lesz miattad. És mi emberek folyton botránkozunk a rossz, a szenvedés miatt, sokszor még Istent is vádolják az értelmetlen emberek, mintha ő lenne a bajok oka, pedig nyilvánvaló, hogy tőle semmi rossz nem származhat. Milyen egyszerű lenne a képlet a jót választani, az életet, és ellene mondani a bűnnek. Erre teszünk ígéretet, Isten kegyelmében reménykedve, abban bízva, arra hagyatkozva, mindig, amikor megújítjuk kerességi fogadásunkat, amikor a keresség szentségénél nyilatkozunk a gyermek fölött, akiért felelősséget vállalunk, húsvét éjszakáján és ünnepi alkalmakkor, például az első áldozáskor, amikor megújítjuk a szándékunkat, a világosság fiaiként az élet útját akarjuk járni, éppen azért, hogy az élet teljességére eljuthassunk. Folytassuk a következő témánkkal. A következő nagy kérdésünk így hangzik, gondját viseli-e Isten a világnak? Eddig az Isten és a rossz kapcsolatát vizsgáltuk, most pedig a gondviselő Istenre igyekszünk tekinteni. Azt mondjuk, hogy Isten a világ gondviselője, fönntartja és célba vezérli. Istennek azt mondjuk, hogy terve van a világgal, ami biztosan megvalósul. Isten nem vallhat kudarcot. Különösképpen az emberre van gondja, akit saját magának teremtett, hogy neki megmutassa színről színre önmagát, felkínálja életét, és ezzel isteni boldogságában részesítse. Istennek ezt a szándékát szolgálja a világon minden. Szatyász tanítását idézzük, őszintén hisszük és valljuk, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy Isten, minden anyagi és szellemi, látható és láthatatlan létező teremtője, alkotója, kormányzója és elrendezője. Gondviselője a világnak, létrehozta és föntartja, és célba vezérli. Idézzük a Zsoltár szavát a 104. Zsoltárban, ezt olvassuk. A földet biztos alapra helyezted, nem inog meg az idők folyamán, vízek árjával vetted körül, a hegyeket is vizek borították. Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek között csörgedeznek. Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadsza már merít belőlük. Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak között zengik énekük. A hegyeket kamráid vízéből öntözöd. Eged gyümölcsével a földet jól tartod. Füvet nevelsz az állatoknak és növényeket, hogy az ember jól lakasson, hogy a földből kenyeret nyerjen, a szívét meg borral vidíthassa, hogy az olaj kenetül szolgáljon fejére, s a kenyér erőt kölcsönözzön neki. Máté 6. fejezetében pedig Jézus csodálatos, nem vagy bíztató, reménykeltő, isteni szavait halljuk és olvassuk. 6. fejezet 25. versétől. Azt mondom ezért nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az eledelnél és a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait. Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, mennyei atyátok táplálja őket. Hát nem többet értek ti náluk. Ugyan ki tolthatja meg az életét, csak egy könyöknyével is, hogyha aggodalmaskodik. Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, nem fáradoznak, nem szőnek, fonnak, mégis mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége tejében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább. Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek, mit eszünk, mit iszunk, vagy hogy mit veszünk fel. Ezeket a pogányok keresik. Mennyei atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá.
Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja. Kedves testvérek, fönségesek Jézus szavai. Nem csak reménykeltőek, nem csak bíztatóak, isteni ígéret, isteni távlat, nézőpont. Jézus beszél Istenről, és az ő gondoskodó szeretetéről. Reményünk oka éppen ez, aki megteremtette ezt a világot, fönn is tartja, gondoskodik róla, és célba is vezeti.

A folytatásban, amikor arra keressük a választ, hogy vajon gondját viseli-e Isten a világnak, fogalmazzuk meg a kérdéseinket. Az első kérdésünk így hangzik, mit jelent az, hogy Isten gondviselő? Azt jelenti, hogy Isten gondoskodik arról, hogy minden elérje a célját. Azt mondjuk, hogy a világon mindenek van célja, és pedig természetszerűleg az, amit a Teremtő rendelt számukra. És arról is a Teremtő gondoskodik, hogy ez a cél megvalósuljon. Mindent megad, ami szükséges hozzá. Idézzük a Zsoltár szavát. Mindenek szeme benned bízik, Uram, és te idejében megadod, ami szükséges. Megnyitod kezedet, és betöltesz minden élőt áldásoddal. Mennyire fontos ez a mondat? Idejében megadod, ami szükséges. És éppen visszatekintetünk az előző rész végén idézett Jézusi beszédhez, Máté evangéliumának 6. fejezetéből, Isten gondoskodó szeretetéről, amikor beszél. Ne aggódjatok a holnap miatt, a holnap gondoskodik magáról. Megvan a mai napnak a maga baja, de az se baj, hiszen ő megadja idejében ma is és holnap is mindazt, amire szükségünk van. Biztosak lehetünk abban, hogy amire az üdvösségünkhöz szükségünk van, Isten bőkezően megadja nekünk. Így látjuk tehát a gondviselő Istent. És a következő kérdésünkkel kérdezzünk rá erre a kifejezésre. Mit jelent az, hogy bízom a gondviselésben? Azt jelenti, hogy rábízom magam Isten rendelkezéseire. Rábízom magam Isten rendelkezéseire. Aki igazán bízik a gondviselésben, az meg van győződve arról, hogy az a jó számára, amit Isten akar. Amit pedig ő akar, az biztosan meg is valósul. Ha magamévá teszem az ő szándékát és akaratát, akkor a saját célom is biztosan teljesül. Csak is akkor üdvös számomra a gondviselés, ha célomat Isten céljával azonosítom. A gondviselésre csak akkor bízhatom magam, ha keresem és megismerem a gondviselő akaratát, hogy azt kövessem. Az Úrra bízza dolgaidat, vagyis ő határozza meg, mi a dolgod, és akkor terveid sikerülnek. Példabeszéd könyvéből való ez a mondat. Az Úrra bízza dolgaidat, és akkor terveid sikerülnek. Következő 3. kérdésünk így hangzik, hogyan gondoskodik Isten az emberről? Megadja számára, ami az üdvösséghez szükséges. Isten az embert sajátos módon természetének megfelelően vezeti a célba. Magában a célkitűzésben is részesíti szellemi természete által. Magatartását, akaratát szabadon hagyja az isteni rendelkezésekkel szemben. Biztosítja azonban számára azt, ami létének beteljesülése, üdvössége, hogy meglássa Isten dicsőségét. Ám ez csak akkor jelent üdvösséget számára, ha a saját személyes célját is ez képezi. Aki gyűlöli Istent, annak számára az ő dicsősége a legnagyobb gyötrelmet, az örök kárhozatot jelenti majd az ítéleten. Hogy szeretjük vagy gyűlöljük őt, azt szabad akaratunkra bízta. Dicsősége szempontjából ez teljesen közömbös. Mindenképpen meglátjuk azt. Téves tehát a fogalma annak az isteni gondviselésről, aki úgy gondolja, hogy az, ami saját, szubjektív céljainkat szolgálja. Isten nem szolga, hanem Úr. Ő határozza meg a célt, amely egyedül képes üdvözíteni minket, ha magunkévá tesszük. Folytassuk a következő kérdésünkkel. Nem ellenkezik-e a gondviselés az ember önállóságával? A gondviselés ellenkezik-e az ember önállóságával? Válaszunkban így fogalmazunk, a gondviselés az ember önállóságának forrása és alapja. Gyakran vádolják a keresztény vallást azzal, hogy tétlenségre károsztatja az embert, hogy túlságosan az Istenre bíz mindent, nem hagy teret az emberi tevékenység számára. Az evangélium ezt mondja, ne aggódjatok éltetekről. Mi szükség van tehát az emberi erőfeszítésre, kérdi a hitetlen. És hozzáteszik gúnyolodva, nyilvánvaló, hogy az állítólagos Isten nem adja meg, amire szükségünk van. Ha nem dolgozunk, akkor nem is eszünk. De még a munka ellenére is
sokan halnak éhen naponta a világon. Ezek az ellenvetések alapvetően téves szemléletből indulnak ki. Az isteni és az emberi tevékenységet egyneműnek, azonos természetűnek tekintik, mintha Isten ugyanolyan módon gondoskodna rólunk, mint ahogyan az embernek gondoskodnia kell magáról. Isten gondviselése nem teszi fölöslegessé, hanem követeli az emberi tevékenységet. Ő ugyanis elsősorban úgy gondoskodott rólunk, hogy részesített minket saját értelmes természetében, mely önálló gondviselő tevékenység forrása. Megadta továbbá annak föltételeit, hogy természete érvényesülhessen. Amire pedig minden erőfeszítés ellenére is képtelen, azért nem kell aggódnia, mert az üdvösségéhez nem szükséges. Az utolsó kérdéshez érkeztünk, így hangzik, hogyan gondoskodott Isten a világ üdvösségéről? Hát úgy, hogy elküldötte egyszülött fiát, aki Jézus Krisztusban emberré lett. Krisztusban Isten kinyilatkoztatta mindennek a célját, és megadta mindazt, ami a cél eléréséhez szükséges. Pál apostol így fejti ezt ki többek között a Kolosszeiekhez írt levelében. Idézem, azt mondja, ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte, mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön. A láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat, mindent általa és érte teremtett. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fönn. Ő a testnek, az egyháznak a feje, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy ővé legyen az elsőség mindenben. Úgy tetszett az atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség. Azt mondjuk tehát, hogy Krisztus mindenek üdvössége. A két kérdést érintettünk, akarja Isten a rosszat, illetve gondját viselje Isten ennek a világnak. Adja Isten, hogy megtapasztaljuk kegyelmét, hogy a jót tudjuk választani, és tegyük is, illetve megtapasztaljuk, hogy gondját viseli a világnak, gondját viseli az embernek, gondomat viseli, és megadja a kegyelmet, hogy a teljességre, az ő életére, nek látására és birtoklására, az üdvösségre jussak. Isten gondviselője ennek a világnak, föntartja és célba vezérli. Adja meg nekünk, hogy célba is érjünk, és meglássuk az ő dicsőségét. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

az áldás gondolatokat hallják. A határtalan jóság, a hozzád simuló irgalom, a veled együtt érző jelenlét, a neked szentelt figyelem, a téged kereső védelem, a benned lakozó csöndes öröm tegyen áldottá, késsé a szeretetre, erőssé a fájdalom és az ínség idején. Ő, aki megajándékozott békéjével, aki melléd szegődött hűségével, ő soha nem hagy egyedül. Tegyen áldottá, érlelje meg benned az öröm, a hála, a bátorság gyümölcseit.

megkopott álmokat. Sodornak az évek, az idő tüskéi a szívedig érnek. Ameddig szeretlek, tán megáll az óra. Tegnapra ébredsz fel, holnap virrad óra. Fékeznéd az időt, ám ha felednek, feletted az idő, soha nem áll meg. A lánc még erős, de a kéz gyenge. A szív nem mozdul, csak a láb menne.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
3: A fájdalmas rózsafüzért a Roma közösségért ajánljuk fel. Segítse az Úr betegeiket, azokat, akik börtönben sínylődnek, vagy szenvedélybetegség rabjai.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, ámen!
4: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafüzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek szent életben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírdalmadra.
6: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Miattunk és érettünk. Az ártatlan Isten végső sorsa nem lehetett köztünk más, mint a tökéletes elhagyatottság. Az olajfák hegye, Isten éjszakája. Hogy milyen lehetett ez az éjszaka, arról senki teremtmény nem tudhat. Az angyal se, aki leszállt hozzá, a tanítványok se, akiket felrázott. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk létkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyben, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Az a páratlan elhatározás, az a páratlan erő van Jézus tette mögött, amellyel ő a világba lépett és vállalta, hogy áldozattá legyen. Nem kellett neked vér vagy ételáltozat, de embertestet alkottál nekem. Így szóltam hát, íme itt jövök, Istenem, hogy megtegyem akaratodat, amint a könyvtekercsbe írva van. A tökéletes kiszolgáltatottság tehát a tökéletes szeretetből fakad. Mindaddig, amíg fönntartásaim vannak, nem tökéletes a szeretetem. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostott.

0: gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Kérlek, Uram, hogy soha se térjünk le arról az útról, amit Te jelöltél ki számunkra, mert azt képességeinkhez vagy rangunkhoz méltatlannak tartjuk. Egyetlen út sem megalázó vagy haszontalan, ha azt Te jelölted ki, hisz csak ezen az úton találjuk meg lelkünk békéjét és az örömet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, töv is

0: szenteséggel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bokor tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel, ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amelyet kereszthordozással jár végig. Emberileg képtelenség. Botladozásokkal és elesésekkel, és a szireneinek karjaira is rászorulva, de végre is maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy Jézus után Mária, és nem roskad össze. Ez is maga a lehetetlenség. Lélekben és testben erejüket az Atya toldotta meg. Már odaértek, már hozzák a szegeket. Istennek és Isten anyának szánt feladat az emberekért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalom rózsafüzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. A szeretet sehol és semmikor sem bizonyult olyan hatalmasnak, mint Jézus kereszt halálában. Amikor a magasba emelnek, mondta Jézus, mindeneket magamhoz vonzok. Valahányszor keresztre tekintek, föladom mentegetőzéseimet, erőt merítek Jézus szenvedése láttán, és újra Jézus nyomába szegődöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Úrunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
4: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség beteg és szenvedő tagjaiért ajánlottuk fel.
5: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 19-e. Mint a kóbor lóvat szamár. Hoseás könyvében olvasjuk ezt a 8. fejezet 9. versében. Mint a kóborló vadszamár. Hát tudjátok, nincs szánalmasabb annál, mint amikor valaki egyszerűen nem találja a helyét. Az ember élete kezdeti szakaszában buzgón keresi a kijelölt helyét. Mivel mindennek rendelt ideje van, ahogy a prédikátortnál olvassuk, ezért előbb-utóbb meg kell találni azt a helyet, ahol magunkra, feladatunkra, a másikra és Istenre lelhetünk, az ő kegyelméből. Milyen szánalmas, ahogy Isten népe a többi nép között bolyong, mint a kóborló vadszamár. Nem találja helyét, nem találja Istenét. És miközben a nép potlékok után koslat, bálványok, oltárok, népek és királyok kegyeit keresi. Pedig olyan nagy ajándékot kapott ez a nép. Kijelentést, vezetést kapott, törvényt kapott. Ez a nép biztos irányt és utat kapott. Isten népe ennek ellenére tovább keres még valamit. Így aztán nem tudja teljesíteni szolgálatát a világban. Hiteltelenné lesz, miközben önmagát emészti fel, és megtapasztalja életének a hiába valóságát. De jó tudni, hogy a mi munkánk nem hiába való, ezért szilárdan állunk a helyünkön az Úrban. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A csodálatos kenyérszaporításkor a tanítványok így szólnak Jézushoz. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Kevésnek érezték. Jézus azonban azt mondta, hozzátok ide. És ez a kevés az Úr kezében több ezer ember számára lett áldássá. Eszembe jut egy mai történet. Egy iskolában gyűjtést szerveztek egy beteg kisfiú javára. A legtöbb gyermek csak néhány apró pénzt tudott hozni. Volt, aki szégyelte is, hogy ilyen keveset tud adni. Amikor azonban összeszámolták az adományokat, kiderült, hogy együtt elegendő pénz gyűlt össze ahhoz, hogy a kisfiú kezelésének első költségeit fedezzék. Egyetlen gyermek sem tudta volna egyedül megtenni, de mindenki hozzátette a maga kis részét, és abból valami nagy dolog született. Pontosan így működik a Mária Rádió is. Lehet, hogy valaki csak egy kisebb összeget tud felajánlani, más valamivel többet. Önmagában talán az egyik adomány sem tűnik nagynak, de amikor mindezek összeadódnak, akkor nap mint nap megszólalhat a rádió. Eljuthat az evangélium az idősekhez, a betegekhez, a magányos emberekhez, a családokhoz, és mindazokhoz, akik vigasztalást, reményt és hitet keresnek. Ne azt nézzük, hogy mennyit tudunk adni, hanem azt, hogy szeretettel adjuk. Ahogyan az 5 kenyér és a 2 hal Jézus kezében bőséges áldássá vált, úgy válhat minden felajánlás is Isten eszközévé. Ha fontos önnek, hogy a Mária Rádió továbbra is hirdesse Krisztus örömhírét, kérjük, lehetőségei szerint támogassa szolgálatunkat. Minden adomány számít, mert a sok kicsi együtt nagy ajándékká válik. Isten fizesse meg nagylelkűségüket.
3: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tomás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária úttal közösen, a Ferenciek terén létrehoztunk egy zarándok pontot, a Mária út zarándok pontját. Ez a Ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándok pont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok. Itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk és zarándokoljunk. Mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a Ferenciek terén, a Ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamást hallottátok.

0: Hírpercek.
1: Megújult a doroszlói Szentkút Mária szobra. Változatos programokkal várja a látogatókat a Veszprémi Főegyházmegye augusztus 20-án. Több száz magára hagyott csecsemő vár segítségre, elindult a babasimogatók toborzása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Sebestyén Eszter és Ijjés Borbála, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Megújult a doroszlói Szentkút Mária szobra, tudósít a Magyar Kurír. A magyarok nagyasszonya kőszobor több mint másfél évszázada a kegyhely egyik legfontosabb jelképe. Zarándokok nemzedékei álltak meg előtte imával, kéréssel és hálaadással. Idén azonban egy időre hiányzott a megszokott helyéről. A 165 éves kegyszobor első, teljes körű restaurálására került sor. A szakemberek törekedtek arra, hogy a műalkotás eredeti megjelenéséhez és történeti hitelességéhez hű maradjon. Nagy gondot fektettek az eredeti színezés feltárására és visszaállítására. A költségekhez sokan hozzájárultak kisebb-nagyobb adományokkal, így készülhetett el az új, a szobrot védő baldahin is. A felújított magyarok nagyasszonya szobrot augusztus 13-án helyezték vissza eredeti helyére, ünnepélyes megáldására szeptember 8-án, a 10 órakor kezdődő érseki szentmise végén kerül majd sor. Augusztus 20-a és 23-a között változatos programokkal várja az érdeklődőket a Veszprémi Főegyházmegye és a Várnegyed, írja a Magyar Kurír. A programsorozat az augusztus 20-án 10:30-kor kezdődő szentmisével veszi kezdetét, melyet Takács István érseki általános helynök mutat be a Szent Mihály Főszékes Egyházban. A következő napokban ingyenes nemzetközi kóruskoncert, múzeumi foglalkozás, történelmi Szent István túra is szerepel a kínálatban. Egyedülálló élmény várja az érdeklődőket a Szent György kápolnában is, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett. A különleges hangulatú helyszínen az ünnepi hétvége teljes ideje alatt Szent István király fiának, a trónörökös Szent Imrének címzett intelmeibe hallgathatnak bele a látogatók. A részletes programmal kapcsolatban a Veszprémi Érsekség honlapján tájékozódhatnak. Elindult az Érintők önkéntes babasimogató program, melynek célja, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül hagyott babák sem maradjanak hosszabb időre biztonságos emberi kapcsolódás nélkül. Mától nyílik meg az előjelentkezés azok számára, akik a szükséges kiválasztási folyamat és megfelelő higiéniai és pszichológiai felkészítés után vállalnák, hogy egy hozzájuk közeli kórházban rendszeresen töltenek időt a csecsemőkkel. Magyarországon jelenleg több száz egészséges baba tölti élete első időszakát kórházban a gyermekvédelmi férőhelyek hiánya miatt. Számukra az orvosi ellátás mellett a legfontosabb az emberi érintés lenne, amit az önkéntesek próbálnak pótolni. Az országos hálózat létrehozásához mintegy 4500 felkészített önkéntesre van szükség. Az érdeklődők nem a kórházakban közvetlenül, hanem az Érintők csoportján keresztül jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 19-én szerdán. Sebestyén Eszter és Ijjés Borbála szerkesztőtársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.

Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él én bennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten fiának hitében élek, aki szeretett és feláldozta magát értem.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat. Az ő közbeni járásukra légy mindig irgalmas hozzánk.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te lelki pásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod. Továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által, mindig az élet szentség útján.

0: Istenünk, te Szent Bernát apád lelkében felszítottad a házadért való buzgóságot, hogy lángoljon és világítson egy házadban. Közben járására ad, hogy lelkülete buzdítson minket, és mindig a világosság fiaiként éljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái: Izrael és Palesztina, két nép és két állam, a pápák és a szentszék változatlan irányvonala. Az Atlétika Vatikána csapata a béke jegyében vesz részt a tarantói mediterrán játékokon. Ismét eljövök és magammal viszlek titeket, ígérte a fiú, és először anyját vitte atya dicsőségébe. A Szűzana mennybe vételéről Fra Angelico festménye nyomán. Vértesajai László jegyzete.
1: Két nép, két állam. A pápák és a szentszék rendíthetetlen álláspontja. 14. Leó pápa augusztus 16-án Castel Gandolfóban az úrangyala imádság alkalmával újra felhívást intézett a közel-keleti helyzet kapcsán.
2: Che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
1: Ez volt a szentszék régóta fennálló támogatásának legújabb kifejeződése a két állami megoldás iránt, amelyet Izrael és Palesztina igazságos és tartós békéje egyetlen útjának tekint. A két állami megoldás marad továbbra is az egyetlen lehetséges út az Izrael és Palesztina közötti békéhez. A pápák változtak, akár csak a közel-keleti helyzet, ahol az erőszak és a megosztottság drámaian fokozódott 2023. október 7-e óta. Mégis közel 80 éven át a szentszék diplomáciai álláspontja rendíthetetlen maradt. A két állam az egyetlen olyan kilátás, amely képes garantálni az igazságosságot, az igazságot és a tartós békét. 14. Leó pápa a legutóbbi, aki határozottan újra megerősítette ezt a történelmi álláspontot, amely évtizedeken át fennmaradt az izraeli kormány határozott elutasítása ellenére. Sürgősen felszólítom a nemzetközi közösséget, hogy törekedjen a két állami megoldás előmozdítására, egy igazságos és tartós béke megteremtésére, mondta Leó pápa Castel Gandolfóban augusztus 16-án vasárnap az úrangyala imádság végén, miután elítélte a Cisjordániában a palesztinokat ért visszaéléseket és erőszakot. A Szentatya új lendületet kért, hogy ez a projekt végre valósággá válhasson, amelyet először 1947-ben hivatalosan is felvázoltak az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése által elfogadott tervben, miszerint kötelezően két államra kell felosztani Palesztínát. A jeruzsálemi szenthelyek nemzetközi esítésére irányuló 1947-es felhívástól kezdve a két állami megoldás az 1980-as évektől a szentszék Izrael-Palesztin konfliktussal kapcsolatos diplomáciai álláspontjának egyik sarokkövévé vált. Ez egy rendíthetetlen álláspont, amelyet nem az ismételt eszkalálódásra adott érzelmi reakciók alakítanak, hanem szilárdan gyökerezik a történelemben, és amelyet az egymást követő pápák következetesen megerősítenek. Az első kijelentések 1948-ra nyúlnak vissza, amikor 12. Pius az In Multiplicibus Curis kezdetű enciklikában olyan rendet szorgalmazott, amely garantálja a lét biztonságát, és egyúttal a lelki és anyagi jólétet elősegítő erkölcsi és fizikai életfeltételeket a konfliktusban résztvevő mindkét fél számára. Az ezt követő 1949-es Redemptoris Nostri Cruciatus kezdetű enciklikában, aggódva amiatt, hogy a megváltó életéhez kapcsolódó szent helyek háborús pusztítást szenvedhetnek el, 12. Pius pápa arra buzdította a híveket, hogy minden jogos eszközt ragadjanak meg annak érdekében, hogy meggyőzzék a világ vezetőit arról, hogy Jeruzsálemnek és környékének jogi státuszt adjanak, amelynek stabilitását a békeszerető nemzetek egyesült erőfeszítései megfelelően garantálhatják. 6. Pál, az első pápa, aki 1964-ben a Szentföldre utazott, nyíltan beszélt a palesztin nép legitim jogairól, az 1967-es, hatnapos háború előestéjén a kérdést humanitárius vészhelyzetből alapvető politikai kérdéssé alakítva át. Yu Tant, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárához intézett szívből jövő üzenetében hatodik pápa az egész keresztény világ nevében arra szólított fel, hogy minden erőfeszítést tegyenek meg annak érdekében, hogy Jeruzsálemet különleges szent jellege miatt nyílt és sérthetetlen várossá nyilváníthassák, mentesítve a katonai műveletektől és megkímélve a háború következményeitől. A döntő lendületet azonban II. János Pál adta, az első pápa, aki erőteljesen kiállt a palesztínok független hazához való joga mellett, ugyanakkor megerősítette Izrael jogát ahhoz, hogy biztonságban élhessen. Ezt a kettős felhívást az 1984-es Redemptionis Anno kezdetű apostoli levél rögzítette. Az Izrael államban élő zsidó nép számára, amely ezen a földön őrzi történelmének és hitének értékes tanúságtételeit, kérnünk kell a vágyott biztonságot és a jogos nyugalmat, amely minden nemzet kiváltsága és minden társadalom életének és fejlődésének feltétele, hangsúlyozta a lengyel pápa. A palesztin népnek, amely történelmi gyökereit ezen a földön találta meg, és évtizedek óta szétszórva él, természetes joga van igazság szerint ahhoz, hogy újra hazát találjon, és békében és nyugalomban élhessen a terület többi népével. 2000-ben a Szentföldi zarándoklatán ugyanezt az üzenetet ismételte meg, ami nem az első volt egy pápa részéről, de jelentősége miatt történelminek nyilvánították.
0: Az Atlétika Vatikána csapata a béke jegyében vesz részt a tarantói mediterrán játékokon. Augusztus 19-én a tengerparti város székesegyházában szentmisét tartanak a sportolók keresztje köszöntésére. A sport béke javaslatának jegyében az Atlétika Vatikána 4 sportolóval vesz részt 3 sportágban a 20. mediterrán játékokon, amelyet augusztus 21-e és szeptember 3-a között tartanak a dél-olaszországi Tarantóban. A szentély sportolóinak a részvételét a versenyen egyhangulag megszavazta a Földközi tenger térségét érintő 26 ország olimpiai bizottsága, amely országok Albánia, Algéria, Andorra, Bosznia-Hercegovina, Ciprus, Horvátország, Egyiptom, Franciaország, Görögország, Olaszország, Koszovó, Libanon, Líbia, Észak-Macedónia, Málta, Marokkó, Monaco, Montenegro, Portugália, San Marino, Szerbia, Szíria, Szlovénia, Spanyolország, Tunézia és Törökország. A verseny kapcsán Leó pápa a vasárnapi urangyalai ma alkalmával a következőket mondta. Ezen a héten kezdődnek a mediterrán játékok Tarantóban. Számos afrikai, ázsiai és európai ország vesz részt rajta, amelyek a mediterrán térséghez tartoznak. Remélem, hogy ez a sportesemény a béke és a testvériség proféciája lesz a régió és az egész világ népei között. A megnyitó ünnepségre augusztus 21-én kerül sor a Tarantói stadionban 8 államfő képviseletében. Az olasz válogatott a legnagyobb létszámú 498 sportolóval. Őket Törökország 332, Franciaország 330, Görögország 281, Algéria 268 és Spanyolország 249 versenyzője követ. A következő mediterrán játékokat 2030-ban Koszovó rendezi részben Albániával együtt, ahol szintén rendeznek néhány versenyszámot. A mediterrán játékokat első alkalommal 1951-ben rendezték meg Egyiptomban azzal a céllal, hogy a II. Világháború után újjáépítsék a népek közötti kapcsolatokat a béke reményével. Az Atlétika Vatikána rendezvénysorozattal együtt a sportolói kereszt, amely a 2012-es londoni olimpia és paralimpia óta számos nemzetközi eseményt kísért, jelentős szerepet kap Tarantóban. Augusztus 19-én 19 órakor szentmisét tartanak a Tarantói Székesegyházban a mediterrán játékok nyitánya alkalmából. Rendezvény teljes időtartama alatt a Székesegyházban marad, mint a játékok spirituális vonatkoztatási pontja. Az ünnepségen, amelyet Taranto metropolita érseke Ciro Miniero vezet, részt vesz Paul Tyke püspök, a kulturális és oktatási dikasztérium titkára. A sportolók keresztje egy vándorkereszt, amely a Vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztérium támogatásával kíséri a nagyobb nemzetközi sporteseményeket, mindig emlékeztetve a sport nevelési értékeire, a hűségre, a fegyelemre, a szabályok tiszteletére, a befogadásra és a testvériségre. A sportolók keresztjét 15 fából készítették, amelyeket a világ különböző részeiből, köztük a Szentföldről, Kínából, Oroszországból és Afrikából állítottak össze egyetlen üzenetté. Ez a választás nem véletlen, a 15 féle fa a sport világát benépesítő földek és kultúrák sokféleségére emlékeztet, így a kereszt nem csak az egység, hanem az egyetemes sokszínűség és testvériség szimbólumává is válik. A keresztet John Conval művész alkotta meg a londoni katolikus közösség számára a 2012-es olimpiai játékokra, azóta minden nyári és téli olimpiai és paralimpiai játékon jelen van. 2013-ban Ferenc pápa megáldotta a Rio de Janeiro-ban megrendezett ifjúsági világnapon. Többek között jelen volt a 2016-os Riói olimpián, a 2023-as Lisszaboni ifjúsági világtalálkozón, a 2024-es párizsi olimpiai játékokon, ahol a Madeleine templomban és az olimpiai falu kápolnájában is kiállították, valamint a 2025-ös római sportjubileumon. José Tolentino de Mendonça bíboros, a kulturális és oktatási dikasztérium prefektusa a közelgő tarantói játékokról így nyilatkozott. Az Atlétika Vatikána csapata a sportbéli testvériség mély jelentésű gesztusával vesz részt a mediterrán játékokon, követve a 14. Leó pápa által kijelölt utat, amelynek állomása volt többek között a Lampedusán tett legutóbbi július 14-i látogatása, hogy elősegítse a béke és a testvériség kapcsolatainak építését a Földközi-tenger partján fekvő népek között. Együtt, többek között sportesemények révén is az élet és a remény útjai fogjuk keresni a befogadó szolidaritás szellemében és a legkiszolgáltatottabbak iránti figyelemmel a kultúra és az oktatás alapvető dimenzióiban. A bíboros a sportolók keresztéről megjegyezte, hogy az az egyház jelenlétét mutatja az eseményen. Ez a kereszt, mint szavak nélküli üzenet megerősíti, hogy minden élet még akkor is, amikor küzdve izzad és szenved, méltó a szeretetre, a tiszteletre és a megbecsülésre. A Vatikán sárga fehér színeit négy versenyző képviseli. Az Osservatore Romano újságírója Fabrizio Pelone és társa Tiziano Lucarelli az augusztus 22-én szombaton kezdődő padel versenyen vesznek részt. Daniele Fontana vasárnap 23-án kardvívásban indul, míg Emiliano Morbidelli hétfőn 24-én a kerékpár versenyen rajtul. A négy sportoló kísérőjükkel együtt a mediterrán játékok tarantói falujában lesz vendég, ahol a párbeszédet és a testvéri barátságot ünneplik. Az Atlétika Vatikána csapata második alkalommal vesz részt a mediterrán játékokon, miután 2022-ben az algériai Oránban tartott mediterrán játékokon vett részt. Ismét eljövök, és magammal visztek titeket, ígérte a fiú, és először anyját vitte atya dicsőségébe. A Szűzanya mennybevételéről Fra Angelico festménye nyomán, Vértesajai László jegyzete. Leó pápa a nagyboldogasszony napi humíliájában Szűz Mária mennybevétele titkának értelmezéséhez az ikonográfia két modelljét idézte. Az ősibb keleti típusnál Krisztus jön az elszenderedő édesanyjához, és kicsi gyermek formájában veszi magához a lelkét. A későbbi nyugati forma Mária mennybe érkezését mutatja, ahogy angyalok gyűrűjében részese a dicsőségnek. A kettőt aztán össze is kapcsolták, mint ahogy Beato Angelico egyik festményén is látjuk. Dormitio et Assumptio Mariae, Mária elszenderedése és mennybevétele címet viseli a kép, amelyet a dominikánus festő 1430 körül festett. Kicsi mérete alapján 38x63 cm, vélhetőleg magánkápolna állítottára rendelték a képet, amely most a bostoni Isabella Stuart Gardner Múzeum kincse. Az angyali festő, ahogy a festő életrajzíró Vasari elnevezte, valóban mennyei képet festett, amit a domináns égszínkék és az isteni dicsőség arany hátterem is mutat. Az alsó kép Mária elszenderedését ábrázolja, amint a szűzanya díszes aranyrabatalon fekszik, csendesen és békésen pihen, míg körülötte az apostolok arca szomorúságot és emelkedett ünnepélyességet tükröz. Temetik Jézus anyját. A tonzúrás Péter apostol vezeti a szertartást, Bálán pápa is tóla, kezében szertartáskönyv, balján az egyik apostol minisztrál neki, kezében tartva a szentelt víztartót. Négy fákja fogja közre a csoportot, és a jobb oldalon álló Pál apostol a kezével már jelzi, akkor hát indulhatunk. Mert hiszen nem is veszik észre a láthatatlant. Amint a feltámadott és mennybe ment Jézus arannyal átszőtt kék ruhában megjelenik közöttük. Úgy tartja karjában édesanyja kék színű köntösbe csapott újszülött lelkét, mint ahogy ő fogta karjaiba egykoron Betlehemben az Istennek fiát, saját gyermekét. Arannyal átszőtt égszínkék ruhájuk mutatja nem csak az összetartozásukat, hanem lényegi egységüket. Anya és fia egyfelől, másrészt, megváltó és megváltott. Valóban az történik itt, amit Jézus az utolsó vacsorán bejelentett. Akkor ő búcsúzott, most az anyját búcsúztatják, ezért is kéri, ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek bennem. Kérte és kéri, majd ígéri. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott tegyetek, ahol én vagyok. Fra Angelico a képén senki nem néz rá. Ő pedig Szendergő anyja testét szemléli, ahogy egykor Jairus leánykájára tekintett, eképpen nem halt meg, csak alszik. Hogy az a názereti leányka mennyire nem halt meg, mutatja csodálatos elevenséggel a felső kép, ahol Mária karcsú, hosszúlanyult finom alakjával valóban a mennyek országa közepén a kezét hálaadásra emeli, hogy megköszönje a nagy kegyelmet. Mert nem érdem alapján került ide, hanem a fia szerezte megváltás révén. Úgy fogadja ezt a különleges gráciát, mint először Názáretben. Grácia pléna, kegyelemmel teljes. A názáreti angyal üdvözlet egyetlen angyali társaságához most mennyei seregek társulnak, örömükben táncolnak és önfeledten zenélnek, meg nem feledkezve arról, hogy a mennynek ura, Jézus atya, kitált karra fogadja fiának földi anyját, aki lám a mennyek királyné asszonya lett, arannyal átszőtt égszínkék ruhában, vállán földig érő hermelin palásban. Atyám házában sok lakóhely van, mondta a fiú, itt a földön, és az érkező szűzanya elé siető teremtő Isten befogadja őt országának mérhetetlen tágosságába. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária.
1: Ünnepeljük együtt Isten kegyelmét. 30 éves jubileumi koncert augusztus 21-én 18 órától Dunakeszin a főtéren. Csiszér László személyes meghívója. 30 évvel ezelőtt indult egy szolgálat, egy dal, egy ima, egy engedelmesség. Azóta Isten csodálatos dolgokat tett sok száz alkalmon, sok ezer ember életében. Most együtt adunk hálát mindezért. Az elmúlt 30 év minden dala egy-egy ima volt, értetek és veletek. Szeretnénk ezt a kerek évfordulót közös dicsőítéssel emlékezetessé tenni. Szeretettel várunk a jubileumi koncertünkön. Minden fontos információt megtalálsz a www.csiszér.hu oldalon. A rendezvény támogatója a Dunakeszi Önkormányzat. Isten fizesse meg! Ingyen látogatható múzeumok augusztus 20-án. Augusztus 20-án a nemzeti ünnepen az állami és a minisztériumi körbetartozó múzeumok állandó kiállításai minden látogató számára ingyen látogathatók. Hogy melyek ezek a tárlatok? Ingyen látogatható budapesti múzeumok augusztus 20-án. Szépművészeti múzeum, Néprajzi múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum, Akvinkumi Múzeum, Budapesti Történeti Múzeum, Vármúzeum, Ludwig Múzeum, Kisszelli Múzeum, Földalatti Vasúti Múzeum, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Országház, Kupolacsarnok a Szent Koronával, Szent István terem a Budai Várban, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Rendőr Múzeum, ez egész évben ingyenes, Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont. Egész évben ingyenes, regisztráció szükséges. Ingyen látogatható vidéki múzeumok augusztus 20-án. Déri Múzeum Debrecen, Móra Ferenc Múzeum Szeged, Dobó István Vármúzeum Eger, Herman Otto Múzeum Miskolc, Janus Pannonius Múzeum Pécs, Debreceni Református Kollégium Múzeuma, Göcsei Múzeum és Mindszentineum, Zalaegerszeg, Szentendre és Kanzen, Nyíregyházi Múzeum falu. Mielőtt elindulnak, mindenképp tájékozódjanak az adott intézmény oldalán a regisztrációs lehetőségekről vagy a nyitvatartásról.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Budapestre érkezik a pap, aki a technó nyelvén hirdeti a reményt. Több száz programra várja az érdeklődőket a Debreceni Virágkarnevál. Leó pápa a közöny leküzdésére és a hit megújítására hívja a szerzetes nővéreket. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink I.S. Borbála és Sebestyén Eszter, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Budapestre érkezik Padre Guy Serma, a pap, aki a technó nyelvén hirdeti a reményt, adja hírül a vasárnap.hu. A portugál lelkipásztor 1999-es pappá szentelése óta a Brágai Főegyházmegye szolgálatában áll. Katonai tábori lelkészként Koszovót és Afganisztánt is bejárta. A zene számára nem a papi hivatás helyett, hanem annak részeként vált fontossá. Szerinte közösséget teremthet, reményt adhat és olyanokat is megszólíthat, akik talán templomba se lépnének be. Evangelizációs lehetőséget lát a DJ pult mögött. Fellépésein vallási témák, bibliai üzenetek, egyházi énekek és pápai beszédrészletek is rendre megjelennek. Az elektronikus zene nyelvezetét használja fel a fiatalok, főleg a Z-generáció elérésére, a keresztény üzenet átadására. Augusztus 20-án pedig a Budapest Parkban is megmutatja, hogyan fér meg a hit és a techno egymás mellett. Augusztus 18-a és 23-a között rendezik meg az 57. Debreceni Virágkarnevált, ahol mintegy 350 program várja a látogatókat, közli az MTI. A kínálatban ingyenes nagykoncertek, táncbemutatók, gyermek- és sörfesztivál, növényexpó, valamint látványos éjszakai kerékpározás is helyt kap. A rendezvény főnapján, augusztus 20-án 12 virágkocsi gurul végig a karnevál útvonalán, a kompozíciókat pedig 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kíséri. A részben elektromos vázakon guruló alkotásokhoz több százezer hazai és külföldi virágot használnak fel. A menetben látható lesz a Szent Korona és Debrecen címerének mása, valamint Debrecen és Nagyvárad közös virágkocsia is, mely a két testvérváros szoros kapcsolatát jelképezi. Amint egy 6 évtizedes múltra visszatekintő karnevál, már a város fontos szimbólumává vált. 14. Leó pápa az amerikai női szerzetes elöljárók konferenciájának 70. alkalmából küldött videóüzenetében a közösségek közötti egységre és együttműködésre buzdít, írja a Vatikáni Rádió. A pápa háláját fejezte ki a különböző intézmények hozzájárulásáért az evangelizációhoz, a neveléshez és a szegények gondozásához. A közgyűlés témájáról sok karizma, egy lélek, egy elhívás, elmélkedve arra buzdította a jelenlévőket, hogy tartsák szem előtt közösségük karizmáját. Hangsúlyozta, a Krisztusra összpontosító élet tanúságtétele segíthet szembenézni a közöny és a tehetetlenség globalizációjával, Krisztus szeretetének és irgalmának orvossága révén. Kiemelte a fiatalokban rejlő reményt is. Ma is sokan éreznek éhséget Isten iránt. Arra kérte a szerzetes nővéreket, hogy segítsék a fiatalokat meghallani Isten hívását és bátran válaszolni rá. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 19-én szerdán. Sebestyén Eszter és I.S. Borbála szerkesztőtársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki érettem, és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt. Ez az ige a megtérésem kezdetén érintette meg nagyon a szívemet, amikor válaszút előtt álltam. 40 évig világi életet éltem, és ezzel az igével valóban meghívott Isten arra, hogy fordítsak hátat minden előző életemnek, és próbáljam teljesen neki szentelni az életemet. Nagyon nehéz volt, mert sikeres voltam a világi életemben, elismert, jó háttérrel, jó kapcsolatokkal, gyakorlatilag mindenem megvolt. Nem voltam boldogtalan. Azt hiszem, hogy úgy éreztem magam, mint nagyon sok mostani ember, hogy köszöni szépen, jól megvan ő Isten nélkül is. És akkor ez az ige felborzolta az életemet. Mit jelent egyáltalán azt, hogy megmenteni, meg elveszíteni, meg milyen élet? És bizony, amikor ebbe így mélyebben belegondoltam, rá kellett döbbenem, hogy van élet Isten nélkül, és van élet Istennel, és döntenem kell, hogy én most milyen életet akarok. És akkor azt gondoltam, hogy ha van Isten, akkor bizonyosan jobb vele. És igen, meghozni a döntést, hogy elengedem a világ életemet, és Istennel egy másik féle életet kezdek, nagyon nehéz volt, egy gyönyörű, csodálatos életet.

Csak egy némán a plácó, poros könyv a

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. A mai műsort a médiatáboros fiatalok szerkesztették és vezetik.
2: Horváth Hanna,
3: Szűcs Bálint,
4: Török Máté
1: és Gömöri Emese. A Keszthelyi Zenepavilonban vagyunk, és a berendezett stúdióból. Műsorunkban foglalkozunk gyógypedagógiával, itt lesz velünk egy gyógytornász, valamint egy látássérült jogász és a médiatábor vezetője. Most pedig hallgassuk meg a mai evangéliumot, majd pedig a magyarázatot Szepesi Szilárd atyától hallhatjuk.
4: Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor a gazda egy kora reggel kiment, hogy a szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyeztek a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is átcsorognak ott, tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek, majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt az intézőjéhez. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket. Az utolsótól kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dinárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dinárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántak velük, mint velünk, akik a nap terhét és a hevét viseltük. Ő azonban azt felelte az egyikünknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled, nem, de egy dénárban egyeztél meg velem. Ami a tied, fogd és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetek azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Így lesz az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.
5: Krisztusban, szeretett testvéreim! A mai evangéliumban Jézus egy olyan történetet mond el, amely első hallásra talán igazságtalannak tűnik. Egy szőlősgazda munkásokat fogad fel. Van, aki már kora reggeltől dolgozik, van, aki délben érkezik, más csak délután, sőt olyan is akad, szinte az utolsó órában áll munkába. Este pedig megtörténik a meglepetés. Mindannyian ugyanazt a bért kapják. Aki egész nap dolgozott, joggal gondolhatná. Hát ez meg hogy lehet? Én egész nap kint voltam a hőségben. Ő alig dolgozott valamit. És mégis ugyanannyit kap. Mi is könnyen így gondolkodunk. Mert mi számolunk. Ki mennyit dolgozott? Ki mennyit tett? Ki mennyit érdemel? Isten azonban nem könyvelőként ül az égben, hanem atyaként tekint ránk. Képzeljünk el egy mai munkahelyet. Reggel 8-kor megérkezik az egyik dolgozó, de a másik csak délután 3-kor tud munkába állna. Este a főnök mindkettőjüknek ugyanazt az összeget adja. Az első ember biztos, hogy felháborodik. Főnök, ezt azért beszéljük már meg. Pontosan ezt érezzük az evangéliumban is. De Jézus példázata valójában nem a munkajogról szól. Isten irgalmáról szól. Arról, hogy Isten szeretetét nem órabérben fizetik. Van, aki gyermekkorától templomba jár. Imádkozik, böjtöl, igyekszik becsületesen élni. Más talán évtizedekig távol van az Istentől. De egyszer csak történik vele valami. Egy betegség, egy veszteség, egy találkozás, egy mondat, és visszatalál Istenhez. Ilyenkor az első ember mondhatná, Uram, én már 50 éve itt vagyok. Ő csak most jött. Isten pedig, mintha azt válaszolná. Örülj annak, hogy ő is hazatalált. Olyan ez, mint amikor egy családi ebédnél valaki elkésik. A többiek már rég az asztalnál ülnek. Amikor végre megérkezik, az édesanyja nem azt mondja. Te már nem kapsz semmit, mert elkéstél. Sokkal inkább azt mondja. Gyere, ülj le, neked is van itt helyed. Isten asztalánál mindenkinek van hely, még azoknak is, akik későn érkeznek. És itt válik személyessé a mai evangélium, mert könnyű mások életét méricskélni. Ő miért kapott többet? Neki miért sikerült? Őt miért becsülik? Pedig én mennyivel többet tettem? Ma ezt még a közösségi média is felerősíti. Megnyitjuk a telefonunkat, és percek alatt látjuk, kinek szebb az autója, a háza, ki volt szebb helyen nyaralni, kinek sikerült valami, ki dicsértek meg. És észrevétlenül elkezdünk hasonlítgatni. Jézus ma azt mondja nekünk, ne a másik ember bérét nézd, azt nézd, amit Istentől kaptál. Mert a példázatban az első munkások nem kaptak kevesebbet annál, mint amit a gazda megígért nekik. A baj akkor kezdődött, amikor elkezdték figyelni. A másik mennyit kap? Ez velünk is megtörténhet. Sokszor nem azért vagyunk boldogtalanok, mert kevés van a kezünkben, hanem azért, mert azt nézzük, mi van a másik kezében. És van még egy gyönyörű üzenete a mai evangéliumnak. Istennél soha sincs késő. Lehet, hogy valaki úgy érzi, én már mindent elrontottam. Annyi év eltelt, annyiszor megfogadtam, hogy megváltozom. Nekem már késő. Nem késő. Soha sem késő. A szőlősgazda még az utolsó órában is kimegy munkásokat keresni. Isten ma is keres bennünket. Fiatalokat, időseket egyaránt. Akkor is, mikor közel vagyunk hozzá, és akkor is, amikor távol állunk tőle. Amikor meghalljuk a hívást, nem azt kérdezi, ne csak most jöttél, hanem azt mondja, gyere te is. Krisztusban szeretett testvérek, legyen a mai evangéliumnak három egyszerű üzenete a számunkra. Az első, ne irigyeljük másoktól Isten jóságát. A második, ne azt számolgassuk, ki mit érdemel. És a harmadik,

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Napindító című reggeli magazin műsoronkat hallgatják. Én Gömöri Emese vagyok, és a mai vendégem Kopa Marcell, jogász, politológus és szemléletformáló előadó, aki 8 éves kora óta él látássérültként. Életútja, szakmai sikerei és a közösségért végzett munkája mindannyiunk számára tanúságtétel arról, hogy a nehézségek ellenére hogyan válhatunk mások segítőjévé. Szia Marci, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is örülök, hogy itt lehetek. Ne haragudjatok, éppen utazok A pontba, B pontba. Úgyhogy, ha ezek a háttérzajok beszűrődnek, akkor elnézést kérek.
0: Semmi probléma. Gyermekként veszítetted el a látásodat. Hogyan emlékszel vissza arra az időszakra, és mi segített abban, hogy ne a hiányra, hanem a lehetőségre kezdjél figyelni?
1: Hogy hogyan emlékezem vissza, ez egy nagyon érdekes kérdés. Rengeteg emlékem van erről a korszakról. Többek közt filmek, különböző látványelemek. Például a kokáért mind a mai napig, ha azt mondják nekem, hogy hegy, én a zengő csúcsot látom magam előtt, illetve azt a tájat, amit a csúcsról lenézve még 8 éves koromban láttam. Hogy mi segített ezt a helyzetet feldolgozni, mármint ugye a vakságot, mindenek előtt azt kell, hogy mondjam, hogy a családom, a szüleimnek az áldozatkészsége, az életszeretetem, és hát mindenek fölött a hit. Előre Sámán.
0: És ugye te jogász vagy, és mi segített, vagy mi motivált abban, hogy a jogi pályát választ, és hogyan tudtad leküzdeni az egyetemi évek kihívásait?
1: Az az érdekes, hogy nem én választottam a jogi pályát, hanem mindig is kértem egyfajta útmutatást, hogy merre menjek. És a jogi pályánál volt egy határozott utasítás, hogy ebbe az irányba kell mennem. Miután én elvégeztem a politológiát, maradjunk annyiban, hogy amikor az ember látássérült, akkor keresi a lehetőségeit, mert rá kell arra nagyon hamar jönnie, hogy egy általános végzettséggel legyen szó bármilyen szakirányról, egyszerűen nem rúghat labdába a munkapiacon, meg egyáltalán az életben. Egy fogyatékossággal élő ember mindig is egy olyan handicappel fog indulni, ami miatt elvált tőle, vagy legalábbis ő maga érzi úgy, hogy többet kell nyújtania, mint az átlag. Ha lehet kétszer többet, ha lehet még ennél is többet. Úgyhogy amikor én a politológiát elvégeztem, akkor én nagyon-nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy merre tovább, hogyan tovább. Sokat imádkoztam, és amikor a jog terítékre került, akkor azt éreztem, hogy nekem ebbe az irányba kell elmozdulnom. Úgyhogy követtem ezt a belső hangot.
0: Köszönöm. És az előbb hallhattuk, hogy mondtad a sámánnak, a vakvezető kutyusodnak, hogy menjen tovább. És mit jelent számodra a sámánnal való kapcsolatod?
1: Nagyon belsőséges a kapcsolatunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy

0: egymás érzelmeire vagyunk hangolva, ő is az enyémre, én is az övéire. Szinte szó nélkül megértjük egymást. Sámán, egyszer valakinek úgy fogalmaztam, hogy ő a testemnek a kiterjesztése, a lelkem egy darabja, és én is neki. Tehát én is átvettem tőle szokásokat, ő is átvett én tőlem szokásokat, illetve hát megismertük egymást. Ő tényleg ott van mind a mélypontoknál, mind a csúcspontoknál az emberi életében. Úgyhogy tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy a személyiségünk kiterjesztése, szőrös kiterjesztése.
1: Ha jól tudom, dolgoztál a református szeretetszolgálatnál is tanácsadóként. És hogyan Köszönöm. Hogyan élted meg, hogy látássérültként te váltál mások segítőjévé, és miben tudtál leginkább támaszt nyújtani a hozzád fordulóknak?
0: Ugye az én munkaköröm az volt, hogy egy kutatást kellett elvégeznem főleg, illetve később különböző szervezési munkákban vettem részt, táborszervezés, illetve még a különböző hit alkalmakon vettem részt. Ugye teszem azt, Pécset volt, illetve most is szokott lenni a Vakok Egyesületében bibliakör, és akkor én ezeken részt vettem, ott hitéleti dolgokról beszélgettünk, stb. És ugye azt kérdezted, hogy én hogyan éltem meg azt, hogy segíthettem másoknak. Természetesen nagyon jó érzés volt. Sőt, van abban egyfajta, talán így a külső szemlélőnek paradoxonként ható dolog, hogy az az ember, akiről azt feltételeznéd, hogy neked kell segíteni neki, ez megfordul. És ez egy nagyon érdekes érzetet ad azoknak, akik megtapasztalják. Nem ebben a kontextusában szokták ugye használni, de vak vezet világtalant. Ezt már én nem egyszer volt szerencsém megtapasztalni, hogy én irányítottam az embereket jó irányba, igen, egy-egy közlekedés alkalmával. Úgyhogy amikor ilyen szituációk jönnek elő, az mindig valami pluszt ad az embernek. Azt érzi, hogy van értelme annak, amit csinál.
1: Értem. És ha jól tudom ezt is, a People First Egyesületben és a Baranya Megyei Egyesületben és az akadálymentesítésért és az elfogadásért dolgozol. Látod-e a társadalom érzékenyülését, és mit tehetünk mi átrag emberek a hétköznapokban, hogy valóban befogadóbbá váljunk?
0: Ez egy nagyon összetett és sajnálatos módon 5 percben nem besűríthető választ igényel. Nézd, amikor külföldre megy az ember, és akadálymentességi szempontból néz körbe, akkor általában észreveszi a változást külföldön. Nyugati irányba ugye minél jobbnak tűnik minden, keletebbre mentve egyre rosszabbnak tűnik minden. És Isten igazából azt hiszem, hogy az egyetlen dolog, amit valóban meg kéne, bocsánat, meg kéne tanulnunk, az, hogy hogyan viszonyulunk embertársainkhoz. Nem olyan rég voltam egy múzeumban, és elgondolkodtam, amikor befizettem a jegyem árát, hogy én féláron mehetek be a múzeumba. Abban a múzeumban, ahol nekem vakként semmi élményem nincs. Mert nem nyúlhatok hozzá a vitrin mögött tárolt értékekhez. Nem nyúlhatok hozzá a szobrokhoz. A festmény, hát az alapvetően semmit nem jelent ugye nekem. Viszont mennyivel másabb lenne, hogyha ugyanúgy egész árat fizetnék, de azért cserébe kapnék egy olyan élménycsomagot, hogy nekem az a múzeumi látogatás is egy komplett élményé válhasson. És szerencsé, és bocsánatot kérek, van olyan teremőr, aki ugye megengedi, hogy bizonyos dolgokat megtapogasson az ember, stb. De ez egy ilyen fél illegális dolog. Fél illegális, fél legális dolog. Ha innen nézem, félig tele a pohár, ha onnan nézem, félig üres. És közben itten kutyák vannak. Úgy. Na, hát ennyi volt.
1: Nagyon szépen köszönjük. Hát lassan lejár az időnk, sőt már lejárt az időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Marci, hogy elfogadtad a meghívásomat. És kedves hallgatóink, a Mária Rádió Napindító című reggeli magazin műsorát hallgatják. Gömöri Emese vagyok, mai vendégem pedig Kopa Marcell volt, politológus és szemléletformáló előadó. Most pedig hallgassuk meg Kevin Quinn, Bailey Madison és Jabril Cook előadásában az Awesome God című dicsőítő zenét.

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a napindító műsort hallják. A következő percekben Prácser István gyógypedagógussal a DOM Alapítvány korai fejlesztőközpontjának intézményvezetőjével beszélgetünk a hivatásáról. Köszöntöm!
1: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Hogyan jött annak a gondolata, hogy gyógypedagógus lesz?
1: Ez még a gimnáziumi évek alatt fogalmazódott meg bennem, ez a gondolat, amikor is egy pesti fiatalokból álló társaság jött el a gimnáziumba Pannonhalmára, hogy népszerűsítsenek egy nyári táborosztatási lehetőséget, ahol fiatal, felnőtt értelmi fogyatékos emberek táborosztatásában való részvételt hirdettek, és hívtak fiatalokat, hogy csatlakozzunk a közösséghez, és a nyári időszakban egy-egy hetet bevállalva töltsünk el közösen időt ezekkel a fiatalokkal. Abban az időben ez a tábor sűriden volt, és a tábor úgy szerveződött, hogy a résztvevők számának megfelelő segítő vett részt a táborokban, és kísérte a fiatalokat a mindennapok során. És ez a mindennapos jelenlét, kísérés, együttlét volt az, ami nekem ott a gimnáziumi évek alatt nagyon megtetszett, megszólított, és aztán ennek köszönhetően választottam a gyógypedagógiát, mint hivatást.
0: Mi az a tulajdonság, ami kell, hogy az ember gyógypedagógus legyen?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Mi az a tulajdonság? Nyitottság kell hozzá, befogadás, elfogadás kell hozzá. Ezek mind együtt, és rugalmasság kell hozzá, alkalmazkodási képesség kell hozzá. Sok mindenből tevődik össze, igazából én azt gondolom, hogy egy egész komplett személyiség kell ahhoz, hogy az ember gyógypedagógus lehessen, és a gyógypedagógiai munkát azt jól tudja végezni azoknak az embereknek a szolgálatában, akikért ott van és akikért dolgozik.
0: Ki volt önre a legnagyobb hatással?
1: Rám nagyon nagy hatással volt az a gyógypedagógus, aki ezt az első táborosztatást ott számunkra népszerűsítette. Őt Regény Jenikőnek hívják. Nagyon jó volt látni akkor ott gimnazista diákként azt, hogy ő hogyan foglalkozik, hogyan kapcsolódik a táborban résztvevő fiatalokhoz. Aztán nagyon nagy hatással voltak mindazok a fiatalok, akik már korábban elkezdték ezt a táborosztatást, mint én, és láthattam azt, hogy ők hogyan kapcsolódnak a résztvevő fiatalokhoz. És aztán a tanulmányaim során pedig elsősorban és leginkább a gyakorlatvezetőim voltak rám nagy hatással. Ahogy láthattam azt, hogy a mindennapokban hogyan készülnek fel egy-egy gyermek fejlesztésére, vagy egy egész osztálynak a foglalkozására, milyen áldozatos munkát végeznek, láthattam azt, hogy ez mennyi feladattal jár, mennyi felelősséggel jár, és a gyakorlati helyszíneken pedig Domonkos Ágnes volt az, aki meghatározta az én szakmai fejlődésemet és a gyógypedagógusi személyiségemnek a fejlődését, aztán az iskolai szintéren Gyertyánág Judit volt ilyen, és leginkább azok a fiatal felnőttek, gyerekek és családok, akikkel pedig aztán a gyakorlat során én találkoztam, vagy önkénteskedés során találkoztam és foglalkoztam.
0: Mi a legnagyobb kihívás a szakmájában?
1: A legnagyobb kihívásnak az elmúlt időszakban, én azt gondolom, hogy változik. Minél hosszabb ideig van benne az ember a szakmában, annál több mindenben találhat aztán kihívást magával kapcsolatban. Most én azt érzem, hogy a saját lelki egészségem megőrzése az, ami a legnagyobb kihívás, és azt gondolom, hogy ez egy végtelenül fontos kérdés, hogy a segítő szakmában, a gyógypedagógia is egy segítő szakma, a gyerekekkel, fiatalokkal, a fogyatékos emberekkel foglalkozó ember, segítő, az lelkileg jól legyen, lelkileg, mentálisan jól legyen, mert kell egy kiegyensúlyozottság és egy jólét ahhoz, hogy igazán jól tudjunk foglalkozni a ránk bízottakkal.
0: Milyen érzései voltak, amikor az intézmény vezetője lett?
1: Nehéz. Nehéz érzéseim voltak, mikor az intézmény vezetője lettem, mert éreztem, hogy ez egy hatalmas feladat, hatalmas felelősség, és ennek a súlyát érezve, igyekezve megfelelni az elődeimnek, igyekezve megfelelni az intézményben dolgozó munkatársaknak és saját magamnak, ez egy nehéz feladat volt, egy nagy kihívás. Igen.
0: Mi a legjellemzőbb tulajdonságuk a Down-szindrómás gyerekeknek? Tudná ezzel mondani egy emlékezetes élményt?
1: Legjellemzőbb minden. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy minden Down-szindrómás gyermek, minden Down-szindrómás ember, minden fogyatékos ember más és más, különböző. Egy-egy tulajdonság vonást a Down-szindrómás emberek köré vagy mellé hozni, állítani, az egy nagyon erős általánosítás. Mindegyik egy külön személyiség, mindegyik egy külön kis világ akár, amit meg kell közelíteni, amiben egy picit be kell férkőzni, hogy aztán együtt, közösen dolgozva jussunk a fejlődés útján előbbre és előbbre. Mindenki más és más. Így aztán ilyen általánosságban nem tudok példát vagy történetet mondani. Rengeteg sok apró, vidám élményt szereztem az elmúlt 14 év során, mióta ennél az alapítványnál és ezzel a korosztállyal dolgozom. Például nagyon-nagyon szeretem azt az élményt, amikor csoportos foglalkozáson az egyik játék során, ami a Palacsinta című gyermekdalra történik, amit arra a dalra játszunk, Bartos Erika énekli. Arról szól a játék, végtelenül egyszerű, hogy amikor szól a zene, akkor futunk, szaladunk körbe, amikor elhallgat a zene, akkor pedig lehasalunk a földre. És ez egy olyan játék, amit végtelenül tudnak élvezni a gyerekek, és végtelenül tudok élvezni én is. És a vicces a helyzetben az szokott lenni, amikor kitalálják, hogy rakott palacsintát készítsünk, és akkor szépen lassan egyre többen fekszenek rá az én hátamra, és végül tényleg egy ilyen gyerekekből rakott palacsinta alakul a fejlesztő szoba közepén.
0: Köszönöm szépen az interjút Prácser István gyógypedagógussal, a DOM Alapítvány korai fejlesztőközpontjának intézményvezetőjével beszélgettünk. És most hallgassuk meg Michael Jackson Hold My Hand, magyarul Fogd a kezem című dalát.

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök a napindító műsort hallgatják. A mai vendégem Szűcs Balázs Zsuzsanna, gyógytornász, fizioterapeuta. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Köszönöm szépen a meghívást. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
0: Jó reggelt. Miért lettél gyógytornász?
1: Gyógytornász azért lettem elsősorban, mert nagyon szeretek mozogni, szeretek tevékenyen hozzáállni a dolgokhoz, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a másokon való segítést is ilyen tevékeny formában tudjam megtenni, és nagyon tetszett az, hogy pici mozgással már nagyon nagy eredményeket tudunk elérni, és az életminőségnek a javítása számomra egy nagyon fontos cél volt.
0: Hogyan tartod magad karban gyógytornászként?
1: Hát gyógytornászként nem csak fizikai, hanem lelki oldala is van a munkámnak, ezért azon kívül, hogy én próbálok rendszeresen túrázni, járni, a természetbe kikapcsolódni, ezen kívül azért a pihenésre is odafigyelek. Azt is összeszoktam ugye kapcsolni, azért a természetbe általában egyedül vagy családdal szoktam menni, nem egy nagyobb társasággal, és ez a csendesség és a mozgás, a séta, az sokat segít nekem.
0: Miért fontos, hogy rendszeresen mozogjunk, még akkor is, ha egyébként egészségesnek érezzük magunkat?
1: Hát igen, azt tudom mondani, hogy a mozgás az alapvető, az életnek egy olyan alapvető része, ami nem kellene, hogy kiváltság legyen, hanem ez egy nagyon hasznos, és közben pedig nagyon egyszerű folyamata a létezésünknek, és a mozgással meg tudjuk őrizni azokat a funkciókat, ami nem csak a testi, mozgásszervi funkciókat jelenti, hanem a mentális, a gondolkodásunkat is, a kognitív funkcióinkat is segíti megőrizni.
0: Milyen mozgásformát ajánlana azoknak, akik egyáltalán nem sportolnak?
1: Akik nem sportolnak, ott nagyon fontos az, hogy milyen állapotban vannak. Először is, hogyha bármilyen panaszuk van, vagy úgy érzik, hogy nagyon régóta nem mozogtak, akkor először mindenképpen orvosi, vagy valamilyen vizsgálatra menjenek el, ahol engedélyt kapnak mondjuk egy komolyabb pulzus emelkedéssel járó biciklizéshez, vagy éppen az orvos el tudja mondani azt is, hogy nem biztos, hogy a séta lesz az ő sportjuk, inkább az úszás. Minden esetre olyan mozgásformát ajánlanék, ami nem terheli meg a szervezetet, és amit jó érzéssel, jól esően tud valaki végezni a fájdalom határáig. Ha jól esik a séta, akkor sétáljon. Ha jól esik a talajtónak a nappaliban, akkor kezdjen el egy picit tornázgatni, de semmiképpen ne fájjon az, amit csinál.
0: Milyen egyszerű gyakorlatokat lehet akár otthon, különösebb eszköz nélkül elvégezni idősebb korban?
1: Hát idősebb korban nagyon fontos az, hogy figyeljünk a biztonságra, és figyeljünk arra, hogy ne szerezzünk további sérüléseket. Például az ágy előtt megállva végezhetünk leüléseket és fölállásokat, vagy egy magasabb háttámlájú széknek kapaszkodva a székben végezhetünk lábemeléseket, vagy nyújtózkodásokat, illetve, ha bent a lakásban róljuk a köröket, már az is egy nagyon nagy mozgás változás annak, aki előtte mondjuk egész nap inkább csak üldögélt.
0: Milyen gyakori hibákat követhetünk el a mozgás közben, amelyek sérüléshez vezethetnek?
1: Hát igen. Igen, tehát ha nem jól megválasztott mozgásforma, az például gyakran vezet sérüléshez, tehát például egy nagyon régóta fájó térdel, egy túlsúlyjal nem biztos, hogy a séta lesz a miénk, vagy a gyaloglás, lépcsőzés. Tehát az vezet sérüléshez, hogyha nem a maga mozgás terjedelmében használjuk az izületet, tehát túlnyújtjuk, vagy éppen beszűkített pici mozgásokkal dolgozunk, vagy az vezethet sérüléshez, hogyha nagyot akarunk, hirtelen akarunk tehát nem gondoljuk, nem mérjük föl hozzá saját képességeinket. Ezért mondom, hogy mindenképpen, mielőtt neki kezdünk egy aktívabb életmódhoz, menjünk el egy kivizsgálásra.
0: A mozgásnak csak mozgásszervi vagy egyéb pozitív hatása is vannak.
1: Természetesen nagyon sok pozitív hatása van a mozgásnak. A mozgásszervi hatásai azok természetesen nyilvánvalóan lesznek, de azzal, hogy elkezdünk mozogni, azzal megváltoztatjuk a tehát megváltoztatjuk a keringési rendszerünket, a vénák ürülését javítja, tehát a tüdőnek a kapacitását tudjuk a legjobb formájába hozni magunkat légzés szempontjából is. Minden mellett nagyon sokat segít az idegrendszernek is a mozgás, hogy ne felejtsünk el bizonyos dolgokat, segíti ezeket a mozgás mintázatokat megtartani, és ezáltal sokkal lassabbá válhat úgymond az öregedési folyamat.
0: Ha valakinek már fáj a háta, dereka vagy térde, akkor szabad-e mozognia?
1: Igen, szabad mozognia, viszont nem mindegy, hogy mit. Itt is azt tudom mondani, hogy egyszer egy célzott tornagyakorlattal már kezdj el a mozgást, de például egy fájós térdel nagyon jól lehet a szoba bicikli. A derékfájással például fontos, hogy jó, hogy ne az ágynyugalom legyen az elsődleges, amire gondolunk, hanem hogy akkor sétálgassunk. Tehát vannak megoldások, sőt kell a mozgás, hogyha fáj valami, de csak fájdalom határig. Ehhez kell egy jó orvos vagy egy gyógytornász.
0: Ha egyetlen tanácsot adhatnál azoknak, akik most szeretnének egészségesebbek, aktívabbak életet élni, mi lenne az?
1: Azt gondolom, hogy ehhez jó, ha van egy közösség. Tehát ne csak sportot, mozgásformát keressen, hanem egy közösséget. És talán ez az, amit úgy ki szokott maradni. Egy jó közösséghez tartozás, akár egy tornacsoporthoz, akár egy szenyortánchoz, akár egy bármilyen mozgásos formában is együtt lévő csoportra gondolok. De lehet, hogy ez csak egy kézi munkakör, kezdjen el valamilyen közösségbe tartozni, és ez már az egészségnek a fele, mert nagyon el vagyunk magányosodva, az érzésem.
0: Köszönöm szépen. A mai vendégem, tehát Szűcs Balázs Zsuzsanna, gyógytornász, fizioterapeuta volt. Az egészséges életmódról beszélgettünk. Köszönöm a figyelmet.

0: Hírek.
1: Több száz programmal várja az érdeklődőket a debreceni virágkarnevál. Megújult a doroszlói Szent Kút Mária szobra. Változatos programokkal várja a látogatókat a Veszprémi Főegyházmegye augusztus 20-án. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Ijés Borbála és Sebestyén Eszter, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Augusztus 18-a és 23-a között rendezik meg az 57. debreceni virágkarnevált, ahol mintegy 350 program várja a látogatókat, közli az MTI. A kínálatban ingyenes nagykoncertek, táncbemutatók, gyermek- és sörfesztivál, növényexpó, valamint látványos éjszakai kerékpározás is helyet kap. A rendezvény főnapján, augusztus 20-án 12 virágkocsi vonul végig a karnevál útvonalán, a kompozíciókat pedig 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kíséri. A részben elektromos vázakon guruló alkotásokhoz több százezer hazai és külföldi virágot használnak fel. A menetben látható lesz a Szent Korona és Debrecen címerének mása, valamint Debrecen és Nagyvárad közös virágkocsija is, mely a két testvérváros szoros kapcsolatát jelképezi. A mintegy 6 évtizedes múltra visszatekintő karnevál mára a város fontos szimbólumává vált. Megújult a doroszlói Szent Kút Mária szobra, tudósít a Magyar Kurír. A magyarok nagyasszonya kőszobor több mint másfél évszázada a kegyhely egyik legfontosabb jelképe. Zarándokok nemzedékei álltak meg előtte imával, kéréssel és hálaadással. Idén azonban egy időre hiányzott a megszokott helyéről. A 165 éves kegyszobor első teljes körű restaurálására került sor. A szakemberek törekedtek arra, hogy a műalkotás eredeti megjelenéséhez és történeti hitelességéhez hű maradjon. Nagy gondot fektettek az eredeti színezés feltárására és visszaállítására is. A költségekhez sokan hozzájárultak kisebb-nagyobb adományokkal, így készülhetett el az új, a szobrot védő baldahin is. A felújított magyarok nagyasszonya szobrot augusztus 13-án helyezték vissza az eredeti helyére. Ünnepélyes megáldására pedig szeptember 8-án, a 10 órakor kezdődő érseki szentmise végén kerül majd sor. Augusztus 20-a és 23-a között változatos programokkal várja az érdeklődőket a Veszprémi Főegyházmegye és a Várnegyed, írja a Magyar Kurír. A programsorozat az augusztus 20-án 10:30-kor kezdődő szentmisével veszi kezdetét, melyet Takács István érseki általános helynök mutat be a Szent Mihály Főszékes Egyházban. A következő napokban ingyenes nemzetközi kóruskoncert, múzeumi foglalkozás, történelmi Szent István túra is szerepel a kínálatban. Egyedülálló élmény várja az érdeklődőket a Szent György kápolnában is, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett. A különleges hangulatú helyszínen az ünnepi hétvége teljes ideje alatt Szent István király fiának, a trónörökös Szent Imrének címzett intelmeibe hallgathatnak bele a látogatók. A részletes programmal kapcsolatban a Veszprémi Érsekség honlapján tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 19-én szerdán. Ijés Borbála és Sebestyén Eszter szerkesztőtársaim nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Clairvaux Szent Bernát apát, egyháztanító, rendalapító. 1090-ben született, 1153. augusztus 20-án halt meg, 63 évet élt. Szent Bernát a ciszterci rend alapítója. Jómódú és nemes burgundiai családból származott. 4 évvel az édesanyja halála után belépett Cító reform kolostorába, lelki karaktere és életszentsége ebben a kolostorban fejlődött naggyá. Később 12 szerzetes társával új kolostort alapított Clairvaux-ban. 1115-ben az alig 25 éves Bernátot apátnak nevezték ki, és megbízták a Szajna-menti kolostor fölépítésével is. Életműve rohamosan fejlődött, úgyhogy haláláig nem kevesebb, mint 68 új kolostor létesült. 1152-ben már 339 ciszterci apátság működött Európában. A rendtagjai szemlélődő munkás életet éltek, általában völgyekben telepedtek le, marostoruk mellett mocsarakat csapoltak, erdőt írtottak, művelték a földet, gyümölcsösöket telepítettek. Szent Bernát misztikus teológiája alkotta lelkiségük alapját. Jó 200 éven át tartott ez a virágzó állapot. 1664-ben közülük váltak ki a trappisták. A francia forradalom őket is megsemmisítette, de a 19. században újjáélettek. Ekkortól már bekapcsolódtak a lelki pásztorkodásba, a tudományos munkába, sőt a tanításba is. Magyar földre II. Géza hívta a ciszterci szerzeteseket. Központjuk Zirc lett. Nevükhöz fűződik a csúcsíves stílus meghonosítása Magyarországon. II. József rendeletével nem oszlatta fel a rendet, de plébániai munkára és iskolai oktatásra kötelezte őket. Erdélyben, Gyulafehérváron, Brassóban, Kercen és Nagyváradon éltek. Magyarországon is több helyen működtek és működnek. Szent Bernát az egyház gondjainak enyhítését is szívén viselte. Több pápa, püspök és fejedelem tanácsadója is volt. 1145-ben az a harmadik Jenő pápa lett az egyház feje, aki egykor Bernát tanítványa volt. Neki írta a szemlélődésről szóló művét. Kedvelte az irodalmat, Bernát és a költészetet. Bensőséges tisztelője volt a boldogságos Szűzmáriának, csodálatosan szép beszédeket tartott róla. Lendületes nagyhatású szónok volt. A keresztes háborúk meghirdetésekor Szent Bernát szónoki képességét állította az egyház érdekeinek a szolgálatába, amikor hadakat toborzott a törökök ellen a Szentföld visszafoglalására. Lelkének gazdagságát saját szavai jellemzik a leginkább, az Isten szeretet mértéke a mérték nélküli szeretet. Mézajkú doktornak nevezték. Utolsó betegségében már csak az örökké valóságon járt az elméje. Szerzetes családjának ezt a nevezetes végrendeletet hagyta. Nem tudok jó szerzetes példát hagyni rátok, de három gondolatot megemlítek. Utánozzátok. Magam is követtem tehetségem szerint. Az első, mindig kevésbé bíztam a magam ítéletében, mint máséban. De jó lenne, ha sokan megfontolnák ezt a tanácsot, és szívesen hallgatnák meg másoknak a véleményét. A második, ha bántottak, sohasem álltam bosszút. Sajnos még hívő keresztények között is gyakran tapasztalható a bosszúállás. Mennyi lelki kárt okoz ez? Végül a harmadik, amennyire tőlem telt, nem botránkoztattam senkit. Ha mégis jött a botrány, mindent elkövettem, hogy megszűnjön. A szentségek fölvétele után csöndesen elaludt az Úrban 1153. augusztus 20-án. 20 évre rá már szentté avatták. Az egyház 1830 óta az egyházdoktorok között tiszteli. Mézajkú doktornak nevezik, mint ahogy említettem. Sok kitűnő írás maradt utána, mind árasztja azt a nagy-nagy tudományt, melyre nem a hideg okoskodás, hanem a lángoló, Isten szeretet tanít az ő jelszava szerint magis ardere quam scire, inkább lángolni, mint okoskodni. A szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Szent Bernát apát lelkében felszítottad a házadért való buzgóságot, hogy lángoljon és világítson egyházadban. Közben járására add, hogy lelkülete buzdítson minket, és mindig a világosság fiaiként éljünk, Krisztus a mi Urunk által.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit! Önök a Mária Rádió Napi Nyitó című műsorát hallgatják. Ma Osvai Péterrel fogok beszélgetni, aki a médiatábor szervezője és a Mária Rádió munkatársa. A médiatáborról és a saját tapasztalatáról a média területén fogom kérdezni. Köszöntöm Osvai Pétert!
4: Szervusz, Anna!
3: Ön miért kezdett el érdeklődni a média iránt?
4: Én nem a média iránt kezdtem érdeklődni, hanem a média misszió iránt, mármint hogyha a Mária Rádiós szereplésemre gondolsz. Én felnőtt koromban lettem keresztény, és nagyon buzgón álltam hozzá, pályakezdő felnőttként, mondjuk így, és hát azon a plébánián, ahol tartoztam, az ottani plébános, Szederkényi Károly atya volt a Mária Rádiónak az első igazgatója, és ő egyszer megkeresett engem, hogy hát nem sokára indul a Mária Rádió Magyarországon, ő lesz az igazgatója, és szeretne valaki segéderőt maga mellé, és én rám gondolt. Ezt nagyon megtisztelőnek éreztem, és hát nagyon szívesen, nagyon nagy örömmel mondtam igent, mert hogy a Mária Rádió is missziós rádió, evangelizációs rádió, tehát a hitet igyekszik a hitnek a magvait elhinteni az emberi szívekben, és ezzel én abszolút tudtam azonosulni, mert nekem az életem egyik legnagyobb öröme, hanem a legnagyobb, hogy a hitet megtaláltam saját magam számára.
3: És mit jelent önnek a Mária Rádiónál végzett munka?
4: Hát ezt, hogy a hitemet tudom megélni, és nem csak egy ilyen magánügyszerű hitélet ez a részemről, hanem rengeteg mindenkihez el tudjuk juttatni ennek a hangját. Tehát, hogy megsokszorozva tudunk szolgálni. És ez a legnagyobb, szerintem a legnagyobb öröm, hogy a Mária Rádióban minden műsor, minden önkéntes ezt a célt szolgálja. Tehát nem egyszerűen csak egy vallásos rádióról van szó, amikor a Mária Rádióra gondolunk, hanem egy missziós rádió. Olyanok vagyunk, mint a misszionáriusok, csak mi nem a dzsungelbe vágjuk a bozótot, hanem az éter hullámain hirdetjük Isten szeretetét.
3: Volt önnek olyan pillanata, amikor úgy érezte, hogy megtalálta a helyét a Mária Rádiónál?
4: Többször is megtaláltam a helyemet, most egy kis magyarázatot fűznék ehhez. Amikor elkezdtük a Mária Rádiót, ugye jó 20 évvel ezelőtt, akkor ugye semmiből felépítettük, és akkor egy pár éven keresztül ez egy nagyon izgalmas volt, tényleg a teljesen úttörő munka volt, hiszen ilyen jellegű rádió nem létezett Magyarországon, és ezt én nagyon élveztem. Aztán volt egy nehéz időszak, amikor már felépültek a műsorok, kiépültek az utak, módok, hogy hogyan működünk, és akkor magamról is, tehát nekem egy ilyen önismereti tapasztalás volt, hogy én az újdonságokat, a felépítést szeretem csinálni, az ilyen innovatív dolgokat, ami már egy meglévő dolgot üzemeltetni, így hajtani a kereket előre, az engem nem annyira hoz lázba. És akkor hát volt egy másik hely megtalálásom, a főnökömmel volt egy komolyabb beszélgetésem, és akkor arra jutottunk, hogy hát igen, én az ilyen innovatív, újító, felépítő dolgokat szeretem, és onnantól kezdve én, hát nem, nincs olyan jobb magyar szó rá, ilyen projektfelelős vagyok. Nem csak felelek projektekért, hanem én találhatom ki, hogy milyen projekteket szeretnék végezni, és akkor a vezetőség elé tárom, és hogyha igen mondanak rá, akkor én felelek érte. Egyébként ilyen ez az ifjúsági rádiózás is, a médiatábor is egy ilyen projektnek indult.
3: Mesélne nekünk egy izgalmas vagy érdekes történetet a Mária Rádióval kapcsolatban?
4: Minden nap izgalmas. Ugye szokták mondani, hogy a hit az vízenjárás. Néha úgy érzem, hogy vagy nem néha, ez egy alapállapot, hogy nem úgy vízen, hanem levegőben járunk. Tehát az, hogy önkéntesekkel működik egy rádió, nincs, tényleg vagyunk 11-en főállású alkalmazottak, és több mint 1000 önkéntesünk, és ilyen szívesség vagy karitatív alapon működik minden, tehát hogy 1000 ember az ugye egy nagy vállalat, úgy kell elképzelni, mint hogyha a koordináló vezető csapat egy kis maroknyi ember lenne főállású, az összes többi meg ilyen léci-léci alapon működik, tehát sokan azt mondták, hogy bolondok vagyunk, hát ez így nem fog működni Magyarországon, most már 20 éve működik, sőt, hát a világ legnagyobb közösségi rádió hálózata manapság a Mária Rádió, mindenütt a világon így működik, hogy adományokból él önkéntes szolgálattal, és hát működik. Sok emlékezetes történetünk van, azt hiszem tegnap is meséltem nektek egyet-kettőt. Például volt egy olyan, hogy hát nem tudom, próbálom nagyon rövidre fogni, hogy ki hogyan segít nekünk. Vannak minden évben, májusban és októberben külön adománygyűjtő kampány napjaink, és az egyik adománygyűjtő kampány napon, ez egy 4 napos műsor folyam szokott lenni, kb. A felénél betelefonált az elnökünknek egy jó ember, aki nem, azt mondta, hogy nem mondjuk meg a nevét, semmit. Azt mondta, hogy bármennyi adományt is összegyűjt a Mária Rádió a 4 napos adománygyűjtő napon, ő azt megduplázza, ugyanannyi milliót hozzátesz. És azt gondoltuk, hogy hát biztos ez vagy egy bolond ember, vagy valami nem tudom mi. És tényleg, nem tudom, rengeteg milliót összegyűjtöttünk a hallgatóktól, és tényleg bejött az ember, és tényleg ott a, nem is volt ott a főnököm, az én szemem láttára számolta le a sok 10 millió, vagy nem tudom, rengeteg pénzt. És hogy mondtuk, hogy csinálnánk vele interjút, hogy megköszönjük, és azt mondja, hogy nem kell semmi, nem, ő neki ez az Úristennel volt ügye. Képzeljétek, hogy ilyen például.
3: És miért indították el a médiatábort?
4: A médiatábort azért indítottuk el, mert szerettük volna, mindig is szerettük volna a fiatalokat nem csak megszólítani, hanem bevonni a média misszióba. És nem is nekünk jutott eszünkbe, mármint a Mária Rádió munkatársi közösségében senkinek nem jutott ez eszébe. Egyszer egy sikeres karácsonyi műsor után, amit a Pécsi Gandhi gimnáziummal együtt közösen csináltunk, a gimnazisták, ugye itt ezek roma származású fiatalokat segítő gimnázium, Az igazgató úr annyira hálás volt, hogy azt mondta, hogy hát ő annyira hálás, hogy ilyen sikeresen tudtak a fiataljai, meg ilyen motiváltan műsort készíteni, hogy ő felajánlja a gimnáziumát és a kollégiumát nyárra, hogy tényleg csak önköltségi áron legyen médiatábor. És akkor gondoltuk, hogy hát jó, médiatábor, milyen jó ötlet, csináljuk meg. És aztán így indult az első médiatábor. És a médiatábor végén, amikor a zárókör volt, akkor többen így kezdték a fiatalok, hogy mit visznek innen magukkal, hogy hát én biztos, hogy jövök jövőre is. És mondom, nem is tudtam, hogy lesz jövőre médiatábor, de most már tudom, úgyhogy megszervezzük. Hát az idén most már a 9. médiatábor zajlik.
3: És mivel ön szervezi a médiatábort, mi jelenti a legnagyobb kihívást a tábor megszervezése során?
4: Az, hogy legyen elég jelentkező. Tehát akármennyire is szépen megszervezzük a médiatábort, az mindig egy ilyen nagy izgalom, hogy vajon lesz-e elég jelentkező, de mindig van elég jelentkező, úgyhogy már a megszervezés az nem nagyon nagy kihívás, hiszen 9. éve nagyjából ugyanazok az összetevői, nyilván mindig van egy kis változtatás, újítás, fejlesztés, de az, hogy legyen elég érdeklődő, de mindig van.
3: Hogyan kapcsolódik össze ön számára a média és a hit?
4: Hát így, azt hiszem, hogy erre már válaszoltam erre a kérdésre, tehát hogy a hitünket megsokszorozva, tehát rengeteg emberhez el tud jutni az üzenet. Igazából ez a lényege.
3: Mit tanácsolna a fiataloknak, akik később a médiában szeretnének dolgozni?
4: Ugye én csak a média missziós, tehát az evangelizációs médiában dolgozó fiataloknak tudnám azt tanácsolni, hogy a legfontosabb ebben a médiában nem a média, hanem a szívünk. Tehát az, hogy az Istennel való kapcsolatukra a fiatalok nem csak a média miatt, hanem egyáltalán az életük miatt, meg az üdvözülésük miatt vigyázzanak. Tehát ugyanúgy, mint egy emberi kapcsolat, egy barátság, hogyha nem szánunk rá kellő időt, nem beszélgetünk, nem szervezünk közös programokat, akkor elhal. Ugyanúgy az Istennel való kapcsolatunk is folyamatos ápolásra szorul, és ebből indul ki minden.
3: Köszönöm szépen Orsvai Péternek, a médiatábor szervezőjének és a Mária Rádió munkatársának ezt a beszélgetést. Ebben az interjúban a médiatáborról és Orsvai Péter saját tapasztalatáról a média területén volt szó. Horváth Hanna vagyok, és önök a Mária Rádió napindító című műsorát hallgatják.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. A mai műsort a médiatáboros fiatalok szerkesztették és vezették.
1: Horváth Hanna,
2: Tűcs Bálint,
3: Török Máté
0: és Gömöri Emese. Jelen pillanatban a Keszthelyi Zenepavilonnál vagyunk, a Balaton mellett. Műsorunkban foglalkoztunk gyógypedagógiával, gyógytornász volt velünk, látássérült jogász és a médiatábor vezetője is. Most pedig hallgassuk meg a Patch Grove, If You Believe zámát, ami arról szól, hogy ha Isten velünk van, akkor bármi lehetséges.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Szeretettel ajánljuk a Naphimnusz Egyesület augusztusi teremtésvédelmi magazin műsorát a Mária Rádió hallgatóinak. Adásunkban ismétlésként egy 5 évvel ezelőtti riportot hallgathatnak meg, mely cseppet sem veszített aktualitásából. Az írás, mely a beszélgetést inspirálta, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való előkészület utolsó évében íródott, méghozzá a NEC 4. tematikus füzetébe, a Teremtett Világ Védelme címmel. Pestovics Ági beszélgető társai lesznek a riportban, ketten a szerzők közül, Nobilis Mário atya és Tauber Tamás. A beszélgetésből kiderül, hogy a szokásos megoldásokon túl sok-sok lehetőség létezik, amivel a teremtőnktől nekünk ajándékozott földért tehetünk. Mik lehetnek a kiutak, hogyan tudjuk egyénenként, közösségként földünk jelenleg prognosztizált jövőjét jó irányba fordítani.
2: Augusztus 19-én 20 óra 16-kor ismét jelentkezik a Napsugaras Tornyok című sorozatunk. A mostani részben Bodnár Anita protestáns templomokról kérdezi Bodó Pétert, művészettörténészt. A helyszínek között lesz a fővárosunk kívül Cegléd és Szónok is. Tartsanak velünk!
1: A nyári szünidő szabadság ideje a pihenés, a kikapcsolódás a feltöltődés időszaka életünkben. Jó, ha ez a pihenés aktív, vagyis olyan dolgokkal is tudunk foglalkozni, amiben évközben hiány szenvedtünk. Mindenképpen hasznos és fontos, ha a lelkünkkel, Isten kapcsolatunkkal is törődünk ilyenkor, hiszen igazi felüdülés csak Jézusnál találhatunk. Az imaóra hangfelvétele ma 21 óra 5 perckor hallható a Mária Rádióban.
2: Szent István napján értelemszerűen az ünnephez illeszkedő témákkal jelentkezik az Idők jelei című adás. A műsor karizmájához illően az ünnepi közéleti aktualitásait vesszük szemügyre. Azért azt keressük, hogy ismételhetjük meg, és hogyan tehetjük mi saját kis életünk részévé a Szent Istváni országfelajánlást. Hogyan lehet 2026-ban tudatosítani és megélni, hogy én ma is a Mária országának polgára vagyok. Szent István intelmeinek szellemiségétől áthatva megnézzük, milyen ma hatályos alkotmányok teszik a keresztény hitet mindennek alapjává. Hogyan mutatkozik meg a mai elnökök államfők életében és munkásságában az, ezt keresztény küldetésnek veszik. Azaz hol vannak a mai kor Szent Istvánjai? Mit tanulhatunk tőlük? Az Idők jelei című műsor soron következő adásában augusztus 20-án 16 óra 35-től hallhatják.
1: Augusztus 20-án délután hagyományosan megrendezésre kerül az ünnepi Szent Mise és a Szent Jobb körmenet Budapesten. A Szent István Bazilika előtt. Idén a Szent Mise 18 órakor kezdődik. A Szent Misét bemutatja és szentbeszédet mond Mohos Gábor segédpüspök, a Bazilika plébánosa. A Mária Rádió Szent Misét élőben közvetíti.
2: Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Beszélgetés Bér Miklós püspökkel. A Váci Egyházmegyei Lélek jelenlét című podcast műsora hangzik el a Mária Rádióban. Bér Miklós püspököt 60 éve szentelték pappá, ebből az alkalomból beszélgetett vele Takács Bence a Lélek jelenlét podcast 30. adásában. Miklós püspök Isten ajándékának tartja, hogy mindig jól érezte magát a bőrében, hogy örömmel végezte a feladatait, optimizmus, derű, öröm, nyitott szív jellemzi. Azt mondja, az emberek közötti találkozások nem véletlenek. Akár kórházi betegellátásról, akár egy utazás alkalmával történő találkozásról van szó, mindig legyen nyitott a szívünk, és legyünk készek arra, hogy egy találkozásban jelet lássunk.
3: Kollégáknak a sok segítséget.
4: Mária Rádió.
5: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Tóth Eszter vagyok. 2026 tavaszán helyezték el a szombathelyi Szent Quirin vagy Szalézi templomban azokat az új keresztúti stációkat, melyek a sokoldalú szombathelyi festőművész T. Takács Tibor munkái. A következő percekben az alkotás folyamatába enged bepillantást a művész.
6: Itt ülünk a szombathelyi Ízisz galériában T. Takács Tiborral, aki a szombathelyi Szalézi templomba készítette el az új keresztutat. És most erről fogunk egy kis rövid beszélgetést folytatni. Köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan kerültél kapcsolatba a szaléziakkal, és hogy került aztán sor erre a munkára.
7: Hát, több útvonal is volt. Az Ízisz galériában nagyon sokan járnak be, akik hívők voltak, vagy hívők, és akkor ők is ajánlottak engem. És az atya elment Szentpétervárra, ahol én már készítettem egy stációsorozatot, és megnézte az ott elkészült műveket, és utána hívtak fel engem, hogy tudnék-e készíteni egy stációsorozatot. Ennyi, tehát körülbelül ennyi volt.
6: És ez mikor volt, csak olyan, azért vagyok kíváncsi rá, hogy mennyi idő egy ilyen?
7: Hát ez már lassan több mint 2 éve volt, csak engem közben elütöttek a zebrán egyszer, és kimaradt majdnem egy fél év, 3/4 év ahhoz, hogy tudjak alkotni.
6: És hogyan készültél fel erre a munkára, azt szeretném most, ha megosztanád.
7: Igen, a szentpéterfai stációk mozaikból készítettem el, de ott is nagyon sokat gondolkoztam például a ábrázolás módon, hogy egy szokásos ábrázolás módot készítsek, vagy inkább ami a saját alakult fejéből jön ki. Hát a másodikra választottam. Végig gondolva az egészet, egy kicsit most lassú leszek, de így át kell gondolnom, hogy az egész történet Jézusról szól, és a legtöbb stációkban úgy ábrázolják, általában, hogy nagyon sok embert ábrázolnak körülötte, ami valóságban ott is volt valószínű. Én azt gondoltam, hogy fontosabb maga Jézus, és a vele kapcsolatban levő, abban a történésben éppen ott levő emberek ábrázolása, és azoknak a kapcsolatrendszere. Tehát például az első mér, amikor Pilátus elítéli Krisztust, akkor senki más nem tettem felé, csak az ő sziluettjüket, ő mozdulatokat raktam egymással szembe. És ott az első mér is döntöttem, hogy igen, ez így fog működni. Tehát, hogy fókuszálom a történetben szereplő egy vagy kettő személyre az egészet. Aztán nagyon nehéz végigmenni így, külön-külön, nem is tudom, most erről akarok-e beszélni, mindegyik stáció megyünk végig, hogy olyan ábrázoltam,
8: hát, ahogy...
7: vagy hogy hogyan jött az ötlet, mert ezt nem tudom, ez egy folyamat volt. Tehát egy, például, amikor kitaláltam a Szentpéter, ha már bocsánat, azt adom szóba, megbeszéltük, hogy elkészítem, 2-3 hónapig semmi volt az eszembe, volt egész nap az járt a fejembe, hogy hogy oldom meg. És egyszer csak beugrott valami, és szerintem 1 óra alatt az összeset lerajzoltam, lespicceltem, mert megvolt a mag, megvolt a lényeg. Utána már csak ki kell dolgozni, meg kell csinálni, az már nem nehéz. És ugyanígy voltam itt is, csak nem ugrott be az egész egybe látva, mert beugrott, mert azt kitaláltam, hogy milyen stílusban fogom csinálni, tehát ide megmintáztam domborművet, meg azt váltam ki, hogy csak ide készül a Szalézi templomba, ezért a külső oszloprendszernek az oszlopait és különböző tartalemeit, ablakainak a formáiból készítettem egy keretet, ami mindegyik egyforma, ami 24 részből állt egy keret, emlékszem, azt külön-külön megcsináltam, és abba tettem bele a történést, hogyha ezt szabad így fogalmazni. Igen, igen, ez így történt, és utána mentem végig, de nem volt meg az összes, nem volt meg egyszer a fejemben az összes, mint Szentpéterfán, hanem folyamatosan meglett az egyik, nagyjából már tudtam, hogy a következőt hogy fogom ábrázolni, mert az első már megvan, akkor a következő passzoljon, és ne is passzoljon. Bocsánat, hogy beszélek, de végül is így gondolkoztam meg ezt.
8: Igen.
7: És ahogy mikor a hatodik, hetedik megvolt, akkor már megvolt az összes. Akkor már megvolt. És akkor így elkezdtem mintázni a figurákat. Már megint elnézést kell, hogy beszombom a figurák, de szomrászkodtam. Red Domborbibe megoldottam a mozdulatokat, és innentől, hogy a mozdulat ki volt találva nagyjából, onnantól igazából már az anatómiai és a mozdulat ismeretem által tudott mozdulatokat kifejező rendszert meg tudtam oldani. Tehát úgy, hogy addig mintáztam, még nem éreztem, mert azt a mozdulatot, amit érzem, hogy annak ott kell lennie. És ez van, amikor egy milliméteren volt, vagy kettő, vagy egy karnak a mozdulatán, hogy feljebb teszem, lejjebb teszem. Ez egy nagyon érdekes folyamat, de én ezt szeretem az egész, hogy mindegyikben az embert kellett ábrázolnom ott a mozdulatot, mert én nem azt képzeltem, hogy miért szenved, miért segít, mit csinál, hanem az, hogy a mozdulat legyen olyan, hogy kifejezze azt, amit éppen ki kell fejeznie.
8: Igen. Most akkor megosztanád velünk, hogy végül is milyen lett a végső kinézetük ezeknek? Mert én elmondom, hogy elmentem megnézni, és hogy például a felületek se voltak egyformák, hogy volt fényesebb, akkor mázazott, akkor a színek se voltak mindegy, hogy ott a térben milyen, és akkor erről egy picit mesélni, hogy milyen lett így a végső forma.
7: Azt, hogy milyen a végső forma, azt meg kell nézni mindenkinek. Szeretném, ha minél többen
8: látnak. Aki néz.
7: De igazából bementem a templomba, ott hirtelen úgy kezdtem el gondolkozni, mi illik ide, milyen színek, mik vannak, milyen a fal színe, milyen butorok vannak, milyen festmények vannak, milyenek a székek, hogyan vannak a szőnyegek, milyen a padló. És tudtam nagyjából, hogy hova fogjuk rakni a stációkat, és hogy ott nem szabad kirívónak se lenni, és nem szabad az, hogy elvesszen a környezetben. Tehát ez volt az alapmotívum. Meg volt, amit az előbb is mondtam, hogy a külső elemekből, hogy belehoztam a téren belül azokat az elemeket, amik kívül is vannak, tehát azok lettek a keretek. A színek által a pasztelek voltak, és a bézsek, és a világos barnáknak a keveréke. És a figurák, az a tisztaságról volt szó, tehát azért fehérből, minden fehér. Tehát a figura, a szereplők mindig, furcsa, hogy ezt indalról beszélnek, tehát a szereplők fehér domborművekkel vannak megoldva, mattam. Tehát ez volt az alapötlet. A hátsó rész egy olyan bézs szín, ami hasonló, mint a fal színe, de annak egy sokkal sötétebb árnyalta, de mégse sötét árnyalta. Tehát ez így jött magától, ezek érzetek. Tehát az ember 30 éve ilyenekkel foglalkozik, tudja, hogy mi illik oda, mi nem. Tehát azért féltem tőle bevallom őszintén, mert sokszor van olyan, hogy olyan képet, olyan szobrot, vagy olyan dolgot csinálok, hogy oda fog passzolni, és nagyon kitaláltam, ez ilyen színet, olyan színet, ez minden tökéletes lesz, és oda raktuk, és elvesztette az erejét a saját környezetébe. A műteremben nála meg nagyon jól nézett ki. Tehát arra is már tapasztalat, hogy nem szabad pont olyanra csinálni, mint a környezetnek a színei, akkor azt beleolvad. De az se jó, hogy csak írj. Ez egy játék, mondom, ez csak egy érzés az én részemről, nem tudom, sikerült-e, én szerintem sikerült a hangulata. Ezt majd az emberek eldöntik.
8: Erre is úgyis kíváncsi lettem volna, csak nem írtam föl magamnak, hogy ez az úgynevezett terepszemle, hogy hogyan végződött. És végül is az se volt mindegy, ugye, hogy a fények, hogy milyenek.
7: Igen, azt tudtam, hogy fentről jönnek a fények, tehát úgy mintáztam, hogy amikor mintáztam, akkor föntről egy lámpa világított be nekem, tehát hogy lássam, hogy azt a rendszert igyekeztem a műteremben létrehozni, hogy ott fog látszódni. Ettől is egy kicsit féltem, azért közel volt a lámpa, nem olyan volt, szélszórt fények máshogy jöttek, reflexek máshogy jöttek. De amikor feladtuk az elsőt, emlékszem, akkor úgy megnyugodtam. Mondtam az atyának, na én most nyugodtam meg. Tényleg ez így volt.
8: Ez a folyamat, ez nagyon érdekes, meg ahogy a gondolkodás erről. Ez csak úgy, én most
6: így, ahogy meséled, akkor tényleg nagyon, mert maga a látvány, csak azért kértem, hogy mesélj róla, hogy te mit tartasz fontosnak, meg hogy el tudják egy picit képzelni, a, mielőtt oda mennek, vagy aki nem tud oda menni. Hogy
7: aki alkotásra mi? Foglalkozik, annak el kell fogadni azt például, hogy amit ő csinál, az nem fog minden embernek tetszeni. Én úgy készítettem őt ott, hogy nekem tetszen, és remélem minél több embernek tetszik. Tehát, hogyha valakinek nem tetszik, azt csak tényleg sajnálom, akkor más a világnézetünk, más a hozzáállásunk az élethez valószínűleg. Mert ő máshogy gondolkozik a világról, de pont ez a szép ebbe. Én például festek egy képet valakinek, és valaki azt mondja neki, nem tetszik, én rosszul vagyok. Már annak, akinek készítettem, tetszik, de mondja, pár ember azt mondja, hogy ez nem jó, ez nem tetszik, én nem tudok aludni a rossz kedvemből, mert nekem tetszik. Tehát ilyenkor például eljutottam oda, hogy mikor tőlem valamit kérdeznek, fest valaki egy képet, csinálj szót, hogy mondjak véleményt róla, ezek miatt én már nem mondok véleményt. Mert már eltávolodtunk a témától, de pont az a fontos, hogy nem akarom az ő világát az én világommal összerakni, mert ő így gondolkozik, ő így látja, ő ezt tanulta, én így látom, én ezt tanultam, nekem ez volt a mesterem, ő neki az volt a mesterem, neki nem volt mesterem. Tehát már nagyon nehéz, és az emberek a mai világban olyan könnyedén mondanak véleményeket, hogy nem is értem. Tehát lehet beszélgetni róla, ami előre viszi az emberiséget, meg engem, meg az alkotásban az embereket, de legtöbb ember csak úgy, hogy nekem ez nem tetszik, ez nem jó. Tehát én ilyenkor nagyon rossz kedvem van tőle, mert én kis emberek ejteni a számon, hogy nekem szó szerint így nem tetszik, vagy nem tetszik. Most nem arról szól, hogy tanítvány, mester. Ott is az ember azért, én nem tanítok, csak néha így kérdik a dolgot. Nem merek már véleményt mondani. Mert kimondom azt, hogy nekem ez így tetszik, és akkor gondolom, hirtelen másik oldalról nézem, akkor meg tetszik. Tehát ez egy olyan érdekes játék, tehát hogy milyen legyen, tehát az a legrosszabb, hogyha be akarok felelni valakinek. Onnantól a művészet szerintem nem azon a pályán mozog, amin kéne neki mozogni. Nekem tetszem. Tehát én higgyem azt, amit én elkészítek, az olyan, amit én elképzeltem, és az nekem tetszen, az a fontos. Amikor csinálom, nagyon jól érezzem magamat. Tehát a művészetem a szenvedésről van szó. Michelangelo se szenvedett, mikor faladta a Dávidot. Csak nehéz volt az. A Van Gogh se szenvedett. Mindenki mondja, hogy Van Gogh. Nem, Van Gogh élvezett festeni, ennyi. Nem kell ezt túl komplikálni. Ő az élettől szenvedett, mert voltak problémái. Tehát a festők, mikor meg a művészek dolgoznak, nem szenvednek, akik igazi művészek. Bocsánat, most
6: ennyit. Nem, ez nagyon érdekes. És most, hogy így beszélgettünk, írtam is fel magamnak ezt a kérdést. Most a nehézségek, meg a gondolkodás folyamata, hogy volt-e olyan a stációk között, amelyik mondjuk nehézséget okozott, vagy többet kellett rajta gondolkodni, vagy megérintett valamilyen szempontból, ilyenekre gondolta.
7: Igen. Tehát amikor kitaláltam a rendszerét az egésznek, hogy fogom felépíteni, és már elkészült 6-7 stáció, akkor jött az, hogy Krisztus leveszik a keresztről, keresztre feszítik, eltemetik, meghal a keresztül. Tehát csomó olyan, hogy visszanéztük a művészettől tett a vállalásokat, amik belénk égtek, de mindenhol egy 4-5 figura mozog, és kurzban vannak, a kurz azért rövidülésben vannak az egészek. Én meg kitaláltam az elején, hogy frontális ábrázolásra fogom ábrázolni, hogy már sokkal itt voltak a problémák, tehát nekem itt jöttek elő problémák, hogy azt fogja oldani. Tehát ott azért egy kicsit úgy megijedtem. Tehát volt egy valami, és akkor úgy elkezdtem, hogy gondolkodni azonnak, és ezt csak beugrott, és megoldottam, és sokkal jobb lett, mint hogyha csak úgy megcsináltam volna. Tehát volt ilyen. Tehát például, amikor a keresztre feszítik a Krisztust, akkor azt úgy oldottam, de ezt meg kell nézni, mert így beszélve róla, ez egy olyan kis gyerekvajtnak fog tűnni. Tehát nem úgy oldottam meg, hogy szögeli valaki, tehát ütik bele a szöget, hanem azt, amikor húzzák fel a keresztet. És létrehoztam egy olyan kis ilyen látványban, ilyen kis furcsaságot, hogy tényleg az érzete van az embernek, hogy húzzák fel a keretet. És a Krisztus testét egy kicsit bemozítottam, mint ahogy a tömegvonzás úgy húzza le a testét. Tehát az például nagyon jó lett szerintem. Meg volt egy másik, amikor a Veronika kendője, mindenki úgy ábrázolja, hogy oda teszi Krisztushoz. Remélem, és én azt láttam ki, hogy én azt a pillanatot oldottam meg, hogy ráéz a kendőre, az a pillanat ránéz, és észreveszi, hogy a kendő ott van a Krisztus arca, és a kereszt már elmegy. Tehát nem a Krisztus volt a lényeg, hanem hogy észreveszi, és az a pillanat, hogy mi történt. Tehát egy kicsit olyan furcsa, hogy hangzik, tényleg gyerekes hangzik, de tényleg ez a valóság, ez így.
6: Nekem úgy tűnt, nem tudom, jól láttam-e, mintha mosolyogna is. Vagy nem? Nem jól láttam?
7: Az megint az a dolog, hát, amikor mintázom az arcokat, addig mintázom az arcot, még nincs bent az a kifejezés, amit szinte nem akarok ezt mondani, ami ugye átfolyik rajtam. Tehát addig mintáztam, még ott nem volt, aminek ott kellett lennie. Tehát
6: kell
7: egy érdekesség. Nem mosoly, hanem, de ott van ránéz az a... Ahogy rá kell, hogy nézzen,
6: igen,
7: amikor észreveszi.
6: Lehet, hogy nem is jól mondom, de egy kicsit olyan, hát öröm nem jó kifejezés szintén,
7: nem hiszem,
6: de hogy,
7: volt, de...
6: hogy nem az a nem jó kifejezés, tehát ezt úgyse is ki fogom vágni. Csak hogy azért úgy értettem a mosolyt, hogy olyan a szeretettel néz. Vagy, igen,
7: nem.
6: Hogy...
7: De nem kell kívánni, mert ez teljesen nem így. Tehát ez pont az, hogy olyan, tehát nem lehet elmagyarázni szavakba, én nem vagyok író,
6: tényleg.
7: Én festő vagyok, tehát én
6: ja,
7: azért...
6: Ja, én a magam
7: nem, de én tényleg nem, mosolyan egy olyan nézés, amilyen valóságban lehetett, mikor ránézett. Ez egy érzet. Tehát ez nem olyan, hogy ki van találva.
6: Igen.
7: Tehát ezt az ember, amikor készítés benne van ebben az egész hangulatban, akkor olyannak kell lenni. Nincs más.
6: Igen.
7: Kész. Ugye a mozdulatnak is. Tehát ott én millimétereken múlik az, hogy az arcát felemelem, lerakom kezét, hogyan háta, hogyan ül. Tehát ez anatómia. Semmi más.
6: Tehát én is kifejezem.
7: Tehát a kifejezés az a
6: fontos. Igen, hogy igen. Nekem most, hogy beszélgettünk, én is megmondom, hogy ahogy néztem ezt, ahogy a keresztet felállítják, és ahogy tényleg hát lóg, hát így a test, hogy az
7: igen, de viszont fel van.
6: Igen, oda van, és akkor az egy
7: tehát
6: olyan
7: pontok, tehát
6: fájdalom, az a borzalmas, fájdalmas pillanat, amikor azt ott érrem, ez így hatott.
7: Még nagyon sok ábrázolásnál előre bukik. Nem tud előre bukni, mert tehát hogyha kereszt van feszítve, tehát három ponton van.
6: Igen.
7: Tehát nem tud nagyon előre jönni. Igen. Tehát próbál meg valaki a falhoz, odalakja a kezét. Tehát nem tud előre mozdulni se. Tehát mikor meghal a keresztem például, az nagy csalód, hogy mennyire jön előre, és akár is néztem, nem tud előre jönni. Csak a teste egy kicsit így, amennyire a szögek tartják. Igen. Tehát nem. Ez egy nagyon, nem is tudom, hogy ezt átélnem.
6: Igen. Hát ez, köszönöm szépen. És esetleg valami nem jutott eszedbe, vagy amit szeretném még elmondani, mert most itt csak nagyon röviden kérdeztem, lehet, hogy valamit
7: aztán
6: nem is hoztam.
7: Minél többen megnéznek, és érezzék át. Ennyi. Köszönöm szépen.
6: Én is köszönöm, és a hallgatóknak, hogy ezt mind elmondtad, és nekem is. Köszönöm szépen.
7: Köszönöm.
9: Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben T. Takács Tibor festőművésszel beszélgettünk, aki a szombathelyi szalézi templom új keresztúti állomásait alkotta meg. A felvétel 2026. június 1-én készült. Köszönjük figyelmüket!

0: Hírek.
1: Megújult a Doroszlói Szentkút Mária szobra. Változatos programokkal várja a látogatókat a Veszprémi Főegyházmegye augusztus 20-án. Több száz magára hagyott csecsemő vár segítségre, elindult a babasimogatók toborzása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Sebestyén Eszter és Íjés Borbála, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Megújult a Doroszlói Szentkút Mária szobra, tudósít a Magyar Kurír. A magyarok nagyasszonya kőszobor több mint másfél évszázada a kegyhely egyik legfontosabb jelképe. Zarándokok nemzedékei álltak meg előtte imával, kéréssel és hálaadással. Idén azonban egy időre hiányzott a megszokott helyéről. A 165 éves kegyszobor első, teljes körű restaurálására került sor. A szakemberek törekedtek arra, hogy a műalkotás eredeti megjelenéséhez és történeti hitelességéhez hű maradjon. Nagy gondot fektettek az eredeti színezés feltárására és visszaállítására. A költségekhez sokan hozzájárultak kisebb-nagyobb adományokkal, így készülhetett el az új, a szobrot védő baldahin is. A felújított magyarok nagyasszonya szobrot augusztus 13-án helyezték vissza eredeti helyére, ünnepélyes megáldására szeptember 8-án, a 10 órakor kezdődő érseki szentmise végén kerül majd sor. Augusztus 20-a és 23-a között változatos programokkal várja az érdeklődőket a Veszprémi Főegyházmegye és a Várnegyed, írja a Magyar Kurír. A programsorozat az augusztus 20-án 10:30-kor kezdődő szentmisével veszi kezdetét, melyet Takács István érseki általános helynök mutat be a Szent Mihály Főszékes Egyházban. A következő napokban ingyenes nemzetközi kóruskoncert, múzeumi foglalkozás, történelmi Szent István túra is szerepel a kínálatban. Egyedülálló élmény várja az érdeklődőket a Szent György kápolnában is, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett. A különleges hangulatú helyszínen az ünnepi hétvége teljes ideje alatt Szent István király fiának, a trónörökös Szent Imrének címzett intelmeibe hallgathatnak bele a látogatók. A részletes programmal kapcsolatban a Veszprémi Érsekség honlapján tájékozódhatnak. Elindult az Érintők önkéntes babasimogató program, melynek célja, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül hagyott babák se maradjanak hosszabb időre biztonságos emberi kapcsolódás nélkül. Mától nyílik meg az előjelentkezés azok számára, akik a szükséges kiválasztási folyamat és megfelelő higiéniai és pszichológiai felkészítés után vállalnák, hogy egy hozzájuk közeli kórházban rendszeresen töltenek időt a csecsemőkkel. Magyarországon jelenleg több száz egészséges baba tölti élete első időszakát kórházban a gyermekvédelmi férőhelyek hiánya miatt. Számukra az orvosi ellátás mellett a legfontosabb az emberi érintés lenne, amit az önkéntesek próbálnak pótolni. Az országos hálózat létrehozásához mintegy 4500 felkészített önkéntesre van szükség. Az érdeklődők nem a kórházakban közvetlenül, hanem az érintők csoportján keresztül jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 19-én szerdán. Sebestyén Eszter és Íjés Borbála szerkesztőtársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket mai szentmisénken, Szent Klára szűz emléknapján itt a Szent Anna templomban, és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is. Klára 1149-ben Assisiben született, 18 évesen tette le fogadalmát Assisi Szent Ferenc kezébe, akinek szent szegénységét követni akarta. Ferenccel együtt alapították meg a róla elnevezett Clarissa rendet. Később csatlakozott hozzá két nővére is, és apjuk halála után édesanyja is. Élete végén megérte azt, hogy látta rendjének elterjedését még Itálián kívüli országokban is. 1253. augusztus 11-én hunyt el, testes sértetlenül Assisiben nyugszik. A szentmise áldozatot Klára édesanyjáért ajánlom föl. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Jóságos Istenünk, Te az evangéliumi szegénység szeretetét oltottad Szent Klára szívébe. Közben járására add, hogy mi is kövessük a szegény és alázatos Krisztust, és így eljussunk színed látására a mennybe. A mi Úrunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Így intette az Úr a prófétát az első látomás után. Emberfia, hallgass rám, és minden szóra figyelj. Te ne légy ellenszegülő, mint ez a lázongó nép. Nyisd ki a szádat, és edd meg, amit most adok. Erre láttam, hogy ez egy kéz nyúl felém, a kézben könyvtekercs, amelyet szétnyitott nekem a kéz. A tekercs mindkét oldalára írva volt. Az írásuk a jajkiáltás, gyászének és síralom. Majd ezt mondta nekem az Úr. Jöjj, edd meg ezt, emberfia. Ha megetted a tekercset, beszélj a nép előtt. Én számot felnyitottam, ő meg lenyelte a könyvtekercset velem. Aztán így folytatta. Emberfia, a gyomrod vegye be, és egész belső részed teljék el vele. Teljék be a könyvtekercsel, amelyet én adok. Megettem tehát a könyvtekercset, és olyan édes lett a számban, mint a méz. Ekkor azt mondta nekem, emberfia, menj Izrael házához, és hirdess nekik az én szavaimat. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.

A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, megnevessetek egyet sem a kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Mit gondoltok, ha valakinek 100 juha van, s egy elkoborol közülük, nem hagyja ott a 99-et a hegyoldalon, s nem megye, hogy megkeresse az eltévedtet. Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül annak, mint az el nem tévedt 99-nek. Éppen így mennyei atyától sem akarja, hogy csak egy is elveszene kicsinyek közül.

Kedves a testvéreim, a mai evangélium nagyon mély gondolatokat ébresztett bennünk, különösen is a gyermekekre irányítja a figyelmünket Jézus tanítása, amikor az apostolok arról érdeklődnek, hogy ki a legnagyobb a mennyek országába, egy gyermeket állít oda eléjük és elénk is, példaképül, hogy olyanok legyünk, mint a gyermek, mert különben nem megyünk be mennyek országába. Mit is akar ezzel nekünk mondani Jézus a gyermeknek, milyen vonására akar figyelmeztetni? Egy-két gyermekes édesanyja, aki egyedül neveli a kisgyermekeit, és sok nehézséggel küzd, sok mindent nem tud megadni gyermekeinek, sokszor ez fáj neki, és szomorú, hogy nem lát, hogy más gyermekek mennyi minden ajándékot kapnak, ő meg hát nem tudja ezt tenni. És a kisgyermeke, 7-8 éves nagyobbik gyermeke, valahogy megérezte édesanyának ezt a szomorúságát, vívódását, és olyan őszintén vallotta meg, hogy hát ő nem vágyik ilyen távirányítós autókra, meg nem tudom ilyen dolgokra. Hát ő nagyon örül annak, hogy az édesanyja mellett lehet, hogy megölelheti a kis testvérét, és ő neki ez nagyon nagy boldogság. Megnyugtatta az édesanyját, hogy hát ő annyira talán azt gondolta akkor, hogy jó édesanyja, hogyha mindent megad a gyermekének, mindent, amit mások is, minden tárgyi dolgokat, és kicsit elfeledkezett arról, hogy a gyermekének a legfontosabb az, hogy ő jelen van az életében, odafigyel rá, meghallgatja, megsimogatja, megöleli, és gondját viseli, és biztonságot ad neki. A személyes kapcsolat milyen fontos a családban is, házastársak között, szülők, gyermekek, testvérek között. Ez a legnagyobb érték, legnagyobb kincs, amit valóban, amire időt kell szentelni. Sokszor bizony a felnőttek megfeledkeznek róla, mert a mindennapi hajszában azt gondolják, hogy hú, hát most milyen hívások vannak, és mennyire meg kell felelni ezzel is, azzal is, és közben nem figyelnek egymásra, vagy sokszor talán éppen bántják egymást ebben a nagy hajszában, a többért való hajszában. A gyermekek figyelmeztetnek, hogy a szeretett kapcsolat a legfontosabb, a leglényegesebb, és ezt kell megadni. Ezzel kell egymás felé fordulni, akkor töltjük be igazán hivatásunkat. Aztán azt mondja Jézus, hogy aki befogad egy gyermeket, azt őt fogadja be. A mai korban, amikor talán bizony sok esetben azt látjuk, hogy félnek a gyermektől, az újabb gyermektől, vagy nem is mernek vállalkozni a gyermekáldásra fiatalok, hogy hát hogy lehet ma ilyen helyzetben biztonságot adni, gyermeket fölnevelni, és így tovább aggodalmaskodnak. Jézus figyelmeztet, hogy a nagy kincs, nagy ajándék egy gyermek befogadása, őt fogadják be, és ahol ő jelen van, ott minden lényeges megvan. Hát nagyon fontos, hogy higgyenek abban, hogy a gyermek valóban Isten ajándéka, sőt, Isten az ő szeretett fia által maga akar oda látogatást tenni, maga akar ott otthont venni, ahol befogadnak egy gyermeket. És nagyon rácsodálkozok több esetben is édesanyák őszinte vallomására, hogy sokszor a nehézségei, gondjai között úgy elcsüggednek, elfáradnak, de amikor ránéznek a kicsi gyermekükre, akkor valahogy új erővel töltekeznek be. Hát igen, mert Jézus tekint rájuk abból a kisgyermek szemekből, abból a kisgyermek mosolyból. Jézus biztatása, Jézus bátorítása, sőt Jézus ereje tölti el a szülőket, amikor valóban Isten ajándékaként tekintenek rá, befogadják, akkor gazdagságot, értéket fogadnak be, az ő életük is gazdagabbá válik, és sőt, ők maguk is ennek az új életnek a szolgálatába állva Isten országát építik, az életük teljesedik ki, Isten országa növekszik. A harmadik gondolat, amit szeretnék kiemelni a mai evangéliumból, az elveszett jó, hogy a mennyben jó Isten jobban örül egy megtalált, eltévedt, de megtalált báránynak, mint a 99 meglévőnek. A jó Isten
mindenkire kiáradó szeretetét mutatja, hogy mindenki fontos neki, minden egyes személy, és mindenkit maga mellett akar tudni, mint jó atya, aki a családját össze akarja tartani és teljességben megőrizni, senkiről nem mond le. Ez nagyon fontos Istennek ez a szép vonása, és amikor Jézus ugye azt mondja nekünk, hogy legyetek olyanok, mint a mennyei atyátok, akkor valahogy mi is fontos, hogy azonosuljunk mennyei atyánknak ezzel a lelkületével, hogy mindenkit a Jóisten közelébe akarunk segíteni, főleg a ránk bízottak, családunk tagjait, vagy környezetünkben lévőket, akikre személyesen hatni tudunk. És higgyük el, hogy a Jóisten akarja minnyájuk üdvösségét, minnyájuk a török életre, örök boldogságra teremtett, és ezt általunk is munkálhatja. Egy nagyon nagy élmény volt számomra ennek a nagy igazságnak megtapasztalása, pedig már majd 50 évvel ezelőtt történt, még Kaposváron káplánként voltam, kórházat látogattam hetenként, és az egyik kórteremben, ahol néhányan kérték is a szentségek vételét, mindenkihez szóltam egy-két szót, és hát volt ott egy fiatal asszony is, aki úgy közel akartam menni az ágyához, hogy itt is megkérdezzem, hogy van, mint van, de aztán ő nagyon elhárító volt, és azt mondta, hát ő párttag, hogy abban az időben, 70-es években vagyunk, a párt egyetlen párt volt, a kommunista párt, tehát kifejezte, hogy ő, hát mint párttag, mint kommunista, hát ő nyilván, hogy nem foglalkozik a hittel, a vallás dolgaival, és hát azért ne nagyon közelítsek oda az ágyához. Hát aztán, mivel hosszabb idő, több hetet is ő ott töltött hétről hétre, amikor bejártam a

0: itt a szomszédban a barátnőm, itt lakik, őt látogattam, meg is hallottam, hogy itt van, hát eljöttem, mert szeretnék valamit elmondani. És akkor elmondta, hogy hát ő már templomba jár, sőt, gyermekei is hittanosok, és ő vallásosan él a családjával együtt. És hát megvallotta, hogy tulajdonképpen a nagy fordulatot neki az hozta az életébe, hogy elgondolkodott azon, hogy ő olyan elutasító volt velem szembe, az egyházzal szembe, viszont én még mindig ettől függetlenül ugyanúgy hozzá is szóltam, mint azokhoz, akik hát szorosabban hozzánk tartoztak, akik igényelték az egyház szolgálatát, és azt mondja, az fogalmazódott meg bennem, hogy az egyház nem mond le senkiről. Az egyház nem mond le senkiről. Hát én nagyon szépen, én nem fogalmaztam meg így ezt a pár szót, de úgy rádöbbentett, amit éppen ma évenkülönben Jézus mondta, hogy a mennyei atya nem mond le senkiről. Mindenkit üdvözíteni akar, és minket is fel akar használni arra, hogy az ő szeretett fiát, és ezért küldte, hogy mindnyájunkért, minden emberért odaadta életét, mindenki bűnéért vezekelt a kereszten, és mindenkit üdvösségre hív a mennyei atya. És fontos, hogy ezt mi elhiggyük, ezen munkálkodjunk akkor is, ha nem látunk semmi jelét a család vagy a környezetben, elutasítást kapunk. Isten szeretetét, kedvességét, jóságát, bátorítását, segítőkészségét mindenkinek kínáljuk föl. Nem tudhatjuk, hogy éppen a mi szavainkon, vagy a példánkon, vagy a kedvességünkön keresztül Jóisten hogyan készíti az utat magához azok számára, akik ma még talán nagyon elzárkóznak, vagy elutasítják az ő üdvözítő tervét, az ő szeretőlelését. Higgyünk az evangéliumban, Jézus erre figyelmeztet, amikor megkezdi nyilvános működését, higgyünk ezeknek a tanításoknak az értékében. Figyeljünk oda gyermekeinkre, nagy bölcsességet tudnak sokszor megfogalmazni, amiből tanulhatunk. Óvjuk, szeressük, védjük őket, hiszen a Jóisten nagy ajándékai ők a mi otthonunkban. És nem mondjunk le senkiről, mindenkinek az üdvösségén munkálkodjunk és imádkozzunk, mert mennyei atyánk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Amen. Kedves testvéreim, terjesszük kéréseinket a mi Úrunk Jézus Krisztus elé, aki szavával és példájával felmagasztalta az Isten országáért vállalt szüzességet.
1: Aki egyházadat, mint tiszta szüzet jegyezted el önmagaddal, őrzd meg azt mindörökké szentségben és ártatlanságban.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Aki szüzanyától születtél, és szüzi életet éltél, add, hogy a világ ifjúsága egyre jobban becsülje a házassági megőrzött szüzi tisztaság értékét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Aki nekünk Szent Klára szüzet a lángoló szeretet példaképül adtad, engedd, hogy az ő imádságos pártfogását boldogan tapasztaljuk életünkben.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Aki gondját viselt hívő népednek, támaszt közöttünk sok nagy lelkű férfit és nőt, akik osztatlan szívvel szolgálnak téged, és fáradoznak embertársaik javáért.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Aki nem sejtett órában érkezel, add, hogy okos tüzek módjára vívaszva, lelkünk egyelmi állapotának égő mécseseivel váljunk téged.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Aki megadtad híveinek a megszentelő kegyelem mennyegzős köntösét, fogad mennyei országod örömébe, elhűnt szüleinket, testvéreinket, jótevőinket, rokonainkat, a tisztító tűzbe szenvedő lelkeket, hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, te kedveled a szüzességet, de megszenteled a hitvesek szeretetét is. Teljesíts kéréseinket, és adj egyházadnak hívásodat követő szüzeket, és törvényed szerint élő házastársakat, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házjavára.
0: Szent Klára szűz életében kegyelme csodás erejét ünnepeljük. Kérve kérjük fölségedet, Urunk Istenünk, hogy amint az ő szűz életét szívesen fogadtad, teljék kedved a mi szolgálatunkban is. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a teljeket.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, szentséges Atyánk, mennek és földnek Ura, Krisztus, a mi Urunk által. Te igéd által teremtetted a világot, és mindent megújítasz, és méltányosan elrendezel. Testélet igédet közvetítőnkül adtad, hogy aki elmondta nekünk szavaidat, és követésére meghívott minket. Ő az út, aki elvezet hozzád, ő az igazság, aki szabaddá tesz minket, ő az élet, aki örömre gyújtja a szívünket. A neved dicsőségére alkotott embereket fiad által, az ő kereszten kiontott vérével megváltottad, s a Szentlélek pecsétjével megjelölteket egyetlen családban egyesíted. Ezért most és egészen a világ végéig az összes angyallal együtt a te dicsőségedet hirdetjük, s örömmel ünnepelve.

Valóban szent vagy és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Kérünk tehát, irgalmas atyánk, küld el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, és hálát adott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Megemlékezünk tehát szent atyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fia testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Ebben a szent misztériumban részesülve, mindenható atyánk, éltessen minket a szent lélek, és add, hogy fiad képmására alakuljunk. Erősíts meg minket a közösség kötelékében Leó pápánkkal, György püspökünkkel, a többi püspökkel, a papokkal, a diakonusokkal és egész népeddel együtt. Add, hogy egyházadban minden hívő figyelje az idők jeleit és az evangélium szolgálatára szentelje magát. Segíts, hogy megértsük a körülöttünk élő emberek szükségeit, hogy mi, akik az öröm és az remény részesei vagyunk, gyászukban és bánatukban hirdetni tudjuk nekik az üdvösség hírét, és velük együtt előbbre jussunk a te országod útján. Emlékezz meg testvéreinkről, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtól, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal, Szent Klára Szűzzel és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tied, mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézett, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Ime az Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste, őrizze meg engem az örök életre.

0: Egyet kértem az Úrtól, egy a vágyam, hogy az Úr házában lakjam életem minden napján. Könyörögjünk. Istenünk, Te azt mondottad, hogy szívesen választod lakóhelyül a tiszta szíveket. Szent Klára szűzközben járására kérünk, kegyelmed alakítson minket, hogy méltó hajlékod lehessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökön örökké.
1: Amen.
0: Hirdetem a kedves híveknek szombaton nagy boldogasszony ünnepe, az üzenye a testi lelki mennybe fölvételét ünnepeljük, parancsolt ünnep, kötelez bennünket a szentmisén való részvétel. A bencés templomban, amelynek búcsú ünnepe, délelőtt 10 órakor lesz a szentmise. Itt a Szent Anna templomban este lesz szentmise fél 7-kor, az egyúton zarándokokat fogadva, a Szent József kápolnában pedig délelőtt fél 11-kor. Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Szívleljétek meg, ami helyes és jó. Járjatok mindig Isten parancsainak útján, és jussatok el a szentek társaságában a mennyei örökségbe.
1: Amen.
0: És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Amen.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Ötvenegyedik pont. Az egyenlőtlenség nem csak egyéneket, hanem egész országokat érint. És ez arra kötelez minket, hogy a nemzetközi kapcsolatokra kiterjedő etikában gondolkodjunk. Létezik ugyanis egy valódi ökológiai adottság, különösen észak és dél között, amely ökológiai következményekkel járó kereskedelmi egyenlőtlenségekkel, valamint a természeti erőforrások egyes országok által hosszú időn keresztül történő aránytalan felhasználásával áll kapcsolatban. Egyes nyersanyagok kivitele az iparosodott észak piaci igényeinek kielégítésére olyan helyi károkat okozott, mint a higany szennyezés az aranybányákban, vagy a kén-dioxid szennyezés a rézbányákban, és különösen sürgető feladat annak kiszámolása, hogyan lehet felhasználni az egész bolygó környezeti terét a két évszázad alatt felgyülemlett gáz halmazállapotú hulladékok elhelyezésére, melyek olyan helyzetet teremtettek, amely most a világ minden országát érinti. A néhány gazdag ország hatalmas fogyasztása által okozott felmelegedés kihat a Föld legszegényebb helyeire, különösen Afrikában, ahol a szárazsággal párosuló hőmérséklet emelkedés katasztrofális hatással van a mezőgazdasági termelésre. Ehhez jönnek azok a károk, amelyeket a szilárd és folyékony mérgező hulladékoknak a fejlődő országokba történő kivitele, valamint azoknak a vállalatoknak a környezetszennyező tevékenysége okoz, amelyek olyasmit csinálnak a kevésbé fejlett országokban, amit nem tehetnek meg az őket pénzelő országokban. Megállapítjuk, hogy gyakran az így működő vállalatok multinacionálisak, amelyek azt csinálják itt, amit tilos nekik másutt a fejlett országokban, vagy az úgynevezett első világországaiban. Amikor beszüntetik tevékenységüket és eltávoznak, általában óriási emberi és környezeti gondokat hagynak maguk mögött, mint a munkanélküliség, az elnéptelenedett városok, kimerült természeti erőforrások, kiirtott erdők, lezüllesztett helyi mezőgazdaság és állattenyésztés, kráterek, legyalult dombok, szennyezett folyók és néhány már fenntarthatatlan szociális intézmény. 52. pont. A szegény országok külső adóssága ellenőrzési eszközé vált. De nem történik ugyanez az ökológiai adóssággal. A fejlődő országok, ahol a bioszféra legfontosabb tartalékai találhatók, különböző módokon továbbra is szolgálják a gazdagabb országok fejlődését, saját jelenük és jövőjük kárára. A szegények földje délen gazdag és kevésbé szennyezett, de ők nem válhatnak a javak és az erőforrások tulajdonosává, hogy kielégíthessék alapszükségleteiket, mert a kereskedelmi kapcsolatok és a tulajdonszerkezet visszás rendszere megakadályozza őket ebben. A fejlett országoknak hozzá kell járulniuk ezen adósságok törlesztéséhez azáltal, hogy jelentős mértékben korlátozzák a nem megújuló energia fogyasztását, és anyagilag segítik a leginkább rászoruló országokat a fenntartható fejlődés irányvonalának és programjának megvalósításában. A legszegényebb térségeknek és országoknak kevesebb lehetőségük van új modellek átvételére, hogy csökkenthessék a környezetszennyezés káros hatásait, mert nincs meg a szaktudásuk a szükséges eljárások kifejlesztésére, és nem tudják fedezni a költségeket. Ezért azt állandóan és világosan kell látnunk, hogy az éghajlatváltozásért megkülönböztetett felelősséggel tartozunk. És miként az Amerikai Egyesült Államok püspökei mondták, itt az ideje, hogy különösképpen a szegények, a gyengék, és a sebezhetők szükségleteivel foglalkozzunk egy olyan vitában, amelyben gyakran a hatalmasok érdekei vannak előtérben. Meg kell erősítenünk annak tudatát, hogy egyetlen emberi család vagyunk. Nincsenek olyan politikai vagy társadalmi határok, korlátok, amelyek megengednék, hogy elszigetelődjünk, és épp ezért nincs hely a közömbösség globalizációjára sem.
0: Mária Rádió. Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
3: Az élet több, mint élet. Az élet nem 6000-szer 24 óra, hanem szusztanciára való sóvárgás. Írja Hamvas Béla a Szálepte című esszé kötetében. Vagyis azt jelenti, hogy az emberhez hozzátartozik az életéhez, hogy az igazi élet után, a teljes élet után sóvárog. Mindannyian így vagyunk. Persze joggal föltehetjük a kérdést, hogy mit jelent a teljes élet. Amikor megoldódnak a politikai problémák, amikor mindenki igazat mond, nem csak hazudozik vagy ígérget, mit jelent számodra igazán az élet? Hol keresed az élet értelmét kívül, vagy esetleg, netán, véletlenül, belül? Mert az élet értelmét igazán önmagadban találod meg. Isten ott teremtette meg azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül az élet értelmére és lényegére rádöbbensz. Mi nagyon sokszor szeretnénk kívülről megtalálni az élet értelmét. Mondják meg mások, tegyék meg mások, tegyék jobbá és szebbé az életünket. És folyamatosan csalódunk. Vannak elvárásaink, illúzióink. És az illúzióinkból fölépítjük saját szenvedésünk színpadát. Bizony, erre rá kell döbbennünk. Drága testvér, drága Mária Rádió hallgató, rá kell döbbened arra, hogy a lehetőségek azok éppen benned vannak. Neked kell képessé válni arra, hogy éld az életedet. Most persze föl lehet sorakoztatni sok ellenérvet, hogy a körülmények, meg mások, meg kegyetlenek voltak, meg kihasználtak, stb. Ezek nagyon fájdalmas dolgok, és természetesen nem akarom lesöpörni az asztalról. De megkérdezem, mit kezdtél velük? Szerinted ezek teljesen véletlenül történtek veled? Vagy lehet, hogy Isten ezen keresztül akar téged alakítani és formálni, megtanítani arra, hogy a te döntésed szerint tudj az élet bármely helyzetében is szabad maradni. Nagyon sok jó példa van erre. Talán ismeritek Placid atyát, aki 10 éven keresztül a gulágon élt. No, hogyha valaki azt mondja, hogy ez nem volt nehéz élethelyzet, hát bizony, akkor neki fogalma sincs róla. Szibériában kemény körülmények között a legnagyobb kínzások közepette élni. Ez bizony nem volt egyszerű. És mégis, nem csak hogy túlérte, hanem derűvel. A külső környezet szolgált erre segítséget, dehogy is, azok csak éppen tönkre akarták tenni. Belül, benne, az ő szívében, lelkében, hitében, Isten szeretetében volt az erő. Higgyétek el, drága testvérek, lehet ítélkezni és kritizálni másokat, politikusokat, szomszédot, családtagokat, kritizálhatod, de ettől nem lesz jobb az életed. Isten, ne felejtsd el, beléd teremtette a lehetőségeket. Rajtad áll, hogy hogyan élsz. Az élet teljessége az, hogy szomjazol az igazi életre, és az igazi életet a Jóisten beléd oltotta. Én nem kívánok mást, csak fedezd fel.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
4: Hírpercek.
5: Budapestre érkezik a pap, aki a technó nyelvén hirdeti a reményt. Több száz programra várja az érdeklődőket a Debreceni Virágkarnevál. Leó pápa a közöny leküzdésére és a hit megújítására hívja a szerzetes nővéreket. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Ijés Borbála és Sebestyén Eszter, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Budapestre érkezik Padre Guy Serma, a pap, aki a technó nyelvén hirdeti a reményt, adja hírül a vasárnap.hu. A portugál lelkipásztor 1999-es pappá szentelése óta a Brágai Főegyházmegye szolgálatában áll. Katonai tábori lelkészként Koszovót és Afganisztánt is bejárta. A zene számára nem a papi hivatás helyett, hanem annak részeként vált fontossá. Szerinte közösséget teremthet, reményt adhat és olyanokat is megszólíthat, akik talán templomba se lépnének be. Evangelizációs lehetőséget lát a DJ pult mögött. Fellépésein vallási témák, bibliai üzenetek, egyházi énekek és pápai beszédrészletek is rendre megjelennek. Az elektronikus zene nyelvezetét használja fel a fiatalok, főleg a Z-generáció elérésére, a keresztény üzenet átadására. Augusztus 20-án pedig a Budapest Parkban is megmutatja, hogyan fér meg a hit és a techno egymás mellett. Augusztus 18-a és 23-a között rendezik meg az 57. Debreceni Virágkarnevált, ahol mintegy 350 program várja a látogatókat, közli az MTI. A kínálatban ingyenes nagykoncertek, táncbemutatók, gyermek- és sörfesztivál, növényexpó, valamint látványos éjszakai kerékpározás is helyt kap. A rendezvény főnapján, augusztus 20-án 12 virágkocsi gurul végig a karnevál útvonalán, a kompozíciókat pedig 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kíséri. A részben elektromos vázakon guruló alkotásokhoz több százezer hazai és külföldi virágot használnak fel. A menetben látható lesz a Szent Korona és Debrecen címerének mása, valamint Debrecen és Nagyvárad közös virágkocsija is, mely a két testvérváros szoros kapcsolatát jelképezi. Amint egy 6 évtizedes múltra visszatekintő karnevál, már a város fontos szimbólumává vált. 14. Leó pápa az amerikai női szerzetes elöljárók konferenciájának 70. alkalmából küldött videóüzenetében a közösségek közötti egységre és együttműködésre buzdít, írja a Vatikáni Rádió. A pápa háláját fejezte ki a különböző intézmények hozzájárulásáért az evangelizációhoz, a neveléshez és a szegények gondozásához. A közgyűlés témájáról sok karizma, egy lélek, egy elhívás, elmélkedve arra buzdította a jelenlévőket, hogy tartsák szem előtt közösségük karizmáját. Hangsúlyozta, a Krisztusra összpontosító élet tanúságtétele segíthet szembenézni a közöny és a tehetetlenség globalizációjával, Krisztus szeretetének és irgalmának orvossága révén. Kiemelte a fiatalokban rejlő reményt is. Ma is sokan éreznek éhséget Isten iránt. Arra kérte a szerzetes nővéreket, hogy segítsék a fiatalokat meghallani Isten hívását és bátran válaszolni rá. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 19-én szerdán. Sebestyén Eszter és Ijés Borbála szerkesztőtársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Juhász Gábor atyával.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus. Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. A katekézis alatt be lehet telefonálni a témával kapcsolatban, vagy akár az előző adás témáival kapcsolatban, vagy előző katekézis témáival kapcsolatban a következő számon 061-374-0904. Tehát még egyszer 061-374-0904. Tehát legutóbb a beteg kenete szentségének a tárgyalását kezdtük el, és itt megemlékeztünk mindenekelőtt 313-os pontban, hogyan élték meg a betegséget az Ószövetségben. Itt a betegség és az ördög működésének az különbözőségét, de összefüggését is tárgyaltuk. A következő, mi a jelentősége Jézus betegek iránti részvétének? Itt ez nagyon fontos, hogy Jézus Urunk értünk szenvedett. Tehát engesztelő áldozat mutató az atyának, szenvedett és meghalt értünk, betegségeinket viselte, fájdalmainkat hordozta. Éppen ezért a keresztény ember számára a betegség, a halál, az a Ádám és Éva bűnének a következménye, az áteredő bűnnek a következménye, mely mindannyiunkra átered, a maga a bűn is, és a büntetés is. Éppen ezért mindannyian elszenvedjük, másrészt pedig a megváltónak az értünk adott, vállalt szenvedésében részt veszünk az világ üdvösségéért. Tehát ez a szenvedés most már nem egyszerűen csak egy dolog, ami lesújt bennünket, miközben valóban, primér módon ez lesújt bennünket, de egy másodlagos módon Krisztus Urunk megváltásából ez egyben az üdvösség eszközévé tud válni, mert az embert megalázza, és az jó, ha megaláznák az embert kellő mértékben, mert az embert észhez téríti, eltávolítja ebből a világból, a világot eltávolítja tőlünk, és ilyen módon az ember egyre inkább arra kényszerül, hogy belássa a tényeket. Tudom, furcsa hangzik, belátni a tényeket, az nem olyan nagy dolog, borzasztó nagy dolog, tehát ezt nem lehet manapság eléggé hangsúlyozni, tehát akkor, amikor mondjuk az amerikai szenátusban és az amerikai kongresszusban ilyen kérdésekről kérdezik meg a szenátorok és a kongresszusi képviselők, a doktor, orvos valakit, hogy lehet-e egy férfi tud-e szülni, és az azt mondja, hogy ez nem ilyen egyszerű, a doktor úr azt mondja, vagy doktornő azt, hogy ez nem ilyen egyszerű kérdéskör, akkor drága testvérek, őszintén a tények felismerése az nem is olyan egyszerű. Mert egyszerűen az ideológia, a sátán ideológiája már eleve diktálja, hogy mi az, amit ki szabad mondani, és ilyet nem szabad kimondani, hogy egy férfi nem szülhet. Mert ez már ellentétes a rögeszmével. Ez ellentétes a tényekkel, és ha kimondanánk, hogy igenis egy férfi nem tud szülni, akkor az a rögeszmével ellentmond. Szóval ezért nagyon-nagyon fontos dolog a tényeket belátni. Jó Isten megalázza, a betegség megalázza az embert, és a világ egyszerűen eltávozik. Nem azért távozik el, mert most mit tudom, nélkülem a világ megszűnik, hanem már képtelen vagyok részt venni benne. Tehát már nem én hagyom el a kísértést, ha eddig nem hagytam el, hanem a kísértés hagy el engemet. Mert már egyszerűen semmi a világon képessége az embernek nincsen arra, hogy valamit is tegyen. Már a vágyódás is lassan megszűnik benne, aztán a végén pedig esetleg még az is megszűnik benne, hogy gondolkodni tudjon. Tehát ezért vigyázni kell az ember egészségére, hogy szolgálni tudja a jó Istent, és mindig alázattal élni, mert pillanatokat megalázza az Isten az embert, az üdvösségét hangsúlyozottan. Tehát igen, Krisztussal együtt szenvedünk, Krisztussal együtt halunk meg, és éppen ezért ez nem egyszerűen csak egy elszenvedése a természet borzalmának, hanem valami szellemi, lelki megtisztulás, fölemelkedés, alkalmassá válni arra egyre inkább megtapasztalt és megtapasztalható módon, hogy Istennek a gyermekei legyünk, örökre láthassuk a mennyei atyánkat, és részvehessünk a Szent Háromság életében. Tudom, ezek természet fölötti tanítások, ezeket nem a biológia, kémia, fizika és egyéb tudományok sütötték ki, hanem az Úr Isten nyilatkoztatta ki nekünk, hogy mit szeretne nekünk ajándékozni. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szívbe föl nem hatolt, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Ezt imádkozzuk át, erre ad nekünk Krisztus hitet, reményt, szeretetet. Ebben tudunk valóban egy természet fölötti életet élni, miközben teljes olyan természetben vagyunk még, miközben a természet egyre jobban eltávolodik tőlünk. Mert a betegség, mert a halál. És ebben csak Krisztus tud megerősíteni bennünket. Csak a természet fölötti az, ami a természeten győzedel fölött áll, ezért győzedelmes, és ezért abba kapaszkodunk, hogy emberi méltóságunkat megtartsuk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha nincs Isten, ha nincs egy természet fölötti, és egyszerűen csak a természetben élünk, akkor tehát ateisták vagyunk. Tényleg ez az igazi pontagyú ateista. Akkor nincs ilyen, hogy emberi méltóság. Tehát jó, hát vannak eszközeink, hogy leverjük az elefántot, lelőjük a tigrisnek mindenféle egyebet, de attól függetlenül előbb-utóbb minket lőnek le, előbb-utóbb minket arat le a halál. Vége. Ennyi. És előbb-utóbb, ahogy itt számítgatják, a világegyetemnek is vége lesz. Kihűl, tönkrement, értelmetlen az egész. Tehát ezért van az, hogy kitalálják az abortuszt, kitalálják a gyengéknek a megölését, és ezt kegyes halálnak nevezik, az időseknek a megölését, eutanázia, stb. És mindez kegyesség. Miért? Mert ateistá lett az emberiség. Nincs Isten, ki akar haldoklani? Én nem. Én nem akarok haldoklani. Tehát pusztán ebben a világban szemlélve a dolgot, haldokoljon más. Ez engem nem érdekel. De ha van Isten az égben, és tényleg valamit szánt nekünk, és ez csak Ádám és Éva bűnének a következménye, amelyet mi aztán még megtetézünk, a következményeit megtetézzük, akkor, és Krisztus megváltott bennünket, akkor mégiscsak érdemes gályázni. Akkor mégiscsak érdemes részt venni ebben a aszketikában, misztikában, amit a Jóisten adott számunkra, tanít nekünk az Anya Szent Egyház, a szentek serege, példamutatása. Ezt így kell elgondolni. Tehát mi az egyház magatartása a betegek iránt, éppen ezért a betegséget, azt úgy kezeljük, mint ami felkészít a halálra, mint ami előízét adja annak, hogy ezt a világot el kell hagyni, és a túlvilágba kell öltözködni. Tehát szó szerint felöltjük magunkra az isteni dicsőséget, és amikor majd a végső feltámadáskor, az utolsó ítéletkor a világ, az egész világ megdicsőül, és felölti ezt az isteni dicsőséget, akkor teljességgel visszakapjuk a világot, annak minden fényével, ízével, stb. A szellemiség teljes mélységével, de a kísértések, a méltatlanság, az igazságtalanság, a gazemberség nélkül. Mert ott már csak az Istennek a léte, a létezése, a lét teljessége az, ami betölt mindent, és éppen ezért egymáshoz is csak ennek az igazságnak a fényében tudunk visszanyúlni. Ezeket gondolkodni kell, azért kell gondolkodni, mert ha nem gondolkodom rajta, akkor nem tudok rá vágyakozni. Ha nem tudok rá vágyakozni, akkor más vágyak fogják eltölteni az embert. És abból baj lesz. Igen, tehát ezért az Anya Szent Egyháznak a magatartása ez hangsúlyozni, hogy orvos, oké, rendben van, persze kihívjuk a beteghez, de amikor megállapította a doktor úr, hogy a kórházi bevizsgálás, hogy hát végstádiumú, ez az amaz, most akkor lehet zaklatni a doktor urat, hogy még azért még egyszer nézzen rá, mint hogyha ez az ő nézése több lenne, mint egyszerűen csak ránéztem. Hát a papot kell kihívni, összehívni a rokonokat, imádkozni vele együtt, érette, ott lenni vele, bíztatni, hogy majd ha odaért a jó Istenhez, akkor imádkozon érettünk. Tehát ők nekik, akik előttünk távoznak el, nekik van egy küldetésük, egy hivatásuk, érettünk. Aztán majd, ha mi is eltávozunk, akkor nekünk is van egy hivatásunk, hogy mi is imádkozzunk, ha bejutottunk a mennyországba a tisztító tűzből. Csak jussunk be. És ez az életnek a lényege. No, kiverti fel a betegek kenetét, kenetének szentségét, ez a következő 316-os pont. Az a hívő veheti föl, akihez betegség vagy öregség miatt halálveszély közelít. Tehát nagyon fontos dolog, hogy halálveszély közelít. Erről múltkor beszéltem, hogy éppen ezért igen, fiatal korban is föl lehet adni a beteg kenetét, föl lehet adni egy 12 éves gyereknek is, mert nem egyszer van, hogy 12 éves gyerek rákkal küzd, vagy pedig szívbetegséggel, vagy valami ilyesmivel. Tehát igenis szembe kell néznie nagyon-nagyon fiatalon és tudatosan a halálnak a perspektívájával, a veszélyével. És ilyenkor feladjuk neki a betegek kenetét. Az öregség, azt mondtam, hogy az embernek nincsen semmi súlyos baja. Jön, megy, teszve, szintézkedik, pecsétel, és elmúlt 72 éves. Hát nem szokta fölvenni a betegek kenetét. Minek? Minek? Tehát nekem is van kedves hívek, de elképesztő, hogy milyen intenzív életet élnek. Jönnek, mennek, tesznek, vesznek, intézkednek, pecsételnek. És eszük ágában nincs arra gondolni, hogy most a betegek kenetét fölvegyék. Miközben magától értetődő módon prédikációkat hallgatnak, könyveket olvasnak, és mindig minden imádságon megemlékeznek arról, hogy közelebb-közelebb Uram hozzád. Tehát itt nagyon fontos a betegek keneténél, nem elég az, hogy most hát, öregebb vagyok. Hát testvérek, 21 éves koromban sokkal öregebb voltam, mint egy évvel korábban. Tehát ez így nem elég. Hanem tényleg kell, hogy legyen valami olyan, ami közvetlen halálveszélyt jelent az ember számára. És így veszi föl a betegek kenetét. Hogyha itt van, ugyanaz a hívő többször is fölveheti. Ha súlyosabbá válik ugyanaz a betegség, ez nagyon fontos, súlyosabbá vált, még közelebb van a halálveszély, a közvetlen halálveszély, vagy egy másik súlyos betegség éri, tehát nem elég, hogy a szívem mellé kalapál, még mit tudom, a tüdőmmel is baj van. Igen, ez szentség fölvétele előtt a betegnek lehetőleg személyes gyónást kell végeznie. Azért lehetőleg, mert nagyon-nagyon sokszor már csak akkor hívnak ki bennünket, amikor a beteg már nincsen magánál, tehát nem tud meggyónni, és ez nem jó. Persze sokszor, Isten ments, nem vádoljuk a hozzátartozót, mert nagyon sokszor egyszerűen csak valaki hirtelen agyvérzést kapott, és nagyon súlyosan elvesztette az eszméletét, nincs ott visszaút, és semmiképp nem tud meggyónni. Tehát hozzátartozó nem volt hanyag, nem késlekedett, egyszerűen az élet ilyen. Legyetek készen, nem tudjátok se a napot, se az órát, nem tudjátok azt, hogy mi lesz az utolsó napotok, hetetek, hónapotok, vagy éveitek. Tehát amikor ezért tragédia az, amikor valaki él egy teljes erkölcstelen életet, még fiatalabb korában azt mondta, hogy hát majd megtérek, ha utolsó pillanatban. De ki mondta, hogy az utolsó pillanatban lesz hozzá agyad? Hogy megtérjél. Mindegy, erről sokat beszéltünk a gyónás szentsége kapcsán. Nem akarom most ezt ismételgetni, menjünk tovább. Tehát kiszolgáltatja ki ezt a szentséget? Ezt a szentséget csak pap vagy püspök szolgáltathatja ki? Tehát civil, vagy diakónus, vagy ilyen nem szolgáltathatja ki. Tudom, hogy voltak ilyen törekvések a zsinat utáni új szemléletekben, de hát ezek mind eretnekségek, ezek ostobaságok, tehát ezt persze természetesen Pirinén is megkenheti a beteget, és mindent elmondhat, csak érvénytelen lesz. Tehát pusztán a kegyelmi tartalom nem lesz benne, és Pirinének semmiképpen nem válik a testi-lelki üdvösségére ilyen dolgokat csinálni. Tehát ha valaki nincsen felhatalmazva, akkor az ne nyúljon hozzá a dologhoz. Következő, hogyan szolgáltatják ki ezt a szentséget? A szentség kiszolgáltatásának lényege a lehetőleg püspök által megáldott olajjal történő megkenés a beteg homlokán és kezein. Tehát lehetőleg. Miért? Azért, mert a pap könnyen kerülhet olyan helyzetbe, hogy nincs nála a szent olaj. De egyébként bármikor magunkkal vihetjük, sőt, én is jobbára mindig magammal viszem a szent olajat. Tehát bármi van, bárhova megyek, ha valakit meg kell kenni, akkor van szent olaj. Természetesen a szöveget, hát most azon túl, hogy el lehet írni az interneten, az is nálam van. Tehát az úgy hozzátartozik az alapfelszereltséghez. És ha mégsem lenne, akkor az olajat meg lehet áldani. Tehát a pap magában a szertartásban megáldhat olajat, hogy valóban azzal megkenje a beteget, de hangsúlyozott, hogy ha egy mód van rá, a püspök által az olaj szentelési misében, a krizma misében, nagy csütörtökön megáldott olajjal kell végezni a beteg kenetének a szentségét. Jó, a római szertartásban, tehát így van ez most, a beteg homlokán és kezein, egyéb más szertartásukban a test egyéb részeit is megkenték olajjal, miközben a pap e szentség különleges kegyelmét kérő imáját mondja. Tehát nem elég a megkenés. Ahogy látjuk ezt minden szentségnél, hogy van benne egy anyag, és van benne szavak. A szavak hozzátartoznak, lásd a keresztelés, hogy nem elég, hogy leöntöm vízzel, hanem amikor leöntöm vízzel, akkor mondom ki a szavakat. A leöntés közben. József, megkeresztelek téged, én megkeresztelek téged az atyának és a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Tehát önthetem nyugodtan vízzel, hogyha nem mondom hozzá a szavakat, a gyerek nem lesz megkeresztelve. Ha kimondom a szavakat, de nem öntöm le vízzel, nem lesz megkeresztelve. És akárcsak egy, mit tudom, először leöntöm, aztán 5 másodperccel később kimondom a szavakat, nem együtt történt. Egyszerre kell, ez nem egy borzasztó nagy kívánság. Tehát ha ezt valaki nem tudja elvégezni, nem tudom, hogy szentelték pappá. Jó, következő dolog. Tehát az imádságot el kell mondani. 319. pont. Melyek a szentség hatásai? Különleges kegyelmet ad, mely a beteget bensőségesebben egyesíti Krisztus szenvedésével. Önmaga és az egész egyház javára. Erőt, békességet és bátorságot ad neki, és a bűnöket is megbocsátja, ha a beteg nem tudott gyónni. Tehát még egyszer, különleges kegyelmet ad, mely a beteget bensőségesebben egyesíti Krisztus szenvedésével. Önmaga és az egész egyház javára. Hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi itt vagyunk, akik megkenjük a beteget. A beteg lesz megkenve. Ő érzi át. Ő van ott. Ugye viccesen szoktuk mondani, hogy én mindenkinek a betegségét

nem egyszerűen terhére vagyok a másik embernek, hanem úgymond, mivel Krisztushoz különleges módon hasonlóvá válok, ezért én is kegyelmeket kapok, és kegyelmeket kap az is, tehát különleges kegyelmeket kap, aki engem ápol, aki nekem segít. Meg vagyok fázva, ott vagy influenza, vagy valami történik, ott fekszem a kis szobácskámban, és arra gyenge az ember, hogy kimenjen egy kamillát megcsinálni. És jön szent életű Magdi néni, és csinál egy kamillateát. És meg lesz neki a különleges jutalma, kegyelmi jutalma, nem csak azért, mert egy papnak segített, hanem azért, mert a betegen segített, mint betegen. Aki Krisztussal ilyen módon egyesül, jó, hát mondjuk most kifejezetten a beteg keletéről beszélünk, de egyáltalán a betegről gondoskodni, az egy nagyon szép dolog, hogyha pedig itt kifejezetten a beteg kenetével már megkent valakiről gondoskodunk, akkor a kenet megkenettsége miatt meg van kenve, és gondoskodunk róla, ő kegyelmek forrása lesz. Tehát nem pusztán törődünk vele, hanem ő számunkra kegyelmeket érdemel ki, hiszen Krisztus szenvedésével azonosul az egyház javára. És hát mindenek előtt természetesen, akik ápolják őt, azoknak a javára. Erőt, békességet és bátorságot ad neki. Ez nagyon fontos. Erő. Kitartani abban, hogy igen, Uram, abban a gondolatban, abban az állásulásban, igen, Uram, veled azonosulok. Békességet. Tehát, hogy a sátánnak a kísértései alább hagynak. Egy bátorságot. Vagyis amikor valami őrült elkezd neki beszélni arról, hogy mit tudom én, ez milyen borzasztó, így meg úgy, meg amúgy, ő Krisztus tudja hangsúlyozni. És ez nagyon fontos, hogy neki az a küldetése a beteg keletének a szentségében, hogy hangsúlyozza másoknak, hogy ő békességgel viseli a betegségét, mert tudja azt, hogy az ő üdvözítője várja őt, erősíti meg, és a végén teljesíti be az életét abban is, hogy ebből a világból el kell távozni. És a bűnöket is megbocsátja, ha a beteg nem tudott gyónni. Tehát, na itt egy nagyon fontos dolog, hogy hogyha valaki eljutott oda, hogy van neki egy halálos betegsége, tehát egyértelmű, hogy itt azért már túl sok nincs a hátra, akkor villámgyorsan gyógyuljon meg, és kezdje el a bűnbánati megtisztulását az életének, hogy ne az legyen, hogy feladja a papa beteg kenetét, de igazából azt se tudjuk, és nagyon sokszor vélelmezzük, hogy hát mivel megkeresztelt katolikus, ezért hát ha eszméleténél lenne, akkor kérné a beteg kenetét. De nagyon sokszor nem tudom, fogalm nincs. Jó lenne tudni, de nem tudom, mert már eszméletlen. Tehát ezért addig kell kihívni a papot, amíg eszméleténél van a beteg. Addig gyógyuljon meg, addig indítsa föl magában a megfelelő érzelmeket, a szándékot, hogy minél mélyebben ott legyen a szentségnek a hatása. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy ezt megtegyük. Mert különben a beteg kétségbe esik, nem is hisz, hitetlenül fekszik az ágyán, és hiába keli meg a pap, nem tud mit csinálni. Mert a beteg úgyse vette volna föl a betegket, itt mi ezt nem tudjuk, hát nem tud beszélni, nem tud védekezni, hogy hagyjatok engem békén a pappal. Tehát ezért az a jó, amikor az ember megfelelő módon fölvette a szentségeket. Az erre kell törekedni, drága testvérek. Én emlékszem, tehát nekem a leges legszomorúbb temetésem eddig az volt, amikor édesapámat eltemettük. De volt benne egy végtelen, ugyanak egy mélységes, mély nyugalom. Mert én adtam föl neki a szentségeket. Tehát tudtam azt, hogy merre megy. Tudtam azt, hogy hogyan élt, hogyan halt meg. Tehát nem volt semmi kétség.
így

könnyű elbúcsúzni a szeretteinktől. Tehát megvan a kifejezettség, az explicitség abban, hogy hogyan vette fel a szentségeket. Ismerem, tudom, és én is így akarok meghalni. Ennél szebbet nagyon nehéz elképzelni. A következő dolog tehát, igen, a szentség olykor, ha Isten akarja, a testi egészség visszanyeréséhez is segítséget nyújt. Hát ezt szokták viccesen úgy nevezni, hogy azért, mert Józsi bácsi felvette a beteg kenetét, és 4 nap után egyre egészségesebb, hát nem kell szívlapáttal agyonverni. A beteg kenete nem arról szól, hogy most akkor záros határidőn belül barátom meghalsz, hanem arról szól, hogy az embert Isten megerősíti, és akár valóban meg is gyógyítja. Legyen tanúja Isten irgalmának, Isten erejének, amely bármilyen súlyos betegségen győzedelmeskedni tud. Ez a mondani valója a történetnek. És én magam is nem egyszer voltam tanúja annak, hogy szó szerint halálos ágyhoz kihívtak. És hát minden jel arra volt, hogy itt akár holnap reggel már nem éli meg, de mai napig él. Szóval egyszerűen szó szerint csodás módon meggyógyult. Csodás módon, mindenki csak nézett ki a szemén, hogy te jóságos ég, másnapra milyen jobban lett, és mint a harmadra kiengedték. Igen, ilyen létezik. Tehát éppen ezért a beteg kenetétől nem szabad félni, hogy hát még nem hívjuk ki a papot, mert akkor megijed a Piri néni. Tehát miért ijedne meg? Mint ennyire primitív a felfogása a szentségekről, a papról, akkor az nagyon nagy baj van. Az azt jelenti, hogy nem szokott hozzá a szentségek jelenlétéhez. Az azt jelenti, hogy jobban fél a szentségektől, a Krisztusnak a jóságától, mint a sátán gonoszságától. Az nem jó. Az pokol pozitív, testvérek. Tehát sokszor mondtam, megöregedni és nem válni bölcsebbé az önmagában halálos bűn. Tehát az idős ember az magával a ténnyel, hogy elszenvedi a tételezzük fel, semmilyen betegsége nincs. Csak elszenvedi azt, hogy ami eddig 10 perc volt, az most 20 perc. Adni ma kerül, vagy egy órán keresztül kell tötymörögnöm bizonyos dolgokkal, amit régen pillanatok alatt megcsináltam. Tehát elszenvedni a tehetetlené válást. És el kell gondolkodni rajta, hogy édes Istenem, ez az élet. Igen, alázattal fogadom. Tudom, hogy honnan van, a kinyilatkoztásból tudom. Nem megyek bele ilyen darwinista ingyom-bingyom ostobaságokba, hanem a kinyilatkoztatást teszem magamévá. Szóval, hát ma ez borzasztó nehéz dolog. Újra és újra erre ki szoktam térni, hogy mindent elárasztott ez a ősrobbanás elmélet, ami megbukott, mint Rottenbiller, evolúciós elmélet, ami nem tudott megbukni egyszerűen azért nem, mert sose létezett. Tehát föl se egyenesedett a nyomorult. Ezt hirdetik sajnos az Anyaszent Egyházban is, erre utalnak éjjel-nappal, mint ennek bármi közel lenne a teológiához, vagy akár a természettudományhoz. Ez még a Kacsa magazin szintjét sem éri el, egy ateista, sátánista támadás, sej más, az emberek lelkiismerete ellen. No, igen, tehát ez a szentség minden esetben fölkészíti a beteget az atya házába vezető útra. Minden esetben, vagyis akkor is, ha felkészült, vagy felépült, hiszen egyszer ott volt, és emlékezhet rá, hogy megint ott fog lenni a halál közelében. És ezért, éppen ezért még bölcsebben kell élje életét. Mi a viatikum 320-os pont? Azok szent áldozása, akik elhagyni készülnek a földi életet, és az örök életbe készülnek átlépni. Tehát kifejezetten, amikor tényleg azt mondja az orvos, hogy nézzék, pár óra van hátra. Nem egyszer kihívnak, akkor is, ha megkaptam a beteg kenetét, ugye súlyosbodik a helyzet, nyilvánvaló, hogy itt most már vége a dalnak, és akkor kimegy az ember, olyankor viatikum,
az, annak a szertartása is úgy kicsit hosszabb, úgy kicsit elmélkedőbb, hogy teljességgel ráhagolja a beteget, meg a rokonokat arra, hogy itt most teljességgel felejtsd el ezt a világot. És a túlvilágnak, az Isten méltósága való találkozásnak a fényében gondold el, hogy mi fog történni, méghozzá nem soká. Nagyon-nagyon közel vagy hozzá. Tehát amikor kimentem egy betegünkhöz, egy kedves hölgy, hát szószorosítva önmaga árnyéka volt a kórházi ágyon, hát rák az megtette a hatását, és akkor oda megyek hozzá a beteg ágyon, Honvéd kórház. Jaj, atya, hogy fogok én meggyógyulni? Mondom, sehogy. Meg fog halni, találkozik a jó Istennel. Üdvözülni fog, ezért hoztam el a szentségeket. És akkor feladtam neki, meggyóntattam, megáldoztattam, betegkelete, mindaz, ami hozzátartozik a viatikumhoz. Olyan nyugalommal, olyan békével, olyan széles mosollyal búcsúzott el tőlem, hogy az elképesztő. Tehát ez engem oktat és felemel és elmélyít. De ez volt olyan 2 óra körül, délután 4:30-kor meghalt. Tehát erre mondja az ember azt, hogy felkészült, megkapta a viatikumot, az útra valót, és ennél többet betegért nem lehet tenni. Annál többet hozzátartozóinkért, szeretteinkért, hogy kihívjuk a papot, és a legutolsó, az Istennel való találkozásra úgy készítjük fel, hogy az utolsó órájában odaadjuk neki a mi Úrunk Jézus Krisztust, szentestét és vérét, vagy szentestét, és odaadjuk neki a bűnbánatot, a betegkenetét, ennél többet nem tudunk tenni. De ezt tegyük meg. Ez nekünk is érdem lesz, neki is javára szolgál. A szertartás alatt feladjuk neki, megkapja a pápai búcsút, vagyis minden bűne és büntetése elengedtetik. Tehát büntetése is. Ez azt jelenti, hogyha ő ezek után teljes szorgalommal imádkozik, és Isten szeretetében elmélyül, és így éri a halál, akkor az azt jelenti, hogy nem kell egy percet sem csocsózni a tisztó tűzben, hanem közvetlenül megy a mennyek országába. Ezt jelenti. Tehát ezért ennél nagyobb dolgot nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Hogy valamit, hogy adunk valamit a szeretteinknek. És ettől húzódoznak, mert hát nem húzzuk, nem hívjuk ki a papot, mert megél a beteg. Mitől? Mitől? Tehát az ég szerelmére. Hát gondolkozzunk már el. Tehát ezért nagyon fontos, a hit alapján gondolkodok, a hit alapján élek. És a hit alapján halok meg. Szóval, jó. Igen, tehát azok szentázása, akik elhagyni készülnek a föld életet, és az örök életbe készülnek átlépni. Az eukarisztia, amelyet az e világból az atyához való átmenetel órájában vesz magához az ember, közösség a meghalt és föltámadt Krisztus testével és vérével, ami az örök élet magva és a föltámadás ereje. Tehát ez az, ami a legjobban megerősíti az embert, betegkentével együtt megáldozni, előtte meggyónni, és a viatikumként magunkhoz venni, ahol az ember tudja. Tudja nagyon jól. Érdekes, a szentek életében hányszor olvassuk, hogy tudta nagyon jól, hogy itt a halál órája. Tudta nagyon jól. És úgy gyűjtötte maga köré a Túri Szent Márton a szerzeteseket, Aquinói Szent Tamás, úgy gyűjtötte maga köré a testvéreket, és többé, és többé. Hogy tudta nagyon jól, hogy itt a vég, kész, ennyi, ő most elmegy. És úgy végezte el a Szent Jónását, és úgy is történt. Tehát ha az ember egy imádságos életet él, Isten szereti neki megéreztetni. Isten nem akarja azt, hogy a tisztó tűzben töltsünk akármennyi időt is. Ezért megadja ezeket a kegyelmi eszközöket, hogy minden bűntől megtisztulva halljunk meg, vágyakozzunk ő rá. Ő ezt akarja.
arra, Isten arra vágyik, most antropomorfikusan kifejezve, hogy vágyunk őrá. Ő arra vágyik teljesen, hogy mi is teljesen őrá vágyjunk. A többit megadja. A többi az meg lesz. Tehát e világban a háborúk nem azért vannak, drága testvérek, és a borzasztó szenvedések. Mert az Istenre vágyakoztunk, ahogy szereti ezt a szabadkülönös ateizmus elmondani, hogy a hívő emberek nem ebben a világban élnek, meg csak hisznek, meg fanatikusok, meg ilyenek. Hát én nem tudom, én még nem hallottam fanatikusabb őrültről, mint egy ateista kommunistáról, aki annyira semmi veszi, annyira meg akar halni, mindörökké megszűnni, hogy ebbe akarja beleverni az összes emberiséget. Tehát ennél fanatikusabb, semmire való értelmetlen dolgot még nem tudtam végig gondolni. Szóval ez a legszebb dolog, drága testvérek. Elkísérni, hogy nem csak az én elkísérek másokat, olyanokkal veszem körül magamat, akik tudom, hogy a halálom óráján mindent elkövetnek, hogy papot hívjanak. És akkor itt ki lehet térni, hogy arra, hogy a nagy kilencedet el kell végezni, a boldogságos szűzanya papot fog küldeni nekünk, biztosítja számunkra, ha kell csodás módon, mert elkötelezte magát a nagy kilenced feltételeivel, a ígéreteivel. És ez a legfontosabb dolog. Erre fölkészülni. Úgyhogy adjunk hát az Úristennek a beteg keletéért, ezért az óriás ajándékért, amit adott nekünk, és ami megerősít, és akár mi maradunk itt, akár mi megyünk el éppen, az mindenkiben meggyógyít, megerősít, és nyugalmat ad az ember lelkének. Na, ezzel véget ért a beteg kenete, a harmadik fejezet jön itt a Szentségtanban, a közösség és a küldetés szolgálatának szentségei. Miért a harmadik? Azért, mert ugye az első fejezet volt az úgynevezett iniciációs szentségek. Keresztség, vérmálás, eucharisztia. Tehát ezek voltak a bevezetés, keresztény beavatás szentségei. Aztán a gyógyulás szentségei, ebből kettő van, a szentgyónás és a beteg kenete, és most pedig kettő, a közösség és a küldetés szolgálatának szentségei. Ez a papság és a házasság szentsége. Közösség, hiszen a papság közösségben van, és közösséget ápol, hoz létre, és persze ezt úgy, hogy egyben küldetésben van, ugyanígy a házastársak. Egy közösséget hoznak létre, és küldetésük van, amivel mindenestől a közösségbe ágyazódnak bele, és a közösséghez szól a küldetésük. Na, ezekről fogunk legközelebb beszélni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Több száz programmal várja az érdeklődőket a debreceni virágkarnevál. Megújult a doroszlói Szent Kút Mária szobra. Változatos programokkal várja a látogatókat a Veszprémi Főegyházmegye augusztus 20-án. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Ijés Borbála és Sebestyén Eszter, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Augusztus 18-a és 23-a között rendezik meg az 57. debreceni virágkarnevált, ahol mintegy 350 program várja a látogatókat, közli az MTI. A kínálatban ingyenes nagykoncertek, táncbemutatók, gyermek- és sörfesztivál, növényexpó, valamint látványos éjszakai kerékpározás is helyet kap. A rendezvény főnapján, augusztus 20-án 12 virágkocsi vonul végig a karnevál útvonalán, a kompozíciókat pedig 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kíséri. A részben elektromos vázakon guruló alkotásokhoz több százezer hazai és külföldi virágot használnak fel. A menetben látható lesz a Szent Korona és Debrecen címerének mása, valamint Debrecen és Nagyvárad közös virágkocsija is, mely a két testvérváros szoros kapcsolatát jelképezi. A mintegy 6 évtizedes múltra visszatekintő karnevál mára a város fontos szimbólumává vált. Megújult a doroszlói Szent Kút Mária szobra, tudósít a Magyar Kurír. A magyarok nagyasszonya kőszobor több mint másfél évszázada a kegyhely egyik legfontosabb jelképe. Zarándokok nemzedékei álltak meg előtte imával, kéréssel és hálaadással. Idén azonban egy időre hiányzott a megszokott helyéről. A 165 éves kegyszobor első teljes körű restaurálására került sor. A szakemberek törekedtek arra, hogy a műalkotás eredeti megjelenéséhez és történeti hitelességéhez hű maradjon. Nagy gondot fektettek az eredeti színezés feltárására és visszaállítására is. A költségekhez sokan hozzájárultak kisebb-nagyobb adományokkal, így készülhetett el az új, a szobrot védő baldahin is. A felújított magyarok nagyasszonya szobrot augusztus 13-án helyezték vissza az eredeti helyére. Ünnepélyes megáldására pedig szeptember 8-án, a 10 órakor kezdődő érseki szentmise végén kerül majd sor. Augusztus 20-a és 23-a között változatos programokkal várja az érdeklődőket a Veszprémi Főegyházmegye és a Várnegyed, írja a Magyar Kurír. A programsorozat az augusztus 20-án 10:30-kor kezdődő szentmisével veszi kezdetét, melyet Takács István érseki általános helynök mutat be a Szent Mihály Főszékes Egyházban. A következő napokban ingyenes nemzetközi kóruskoncert, múzeumi foglalkozás, történelmi Szent István túra is szerepel a kínálatban. Egyedülálló élmény várja az érdeklődőket a Szent György kápolnában is, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett. A különleges hangulatú helyszínen az ünnepi hétvége teljes ideje alatt Szent István király fiának, a trónörökös Szent Imrének címzett intelmeibe hallgathatnak bele a látogatók. A részletes programmal kapcsolatban a Veszprémi Érsekség honlapján tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 19-én szerdán. Ijés Borbála és Sebestyén Eszter szerkesztőtársaim nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Beszélgetés az életvédelemről. A következő műsor a 777 jóvoltából hangzik el a Mária Rádióban. Az eredeti felvételt megtekinthetik a 777 YouTube csatornáján.
2: Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk benneteket a 777 podcastben. Egy vadonatúj stúdióban nyugodtan mondhatjuk, hogy történelmi számunkra. Az elmúlt napok egyik legfontosabb, legérdekesebb híre volt, hogy Steinbach József református püspök személyes találkozóra hívja Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, mégpedig a szívhangrendelettel kapcsolatos egyeztetés okán. A témában a 777 podcast vendége dr. Bálint Balázs szülész nőgyógyász. Köszönöm, hogy itt van, szervusz!
3: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást!
2: Református presbiter is vagy, szülész nőgyógyász, és tulajdonképpen magától értetődőnek tűnik, hogy lehet szereped ebben a kapcsolatfelvételben, van-e?
3: Közvetlenül nincsen, tehát ezt nem ezt az egyház vezetése kezdeményezte. Tudtam róla, hogy van egy ilyen készülőben levő levél, és most azt is tudom, hogy a miniszter egyébként pozitívan reagált erre a megkeresésre, úgyhogy várhatóan meg is történik nem csak a református egyházzal, hanem az egyházakkal, a keresztény egyházakkal ez a megbeszélés. Remélhetőleg ez hamarosan meg is történik, és akkor már picit többet fogunk tudni arról, hogy hogyan áll az egyház és az állam viszonya ebben a kérdésben.
2: Mi az egyháznak a, nem tudom, van-e véleménye vagy álláspontja a szívhangrendeletről?
3: A protestáns egyházak, de azt gondolom, hogy a katolikus egyház is természetesen a bibliai alapokon nyugvó álláspontot foglal el, amely azt mondja, hogy az élet az a fogantatással kezdődik, és ebből kifolyólag az isteni rendelés, és az embernek ebbe belenyúlnia nem igazán illendő. Na most a szívhangrendelet az egy lehetőség valójában, hogy ugye többféleképpen tekinthetjük, és sok kritika érte, és a kritikák egy része jogos és igaz, amely szerint például ez egy politikai gondolat volt, és egy politikai döntés. Természetesen hát politikusok hozták a döntést, ha megszüntetjük, akkor is egy politikai döntés lesz, tehát ebben ilyen szempontból nem lesz különbség. Hogy most ezt elő kellett venni, vagy sem, én ezt nem szeretném firtatni. A lényeg az, hogy mint eszköz, amely esetleg arra indíthat egy édesanyát, hogy amikor vacilál abban, hogy most ez a gyermek jó helyre érkezett, megfelelő körülményeket tud-e neki biztosítani, az élethelyzetéből adódóan jó helye lesz-e, akkor ez is egy érv lehet, amely a döntését befolyásolhatja. Semmiképpen sem egy olyan érv kell legyen, amely erőszakosan valamilyen irányba nyomja, de egy olyan lehet, ami esetleg egy megfontolást indít el benne. Hogyha ez működik, akkor jó. Ha nem működik, akkor persze nem jó. De azért gyorsan tegyük hozzá, és most egy kicsit ne az egyház oldaláról, nem mint egyháztag mondjam, hanem inkább mint szülésznőgyász, és ez egy önkritika a szülésznőgyász oldalról, hogyha ugye az élet, vagy nem, bocsánat, nőpárti szervezetek, akik a liberális oldalt képviselők, azt mondják, hogy ez egy megalázó helyzet, amikor van egy anya, van egy nő, akinek ott van egy nem kívánt gyermek a pocakjában, és akkor erőnek erejével meg kell hallgatnia, és akkor őt abba a helyzetbe hozzák, hogy szembesülnie kell azzal a helyzettel, hogy ott szívhang van. Jelezném, hogy van szívhang, tehát bárki bármit mond, ilyen szövetcsomó, meg valójában nem is szívhang, az annyiban igaz, hogy még csak egy szívcsőnek a pulzálása, de van pulzálás, tehát van, mi egészen biztosan van. Szóval a lényeg az, hogyha azt mondják ezt ellenzők, vagy ezt kritizálók, hogy ez egy megalázó helyzet az anyának, én ezt elfogadom. De ezt kiállítja el ezt a megalázó helyzetet a rendelet, vagy az, aki a vizsgálatot végzi. És erre nem azt mondom, hogy feltétlenül gonosz módon végzi bárki is ezt a vizsgálatot, csak azt gondolom, hogy nem biztos, hogy megfelelő kommunikációval adja azt elő, amit egyébként, mint egészségügyi törvényben meghatározott teljes körű felvilágosítás valójában meg kéne tenni így is, úgy is. Most, hogy ez persze, ez a meghallgatás, vagy megmutatás, vagy egyáltalán meg kell hallgattatni, mutatni, vagy csak mondani kell, hogy egy élő baba van ment, ez már tényleg részletkérdés, ezek már jogi kérdések, vagy technikai kérdések. Ezen lehet vitatkozni, és lehet is beszélgetni, és azt gondolom, hogy ha már ez előjött ez a kérdés, akkor tegyük meg, beszélgessünk, és hallgattassék meg mindenfél, és ilyen szempontból nagyon jó hír, hogy az egyházak korábban is volt már közös egyeztetés, hogy a püspökök között, és most, ha minden jól megy, akkor közösen tudnak a miniszterrel majd egyeztetni arról, hogy akkor mi az egyházi, mi a bibliai alapú felfogás ebben a kérdésben.
2: Teljesen világos, hogy az egyház álláspontja az, hogy az élet a fogantatástól kezdődik. Ugyanakkor az a célja egy ilyen megbeszélésnek, hogy az egyház azt kérje a minisztertől, hogy lehetőség szerint maradjon a szívhangrendelet. Tehát, hogy hol van a határ, ahol az egyház egy politikai kérdésben, hiszen te mondtad, hogy maga a szívhangrendelet egy politikai döntés, véleményt alkot.
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Én nem vagyok jogosult arról, hogy az egyház vagy egyházak nevében előre nyilatkoznak arról, hogy pontosan mit fognak kérni. Azt tudom, hogy az egyházak általában azt gondolják, hogy egyébként ez a rendelet, vagy ez a gyakorlat, mondjuk úgy, mert nem a rendelet a lényeg, hanem hogy végül is ez megvalósul-e és hogyan valósul meg, hogyha ez megfelelőképpen valósul meg, akkor valószínű, hogy erőszakmentesen, tehát pszichés erőszakot el nem követve is az anyák egy részében azt a döntést indíthatja, hogy talán mégiscsak átgondolja, hogy ezt a babát esetleg megtartja-e vagy sem, és akkor ez egy pozitív lehetőség. Tehát az egyházak azt gondolom inkább, de ez az én véleményem, nyilván nem az egyházaknak a kiforrat, vagy nem vagyok jogosult ezt képviselni, tehát az egyházak inkább ezt a lehetőséget szeretnék megtartani, hogy legyen meg az, hogy esetleg az anya ezáltal másként dönt. Most én, ez megint csak a saját véleményem, hogyha azt gondolom, hogy ha esetleg ezt más keretek között tesszük meg, tehát valami olyasmit fogunk kitalálni közösen, egyházak, civil szervezetek, liberális szervezetek és konzervatív szervezetek, tehát mindenki érintett valójában a kérdésben, ami valamilyen közös nevezőt hoz, és lehetőséget biztosít arra, hogy ezek a babák, akik nem jókor érkeztek, nem megfelelő, és tudom, hát ilyen van, hát ezt nem lehet eltagadni. A biológia az ilyen szempontból roppant egyszerűen működik. Azt mondja, hogy ha van szeretkezés, és az akkor van, amikor fogamzóképes az anya, és fogamzóképes az a férfi, és akkor nincs mese, akkor abból gyerek lehet. Ez van. Tehát ezt nem lehet elkerülni, ez már megtörtént. Ugye ilyenkor már csak futunk a pénzünk után, hogy mi legyen azzal a gyerekkel, aki egyébként egy most lehet, hogy egy éjszakás kaland volt, de ez is lehet, hogy házasságon belül. Tehát én nem mondok senkire semmi rosszat, ez csak tény, hogy előfordulhat, hogy ilyen összejön, egy ilyen baba, akit nem kívánt, nem jó időpontban. Ezzel valamit kezdeni kell ezzel a helyzettel, és hogyha ezzel a helyzettel úgy tudunk kezdeni valamit, hogy annak a nőnek ez segítség legyen, és a gyermek lehetőség szerint minél inkább, minél nagyobb eséllyel megszülethessen, akkor valószínűleg ez a jó irány. Nem hiszek abban, hogy meg lehet szüntetni, hogy be lehet tiltani az abortuszt. Biztos vagyok benne, hogy lehetne ilyen törvényt hozni, és nem vezetne jó helyre, mert ettől még az emberek nem gondolkodnának így, nem éreznék maguknak ezt a helyzetet. Biztos, hogy lenne egy csomó úgynevezett kriminális abortusz, ami azt jelenti, hogy törvényen kívül mégiscsak elvégzik, veszélyes helyzetek lennének, anyákat vesztenénk el, tehát egyáltalán nem gondolkodom én abban, hogy ebbe az irányba kéne tovább menni, de abban az irányban, hogy az emberek között legyen meg az a tudás, az az ismeretanyag, hogy egyébként a gyerek attól lesz, hogy összebújtunk az ágyban, és utána pedig valamit kell ezzel a helyzettel kezdeni, és akkor milyen helyzetek lehetnek, vagy hogyan becsüljem magamat, hogyan becsüljem azt a nőt, vagy önmagamat, mint nő, tehát most nem én, hanem egy nő, hogyan becsülje önmagát, és hogyan kezdjelmezzen, vagy engedjen egy szexuális kapcsolatnak. Tehát ezeket már iskoláskorban el kell kezdeni, nyilván a maguk szintjén, minden iskolai szinten. És hogyha ez megvan, akkor valószínűleg csökkenni fog az abortuszok száma. Tehát például, hogy ilyen irányba megyünk el, az egyházak biztosan nagyon fogják üdvözölni, és én egyébként, mint egy másik szervezet, a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság elnöke, én már részt vettem azon a megbeszélésen a minisztériumban, ahol a szakmai szervezetekkel egyeztetett a miniszter, és például ott elhangzottak, mindenki szája volt, tehát független attól, hogy melyik oldalt képviselte az éppen aktuális jelenlevő szervezetnek a képviselője, mindenki egyöntetően egyetértett abban, hogy a prevenció, tehát a megelőzés, a felvilágosítás, a családtervezési ismeretek és itt továbbnak az átadása, ami megfelelő időben és fiatalkorban az nagyon szükséges, és aztán, ha meg tovább megyünk, és már ott van az a baba, és mégsem tudjuk megtartani családon belül, akkor esetleg valamilyen támogatást jó lenne adni ezeknek a családoknak, ezeknek az anyáknak, vagy lehet, hogy nem is családok, hogy hogyan adják örökbe, és az egyházak valószínűleg ezt is örömmel fogják fogadni. Nyilván egy gyereknek sokkal, de sokkal jobb, még egy nehéz sorsú anya mellett is, egy nehéz sorsú családban, de a saját anyukájuk mellett, mint hogyha örökbefogadásra kerülnek, de az örökbefogadás meg százszor, ezerszer jobb, mint hogyha ezek a gyerekek végül is nem maradnak be meg, és persze az állami gondozás, azt tudjuk, hogy egy szükséges, rossz, nem jó megoldás az sem, mert a gyereknek szülőkre és meleg családi otthonra van szükségük. Tehát ez egy nagyon-nagyon szerteágazó kérdés, és akkor még nem is érintettük azt a részt, hogy és amikor mondjuk abortuszra kerül a sor, annak nincs vége akkor, amikor megtörténik a műtét, azt a pszichés terhet, ami egy veszteségélmény, mert ez akkor is veszteség egy anyának, hogyha egyébként úgy érezte, hogy nem tudta megtartani, és ő döntötte, és esetleg meg is nyugodott ebben a döntésében látszólag, valószínűleg hosszú-hosszú éveken keresztül hordja azt a pszichés terhet, hogy ő egyszer elvesztette egy magzatot, aki egyébként azért veszett el, mert az ő döntése volt ez. Tehát, hogy ezek messze menő távolhatásai is vannak, mind az abortusznak, mind annak, hogyha megmarad egy gyermek. Tehát nem egy egyszerű kérdés.
2: Magának a szívhangrendeletnek a létrejöttében, vagy abban, hogy milyen módon jött létre, abban neked van szereped, volt szereped?
3: Igen, volt. Én akkor a szülészet nőgyógyászat országos szakfelügyelő főorvosa voltam, és nem magát a rendeletet fogalmaztam én, hanem a rendelet, mikor megjött, akkor nekem is véleményeznem kellett. És akkor én is véleményeztem, és én is javaslatot tettem arra nézve, hogy ezt hogyan használják a kollégák. Egyébként én azt a javaslatot tettem, ami egyébként megegyezett a szülészet nőgyászati tagozatnak a véleményével, hogy nem feltétlenül meghallgattatni kell a szívhangot, hanem bemutatni azt, hogy működik a szív. Ez miért fontos egyébként? Mert én nem találtam konkrét kutatást erről, de a legtöbb magyar és nemzetközi útrahang, szülészet nőgyógyászati útrahang társaságnak a javaslatai között is az szerepel, hogy az első néhány hétben, vagy az első 12 hétben, tehát lehetőség szerint az első trimeszterben, nagyon ne hallgassuk a magzat szívhangját, mert az a típusú ultrahang nyaláb, a Doppler készülék, igen, a Doppler elven működő, az egy fókuszáltabb ultrahang nyaláb, és ezért valószínűleg nagyobb energiaközlés, tehát nagyobb energia éri azt a területet, amit vizsgálunk, és ezért valószínű, hogy hőfejlődés történik. Most itt nem arról van szó, hogy ez valami hatalmas és 100 fok és ilyesmi, de az melegszik valamelyest, vagy melegethet. Tehát hosszú távon semmiképpen sem javasolt, és lehetőleg, hogyha nem szükséges, akkor ezt nem is érdemes végezni. Ez a nemzetközi ajánlás, és a magyar is ez. És ez teljesen rendben is van így, hogyha kell, mert valamiért mégsem egyértelmű, vagy mégsem látszik, vagy valami, akkor nyilván használni kell, tehát szakmai szabályokat betartva ezt használni szabad, de hogyha nem muszáj, akkor nem kell. Na, én is ez alapján mondtam azt, hogy mutassuk meg, ha lehet inkább képi megmutatással, és hogyha nagyon nem lehet, meg nem, nagyon nem értik a szülők, akkor esetleg, mivel a rendelet ezt előírja, akkor esetleg hanggal is, de én életemben talán egyszer vagy kétszer mutattam meg összesen a várandóság megállapításakor ezt, mert nincs rá szükség, mert meg tudom mutatni ugye a szülőknek.
2: De ez alapvetően szerintem egy izgalmas kérdés, hogy egy orvos etikailag, egy életvédő orvos, meddig mehet el egy édesanyánál, egy kismamánál, hogy megpróbálja, hát szerintem már a kérdésben benne rávenni nem veheti rá, de hogy megmutassa, hogy ez egy élőlény van a szíve alatt. Tehát hol van az a határ, ahol te még azt tudod mondani jó szíve, hogy igen, akár keresztény felelősségből is, vagy az abortusznak a tettét ismerve, azt mondod, hogy ezt ne tegye meg.
3: Ilyet nem mondhatok. Tehát az valami, most azt speciál pontosan a jogszabály helyett nem tudom idézni, hogy hol, de van ilyen jogszabály, amely szerint nem erőszakkal nem befolyásolhatom a döntést. Semmilyen döntést, ami a pácienssel nem feltétlenül beteggel. Tehát pácienssel kapcsolatos. De egy másik jogszabályi rész, az meg elmondja, hogy egyébként teljes körű felvilágosításra vagyok kötelezett, muszáj, kötelező mindent elmondanom. Na most, hogyha nem mondom el, hogy él a baba, akkor valójában nem tettem eleget ennek a törvényben leírt kötelezettségemnek, úgyhogy, és ez még csak nem is az etika, most még csak a jogot vettem elő. Tehát jogilag nem erőszakolhatom arra, hogy erre vagy arra döntsön, ugyanakkor köteles vagyok mindent megmutatni és elmondani, amit nyilván amit tudok, hát amit nem tudok, azt nem kérhetik rajtam sem számon. A jelen esetben ez azt jelenti, hogy igenis el kell mondani, hogy élő babáról van szó, lehet vitatkozni arról, hogy ezt meg kell-e mutatni, vagy meg kell-e hallgattatni, de el kell mondani mindenféleképpen, és hogyha abba az irányba megy tovább a beszélgetés, hogy az anya jelzi, hogy ő nem biztos, hogy meg tudja tartani, vagy nem tudja megtartani, vagy tudja, hogy nem tudja megtartani, akkor egyébként el kellene mondania minden szülésznőgyógyásznak, vagy hát igen, ugye van, amikor szonográfusok, tehát ultrahangos szakasszisztensek végzik ezt a várandóság megállapítási vizsgálatot, nem hiszem, hogy ez feltétlenül az ő dolguk lenne, tehát ez maradjon a szülészorvosoknak a feladata, akkor egyébként el kellene mondani azt, hogy jó, természetesen ez egy választható lehetőség. Ha megtartja, akkor ezek a helyzetek állnak elő, ha nem tartja meg, akkor pedig azok az esetleges szövődmények, nem kívánt dolgok fordulhatnak elő. Tehát, hogyha ez így történne, akkor ez jó lenne, de ez nem így történik. Persze, van egy olyan lépése is a terhesség megszakítási procedúrának, hogy miután a terhességet megállapítottuk, és most direkt használom én is a terhesség szót, amúgy a várandóság szót szeretem, de itt tényleg fogadjuk el, hogy az anya számára ez egy hatalmas nagy teher. Tehát, amikor ez megtörténik, a megállapításokkal el kell menni a védőnőhöz. És akkor elvileg a védőnőnek is kötelezettsége bizonyos felvilágosítást tenni azzal kapcsolatban, hogy akkor milyen lehetőségek vannak, mik az előnyök hátrányok, illetve milyen alternatív megoldások vannak a terhesség megszakítással szemben. Sosem voltam ilyenen, tehát nem tudom azt mondani, hogy a védőnők ezt jól csinálják, vagy rosszul csinálják, de jellemzően egyébként, akik oda elmennek a papírra, hogy terhesség megszakítást akarnak, akkor azok vissza is jönnek ezzel. Tehát, hogy aránylag ritka az, hogy végül is ott meggondolják magukat. Biztos van ilyen, tehát nem vitatom, hiszen én nem látom az egész képet. Én akkor látom, vagy hát mostanában nem, de mondjuk a pályám kezdetén, amikor én sose végeztem abortuszt, nem is köteleztek erre sosem, nagyon tisztességesen egyébként. Megint csak ehhez jogom volt, de most nem a jogról beszélek, hanem az, hogy az emberi részről, hogy sosem éreztem azt a főnökeim részéről, hogy engem arra presszionálnának, hogy már pedig nekem ilyen műtétet kéne végezni. De azért volt olyan, amikor oda mentem kísérni magát a beavatkozást, nem az abortuszt, hanem arra való felkészülést, és találkoztam az anyával, és akkor nem én beszéltem vele, én csak ott voltam kisorvos tanulóként, és azért azt el kell mondjam, hogy az anyák zöme azért sírva jött onnan ki. Ott volt egy vizsgálat, nem a vizsgálattól sírtak, nem attól sírtak, mert hogy kellemetlen volt a vizsgálat maga, hanem, és nem is volt megalázó a helyzet, nem általában az orvosok ilyenkor mit alázzanak meg egy anyának, aki amúgy is rossz állapotban van pszichésen, és a legtöbb ilyen sírva kelt fel, vagy pityeregbe, nem zokogva feltétlenül, de pityeregbe kelt fel a vizsgáló ágyról, ami semmi másról nem szól, mint az, hogy az az érzés, ami bennük kavarog, az messze nem a megnyugvás, hogy jó, most akkor tudom, hogy ez történik, és akkor ez itt vége lesz, és kész, hanem az a belső szétszakadás, ami talán arról szólhat, hogy egy oldalról anya lehetnék, másik oldalról pedig valamiért nem tudom vállalni, és ez micsoda valós válsághelyzet. Tehát én azt, hogy válsághelyzet van, aztán egy pillanatosan vitatom ilyenkor, de a válsághelyzet sajnos nem szűnik meg akkor, amikor az abortusz megtörténik.
2: Érdekes, hogy említetted a védőnőket, mert Székely János püspök atya pont a 7-7-7 offline eseményen mondta azt, hogy ő úgy tudja, hogy maguk az orvosok sem, tehát a szülésznőgyógyászok többsége nem mutatja be a szívhangot. Nem tudom, hogy ennek kapcsán neked van-e bármi tapasztalatod, hogy ez valóban egy jogos kritika.
3: Elképzelhető, hogy az, ugye én nem látom, hogy a közel 2000, nem tudom mennyien vagyunk, hogy ez hogyan dolgozik ebben az országban. Én magamról tudok beszélni, meg a közvetlen kollégáimról, akikkel együtt dolgozunk. Nálunk ez rendszer, tehát hogy bemutatjuk, igen, és bemutatjuk azt, hogy ez van. Nem feltétlenül a hang, hanem a képi anyag megmutatásával, de ez megtörténik. Na most, hogyha valahol be sem mutatják, akkor gyakorlatilag egyébként eddig jogszabályellenesen működtek. Tehát akkor megint kérdés, hogy mit várunk, hogy egy kritika ezzel a rendelettel kapcsolatban, mely szerint nem volt hatékony, mert hogy nem csökkent az abortuszok száma, és a születések számához képest meg még emelkedett is az arány, és hogy akkor ez teljesen hatástalan. Hát persze, tehát hogyha az orvosok, meg a szonográfusok, akik ezeket a vizsgálatokat végzik, nem érzik önmagukban azt, hogy ez egy jó dolog, és ezt csinálni akarnák, hanem mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez nem működjön, nem feltétlenül szándékosan, hanem egyszerűen csak tényszerűen, akkor ez nem is lehet működőképes. Viszont akkor kérdés, hogy tényleg szükség van erre, mert olyan rendszert, amiben maguk az érintett szakemberek sem működnek együtt, nem biztos, hogy érdemes fenntartani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egyházak álláspontját kérdezted az előbb, és mondtam, hogy szerintem az egyházak szeretnék, hogyha ez maradjon. Én azt mondom, hogy én is örülnék, ha maradna, de csak akkor, hogyha van értelme. Ha van értelme, mert van támogatottsága. Ha ezt mindenki elfogadja, hogy oké, ezt csináljuk, mert hát, ha egy-két baba ettől mégiscsak megmarad, és majd meg tud nőni, és majd esetleg ebbe a vitába később bele tud szólni, 20-30-40-50 év múlva, de nem tartom feltétlenül szükségesnek, hogy pont ez, és pont így maradjon. Legyen úgy, ami mindenkinek elfogadható, de próbáljunk meg mindent megtenni annak érdekében, hogy az anyákat presszió nélkül, tehát erőltetés nélkül, mégiscsak abba az irányba próbáljuk, vagy gondolataikat abba az irányba próbáljuk terelni, hogy esetleg ne találtam valami más megoldás is.
2: Említetted még korábban a közös nevezőt az életvédők és a nőjogi aktivisták között. Te el tudsz képzelni most olyan közös nevezőt, amelynek eredményeként a szívhangrendelet így vagy úgy, de megmarad?
3: Amikor a minisztériumi megbeszélés volt, akkor azért azok a szervezetek, akik inkább a női oldalról, női jogok oldaláról néztek a dolgokat, nagy lelkesedéssel támogatták ennek a rendeletnek a megszüntetését. Tehát így nem nagyon látok arra esélyt, hogy most ők tapsikolnának a boldogságtól azért, mert esetleg ez megmarad ez a rendelet. Én is mondom, hogy ha nem működik, mert mi magunk, tehát most mint szülésznője ezt mondom, nem én, mert én csináltam, de összességében a szülész kollégák vagy a szonográfusok nem, vagy nem jól, vagy minden esetre nem jó hatásokkal. Ha nem így csináljuk, hogy ennek értelme legyen, akkor nem biztos, hogy ezért érdemes küzdeni. Küzdjünk azért, hogy legyen egy bármilyen olyan megoldás, ami mégiscsak működik. Hát próbáljuk meg. Most nem látom annak nagy esélyét, hogy ez a rendelet így, ahogy van, megmaradjon. Mert a kormányzatban sem ez az állás az, ami inkább a nyerő lenne, és látom, hogy nagyon sok szervezet tényleg örülne annak, hogyha ez eltörlésre kerülne, és a szakma sem hajtotta ezt úgy végre, ahogy ennek mondjuk hatása is lehetne. De még egyszer mondom, nem voltam ott mind a évi 60, 70, 80, 90, nem tudom hány tízezer várandós megállapításnál, vagy valószínűleg inkább százezresnél, tehát nem voltam ott minél, tehát nem tudom elmondani, hogy hogyan dolgoznak, inkább csak az eredményeket látom.
2: Ugye ezen a bizonyos találkozón Keresztes Ilona ott volt a miniszterrel való találkozón, viszont több életvédő szervezet meg hiányolta a meghívást, ugye több mint majdnem 200 olyan szervezet volt, többek között az egészségügyi miniszter testvére is aláírta, aki azt sürgette, hogy legyen egy egyeztetés. Hogyan látod magának a párbeszédnek a fontosságát? Ez egy jelképes dolog, amiről mi beszélgetünk, az, hogy a miniszter találkozik a református püspökkel, az a miniszter, aki maga is a református püspöknek a gyermeke, vagy ez egy túlmutató, tényleg valódi téttel bíró találkozó lehet?
3: Ez egy érdekes helyzet. A Keresztes Ilona egyébként egy másik megbeszélésen volt, mert két megbeszélés volt a szakmai szervezetekkel, ezen voltam én jelen. Ott egyébként ott volt a bioetikai társaság, akik egyébként szintén egy nagyon markáns keresztény igen. Álláspontot képviseltek, és akkor volt a civil szervezetek, ezen volt Ilona, csak én azon meg azon én nem voltam, tehát ugye azt, arról nem tudok mit mondani, de úgy tudom, hogy nagyon sokan nem voltak rajta kívül, akik ugyanezt az álláspontot képviselték volna. Az egy másik érdekesség, amikor az ember belegondol, hogy hát a miniszter valójában református egyháztag, és én ennek megfelelően a püspök az ő felettese, ugyanakkor ugye más irányból pedig, mint kormánytag, természetesen ő az egészségügyért felelős az országban, tehát hogy ez egy érdekes megoldás, hogy akkor most akkor kikinek mondhat meg mint, ugye eljátszhatunk a gondolatot, hogy a püspök megmondja, hogy édesfiam, te egyháztagként légy szíves ezt az álláspontot képvisel, de nyilván ez nem fog megtörténni. Mint hogy egyik egyház sem tenne ilyet, és nem véletlenül választották szét az államot és az egyházat, hogy ilyen dolgok ne történhessenek. Amúgy az egyházaknak és a miniszternek a találkozója, hogy jelképes lesz-e vagy sem, én azt remélem, hogy nem csak jelképes lesz, hanem ennek lesz olyan értelemben súlya, hogy az egyházak talán számára a miniszter jobban ki tudja fejteni az álláspontját, és az egyházak talán jobban ki tudják fejteni a saját álláspontjukat, és reményeink szerint esetleg ezek az álláspontok tudnak egymáshoz közeledni. Mivel a Tisza kormány azért zömmel látszik, hogy néppárt jellegű, tehát hogy nagyon sok irányzat van benne, de azért erős benne a liberális vonal. Nem gondolom, hogy egy ilyen nagyon vaskalapos megoldást elfogadna, amit mondjuk az egyházak sokkal inkább kedvelnének. Tehát valahol a félúton lesz a megoldás, de hát az a kis gömb, ami itt füstöl, és látszik a jövendő, az éppen nincs nálunk, ugye, és nem is tudom, hogy létezik-e valahol. Tehát ezt nem tudom megmondani, hogy ebből az egészből mi lesz. Szerintem az fontos, hogy legyen párbeszéd. Tehát hogyha nincs párbeszéd, az egyébként nem jó. Teljesen mindegy, miről van szó, ez lehet bármi más is, az nem jó. Tehát legyen párbeszéd. Aztán lesznek olyan pontok, lesznek ilyen vörös vonalak, határvonalak, amit az egyik vagy másik fél nem tud átlépni, ott majd meglátjuk, hogy ki idomul kihez. Valószínűleg az egyházak lesznek kénytelenek idomulni lévén, hogy a törvényeket nem, az állami törvényeket nem az egyházak hozzák.
2: Nem tudom, hogy szerettél volna el, vagy szeretnél-e egészségügyi miniszter lenni, de az biztos, hogy ha egy kicsit belegondolunk, akkor a mostani egészségügyi miniszter elég nagy nyomás alatt van abból a szempontból, hogy van egy társadalmi elvárás, ugyanakkor a református püspöknek a fia, van az életvédők is nyilvánvalóan próbálnak vele aktívan kommunikálni, tehát itt mindenki, már bocsánat, hogy ezt mondom, és nem védem a miniszter, csak beleképzelem magamat a helyzetébe, kicsit próbálja rángatni, hogy melyik oldal felé mozogjon. Ezt a fajta nyomást, ezt te hogyan látod?
3: Szerintem ez hatalmas nyomás. Én nem tudom, hogy ez egész úgy robbant ki, hogy a meghallgatáson, a miniszteri meghallgatáson a miniszter ezt felhozta, mint egyébként nem jó jogszabályt, és hogy ezen változtatni kéne, és korábban egyébként ő, mint az Orvosi Kamara Etikai Bizottságának elnöke, úgy emlékszem, hogy már ebben a minőségében is felszólalt ez ellen a jogszabály ellen. Tehát úgy tűnik, hogy ez neki fontos, hogy ez valahogy másként rendeződjön, valami más útra kerüljön. Most nyilván én az ő fejében nem látok be, csak ezt látom, ezt gondolom, hogy valahogy így lehet. Ezzel együtt valószínű, hogy a párton belül liberális oldal ennek nagyon örül, és ezt nagyon támogatja. Az, hogy a hegedűs családon belül, mert nem csak hogy egy református püspöknek a fia, de hát ugye a családon belül van lelkész, és tudjuk, hogy az a vonal pedig sokkal inkább életpárti. Tudjuk, hogy a Hegedű Zsuzsanna például a saját szervezetével pedig ugye aláírta azt a kérést, hogy őket is hallgassa meg a miniszter. Tehát a saját testvére. Valószínűleg ezt otthon ők megteszik, csak nem mint szervezet, hanem mint testvérek. Tehát ez biztos, hogy nem egy könnyű helyzet, de azt gondolom, hogy Hegedű Zsolt valószínűleg, mert egy nagyon értelmes embernek látom, és amikor beszéltünk, tehát amikor ő fogadott bennünket, akkor egyébként egy nagyon korrekt és összegző végszót tartott, nem is rövidet, tehát hogy rendesen reagált is az elhangzott javaslatokra, illetve hozzászólásokra, és azt gondolom, hogy ő egy gondolkodó ember. azt ő maga hangsúlyozta, hogy ő az evidenciákat szereti. Tehát, hogy tessék neki evidenciákat letenni az asztalra, és akkor ő át fogja nézni, és hogyha úgy érzi, hogy ez vagy az az evidencia tényleg valós és megállja a helyét, akkor azt figyelembe fogja venni a döntésére. Én ezt üdvözlöm. Tehát most mint szakember mondom, hogy én ezt nagyon üdvözlöm, legyen így, és akkor rögtön egy-két evidenciát esetleg be is hozhatunk. Nagyon érdekes, hogy ugye mert nem csak a szívhang rendeletről volt szó azon a megbeszélésen, hanem a két másik kérdésről is, az abortusz tablettáról, illetőleg az esemény utáni tablettáról, tehát a szexuális esemény, amikor nem volt védekezés, vagy valamiért úgy alakult, hogy balesetet szenvedtek, elszakadt a gumi, és így tovább, tehát hogy de nem szeretnének gyereket, és akkor ők próbálkoztak, és erre mondom azt, hogy balesetet szenvedőknél, és esetleg szükség lehet erre a tablettára, a jelen rendszer szerint ez úgy néz ki, hogy orvosi recept kell hozzá, bemennek a patikába, és megkapják. Most gyakorlat az úgy néz ki, hogy igazándiból bemennek az éppen szembejövő első kórházba, mert ugye zömmel az éjszaka van, hajnali 2-kor, és akkor felverik a fél osztályt, hogyha éppen pihenés van akkor is, és akkor kérnek egy receptet, és akkor kapnak egy receptet, és elmennek. Tehát, hogy valójában egyébként ilyen szempontból megkérdőjelezhető, hogy ennek így van-e értelme, és a minisztériumnak a javaslata pedig az, hogy akkor ezt a receptet, ezt vegyük ki, és akkor ne kelljen a recept, hanem mehessen közvetlen a patikába. A gyakorlati oldalról, tehát most nem az etikai, igen, nem az erkölcsi részét nézve azt mondom, hogy valójában teljesen mindegy, mert így is ő is ugyanaz fog történni, senki nem kérdez semmit, odaadják a receptet és kész. Ott meg akkor senki nem fog semmit kérdezni, jó, mondjuk két kérdés, hogy tényleg együtt voltak, stb. Én el szoktam követni azt a baklövést, hogy elkezdek velük beszélgetni, hogy és mikor menstruált, és hogy néz ki a ciklusa? Mert hogyha valaki például a cikluskövetést használja, akkor egyébként tudhatja, hogy termékeny fázisban vagy nem termékeny fázisban van, és ha nincs termékeny fázisban, akkor semmi baj, elszakadt a gumi, és nem fog történni semmi az ég adta világon. Míg mondjuk termékeny fázisban ezt nem mondható el. No, de hogy az evidenciákra kitérjek, mert hogy itt van akkor ez a gyakorlati rész, és akkor jön az evidenciás rész, a tudományos része az egésznek. Azt mondja a mostani tudomány, hogy ez nem abortív szer, tehát nem történik abort, hanem csak az történik, hogy ha még nem történt meg a tüszőrepedés, tehát még nem nincs ott a megtermékenyíthető petesejt, akkor annak az idejét eltolja néhány nappal, ami alatt esetleg a spermiumokat eltűnnek, elpusztulnak, és akkor nem lesz megtermékenyülés. Tehát ez így jó, mert hiszen akkor nem abortusz történik, hanem a megtermékenyülés csúszik el. Ez valószínűleg igaz, tehát ez tényleg így van. Na de mi van akkor, hogyha már megtörtént a tüszőrepedés, akkor mi történik? És akkor erre azt mondja, a mostani gyógyszer leírások azt mondják, hogy semmi nem történik, akkor meg fog termékenyülni és kész. A régebbi, néhány évvel ezelőtti leírások még azt írták, hogy hát akkor ott lehet abortív hatás. Ugye ez az, amire azt mondja egy életvédő orvos, hogy akkor én nem szeretnék ilyen gyógyszert felírni. Én szeretném jelezni, én sose írtam fel ilyen gyógyszert, lehet, hogy életem egyszer vagy kétszer véletlenül, mikor mit tudom, én még nem jöttem rá erre, mert ezt nem tanítják az egyetemen egyébként. Tehát lehet, hogy kezdetben még egyszer-kétszer esetleg előfordult, bár azt hiszem, hogy nem. Minden esetre azért ez jó régóta úgy van, hogy én ilyen gyógyszert nem írok fel. Ezért, amit most mondtam, mert hogy az abortuszban, az potenciális abortuszban sem szeretnék részt venni. De a mostani leírások már azt mondják, hogy ez nincs így, hanem akkor meg fog termékenyülni, és kész. És hogy kéne az evidencia. Na most hát, tehát, hogy a mai tudásunk szerint nem fog terhesség megszakadást okozni. Igen ám, de 1959 óta az amerikai szülészet-nőgyászati kollégium meghatározta, hogy honnantól számít a terhesség. Magyarországon a fogantatástól, ez alkotmányban benne van. Ő szerintük pedig a beágyazódástól, ami egy jó néhány nappal arrébb van. Magyarán, hogyha ők azt mondják, hogy nem lesz abortív, akkor azt mondjuk, hogy tehát akkor az azt jelenti, hogy nem fog beágyazódni. Hát ezt én is elhiszem. De ez nem azt jelenti, hogy nem volt abortív. És hogy mi erre a bizonyíték? Az a bizonyíték, hogy én egyébként nem csak szülészként, hanem nőgyógyászként is dolgozom, nőgyászként pedig elsődlegesen termékenységi kérdésekkel foglalkozom, a termékenységi kérdések tekintetében pedig az a nagyhadi helyzet, hogy mi nagyon sokat küzdünk azért, hogy például a méh nyálkahártya vastagsága az minimum meglegyen 7 mm, nem a szám a lényeg, hanem az, hogy kell egy bizonyos vastagság. Tehát, ha vendéget várunk, akkor nem egy deszkára, egy pricsre fogjuk lefektetni, hanem azt mondjuk, hogy teszünk matracot az ágyra, meg lepedőt, meg párnát, meg takarót, tehát, hogy valami olyasmi helyre fektetjük le majd a ott éjszakázó vendégünket, ahol ő kényelmesen fogja magát érezni, nem a deszkán. Na most ugyanez van. Egy nagyon vékony méhnyálkahártya az nem lesz befogadó, egy megfelelően vastag pedig várja a vendéget, és befogadó lesz. Az abortusztat, vagy a a esemény utáni tablettának az egyik hatása viszont pont ez, hogy vékonyítja a méhnyálkártyát. Tehát akkor megint csak azt mondom, hogy tehát akkor nem biztos, hogy a megtermékenyülést fogja megakadályozni, hanem lehet, hogy a beágyazódást. Tehát ezek után azt gondolom, hogy itt van akkor egy evidencia, hogy akkor ezen el lehet gondolkodni, hogy akkor ez feltétlenül jó-e, nem jó-e, mondom, a technikai részben belátom, hogy nagy különbség egyébként nem lesz a között, hogy most a

0: Egyébként ő nagyon korrekt volt, ő azt kértem, hogy van egy olyan lelkiismereti szabadságra való hivatkozása, én, mint orvos, és minden, nem csak orvos, hanem minden egészségügyi dolgozó mondhatja azt, hogy ő nem szeretne terhesség megszakításban részt venni, ez most is így van, én már régóta így van, és azt kértem, hogy ha ez bevezetésre kerül, akkor legalább nekem hagyják meg a jogot, nem csak nekem, Bálint Balázsnak, hanem az olyanoknak, akik azt gondolják, hogy nem szeretnének az abortuszban részt venni, hogy ezt megtehessék, tehát hogy ebben se legyen kötelező részt venni. Érdekes módon egyébként a gyógyszerész is felvetette azt, hogy az ilyen esetleg, hogyha netalántán ilyen helyzetbe kerül egy gyógyszerész, akkor neki se kelljen ebben részt venni, amire a miniszter azt mondta, hogy ezt ő még nem látja így jónak, de gondolkodik rajta. Tehát, hogy visszatérve egy kicsit Hegedű Zsolt személyiségére, amit nem szeretnék elemezni, csak azt gondolom, hogy egyébként ő egy gondolkodó ember. Tehát nem arról van szó, hogy akkor húst és akkor mindent lesöprünk az asztalról, hanem arról van szó, hogy hajlandó meghallgatni a másik oldalt is. Remélem ez valóság lesz, már olyan értelemben valóság, hogy hatással is lesznek egymásra azok a gondolatok, amelyek elhangzanak a különböző megbeszéléseken.
1: Egy záró kérdés, te ott leszel Steinbach József és Hegedű Zsolt találkozóján?
0: Erről én most nem tudok, hogy ott leszek-e. Azt tudom, hogy a Püspök úrral, Steinbach Püspök úrral beszéltem erről telefonon, és azt már megbeszéltük, hogy egyeztetni fogunk előtte. Aztán, hogy én nem vagyok az egyháznak egy vezető képviselője, tehát nekem nem kell ott lennem. Ha ők úgy érzik, tehát hogy a református egyház, vagy bármelyik egyház képviselője úgy érzik, mert jó, azt gondolom, hogy aránylag jó kapcsolatom van a katolikus egyháznak a vezetésével, meg a görög katolikus egyháznak a vezetésével is, és hogyha bármelyik egyház úgy érzi, hogy bármiféle szakmai irányultságú gondolatra van szükség, akkor eddig is megkerestek, és ezután is meg fognak keresni. Ha olyan igény lesz, hogy bármilyen olyan találkozóra, ahova érdemesnek látják, hogy én is részt vegyek részt, akkor mindent el fogok követni annak érdekében, hogy oda is tudjak menni, de ilyen hivatalos megkeresés felém egyelőre nem érkezett.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Ti a 7-7-7 podcastet láttátok, vendégünk dr. Bálint Balázs szülésznőgyógyász volt. Én Marti Zoltán voltam, további szép napot, szervusztok!
2: Az elhangzott műsort a 777-nek köszönhetjük. Az eredeti felvételt megtekinthetik a 777 YouTube csatornáján. Kérjük, hogy ennek megosztásával járuljanak hozzá az értékes gondolatok terjesztéséhez. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most

Szarvaüdvünk útjait, mit Isten hinnünk átadott, mit megtalált az emberész, kegyelmet hű szolgáinak, új tiszta fénybe öltözött. S akit ma népünk ünnepel, ez égi fényben tündököl. Győztes tudással gazdagol, s dicsőségükben osztozik. Ő járjon közben órunk, hogy tisztán láthasson szemünk. Igaz dicső fény tégedet, s a hozzád elvívő utat. Ezt add meg, kérünk, jó atya, s atyának mása egy fiat,

0: Ágyad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy veled mennyi jót tett. Ágyad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett. Ő megbocsátja minden bűnödet, és minden betegségedet meggyógyítja. Életedet megváltja a sírtól, szeretetével és könyörületével meg is koronáz. Egész életedet elhalmozza javakkal, és megújul ifjúságod, mint a sasoké. Az Úr igazságot szolgáltat, és minden elnyomottnak megvédi jogát. Mózessel megismertette útjait, és Izrael fiaival nagy csodáit. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy veled mennyi jót tett. Ahogyan az Atya könyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik félik őt. Könyörületes az Úr és jóságos, hosszantűrő és nagy irgalmú. Nem pöröl velünk szüntelen, és haragja nem tart örökké. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem gonoszságunk szerint fizet vissza. Mert amilyen messze van az ég a földtől, olyan nagy a szeretete az őt félők iránt. És amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. És ahogy az Atya megkönyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik félik őt. Ő jól tudja, hogy miből formált, nem felejti, hogy csak por vagyunk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, virul, mint a mező virága, de egy kis szellős már vége van, a helyét sem ismerik többé. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ahogyan az Atya könyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik félik őt. Áldjátok az Urat mind, ti kezének művei. Az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még unokáikkal is. Azokkal, akik szövetségét híven őrzik, és hűségesen teljesítik parancsait. Az Úr a mennyben állította fel trónját. Királyi hatalmával uralkodik a mindenségen. Áldjátok az Urat, ti angyalok, ti hatalmasok, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok intő szavára. Áldjátok az Urat, ti mennyei erők, szolgái, kik akaratát teljesítitek. Áldjátok az Urat, mind ti kezének művei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áldjátok az Urat, mind ti kezének művei. Döntéseid útját ad megértenem, csodás tetteiden szemlélődöm.
1: Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Az Úr kimondta Jákobra a szót, és az utol is érte Izraelt. Efraim egész népe és Szamária minden lakója megérti. Gőgükben és szívük kevésségében így beszéltek. A téglaépületek leomlottak, majd kockakövekből építjük fel újra. A vadfügefákat kivágták, majd cédrusfákat ültetünk helyükbe. Ám az Úr felvonultatja e nép ellen az ellenségeit, ellenfeleit fölkelésre szítja. Kelet felől Arámot, nyugat felől a filiszteusokat, és teli szájjal felfalják Izraelt. De ezzel még nem csillapult le haragja, keze továbbra is ki van nyújtva. De a nép nem tért meg ahhoz, aki lesújtott rá, és nem kereste a seregek urát. Ezért az Úr levágta Izraelről egy nap a fejet és a farkot, a pálmaágat és a nátszálat. Az előkelők és a tekintélyesek, ezek a fej, a hamis proféták meg a farok. E nép vezetői tévútra tértek, és akiket vezettek, eltévejedtek. Ezért nem fogja kímélni az Úr az ifjakat, s nem könyörül meg az árvákon és özvegyeken. Mert valamennyi istentelen és gonosz, és minden száj ostobaságot beszél. De ezzel még nem csillapult le a haragja, keze továbbra is ki van nyújtva. Mert az istentelenség lángra kapott, mint a tűz, megemészti a bogáncsot és a gazt, felgyújtja a sűrű erdőt, úgyhogy magasra csap fel a füstje. A seregek urának haragjától lángba borul a föld, és a nép a tűz martaléka lesz. Senki sem kíméli embertársát, mindenki a másik ember húsát eszi. Jobbról szel, de éhen marad, balról harap, mégse lakik jól. Manasse Efraimot falja, Efraim Manasszét, aztán mindketten Júdának esnek. De ezzel még nem csillapult le haragja, keze továbbra is ki van nyújtva. Jaj azoknak, akik gonosz törvényeket hoznak, és aláírják az elnyomó rendeleteket. Akik nem szolgáltatnak igazságot az elnyomottaknak, s megfosztják jogaitól népem szegényeit. Akik kizsákmányolják az özvegyet, és megrabolják az árvát. Mit évők lesztek majd a látogatás napján és a vihar idején, amely távolról közeleg? Kihez menekültök majd segítségért, és hol hagyjátok gazdagságtokat? Nem marad más, csak a foglyok közé esni, és a megöltek közé hullani. De ezzel még nem csillapult le a haragja. Keze továbbra is ki van nyújtva. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Ó, mekkora sötétséget borított az Úr haragjában Sion lányára, az égből a földre vetette Izrael dicsőségét. Nem emlékezett lába zsámolyára haragjának napján, az égből a földre vetette Izrael dicsőségét.
2: Olvasmány Szent Bernát apátnak az Énekek énekéről mondott beszédeiből. A szeretet önmagában elegendő, önmagában és önmagáért is kívánatos. Önmagában érdem és jutalom is. A szeretet nem keresi sem okát, sem gyümölcsét önmagán kívül. Maga a szeretet gyakorlása a gyümölcs. Szeretek, mert szeretek. Szeretek, hogy szeressek. Nagy dolog a szeretet, de csak ha kút fejéhez visszaörvénylik, s ha eredetébe torkolva és forrásával egyé válva mindig onnan buzog elő, ahonnét szünet nélkül árad. A lélek összes indulata közül, felfogó és érzelmi képességei közül egyedül a szeretet alkalmas arra, hogy benne a teremtmény, ha nem is egyenértékű, vagy akár csak hasonló módon is valami viszonzást nyújtson teremtőjének. Mert amikor Isten szeret, nem akar mást, mint hogy viszonszeressük. Nem másért szeret, csak azért, hogy szeressék. Tudva, hogy maga a szeretet boldoggá teszi azokat, akik őt szeretik. A jegyesi szeretet, sőt az a jegyes, aki maga a szeretet, csak viszont szeretetre és hűségre vágyik. Hadd szeressen tehát a menyasszony. Hogy ne szeretne a menyasszony, magának a szeretetnek eljegyzett menyasszonya? Magát a szeretetet hogy ne szeretné? Méltán lemond minden más érzelemről, és egészen a szeretetnek szentel magából mindent, amit csak viszont szeretetében visszaadhat magának a szeretetnek. Mert ha mindenestül szeretetté válik is, mi ez annak a szeretetforrásnak örök áradásához képest? Nem egyforma bőséggel árad ugyanis a szerető ember és maga a szeretet. A lélek és az ige, a menyasszony és a vőlegény, a teremtmény és a teremtő, hanem úgy, mint a szomjazó és a forrás. Mi lesz tehát ezek után? Vajon meghiúsul, és teljesen semmivé lesz a menyasszony kívánsága, az epekedő lélek vágyakozása, a szerelmes lángolása, a bizakodó reménysége, mert nem képes lépést tartani a futásban az óriással, vagy nem tud édességben versenyre kelni a lépes mézzel, szelítségben a bárányjal, tisztaságban a liliommal, tündöklésben a napsugárral, és szeretetben azzal, aki maga a szeretet? Nem, mert ha kevésbé szeret is a teremtmény, mert ő kevesebb, mégis ha egész lényével szeret, semmi sem hiányzik ott, ahol ott van az egész, így szeretni már annyit jelent, mint házastársként élni. Mert nem szerethetne így, ha jegyese kevésbé szeretné. A kettőnek kölcsönös egyetértése alapján teljes és tökéletes lesz a házassági kötelék. Ki kételkedik abban, hogy az emberi lelket az ige előbb szerette, és sokkal jobban szerette. Mi nagy a te jóságod, Uram, amelyet a téged felkelőnek tartogatsz. Házad gazdagságától megittasodnak, gyönyörűséget patakjád adod italul nekik, amelyet a téged félőknek tartogatsz.
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra évedélre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyán, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivég a szót.

0: Uram, téged szólít kiáltásom, mert nagyon remélek igéidben. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram! Parancsaidat én megtartom. Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem. Intelmeidet én híven őrzöm. Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben. Téged kutat szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem. Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram! Ítéleteid szerint éltess engem. Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak. Te azonban közel vagy, Uram. Minden intelmed maga a hűség. Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, téged szólít kiáltásom, mert nagyon remélek igéidben. Ismeri az Úr az emberek gondolatait, hogy azok hiába valók. Uram, számon kérés Istene! Számon kérés Istene, jelenj meg ragyogva! Kelj fel, ki a földet megítéled, fizess meg a gőgösöknek! A gonoszok, Uram, meddig? Meddig újjonghatnak még a gonoszok? Fecsegnek és hangoskodnak, és kérkednek a gonosztevők. Uram, megalázzák népedet, sanyargatják örökségedet. Özvegyet és jövevényt megölnek, és árvákat legyilkolnak. Azt mondják, ezt nem látja az Úr, ezt nem veszi észre Jákob Istene. Értsétek meg végre, ti balgák a nép között, ti esztelenek, mikor tértek észre? Aki fület teremtett, az ne hallana, és aki formálta szemünket, az ne látna. Aki népeket fenyít, az ne büntetne, ő, aki bölcsességre oktatja az embert. Ismeri az Úr az emberek gondolatait, hogy azok hiába valók. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ismeri az Úr az emberek gondolatait, hogy azok hiába valók.
1: Nekem az Úr erős várom, és oltalmazó sziklám. Boldog ember, akit te oktatsz, Uram, akit törvényedre megtanítasz, hogy nehéz napjaiban enyhülést találjon.

Nem hagyja el örökségét, mert igazságos lesz az ítélet, és azt követi minden igaz szívű. A gonosztól kivéd meg engem, a gonosztevőkkel szemben kiáll mellé. Mert ha az Úr nem siet segítségemre, talán az örök csend helye volna már lakásom. Azt mondtam már inog a lábam, szeretetet fenntartott Uram. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.

0: Così così la tira torna. Ich ha sartot lom virteli tilik. De nekem az Úr erős vára. Menedékem sziklája az Isten. Aki ellenük fordítja gaztetteiket, saját gonoszságuk pusztítja el őket. Elpusztítja őket az Úr, a mi Istenünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Nekem az Úr erős vára, és oltalmazó sziklám.
1: Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus Krisztus nevében, így adjatok hálát általa Istennek az Atyának. Háló áldozatot hozok neked, Uram, és segítségül hívom az Úr nevét. Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, Te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra, segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Mária Rádió. Az áldás gondolatokat hallják. Forduljon feléd Isten szerető tekintete, vegyen szállást szívedben, új öröm innen és túl a határon, a határaidon erősítsen a bizonyosság, Isten a határtalan jóság melletted áll. Forduljon feléd Isten irgalmas tekintete, őrizze meg szívedet bátor bizalomban, hisz nem kell félned már soha többé. Tetteidnek ő adjon igaz utat s alázatot, gondolataidnak nyíltságot és tisztaságot. Forduljon feléd Isten kegyelmes tekintete, találd meg helyedet a szeretet, világot átfogó nagy összefüggésében. Légy jó akarat, támasz, mosoly és köszönet. Az ő szeretetéből élő emberséges ember, Isten mély békessége járjon át. A megfeszített és feltámadott Krisztus vezesse minden napod, teljes életed, a lélek áldásaival legyen gazdag.

0: Hírpercek.
1: Megújult a doroszlói Szentkút Mária szobra. Változatos programokkal várja a látogatókat a Veszprémi Főegyházmegye augusztus 20-án. Több száz magára hagyott csecsemő vár segítségre, elindult a babasimogatók toborzása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Sebestyén Eszter és Ijjés Borbála, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Megújult a doroszlói Szentkút Mária szobra, tudósít a Magyar Kurír. A magyarok nagyasszonya kőszobor több mint másfél évszázada a kegyhely egyik legfontosabb jelképe. Zarándokok nemzedékei álltak meg előtte imával, kéréssel és hálaadással. Idén azonban egy időre hiányzott a megszokott helyéről. A 165 éves kegyszobor első, teljes körű restaurálására került sor. A szakemberek törekedtek arra, hogy a műalkotás eredeti megjelenéséhez és történeti hitelességéhez hű maradjon. Nagy gondot fektettek az eredeti színezés feltárására és visszaállítására. A költségekhez sokan hozzájárultak kisebb-nagyobb adományokkal, így készülhetett el az új, a szobrot védő baldahin is. A felújított magyarok nagyasszonya szobrot augusztus 13-án helyezték vissza eredeti helyére, ünnepélyes megáldására szeptember 8-án, a 10 órakor kezdődő érseki szentmise végén kerül majd sor. Augusztus 20-a és 23-a között változatos programokkal várja az érdeklődőket a Veszprémi Főegyházmegye és a Várnegyed, írja a Magyar Kurír. A programsorozat az augusztus 20-án 10:30-kor kezdődő szentmisével veszi kezdetét, melyet Takács István érseki általános helynök mutat be a Szent Mihály Főszékes Egyházban. A következő napokban ingyenes nemzetközi kóruskoncert, múzeumi foglalkozás, történelmi Szent István túra is szerepel a kínálatban. Egyedülálló élmény várja az érdeklődőket a Szent György kápolnában is, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett. A különleges hangulatú helyszínen az ünnepi hétvége teljes ideje alatt Szent István király fiának, a trónörökös Szent Imrének címzett intelmeibe hallgathatnak bele a látogatók. A részletes programmal kapcsolatban a Veszprémi Érsekség honlapján tájékozódhatnak. Elindult az Érintők önkéntes babasimogató program, melynek célja, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül hagyott babák sem maradjanak hosszabb időre biztonságos emberi kapcsolódás nélkül. Mától nyílik meg az előjelentkezés azok számára, akik a szükséges kiválasztási folyamat és megfelelő higiéniai és pszichológiai felkészítés után vállalnák, hogy egy hozzájuk közeli kórházban rendszeresen töltenek időt a csecsemőkkel. Magyarországon jelenleg több száz egészséges baba tölti élete első időszakát kórházban a gyermekvédelmi férőhelyek hiánya miatt. Számukra az orvosi ellátás mellett a legfontosabb az emberi érintés lenne, amit az önkéntesek próbálnak pótolni. Az országos hálózat létrehozásához mintegy 4500 felkészített önkéntesre van szükség. Az érdeklődők nem a kórházakban közvetlenül, hanem az érintők csoportján keresztül jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 19-én szerdán. Sebestyén Eszter és Ijjés Borbála szerkesztőtársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhében fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Augusztus 19-én szerdán a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor. Programajánló 12 óra 10 perckor. A dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor. A Szent Atya zarándokoknak mondott beszéde hangzik el 13 órakor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Juhász Gábor atyával 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órakor. Az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 16 órakor. Bozók Ferenc meditációi a 20. századi költők Jézus verseiről Kárpátiné Novák Ágnes felolvasásában 16 óra 30 perckor. A Naphimnusz Egyesület műsorát 16 óra 35-kor hallgathatják meg. Kereszténysége a Kárpát-medencében Borsovszky Tibor műsora hangzik el 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. A 100 évvel ezelőtti templomépítészetről Bodó Péter művészettörténésszel Bodnár Anita beszélget 20 óra 16 perckor. Az esztergomi Szent Anna templom híveinek imádsága 21 óra 5 perckor. Karácsony Tibor atya műsora 22 órától. Bacsa Dávid atya homiliái hangzanak el 22 óra 30 perckor. Bátor Botond Pálus szerzetes jegyzete 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órától hallgatható meg. Székely János püspökatya elmélkedése 23 óra 20 perckor. A Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, szép nyári napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
2: Mária Rádió.
4: Imádság és könyörgés a békéért. Gondviselő Istenünk, imádkozunk az üldözöttekért és az erőszak áldozataiért, hogy megnyugvásra találjanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gondviselő Istenünk, imádkozunk a menekültekért, kérjük védelmezd őket és erősítsd reményüket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gondviselő Istenünk, imádkozunk azokért, akik elveszítették otthonukat, vezesd új hazába őket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gondviselő Istenünk, imádkozunk azokért, akik egyedül kényszerülnek szembenézni nehézségeikkel, állj mellettük szereteteddel. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gondviselő Istenünk, imádkozunk azokért, akik segítségre szorulnak, küldj számukra akaratodnak megfelelő segítő kezet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Irgalmas Istenünk, imádkozunk a népek vezetőiért, hogy a népeik jólétéért cselekedjenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Irgalmas Istenünk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet szabadítson meg minket. Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
7: Ünnepeljük együtt Isten kegyelmét. 30 éves jubileumi koncert augusztus 21-én 18 órától Dunakeszin a főtéren. Csiszér László személyes meghívója. 30 évvel ezelőtt indult egy szolgálat, egy dal, egy ima, egy engedelmesség. Azóta Isten csodálatos dolgokat tett sok száz alkalmon, sok ezer ember életében. Most együtt adunk hálát mindezért. Az elmúlt 30 év minden dala egy-egy ima volt, értetek és veletek. Szeretnénk ezt a kerek évfordulót közös dicsőítéssel emlékezetessé tenni. Szeretettel várunk a jubileumi koncertünkön, minden fontos információt megtalálsz a www.csiszér.hu oldalon. A rendezvény támogatója a Dunakeszi Önkormányzat. Isten fizesse meg! Ingyen látogatható múzeumok augusztus 20-án. Augusztus 20-án a nemzeti ünnepen az állami és a minisztériumi körbe tartozó múzeumok állandó kiállításai minden látogató számára ingyen látogathatók. Hogy melyek ezek a tárlatok? Ingyen látogatható budapesti múzeumok augusztus 20-án. Szép Művészeti Múzeum, Néprajzi Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum, Akvinkumi Múzeum, Budapesti Történeti Múzeum, Vármúzeum, Ludwig Múzeum, Kisszelli Múzeum, Földalatti Vasúti Múzeum, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Országház, Kupolacsarnok a Szent Koronával, Szent István terem a Budai Várban, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Rendőr Múzeum, ez egész évben ingyenes, Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont. Egész évben ingyenes, regisztráció szükséges. Ingyen látogatható vidéki múzeumok augusztus 20-án. Déri Múzeum Debrecen, Móra Ferenc Múzeum Szeged, Dobó István Vármúzeum Eger, Herman Otto Múzeum Miskolc, Janus Pannonius Múzeum Pécs, Debreceni Református Kollégium Múzeuma, Göcsei Múzeum és Mindszentineum, Zalaegerszeg, Szentendre és Kanzen, Nyíregyházi Múzeum falu. Mielőtt elindulnak, mindenképp tájékozódjanak az adott intézmény oldalán a regisztrációs lehetőségekről vagy a nyitvatartásról.
5: programajánlót hallottak.

0: Hiszek az egy Istenben,
1: és a mindenható atyában.
2: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen!
3: A Szent Mónika ima csoport a Mária Rádió kápolnájában a dicsőséges rózsafűzért imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
3: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. Úgy találták, hogy a kő el volt a sírtól hengerítve. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem mocsúttak meglepetésükből, már két férfi jelent meg mellettük, ragyogó ruhában. Ilyentükben a földre szegeződött a tekintetük, de azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt. Az ember fiának, mondta, a bűnösök kezébe kell kerülnie. fölfeszítik, de harmadnap feltámad. Erre eszükbe jutottak e szavai. A séttól visszatérve mindent hírül adtak a 11-nek és a többieknek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel te.

0: Szent Anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámad.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat, és így folytatta. Megvan írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnak fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérítették,

0: kérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek, én meg kiárasztom rátok atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való erőt. Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta őket. Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe. Leborulva imádták, aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és időnként. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgást támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imád hozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a hóval tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett. Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ekkor harsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő fölkentjének uralma, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk színe előtt. De legyőzték a bárány vérével és tanúságuk szavával, s nem kímélték életüket, mint halálig. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
3: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből,
1: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged, szent szűz, a mennyben megkoronázott. Irgalma nemzedékről nemzedékre az Isten félőkkel marad. Karja bizonságot tett hatalmáról, szétszórta a szívük szándékában a gőgösöket, letaszította a trónjukról a hatalmasokat, az alázatosokat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus életeire.
0: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
5: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Budapestre érkezik a pap, aki a technó nyelvén hirdeti a reményt. Több száz programra várja az érdeklődőket a debreceni virágkarnevál. Leó pápa a közöny leküzdésére és a hit megújítására hívja a szerzetes nővéreket. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink I.S. Borbála és Sebestyén Eszter, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Budapestre érkezik Padre Guy Serma, a pap, aki a technó nyelvén hirdeti a reményt, adja hírül a vasárnap.hu. A portugál lelkipásztor 1999-es pappá szentelése óta a Brágai Főegyházmegye szolgálatában áll. Katonai tábori lelkészként Koszovót és Afganisztánt is bejárta. A zene számára nem a papi hivatás helyett, hanem annak részeként vált fontossá. Szerinte közösséget teremthet, reményt adhat és olyanokat is megszólíthat, akik talán templomba se lépnének be. Evangelizációs lehetőséget lát a DJ pult mögött. Fellépésein vallási témák, bibliai üzenetek, egyházi énekek és pápai beszédrészletek is rendre megjelennek. Az elektronikus zene nyelvezetét használja fel a fiatalok, főleg a Z-generáció elérésére, a keresztény üzenet átadására. Augusztus 20-án pedig a Budapest Parkban is megmutatja, hogyan fér meg a hit és a techno egymás mellett. Augusztus 18-a és 23-a között rendezik meg az 57. debreceni virágkarnevált, ahol mintegy 350 program várja a látogatókat, közli az MTI. A kínálatban ingyenes nagykoncertek, táncbemutatók, gyermek- és sörfesztivál, növényexpó, valamint látványos éjszakai kerékpározás is helyt kap. A rendezvény főnapján, augusztus 20-án 12 virágkocsi gurul végig a karnevál útvonalán, a kompozíciókat pedig 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kíséri. A részben elektromos vázakon guruló alkotásokhoz több százezer hazai és külföldi virágot használnak fel. A menetben látható lesz a Szent Korona és Debrecen címerének mása, valamint Debrecen és Nagyvárad közös virágkocsia is, mely a két testvérváros szoros kapcsolatát jelképezi. Amint egy 6 évtizedes múltra visszatekintő karnevál, már a város fontos szimbólumává vált. 14. Leó pápa az amerikai női szerzetes elöljárók konferenciájának 70. alkalmából küldött videóüzenetében a közösségek közötti egységre és együttműködésre buzdít, írja a Vatikáni Rádió. A pápa háláját fejezte ki a különböző intézmények hozzájárulásáért az evangelizációhoz, a neveléshez és a szegények gondozásához. A közgyűlés témájáról sok karizma, egy lélek, egy elhívás, elmélkedve arra buzdította a jelenlévőket, hogy tartsák szem előtt közösségük karizmáját. Hangsúlyozta, a Krisztusra összpontosító élet tanúságtétele segíthet szembenézni a közöny és a tehetetlenség globalizációjával, Krisztus szeretetének és irgalmának orvossága révén. Kiemelte a fiatalokban rejlő reményt is. Ma is sokan éreznek éhséget Isten iránt. Arra kérte a szerzetes nővéreket, hogy segítsék a fiatalokat meghallani Isten hívását és bátran válaszolni rá. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 19-én szerdán. Sebestyén Eszter és I.S. Borbála szerkesztőtársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. A lélek hangja.
1: 13 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót a Sepsi Szentgyőri stúdióból, akik önökkel vannak.
1: Görgényi Tünde.
0: És Tibor atya, na ma délelőtti általános kihallgatásra hívjuk meg a kedves hallgatóinkat, amely a Vatikáni Szent Péter Bazilikában történik, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkező zarándokok és hívek csoportjaival. A Szent Atya tovább folytatja a beszédében a II. Vatikáni Zsina dokumentumairól szóló katekézis sorozatot. Látjuk, meglássuk mindjárt, hogy mi lesz a katekézisének a témája. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: La pace sia con voi.
0: Békesség veletek. A Kolosszeiekhez írt levél. Harmadik fejezet 16-17. Versét veszik alapul, amely így szól. Krisztus igéje lakjék bennetek gazdagon. Minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Hálaadással szívetekben énekeljetek Istennek zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket. Bármit tesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, és adjatok hálát az Atya Istennek általa. Ezt a szentírási részt most több nyelven fogják felolvasni, tehát franciául, németül, angolul, kínaiul, arabul, lengyelül, spanyolul, természetesen majd mi is hozzászólunk egy pár gondolattal, maradjanak velünk.
3: Par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur.
4: تشكرون به الله الآب كلام الرب
5: Z listu świętego Pawła apostoła do Kolosan. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto Słowo Boże.
6: Cari fratelli e sorelle.
0: Kedves testvérek.
6: Sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum.
0: A második vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúciójának hatodik fejezete a szent zenével foglalkozik. Ezt mondja. Az egyház zenei hagyománya felbecsülhetetlen értékű kincset alkot, amely a művészet egyéb kifejezési formái között kiemelkedik, különösen azért, mert a szent ének a szavakkal egyesülve a liturgikus ünneplés szükséges és szerves része. Majd pontosítja, a szent zene annál szentebb, minél szorosabban kapcsolódik a liturgikus cselekményhez, akár azáltal, hogy az imádságnak édesebb kifejezést ad, és elősegíti az egyetértést, akár azáltal, hogy nagyobb ünnepélyességgel gazdagítja a szent szertartásokat. Itt találjuk meg a zsinati tanítás lényegét, amely megerősíti és elmélyíti a zene szolgálati szerepét a liturgiában, amelyre már Szent Tizedik Pius rámutatott az Inter Solicitudines kezdetű motu propriójában. A zene ugyanis része a liturgikus cselekménynek, és nem pusztán a szertartás díszítő eleme. A liturgiában énekelni és zenélni annyit jelent, mint imádkozni, összhangba hozni saját szívünket testvéreink szívével, valamint Istennel, miközben tevékenyen részt veszünk az ünnepelt misztériumban. A zene különösen is kifejezi az imádság érzelmi dimenzióját. Szent Ágoston mondja, énekelni annak a sajátja, aki szeret. Ez nagyon fontos, mert segít megnyitni a szívünket Isten kegyelmében, megnyilvánuló cselekvésre, és lehetővé teszi, hogy Isten formáljon bennünket. Hát az ének elő segíti a közösséget, a hangok összhangja által hozzájárul a lelkek egységéhez, legyőzi az emberek közötti különbségeket, és mindenkit egyesít az Istennek szóló dicséretben. Így az ének az egyház epifániájává, vagyis látható és érzékelhető megnyilvánulásává válik annak a közösségnek, amely az egyház természetéhez tartozik. A szent éneknek, mint a liturgikus cselekmény szerves részének mély teológiai jelentőségéből bizonyos követelmények is következnek. Az első az, hogy az éneknek minden szempontból meg kell felelnie, különösen akkor, amikor az egész közösség énekli. Tehát nem esnek egyszerűnek magas zenei színvonulat, de könnyen előadhatónak kell lennie, különösen akkor, amikor az egész közösség énekli. Ebből az okból a zsinat azt ajánlja, hogy a szövegek is legyenek megfelelőek, mélyek, és ugyanakkor könnyen érhetők, és elsősorban a Szentírásból, a liturgikus könyvekből, és az egyház lelki hagyományából merítsenek. Erre különösen ügyelnünk kell, hogy élő maradjon, és tovább növekedjen az ősi alapelvben kifejezett dinamizmus, lex orandi, lex credendi, vagyis az imádság törvénye egyben a hit törvénye. A Sacrosanctum Concilium nagy teret szentel a hívek tevékeny részvételének is, ezt annak a misztériumnak a nagyobb tudatosságából kell kiindulva megérteni, amelyet ünneplünk, valamint abból, hogy ez a misztérium hogyan kapcsolódik mindennapi életünkhöz.
1: Quanto poi al modo concreto con cui essa si può realizzare attraverso lo specifico ruolo.
0: Mindezzel pedig az állandó megtérés lelkületében történik, amelynek meg kell határoznia minden hívő életét, ami pedig azt illeti, hogyan valósítható meg mindez. Konkrétan a szent zene sajátos szerepén keresztül a konstitúció világos választ ad, gondoskodni kell a hívek felkiáltásairól, válaszairól, a zsoltárok énekléséről, az antifónákról, az énekekről, valamint a szent csendről. Azt is kéri mindenkitől, hogy legyen szolgálattévő hívő. A zsinat nagy értéket tulajdonít a gregorián zenének, ugyanakkor nem zárja ki a szent zene más műfajait sem. Különös figyelmet szentel az orgonára, míg más hangszerek használatát is megengedi, feltéve, hogy alkalmasak a szent használatra, vagy ahhoz hozzáigazíthatók, megfelelnek a templom méltóságának, és valóban elősegítik a hívek épülését. A zsinati liturgikus reform egyik fontos témája az inkulturáció, vagyis a hit és a liturgia beilleszkedése különböző kultúrákba, így a szent zene területén is. Különösen fontos, hogy ezeket komolyan vegyük figyelembe, hiszen az emberek a vallási és társadalmi életének a részét alkotják. Ezért a zsinat egyrészt mindenki számára megfelelő vallásos érzék nevelését ajánlja, másrészt amennyire lehetséges arra buzdít, hogy mozdítsák elő a népek hagyományos zenéjét úgy az iskolákban, mint a szent cselekményekben. És a liturgiában sajátos feladatot kap a szkólák, vagyis az énekkar, és ez egy fontos lelkipásztori eszköz, amelynek előmozdítását az egyház ajánlja, feladata, hogy különböző énekműfajok szerint gondoskodjék a saját részei pontos előadásáról, és elősegítse a hívek aktív részvételét az éneklésben. Ennek érdekében a szent zene szerzőjének ismernie és őriznie kell az egyház zenei örökségét, ebből merítve új kompozíciókat kell létrehoznia a liturgia és saját szolgálatára, figyelembe véve a mai kor érzékenységét és különböző kulturális hagyományokat, és így lehet megreformálni, megtisztítani az Isten tiszteletet a stílusbeli túlzásoktól, a hanyag kifejezési formáktól, Silány és az ünnepelt cselekmény nagyságához kevésbé illő zenétől és szövegektől, hogy a liturgikus zenének méltóságot és megfelelő formát biztosítsunk. A zsinati atyák ajánlják a szent zene képzésének és gyakorlásának előmozdítását a szemináriumokban, a szerzetesnők noviciátusaiban, intézeteiben, valamint más katolikus intézményekben és iskolákban. Fontos, hogy a zenészek és énekesek szilárd liturgikus képzésben részesüljenek. Az egyházatyák nagy jelentőséget tulajdonítanak a liturgikus éneknek, amely az egyházi közösség egységének a szimbóluma. Ezért zárjuk gondolatainkat Antiochiai Szent Ignác gyönyörű szavaival: legyetek egyenként mindnyájan egyetlen kórussá, hogy egyetértésben és összhangban Isten hangját egységben követve, Jézus Krisztus által egyhangon énekeljetek az Atyának, hogy meghallgasson benneteket, és jó cselekedeteitek alapján felismerje, hogy az ő fiának a tagjai vagytok.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Second Vatican Council's Constitution on the Sacred Liturgy, on
2: második vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium a Szent Liturgiáról szóló konstitúciáról, katekézisünkben ma a Szent Zene fontosságáról elmélkedünk. Az éneklés és a hangszeren való játék, az imádság cselekedetei, a zene ezáltal elősegíti egységünket Isten dicséretében, és megnyitja a szívünket, hogy kegyelme formáljon bennünket. A szent zene távolról sem pusztán díszítő elem, hanem mély értékű kincs.
3: Sacred music is also to reflect local cultures, expressing the authentic traditions of people.
2: Szent zenének tükröznie kell a helyi kultúrákat, kifejezve a népek hiteles hagyományait, miközben előmozdítja az egyház egyetemes zenei örökséget, illetve az egyetemes egyház zenei örökségét.
3: Dear brothers and sisters, in the liturgy,
2: a liturgiában, kedves testvérek, egyesüljünk szeretetben, és Antiochiai Szent Ignác szavaival együtt egyetlen hangon énekeljünk az Atyának, Jézus Krisztus által. Szeretetek

0: Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, összefoglalnám a Szent Atya katekézisét a mai Szent Zenéről szóló témáról. Az egyház zenei hagyományát emelte ki a Szent Atya, és felbecsülhetetlen értékű kincsnek mondja. Ezért a Szent Ének a szavakkal egyesülve a liturgikus ünneplés szükséges és szerves része. Tehát a Szent Zene szorosan kapcsolódik a liturgikus cselekményhez, azáltal, hogy az imádságnak édesebb kifejezést adjon, és elősegítse a megértést, és hogy nagyobb ünnepélyességgel gazdagítja a szent szertartásokat. Elmélyíti a zene a szolgálati szerepét a liturgiában, amelyre ez már a 10. Szent Pius pápa is rámutatott az egyik motu propriójában. Továbbá a zene része a liturgikus cselekménynek, és nem pusztán a szertartás díszítő eleme, és a zene kifejezi az imádság érzelmi dimenzióját, amint Szent Ágoston is mondta, énekelni annak a sajátja, aki szeret. Ez nagyon fontos, mert segít megnyitni szívünket Isten kegyelemben megnyilvánuló cselekvésére, és lehetővé teszi, hogy Isten formáljon bennünket. A zene, az ének továbbá elősegíti a közösséget, mindenkit egyesít az Istennek szóló dicséretben a szent zene, így az ének az egyház epifániájává, vagyis látható és érzékelhető megnyilvánulásává válik annak a közösségnek, amely az egyház természetéhez tartozik. Követelmények is vannak a szent énekeknek, mint a liturgikus cselekmény szerves részének. Az első az, hogy az éneknek minden szempontból meg kell felelnie annak, ami az adott liturgikus pillanatban a legmegfelelőbb. A dallamnak és formának nemesnek és egyszerűnek kell lennie, magas zenei színvonalúnak, de könnyen előadhatónak, különösen akkor, amikor az egész közösség énekel. A zsinat ajánlja, hogy a szövegek legyenek megfelelőek, mélyek, ugyanakkor könnyen érthetők, és elsősorban a Szentírásból és a liturgikus könyvekből és az egyház lelki hagyományából merítsenek. És különösen ügyelnünk kell, hogy élő maradjon, és tovább növekedjen az ősi alapelvben kifejezett dinamizmus, vagyis, ahogyan szoktuk mi is mondani, és a Szent Atya is kiemeli, lex orandi, lex credendi, vagyis az imádság törvénye, egyben a hit törvénye. Továbbá gondoskodni kell a híveknek az akklamációiról, válaszairól, a zsoltárok énekléséről, antifónákról, énekekről és a szent csendről. És azt is kéri mindenkitől, hogy mindent és csak azt tegye, ami a szertartás, tehát legyen a szolgálattevő vagy hívő, ami a szertartás természetéből és a liturgikus szabályból következően rá tartozik. Kiemelte továbbá a Szent Atya a Gregórián éneket, nagy értéket tulajdonít, ugyanakkor nem zárja ki a zene más műfajait sem. Különös figyelmet fordít a templomi orgonára is, míg más hangszerek használatát is megengedi, feltéve, hogy alkalmasak a szent használatra, vagy ahhoz hozzáigazíthatók megfelelnek a templom méltóságának, és elősegítik a híveknek az épülését. Mindenki számára az egyház, a zsinat megfelelő vallásos érzék nevelését ajánlja, és arra buzdít, hogy mozdítsák elő a népek hagyományos zenéjét, mind az iskolákban, mind a szent cselekményekben. Kiemelte a Szent Atya még a szkólát, vagyis az énekkart. Ez fontos lelkipásztori eszköz, feladata, hogy különböző énekműfajok szerint gondoskodjanak a saját részek pontos előadásáról, és a hívek aktív részvételét az éneklésben. Ennek érdekében a szent zene szerzőjének ismernie és őriznie

0: el az egyház zenei örökségét. A zsinati atyák továbbá ajánlják a szent zene képzésének és gyakorlásának az előmozdítását a szemináriumban és különféle intézményekben. Továbbá az inkulturációt is előhozta Szent Atya, és azt, hogy meg kell tisztítani az istentiszteletet a stílusbeli túlzásoktól, a silány és az ünnepelt cselekmény nagyságához kevéssé illő zenéktől és szövegektől, hogy a liturgikus zenék megfelelő formát kaphassanak. Pontos, hogy a zenészek és énekesek komoly liturgikus képzésben részesüljenek.
1: 圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服。 并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，我们继续关于梵蒂冈第二届大公会议文献。 礼仪宪章的要理讲授。今天我们一起思索圣乐的重要性。事实上，歌唱和弹奏一种乐器，即意味着祈祷。如此，音乐有助于我们在赞美天主时彼此契合，且开启我们的心扉，好使他的恩宠塑造我们。因此， 圣乐绝非一个单纯的装饰，而是一件无价之宝。圣乐应该始终是庄重的，借鉴于圣经，映射出所庆祝之奥迹的伟大。此外，圣乐也蒙召映照不同地域文化，表达各地人民的真实传统，同时弘扬普世教会。Kedves
2: hallgatók! Miközben mandarin nyelven gondolom, vagy kínaiul halljuk, de nem értjük, jól halljuk, de nem értjük, hogy mit mondanak. Addig kicsit itt átvesszük a szót. Elsőre, amikor elolvastad ezt a korintusi levélből, ezt az igerészt, mondtam magamba, hogy na hát, a Szent Atya mennyire összhangban van velünk, hát nálunk ugye ma tematikus nap van, és az a mottunk, hogy dicsőítem Isten nevét énekemben, ünnepi hálával magasztalom. Nagyon összevág, nem?
0: Nagyon összevág, igen. Igen, hát mi igazából elmélkedünk róla, a Szent Atya meg katekézis tart erről, de igen. Valóban, mondjuk én is a katekézisben erről is, ezt is megemlítem, de más szempontból. Hát, amit most én ehhez hozzá tudnék fűzni, és ami úgy még eszembe jut, az ének ugye az mindig többet jelent egy egyszerű hangnál, tehát aki szeret énekelni, vagy tud zenélni is, annak természetesen, hogy valami magasabb rendűséget jelent a zene, az éneklés, valami, igen, amikor az ember énekel, akkor megszólal a valami a szívének a mélyéből. Ezért van az, hogy vannak pillanatok az életünkben, amikor már nem találjuk a megfelelő szavakat, és akkor egy ének, egy templomi dallam kimondja helyettünk azt, amit érzünk, mindegy, hogy falcsú vagy nem falcsú énekez. Hát a konyhában nem ez a lényeg, igen.
2: Igen.
0: De ez valóban így van, hogy az ember nem tudja kimondani szavakkal, akkor elkezd dúdolni.
2: Én ezt, bocsánat, hogy félbeszakítalak, én ezt több embertől hallottam, hogy amikor megpróbáltatásai vagy szomorúságban van, akkor feltesz egy dicsőítő dalt, vagy hallgat, uh-huh, a rádióban is, és azt mondja, hogy számára az nagy segítség.
0: Így van, én is így vagyok, attól függ, hogy milyen a hangulati stílusom abban a pillanatban, de van, amikor meghallgatok egy jó nótát, akkor feldobva meghallgatok, így ahogy mondtad, egy dicsőítő éneket, vagy egy orgona liturgikus éneket, tehát ilyen hagyományos, vagy népéneket, attól függ, milyen, mihez van kedvem, vagy akár egy ilyen hip-hop, vagy bármi, de igen, ez így van, tehát nagyon fontos számunkra az, hogy a Zsoltár az legyen a zene, az ember szívének az imádsága. És érdekes az, hogy a zsoltárok vannak nekünk is, ugye kiválasztva a mottóként, és a zsoltárokban minden ott van. Ott van az öröm, ott van a szomorúság, ott van a remény, ott van a félelem, és a mai mottónk ugye a hála, ez is benne van. És szándékosan választottuk ugye ezt a hála témát ebben az évben is, ugye, hogy hálát adunk a Mária Rádió.
2: Eltelt 20 évig.
0: Eltelt, igen, azért, hogy létezik, de kimondottan nem csak erről szól az egész évi ünnepségünk, hanem valóban egy pici reményt szeretnénk adni a kedves hallgatóknak, hogy nem mindig és állandóan nyalogassuk a sebeinket, hanem tudjunk hálát adni egyszerűen azért, hogy vagyunk, azért, hogy élünk, hogy vannak valakik mellettünk. Tehát bármiért tudjunk hálát adni, dicsőíteni. Mert nekünk ugye a magyar népnek az egyik legnagyobb átka az, hogy állandóan nyalogatja a sebeit, és hogy állandó, hú, mi mennyit szenvedünk, ó, te szenveded, de az enyém mekkora, és akkor túllicitáljuk egymást, igen, nem. Tehát a hála, tehát Isten is ennek örül a legjobban. Tehát Izrael népe is, és Dávid is nem csak akkor énekeltek Istennek, amikor minden rendben volt, akkor is énekeltek, amikor üldözték, de akkor is, amikor minden rendben volt. Tehát amikor féltek, amikor nem értették Istennek az útját, ugye mi is sokszor vagyunk így, nem értjük, hogy most miért adja a jó Isten ezt nekünk, kérünk, áll, követelőzünk, de akkor is, amikor nem értjük Istent, akkor is nekünk hálát kell adnunk, és énekelnünk kell. Hát legyünk igazából egy énekes nép, énekes hívő ember legyünk. Tehát erre hívja fel a II. Vatikáni zsinat is, és a Szent Atya, és a mai katekézisben legyen a szívünk összhangban. Tehát aki szeret énekelni, az sajátja, mondja Szent Ágoston. Vagy aki dicséretet, vagy dicséri az Istent, az nem csupán énekel, hanem szereti is azt, akihez az énekét intézi.
2: Bennem megfogalmazódott egy kérdés. Nem Na. pont ide vág, de mégis. Aj. Tehát ugye említetted és a Szent Atya is a zsoltárokat, és említést tettél Dávid királyról, akihez tudjuk, hogy a nevéhez fűződik a legtöbb zsoltár. Nekem most ugye az ugrott be, hogy amikor Saul királyt gyötörte egy gonosz lélek, akkor Dávid, még nem volt király, lanton, tehát játszott, vagy hárfán játszott, és akkor a királyt elhagyta az a gonosz lélek, hogy akkor hogy van? Tehát a dicsőítésben van egy erő, vagy ezt hogy kell?
0: Igen, én úgy gondolom, hogy Dávidnak volt hite, innen indulnék ki, és a hit nem azt jelenti, hogy ugye mindig vidámnak kell lenni, hanem érnek megpróbáltatások is, ahogy Dávidot is érte Saul részéről a támadás, és a hit azt jelenti, hogy a fájdalmainkban és a könnyeinkkel együtt is tudunk mi Istenhez fordulni. És ez így van ma is a hétköznapi életünkben, lehet, hogy valaki hatalmas nagy fájdalommal ül be a templomba, tele van kérdésekkel, lehet, hogy valakit elveszített, lehet, hogy gondokkal küzd, csalódásokkal van tele, és amikor ugye megszólal az orgona, vagy akár egy ifjúsági énekben a hangszerek megszólalnak, ugye, akkor az ember önkéntelenül, nagyon sokszor látom és tapasztalom az oltártól, hogy nagyon sokan elkezdenek sírni. Könnyek, jönnek a könnyek. Van, aki mosolyog, tehát mindenkiben mást vált ki. És úgy gondolom, hogy Dávid királyból is, mivel ő ugye nagy zenész volt, úgymond annak nevezhető, ő is a fájdalmában, de örömében is Istenhez fordult, mert volt hite. Tehát ez a hit váltja ki, és ezt mondja a Szent Atya is, hogy a liturgikus éneket Isten iránti szeretetünk kifejezésévé kell tennünk. Ezzel zárta a mai katekézisét, és én úgy gondolom, hogy amikor megszólal egy ének, akkor te is azt érzed, hogy amit az ének akar sugallni, hogy na igen, én így érzek valóban. És Dávid király, ugye ő nagy zsoltár költő volt, hát ő az örömét, a fájdalmát, a bánatát, az mindent megzenésített a lantjával, és úgy dicsérte, és úgy adott hálát az Istennek. Tehát a fájdalmak is szülnek zenét, sőt, a legtöbb zene ebből fakad, a szövegek is, ha jól megnézzük visszamenőleg, a fájdalmakból, vannak, tehát a szomorúságból, és abból azt átváltják majd örömmé, hálává, ugye, mint a filmekben a happy end, tehát ha megnézzük jól a dalokban is, ezek vannak.
2: Igen, és az egyházban is nagyon sok szent, ott van eszembe jut Bingeni Szent Hildegárd, akinek az énekeit mai napig a szentmiséken énekeljük.
0: De természetesen a liturgikus énekek, ugye az egyház éneke, az imádság. Tehát nem szabad összetévesztenünk a másfajta ilyen sláger, meg cigánynóta zenékkel, de azok is szépek, és nagyon jók, és kell is hallgatni. Viszont ha egy szent cselekményen veszünk részt, liturgikus cselekményen, akkor az egyház zene az nagyon fontos. A templomban ugye tudjuk, hogy különbözőek vagyunk, más az életkorunk, mások a gondjaink, más a történetünk, de amikor együtt énekeljük a dicsőséget például, akkor, ahogy mondta a Szent Atya, és egyetlen közösségé tudunk válni, és ez a jó ebben, hogy az öröm, a fájdalom, a szenvedés, a boldogság, minden egyesül ebben a szent énekben, a templomban.
2: Igen, és ez megtapasztalható volt most augusztus elején, ugye volt a 37. Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál, mi is élő adásban közvetítettük, ott nagyon sok ország fiataljai ott voltak, és egy szívvel, egy lélekkel adtak hálát.
0: Igen, kedves hallgató, már a lengyel összefoglaló következik, amelynek végén majd az olasz nyelvű köszöntés következik, és kapjuk majd a pápai áldást is a Szent Péter Bazilikából.
3: 6. rozdział Konstytucji Sacrosanctum Concilium ukazuje muzykę sakralną jako integralną część liturgii, a nie tylko jej ozdobę. Śpiew jest formą modlitwy, otwiera na działanie łaski, sprzyja komunii wiernych i wyraża naturę Kościoła. Dlatego powinien być dostosowany do celebracji, szlachetny, prosty i oparty na tekstach zaczerpniętych z Pisma Świętego i tradycji. Sobór podkreśla czynne uczestnictwo wiernych, znaczenie chorału gregoriańskiego, organów i zespołów śpiewaczych, a także potrzebę inkulturacji. Kompozytorzy powinni sięgać do muzycznego dziedzictwa Kościoła i tworzyć dzieła służące liturgii. Potrzebna jest także solidna formacja liturgiczna, aby muzyka służyła modlitwie i budowaniu wspólnoty. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
4: Saluto cordialmente i Polaki. Il 23 agosto si celebra la giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo.
0: Szépen köszöntöm a lengyel híreket. Augusztus 23-án tartjuk a sztalinizmus és a nácizmus áldozatainak európai emléknapját, és ezen a napon a liturgiában megemlékezünk Vladislav Findis papról, az első lengyelről, akit a kommunista üldözések vértanújaként boldoggá avattak, és a II. Vatikáni zsinat idején lelkileg támogatta a zsinat munkáját, és a híveket is bevonta a zsinat jó cselekedete elnevezésű kezdeményezésbe, amelyet a szeretet cselekedeteivel és az erkölcsi megújulással kapcsolatban van. Tanúságtétele emlékeztessen bennünket arra, hogy a szeretet civilizációját a megbocsátás által építjük, és úgy győzzük le a rosszat, hogy jóval válaszolunk rá. Mindnyájatokra szeretettel adom áldásomat.
3: Obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. W liturgii wspominany jest wówczas Władysław Findysz, kapłan i pierwszy Polak beatyfikowany jako męczennik prześladowań komunistycznych. W czasie Soboru Watykańskiego II wspierał on duchowo jego obrady, angażując wiernych w soborowy czyn dobroci przez dzieła miłosierdzia i moralnej odnowy. Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem. Wszystkim wam błogosławię.
5: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
4: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto le suore figlie della Divina Provvidenza, riunite per il loro capitolo generale. E l'incoraggio a ravvivare la fiamma della...
0: Szívből köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat, külön köszöntöm az isteni gondviselés lányai nővéreket, akik általános kártalanyukra gyűltek össze, arra buzdítom őket, hogy élesszék fel a szeretet lángját. Köszöntöm a kapucinos, ezt pontosan nem értettem, a Macchia Valfortore plébániának híveit, valamint a Ponteranica lelkipásztori egységhez tartozó híveket. Továbbá a Sinai Serpedi kórust. Mindannyiukat arra bizdítom, hogy örömmel tegyenek tanúságot. Krisztus minden teremtmény iránti szeretetére. Végül gondolataim a fiatalokhoz, betegekhez. És az ifjú házasokhoz fordulok. Mindjártokat arra buzdítalak, hogy mindig mélyítsétek magatokba a béke hiteles tudatát. Legyen bennetek őszinte meggyőződés arról, hogy a béke értékes és nagy kincs, amelynek megvalósításához erős és kitartó elköteleződésre van szükség. Tehát őszintén az igazság útján kell járjunk, követve azokat az útakat, amelyek a békét felépítik és megerősítik a társadalomban. Mindnyájatokra szeretettel adom áldásomat.

0: Kedves hallgatók, a szokott módon tapsviharral köszönik meg a Szent Atya mai katekézisét a liturgikus zenéről, a szent zenéről. A szokott módon az egyházi méltóságok köszöntik a Szent Atyát egy készfogással. Mi is köszöntsük és köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy ma velünk voltak a mai audiencián is. Jövő szerdán találkozunk újra ugyanebben az órában, akik önökkel voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket!

Augusztus 17-én hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőinek Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a cisztercita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vácharttyán moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki.

0: Hírek.
1: Több száz programmal várja az érdeklődőket a debreceni virágkarnevál. Megújult a doroszlói Szent Kút Mária szobra. Változatos programokkal várja a látogatókat a Veszprémi Főegyházmegye augusztus 20-án. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Ijés Borbála és Sebestyén Eszter, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Augusztus 18-a és 23-a között rendezik meg az 57. debreceni virágkarnevált, ahol mintegy 350 program várja a látogatókat, közli az MTI. A kínálatban ingyenes nagykoncertek, táncbemutatók, gyermek- és sörfesztivál, növényexpó, valamint látványos éjszakai kerékpározás is helyet kap. A rendezvény főnapján, augusztus 20-án 12 virágkocsi vonul végig a karnevál útvonalán, a kompozíciókat pedig 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kíséri. A részben elektromos vázakon guruló alkotásokhoz több százezer hazai és külföldi virágot használnak fel. A menetben látható lesz a Szent Korona és Debrecen címerének mása, valamint Debrecen és Nagyvárad közös virágkocsija is, mely a két testvérváros szoros kapcsolatát jelképezi. A mintegy 6 évtizedes múltra visszatekintő karnevál mára a város fontos szimbólumává vált. Megújult a doroszlói Szent Kút Mária szobra, tudósít a Magyar Kurír. A magyarok nagyasszonya kőszobor több mint másfél évszázada a kegyhely egyik legfontosabb jelképe. Zarándokok nemzedékei álltak meg előtte imával, kéréssel és hálaadással. Idén azonban egy időre hiányzott a megszokott helyéről. A 165 éves kegyszobor első teljes körű restaurálására került sor. A szakemberek törekedtek arra, hogy a műalkotás eredeti megjelenéséhez és történeti hitelességéhez hű maradjon. Nagy gondot fektettek az eredeti színezés feltárására és visszaállítására is. A költségekhez sokan hozzájárultak kisebb-nagyobb adományokkal, így készülhetett el az új, a szobrot védő baldahin is. A felújított magyarok nagyasszonya szobrot augusztus 13-án helyezték vissza az eredeti helyére. Ünnepélyes megáldására pedig szeptember 8-án, a 10 órakor kezdődő érseki szentmise végén kerül majd sor. Augusztus 20-a és 23-a között változatos programokkal várja az érdeklődőket a Veszprémi Főegyházmegye és a Várnegyed, írja a Magyar Kurír. A programsorozat az augusztus 20-án 10:30-kor kezdődő szentmisével veszi kezdetét, melyet Takács István érseki általános helynök mutat be a Szent Mihály Főszékes Egyházban. A következő napokban ingyenes nemzetközi kóruskoncert, múzeumi foglalkozás, történelmi Szent István túra is szerepel a kínálatban. Egyedülálló élmény várja az érdeklődőket a Szent György kápolnában is, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett. A különleges hangulatú helyszínen az ünnepi hétvége teljes ideje alatt Szent István király fiának, a trónörökös Szent Imrének címzett intelmeibe hallgathatnak bele a látogatók. A részletes programmal kapcsolatban a Veszprémi Érsekség honlapján tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 19-én szerdán. Ijés Borbála és Sebestyén Eszter szerkesztőtársaim nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
0: Lelkiségi órákban Juhász Gábor atya magyarázza a nap evangéliumát.
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, felolvasom az evangéliumot és magyarázatot fűzök hozzá. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta a tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül. Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket. Az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek, tehát akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek, barátom, nem vagyok igazságtalan veled, nem, de egy dénárban egyeztél meg velem, ami a tied, fogd és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok. Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok. Így lesznek az utolsóból elsők és az elsőből utolsók. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, egy nagyon fontos példabeszéd ez a mennyek országáról. Látjuk, hogy sok más példabeszédben Jézus azt az oldalát írja le a mennyek országa jutalmának, amelyben különbözőek leszünk, lásd a talentumokról szóló példabeszéd, ahol kifejezetten arról van szó, hogy különböző talentumokat kaptunk, és különböző eredményt érünk el, ezért különböző a jutalom is. Tehát ötöt kapott, még ötöt szerzett hozzá, ezért 10 város fölött kap hatalmat az egyik példabeszéd szerint. Tehát ott a különbségre mutat rá. Itt más szempontról van szó, itt arra mutat rá, hogy a mennyek országa, mint mennyek országa, az mindenkinek ugyanaz. Teljesen mindegy, hogy mikor érkezett oda, teljesen mindegy, hogy mennyi érdemmel érkezett oda, alapvetően ez a Szent Háromságos Isten színelátása, miközben ezzel hangsúlyozott nem tagadja Krisztus az érdemek szerinti különbözőséget, ugyanazt, a tökéletes boldogságot bizonyos különbözőséggel élvezik a különböző emberek, kis szenteréznek, lehet itt újra és újra idézni a mondását, hogy a gyűszű is, a kis pohár is, és a nagy pohár is tele lesz töltve. Mindegyik teljességgel boldog lesz, azzal együtt, hogy az egyik kisebb, mint a másik. De a boldogságából a világon semmi nem lesz, nem fog hiányozni. Na nézzük tehát magának a példabeszédnek a részleteit. Tehát a mennyek országa olyan, mint az a helyzet igazából, amelyben a gazda kimegy a piac térre. hogy munkásokat fogadjon szőlőjébe. Hát itt az óráknak a beosztásáról csak annyit, hogy amikor kimegy az első órában, az reggel 6 óra körül történik, a napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal. Erről a napi egy dénárról azt kell tudni, hogy ez volt a legkisebb bér, amiből minimális szinten el tudta tartani a családját a munkavállaló. A munkavállaló volt az alkalmi munkavállaló volt, és azt hiszem, hogy ma is így van, ő a legkiszolgáltatottabb a munkaerőpiacon, és hát igen, éppen ezért nagyon fontos volt számára, hogy legalább ezt az egy dénárt megkeresse naponta. A szőlőről csak mellékesen megjegyezzük, hogy a legtöbb szőr Izrael jelképe a Bibliában. 3 óra körül megint kimegy a gazda a piacra, akiket tétlenül lát ott ácsorogni, azokat is kiküldte a szülőibe. Itt azonban már nincsen szó fizetségről, hogy megalkuszik velük, csak annyit mond, hogy majd megkapjátok a béreteket. Aztán kimegy 6 órakor, 9 órakor, és aztán 11 órakor, ami tényleg a példabeszéd kedvéért van itt, hiszen ki az, aki délután 5 órakor kimegy, hogy 6 óráig valaki dolgozzon a szőlőjében. Tehát ez már valóban a példabeszédnek a kedvéért történik, és azt hangsúlyozza, hogy ez pusztán példabeszéd. Tehát így jobban hangsúlyozódik a példabeszéd mondani valója, léte és mondani valója. Tehát itt is megkérdezi, miért áldogáltok tétlenül? Senki sem fogadott fel minket. Menjetek ti is akkor a szőlőmbe. Este pedig a gazda kiosztatja a bérét mindenkinek az intézőjével, és külön meghagyja, hogy az utolsókkal kezdje a bérnek az átadását. Ez nagyon fontos a példabeszéd kedvéért, mert így láthatják az először érkezettek, hogy mennyit kapnak az utoljára érkezettek. Ez a példabeszéd mondani valója szempontjából nagyon fontos dolog. Még esetleg annyit, hogy este a gazda rögtön kifizeti, ki kellett fizetni a napszámos, mivel a napnak a béréből élt, ebből tartotta föl családját, ezért a Tóra előírta, hogy aznap ki kellett fizetni a bérét a napszámosnak, hiszen ebből él, ez neki létfeltétele, és a szó szoros értelműen napszámosra vonatkozik az, hogy a munkás bérének visszatartása. Tehát az égbe kiáltó bűn volt visszatartani valakinek a bérét, és nem odaadni még aznap, hiszen a létét veszélyeztette, szó szerint az ő és családjának az életét veszélyeztette. Hát manapság is el lehet ezen gondolkodni nagyon sok embernek, hogy mit jelent, hogy visszatartani másnak a bérét. És azért persze ma már nem egyik napról másikra élünk, bár ilyen is van sok a világban, itt Magyarországon talán nem annyira, de bizony sokszor hallom azt, hogy nagyon gazdag emberek visszatartják a bért, nem fizetik ki, egyszerűen azt mondják, hogy menjen a munkavállaló bíróságra, ha van kedve ezzel vesződni. Felháborító, és hát ezt szokta apám azt mondani, hogy Isten ne verje meg. Mert borzasztó bűn, ez rettenetes bűn. Tehát a mai olvasó, ahogy olvassa ezt a példabeszédet, visszatérve a példabeszédünkre, látja, hogy a bérezés nem arányos a végzett munkával. Hát ez valóban így van. Igazságtalanság azonban nem történik, hiszen senki nem károsodott meg. Amit az utolsónak ad, azt nem mástól veszi el, hanem a saját vagyonából, és neki joga van rendelkeznie a gazdának a saját vagyonával. Az zúgulódók éppen ezért rosszabb, mert irigylik az ingyenes adományt azoktól, akik nem dolgoztak annyit, de ugyanazt kapják, mint amit ők. Persze ezzel ő nekik semmi nem lett rosszabb, inkább az utolsók, akik jöttek, ők jártak jobban. De itt azt lehet mondani, hogy a gazda tekintettel van a munkásoknak, a később jövőknek a családjára is. Tehát ő jó, neki ez joga van, senkitől nem vett el semmit, éppen ezért a zúgulódás jogtalan. Ezt így rögtön le kell szögezni. Mi ennek az egésznek az értelme? Eredeti értelme az ennek a példabeszédnek, hogy a pogányok is bejutnak a mennyek országába, és ugyanabban a mennyek országába jutnak be, mint amiben a zsidók hivatást, meghívást nyertek már az Ószövetségben. Azért, mert őket később hívta meg Isten a maga ügytörténeti pedagógiájának rendje szerint. Nos, az Úristen bölcsességén múlott. Egy a lényeg, a zsidóságnak volt egy kiváltsága. Őket előbb hívta az Úr, Ábrahámtól kezdve, és felkészítette a messiásnak az elfogadására, a szent hitbe való bele jegecesedésbe, tehát fölnevelte őket egy kultúrára, egy gondolkodásmódra, azért, hogy amikor eljön a megváltó, akkor ők legyenek a pogányság számára az evangéliumnak a hirdetői. És valamennyire azok is lettek, látjuk a 12 apostol, Szent Pál és a többiek, tehát ott az elsők, azok mind zsidók. Tehát Istennek az ígéretei, azok teljesednek. Valóban először ténylegesen a zsidókhoz jött el az evangélium, a messiás, és teljesednek be az Úrnak az ígéretei. Ő nem vette el semmit abból, amit megígért, semmit nem tagadott meg, kétségtelen tény, hogy ugyanakkor a zsidóság tömegei, illetve vezetői megtagadták a messiás felismerését, amiről újra és újra beszélünk, hogy igenis lehetséges volt. Az igenis a csodák által, különösen a csodák által, de az evangélium bölcsessége által is Krisztus igazolta, hogy ő az elvárt, a várt messiás. Ő az, akit az egek hullatnak, akikre vártak a próféták, akiben beteljesedik Istennek minden ígérete. Mert Isten hűséges atya, és hűséges minden ígéretéhez. És persze irgalmas atya, hiszen irgalmában adta az ígéreteket, irgalmában kezdte el a bűnbe esett emberiség üttörténetét, és választotta ki Ábrahámmal a szent népet. De most az új szövetséggel már mindannyian a szent néphez tartozhatunk, az új szövetségi szent néphez. Ebbe a zsidóságnak is be kell lépnie, meg kell térnie. Tehát a szöveg összefüggésben nagyon fontos még az, hogy ezt a példabeszélt megelőzően Jézus, tehát az ezt megelőző szövegekben Jézus egyrészt megígér az apostoloknak, hogy ti majd trónokon fogtok ülni, és ítélkezni fogtok Izrael 12 törzse fölött. Egyedi kiváltság. Tehát a mennyek országa, amit mondtam, ugyanaz, de mégse ugyanaz. Olyan értelemben, hogy van, aki többet kapott. Egyrészt a zsidóság előbb kapta meg. Van, aki többet kapott. Van, aki többet dolgozhat. És éppen ezért több érdemet szerezhet. Ő egy nagyobb pohár lesz a mennyek országában, aki több érdemmel rendelkezik, és ez szerint töltődik be. Tehát ez Isten látja, hogy kinek mit adott. Ezért egy problematikus kifejezés azt mondani, hogy mindenkinek ugyanaz a méltósága. A boldogságos szűzmányának nem ugyanaz a méltósága. Mindenkinek van méltósága. Isten így teremtett bennünket. Van, aki eljátsza, és a pokolban megsemmisíti. És van, aki pedig él vele, és csodálatos módon, ragyogó csillagként, ahogy a Szentírás mondja, fog ragyogni a mennyek országában. De hogy ki mennyit kapott, miért azt a Jóisten látja az ő szent rendelése szerint az Anyaszentegyház egészének a javára. Az Zebedeus fiaknak tudomásul kell venniük, hogy Jézus jobbján és balján nem az ül, aki azt kéri, hanem akinek az atya megadja. Tehát van egy eleve elrendelés, igen, van pozitív eleve elrendelés, és nem a kárhozatra való elrendelés. A mennyország mindenkinek ugyanaz, tehát akkor is, ha azon belül mások az érdemek, mindenkinek a méltósága megvan, de más, van akinek kisebb, van akinek nagyobb, de mindenkinek a boldogsága tökéletes lesz, teljességgel betelik a maga lényege, embersége, személyisége szerint Istennek a színelátásával. Amen.
0: Mária Rádió.
2: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Augusztus 19-én szerdán önök a Jó Hírek magazin adását hallják. Mai műsorunk tartalmából. Várnai Péter atya gondolatai után püspöki áldással nyílt meg a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének 300 éves pincéje. 35 évvel ezelőtt, 1991. augusztus 17-én látogatott Pécsre II. János Pál pápa. Újra temetik a bátai monostor területén feltárt sírokból előkerült földi maradványokat. Befejeződött a Szent Háromság templom szentélyének felújítása Szolnokon. Tartsanak velünk! Várnai Péter atya gondolatai. Szent Maximilián Kolbe atyát csíkos ruhában és ferences habitusban ábrázolják. A 30-as évek végén többször járt Japánban, és az általa alapított lelkiségi füzetet terjesztette. Mintegy az első között volt a nácik által elhurcoltak között. Az őrség szörnyű megtorlást léptetett életbe. Az egyik rab szökését a bezártak megtizedelésével torolták meg. Mikor a pribék egy több gyermekes apához ért, az felkiáltott, 3 gyermekem van. Valaki a sorban felkiáltott, beállok a helyére, ő mehet. Így kísérte a pribék az éhségbunkerbe Kolbe atyát és a halálra szánt raktársait. És Borászati Kutató Intézete augusztus 12-én ünnepélyes keretek között mutatta be a történeti pincerendszer átfogó korszerűsítésének eredményét. Az esemény az egyházi és a tudományos világ évszázados összefonódása előtt is tisztelgett. Az ünnepségen köszöntőt mondott professzor dr. Fábián Adrián, a Pécsi Tudományegyetem rektora, akinek felkérésére Felföldi László pécsi megyéspüspök áldotta meg a felújított pincét és a 2026 évi szüreti munkákat, valamint bemutatták az új püspökség palackos borait is. A terület korábban a pécsi Székeskáptalan tulajdonában volt, és Mária Szőlő néven volt ismert. Fő épületét a 19. század első felében emelték, alatta helyezkedik el a hatalmas, 3x2 ágú pince, mely eredetileg Dézsma pince volt, ahol a káptalani uradalom borait tárolták. Ez a pince őrzi az emlékét annak, hogy a pécsi káptalan milyen meghatározó szerepet játszott a város gazdasági életében és építőművészetében. A pince fölé emelt épület pedig ma is, mint hajdanán, szőlő veszi körül. Az egykori püspökségi birtok területén húzódó 300 éves pincerendszer nem csak a pécsi és mecsek-aljai borkultúra bölcsője, hanem a pécsi egyházmegye és a hazai tudományos szféra szoros, évszázadokra visszanyúló együttműködésének élő szimbóluma. az elmúlt időszakban végrehajtott beruházás keretében a történelmi pincerendszer modern, burkolati és világítás technikai korszerűsítésen esett át, mely méltó módon emeli ki a pince építészeti és szellemi értékeit, miközben a legmagasabb szinten szolgálja ki a jelenkor borászati és kutatási feladatait. Az ünnepi eseményen Felföldi László püspök a Jóisten áldását kérte a megújuló termésre, a szőlőmunkásokra, valamint az előttünk álló betakarítási és borkészítési munkálatokra. A szüreti áldás után bemutatták a püspökség egyedi, tradicionális, mintegy 50 éves palaszkjaiba zárt borát. A mai püspökségi pincében fellelt, közel 50 éves palackoknak a Kutatóintézet prémium Zenit fehérborával adtak új életet. Olvashatjuk a Pécsi Egyházmegye honlapján. Pécs városa 35 évvel ezelőtt nagy lelkesedéssel készült II. János pápa fogadására. A pápa látogatás évének felütéseképpen 1991. január 9-én őszentsége a pécsi székesegyházat újjáépítésének 100. évfordulója alkalmából bazilika minor rangra emelte. A kitüntető cím bejelentése ünnepi szentmise keretében történt meg. Sokan igyekeztek kivenni a részüket a pápa látogatás ünnepi fényének emelésében is. A pápai szentmise Pogányi repülőtérre felállítandó oltár építményére tervpályázatot írtak ki. Dr. Poyák Istvánné saját kezüleg készítette az oltár asztal terítőjét. Május 10-én és 11-én volt a premierje és a bemutató előadása.

Látogatásra Jugoszláviából, Németországból, Svájcból, Ausztriából, Romániából, Csehszlovákiából is érkeztek prominens egyházi személyek. A hivatalos fogadását követően a Szentatya pápa mobilban körben járt a több mint 100 000 hívő között, majd 10 óra 15 perckor kezdetét vette a magyarok nagyasszonya tiszteletére, a magyar szentek, valamint a Szent Istváni örökség előtti főhajtás jegyében celebrált szentmise. Májer Mihály megyés püspök köszöntő szavait követően magyar, latin, német és horvát imák és énekek következtek. János Pál pápa szentbeszédét magyar nyelven kezdte, majd olasz nyelven folytatta, de anyanyelvükön megszólította a német, horvát, szlovén híveket is. A mise záró akkordjaként II. János Pál pápa a magyarok nagyasszonyához imádkozott. A mise után 1:15 körül a pápa helikopterrel Pécsre érkezett. A domtéren köszöntötte a megjelent híveket, kis időt töltött a püspöki palotában Májer Mihály megyés püspök és dr. Cserháti József nyugalmazott megyés püspökök társaságában. Majd megtekintette a székesegyházat is. A pápai helikopter 3:45 tájban indult vissza Budapestre. A Pécsi Egyházmegye honlapján további részleteket találnak a Szentatya látogatásáról. Kegyeleti megemlékezést tartanak Bátán a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Szentvér bazilikában felravatalozták annak a mintegy 40 embernek a földi maradványait, akiknek csontjait a helyi Klastrom-hegyen végzett régészeti feltárások során találtak meg. A középkorban a bátai Klastrom-hegyen állt a Bencés rend Szent Mihályról nevezett monostora, amely a 14. század végétől híres búcsújáró hely lett, az ott történt eukarisztikus csoda következtében. A templom körül már a 11. századtól temető létesült, ahova egészen a török pusztításáig temettek embereket. 1539-ben éppen úrnapján ütöttek rajta a törökök a monostoron, amikor nagy sokaság vehetett részt a kegyhely főbúcsúján. Pápai nuncius Rómába küldött korabeli jelentése szerint a törökök mintegy 10 000 ember gyilkoltak meg, vagy hurcoltak el fogságba. A középkorban eltemetett emberek csontjai 3 jelentősebb régészeti feltárás során kerültek felszínre. Körülbelül 40 ember földi maradványait tartalmazó 2 nagy koporsót a bátai Szent Vér Bazilika Szent Sír kápolnájában ezekben a napokban ravatalozták fel. A Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódóan a 3. Báta Mohács lovagi zarándoklat keretében valósul meg a középkori földi maradványok ünnepélyes újratemetése. Augusztus 28-án, a kegyeleti esemény este 22 órakor ünnepi szent misével kezdődik a Szent Vér Bazilikában, majd a szertartást követően a maradványokat a jelenlévő lovagok kíséretében helyezik örök nyugalomra a bazilika parkjában kialakított emlékhelyen. Sümegi József diakónus a bátai kegyhely őre írását a Pécsi Egyházmegye honlapján olvashatják. Július elején befejeződött a szolnoki Szent Háromság templom szentélyének felújítása. Restaurátorok dolgoztak a szentély újrafestésén, hogy a hívőközösség nagyvonalú adakozásának és a Váci Egyházmegye támogatásának köszönhetően méltó barokk hangulatú díszítést kapjon az épület belső tere. Mint ismeretes, a korábbi nagyszabású felújítás sorozat érintette a belvárosi nagytemplom hajóját, a plébániát, a rendházat és a vártemplomot is,
ám az akkori munkálatokból forráshiány miatt

0: szentély újrafestése nem kezdődhetett el. Mostanra a támogatásból összegyűlt 32 millió forintból a falazat, a mennyezeti freskók és a szentély is megújulhatott. A szentély felújításával, a kolostori kerengő és a kvadrum homlokzat festésével végeztünk az egész épület együttes hosszú ideje tartó renoválásával, mondja örömmel és hálával Gáspár István plébános atya, akinek kezdeményezésére újult meg a templom szentélye. Kedves hallgatóink, eddig tartott mai Jó Hírek magazinunk, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Ha lemaradtak valamelyik műsorunkról, visszahallgathatják a Mária Rádió hangtárában. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője, Miklósné Dorcsi. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: útra való jezsuita gondolatok.
1: Szerda van. Évközi 20. hét.

Uram, itt vagyok. Rád szeretnék figyelni. Veled szeretnék beszélgetni. Téged szeretnélek hallgatni. Segíts nekem, hogy képes legyek erre. Tudjalak befogadni. Leteszem, ami ebben akadályoz engem, és igyekszem a szívembe fogadni a Szent Lelket. Így hallgatom a mai evangéliumot.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Mert hasonló a mennyek országa a házigazdához, aki korán reggel kiment munkásokat fogadni a szőlőjébe. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor a harmadik óra körül is kiment, látott másokat is ott ácsorogni tétlenül a piac téren. Azt mondta nekik: menjetek ki ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom majd nektek. Azok elmentek. Azután a hatodik és a kilencedik óra körül ismét kiment, és ugyanígy tett. Mikor a tizenegyedik óra körül kiment, és megint talált ott ácsorgókat, azt mondta nekik: miért álltok itt egész nap tétlenül? Azt felelték neki: mert senki sem fogadott fel minket. Erre ezt mondta nekik: menjetek el ti is a szőlőbe. Amikor beesteredett, a szőlő ura így szólt intézőjéhez: hívd a munkásokat, és add ki nekik a bérüket, kezdve az utolsóktól az elsőkig. Jöttek azok, akik 11 óra körül kezdtek, és kaptak egy-egy dénárt. Mikor az elsők sorra kerültek, azt gondolták, hogy többet fognak kapni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor megkapták, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és egyformán kezelted őket velünk, akik viseltük a nap terhét és hevét. Ő azonban így válaszolt az egyiküknek: barátom, nem vagyok veled igazságtalan. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Fogd, ami a tiéd, és menj. Én ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Vagy nem szabad azt tennem az enyémmel, amit akarok? Rossz szemmel nézett rá, hogy én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból az elsők, és az elsőkből az utolsók.

Ma a mennyek országáról tanít Jézus. Nekem mit jelent a mennyek országa? Most szemlélhetem a házigazdát. Fel akarja fogadni az összes munkást, kimegy kora reggel, majd még négyszer a nap során. Mi az, ami motiválja őt? Mi a célja, vágya? Mit mond nekem mindez Istenről? Szemlélem az embereket is a piac téren. Vannak, akik korán reggel ott vannak és beállnak dolgozni. Vannak, akik később érnek oda. Én ki vagyok? Engem hogyan, milyen munkára hívott az Úr?

0: Még egyszer meghallgatom az evangéliumot.
1: Mert hasonló a mennyek országa a házigazdához, aki korán reggel kiment munkásokat fogadni a szőlőjébe. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor a harmadik óra körül is kiment, látott másokat is ott ácsorogni tétlenül a piac téren. Azt mondta nekik, menjetek ki ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom majd nektek. Azok elmentek. Azután a hatodik és a kilencedik óra körül ismét kiment, és ugyanígy tett. Mikor a tizenegyedik óra körül kiment, és megint talált ott ácsorgókat, azt mondta nekik, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azt felelték neki. Mert senki sem fogadott fel minket. Erre ezt mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőbe. Amikor beesteredett, a szőlő ura így szólt intézőjéhez. Hívd a munkásokat, és add ki nekik a bérüket, kezdve az utolsóktól az elsőkig. Jöttek azok, akik 11 óra körül kezdtek, és kaptak egy-egy dénárt. Mikor az elsők sorra kerültek, azt gondolták, hogy többet fognak kapni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor megkapták, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és egyformán kezelted őket velünk, akik viseltük a nap terhét és hevét. Ő azonban így válaszolt az egyiküknek. Barátom, nem vagyok veled igazságtalan. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Fogd, ami a tiéd, és menj. Én ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Vagy nem szabad azt tennem az enyémmel, amit akarok? Rossz szemmel nézett talán, hogy én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból az elsők, és az elsőkből az utolsók.
0: És ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Vagy nem szabad azt tennem az enyémmel, amit akarok? Rossz szemmel nézett talán, hogy én jó vagyok? Mit vált ki belőlem az emberek morkolódása a gazda ellen? Mit tanulok Istenről, aki mindenkinek ugyanannyit akar adni?

Hálát adok, ha valamit most mélyebben megismertem Istenről. Hálát adok az ő meghívásáért. Hálát adok, hogy a mennyek országának ajtaja számomra is nyitva áll.

dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Megújult a Doroszlói Szentkút Mária szobra. Változatos programokkal várja a látogatókat a Veszprémi Főegyházmegye augusztus 20-án. Több száz magára hagyott csecsemő vár segítségre, elindult a babasimogatók toborzása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Sebestyén Eszter és Ijés Borbála, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Megújult a Doroszlói Szentkút Mária szobra, tudósít a Magyar Kurír. A magyarok nagyasszonya kőszobor több mint másfél évszázada a kegyhely egyik legfontosabb jelképe. Zarándokok nemzedékei álltak meg előtte imával, kéréssel és hálaadással. Idén azonban egy időre hiányzott a megszokott helyéről. A 165 éves kegyszobor első, teljes körű restaurálására került sor. A szakemberek törekedtek arra, hogy a műalkotás eredeti megjelenéséhez és történeti hitelességéhez hű maradjon. Nagy gondot fektettek az eredeti színezés feltárására és visszaállítására. A költségekhez sokan hozzájárultak kisebb-nagyobb adományokkal, így készülhetett el az új, a szobrot védő baldahin is. A felújított magyarok nagyasszonya szobrot augusztus 13-án helyezték vissza eredeti helyére, ünnepélyes megáldására szeptember 8-án, a 10 órakor kezdődő érseki szentmise végén kerül majd sor. Augusztus 20-a és 23-a között változatos programokkal várja az érdeklődőket a Veszprémi Főegyházmegye és a Várnegyed, írja a Magyar Kurír. A programsorozat az augusztus 20-án 10:30-kor kezdődő szentmisével veszi kezdetét, melyet Takács István érseki általános helynök mutat be a Szent Mihály Főszékes Egyházban. A következő napokban ingyenes nemzetközi kóruskoncert, múzeumi foglalkozás, történelmi Szent István túra is szerepel a kínálatban. Egyedülálló élmény várja az érdeklődőket a Szent György kápolnában is, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett. A különleges hangulatú helyszínen az ünnepi hétvége teljes ideje alatt Szent István király fiának, a trónörökös Szent Imrének címzett intelmeibe hallgathatnak bele a látogatók. A részletes programmal kapcsolatban a Veszprémi Érsekség honlapján tájékozódhatnak. Elindult az Érintők önkéntes babasimogató program, melynek célja, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül hagyott babák sem maradjanak hosszabb időre biztonságos emberi kapcsolódás nélkül. Mától nyílik meg az előjelentkezés azok számára, akik a szükséges kiválasztási folyamat és megfelelő higiéniai és pszichológiai felkészítés után vállalnák, hogy egy hozzájuk közeli kórházban rendszeresen töltenek időt a csecsemőkkel. Magyarországon jelenleg több száz egészséges baba tölti élete első időszakát kórházban a gyermekvédelmi férőhelyek hiánya miatt. Számukra az orvosi ellátás mellett a legfontosabb az emberi érintés lenne, amit az önkéntesek próbálnak pótolni. Az országos hálózat létrehozásához mintegy 4500 felkészített önkéntesre van szükség. Az érdeklődők nem a kórházakban közvetlenül, hanem az érintők csoportján keresztül jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 19-én szerdán. Sebestyén Eszter és Ijés Borbála szerkesztőtársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérek továbbra is imád. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a nászorom emlékére, a gyermekeim, unokáim ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle káros szenvedétől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek, imádom magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért, a család, az ország, a világ békéjéért, háború ellen, hogy ne legyen háború a Mária rádióért és dolgozóért, az utolévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki. Mindnyájunkért, drága keresztény, magyar hazánkért.
4: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretetten kérem a feles imád, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, szüzanya közbenjárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségét, Leó pápa egészségét. Kedves imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és az elhunyt szüleimért, nagyszülőkért és testvéreimért, és minden hozzám tartozók lelkük üdvösségükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Jó szándékot kérek szépen az egészségem javulásáért, a család békéért, a gyermekeim a megtérésükért, a lányom műtét utáni nagy javulásáért, a család tagjaimnak az egészségi állapotának a javulásáért, majd az elhunyt család tagjaimért, a Mária Rádió dolgozóiért, a Mária Rádió adakozóiért, és végét kérek szépen a Magyarországért, a világ békét kérem.
6: Dicsértessék, közös imád szeretnék kérni élő és halott családtagjaimért, a betegekért, a szenvedőkért, kórházban fekvőkért és haldoklókért, a háború befejeződéséért, itt a szomszédban főképp a gyűlölködések megszűnéséért, a katasztrófák, a kolumbiai földrengés áldozataiért, a buszbalesetben halálokat leltek, és a megmaradtakért, és az árvákért, a három kis árváért, a papokért, a pápa szándékaira, az orvosaimért, és a saját betegségemhez türelemért és erőért. Köszönöm szépen!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni a nyaralókért, útonlévőkért, a pápa egészségéért, és önökért, hogy több adományozójuk legyen. Köszönöm! Dicsértessék!
8: Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Zsuzsanna, Katalin és Ilona testvéreink gyógyulásáért, a leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket!
9: a szüleimé szeretnék közös imát kérni, a nővéremé, a férjemé, a szülőké, és az összes nagy létszámú nagynénik, nagybácsik, mindenki lelki üdvéért, és a Mária Rádió összes dolgozójáért kérek imád. Köszönöm szépen!
10: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért. Fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokat kért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért egy jó szándékra, a betegekért, a segítőikért, a háborúk megszűnéséért és a háborúktól szenvedő emberekért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
11: Megköszönöm a drága jó Istenemnek és a jó szűzanyámnak az eddig kapott sok-sok kegyelmet. Kérem a további segítségüket is, és kérem a Szentlélek vezetését. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Istennek is szánt. Ebben is kérem a szűzanyának a közbenjárását, segítségét és a Szentlélek további vezetését. Imád szeretnék még kérni a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki, a háborúk megszűnéséért, a Mária Rádió dolgozó és hallgatóért, családom élő és elhunyt tagjaiért, minden dolgozóért a Mária Rádióban. Nagyon szépen köszönöm.
12: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjám lelkiüdvéért, anyu unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, a szűnidő hasznos eltöltésért, magam egészségért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
13: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Hálából a Szűzanya, az Úr Jézus és az összes szentek, szent angyalok tiszteletére a kapott és a kért kegyelmekért, házassági évfordulónkért, amelyet a Jóisten életben, erőben, szépen és jóban, rosszban és egységben megtartott. Minden napját meg tudtuk közösen élni, a kapott gyermekeket, önmagunkat, társunkat, akit mellénk rendelt, hogy ennyi idő alatt megkaptunk mindent, amit szerettünk volna, hála érte. Jóban és a rosszban is kitartottunk egymás mellett. Mindent, amit kaptunk, el tudtuk viselni, mert a jó Szűzanya mindig tovább tartott bennünket, és erőt adott a mindennapokhoz, mindent átéljünk, és végig tudjunk együtt az ő segítségével csinálni, végigvinni, véghez vinni. Mindent köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Amint engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket, mondja az Úr. Maradjatok meg szeretetemben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: irgalmad nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmad nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmad nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmad nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk, aki Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Zöldelő mezelőkön legeltet engem, csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.
2: Az igazság őrséjén vezet engem, ahogy ő megígérte. A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy velem, biztonságot ad vesződ és pásztorbatod.
1: Számomra asztalt terítettél, hogy üldözőimet szégyen érje. Fejemet megkented olajjal, serlegemet csoldültig megtöltötted.
2: Jóságos irgalmad nyomon követ életemnek minden napján. Otthonom lesz az Isten háza, mint örökké szünet nélkül.
3: Részletek Faustina nővér naplójából. Ó, milyen jó dolog, hogy beszélgetés közben is kérhetjük Jézus segítségét. Ó, milyen jó a békés időszakban segítő kegyelemért imádkozni. Leginkább az úgynevezett bizalmas beszélgetésektől félek. Ilyenkor különösen szükségünk van Isten megvilágosító, segítő kegyelmére, hogy hasznos legyen a társalgásunk, mind az illető lélek, mint saját magunk részére. Isten segít, de kérnünk kell őt rá. Senki se bízzon csupán önmagában.
2: Az Úr olyan mély békét adott a lelkembe, amit már semmi sem tud elhámályosítani. Körülöttem zajló események egy pillanatra sem tudják elrabolni ezt a békét. Még ha az egész világ összeomolna is, ez sem tudná megzavarni lelkem mélyét és a csendet, ahol Isten lakik. Minden dolog és minden esemény az Úr lábai előtt hever.
4: Isten angyalai örülnek a megtérő bűnösnek.
3: Szent Mihály arkangyal védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Szent Gabriel arkangyal,
4: könyörögj érettünk.
3: Szent Rafael arkangyal,
4: könyörögj érettünk.
3: Magyarország őrangyala,
4: könyörögj érettünk.
3: Mária béke királynője,
4: könyörögj érettünk.
3: Mária magyarok nagyasszonya,
4: könyörögj érettünk.
3: Mária a világ győzelmes királynője,
4: könyörögj érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafüzért a Mária Rádió kápolnyában a Mária gyermekei imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen! Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben,
1: hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényem gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igen, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezted, az Úr szolgálója vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csöndjégy, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozom magában, melynek öröme körülölül elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordozva az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretét formálja. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordoz a szívedben, élő tabernákulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott.

0: a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld Mária oldal teljes magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádat az oltári szentségben gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok, leborulsz előtte, mint a napkéti bölcsek, nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtedik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol hát, ha örvendezve az ő békén indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkéreit, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy az akarni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, amely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton, minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet. Ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet, de ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe vésd a történteket, elegondolkodott rajtuk, szívébe vést az evangéliumot, az öröm hírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélked az evangéliumra, Mária fogja a kezed tanítani a Szentlélek vezetésével, hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és ha megtalált szó, öröm hír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk biztos ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária Szentolvasónak elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
4: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: Budapestre érkezik a pap, aki a technó nyelvén hirdeti a reményt. Több száz programra várja az érdeklődőket a debreceni virágkarnevál. Leó pápa a közöny leküzdésére és a hit megújítására hívja a szerzetes nővéreket. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Ijés Borbála és Sebestyén Eszter, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Budapestre érkezik Padre Guy Serma, a pap, aki a technó nyelvén hirdeti a reményt, adja hírül a vasárnap.hu. A portugál lelkipásztor 1999-es pappá szentelése óta a Brágai Főegyházmegye szolgálatában áll. Katonai tábori lelkészként Koszovót és Afganisztánt is bejárta. A zene számára nem a papi hivatás helyett, hanem annak részeként vált fontossá. Szerinte közösséget teremthet, reményt adhat és olyanokat is megszólíthat, akik talán templomba se lépnének be. Evangelizációs lehetőséget lát a DJ pult mögött. Fellépésein vallási témák, bibliai üzenetek, egyházi énekek és pápai beszédrészletek is rendre megjelennek. Az elektronikus zene nyelvezetét használja fel a fiatalok, főleg a Z-generáció elérésére, a keresztény üzenet átadására. Augusztus 20-án pedig a Budapest Parkban is megmutatja, hogyan fér meg a hit és a techno egymás mellett. Augusztus 18-a és 23-a között rendezik meg az 57. debreceni virágkarnevált, ahol mintegy 350 program várja a látogatókat, közli az MTI. A kínálatban ingyenes nagykoncertek, táncbemutatók, gyermek- és sörfesztivál, növényexpó, valamint látványos éjszakai kerékpározás is helyt kap. A rendezvény főnapján, augusztus 20-án 12 virágkocsi gurul végig a karnevál útvonalán, a kompozíciókat pedig 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kíséri. A részben elektromos vázakon guruló alkotásokhoz több százezer hazai és külföldi virágot használnak fel. A menetben látható lesz a Szent Korona és Debrecen címerének mása, valamint Debrecen és Nagyvárad közös virágkocsia is, mely a két testvérváros szoros kapcsolatát jelképezi. Amint egy 6 évtizedes múltra visszatekintő karnevál, már a város fontos szimbólumává vált. 14. Leó pápa az amerikai női szerzetes elöljárók konferenciájának 70. alkalmából küldött videóüzenetében a közösségek közötti egységre és együttműködésre buzdít, írja a Vatikáni Rádió. A pápa háláját fejezte ki a különböző intézmények hozzájárulásáért az evangelizációhoz, a neveléshez és a szegények gondozásához. A közgyűlés témájáról sok karizma, egy lélek, egy elhívás, elmélkedve arra buzdította a jelenlévőket, hogy tartsák szem előtt közösségük karizmáját. Hangsúlyozta, a Krisztusra összpontosító élet tanúságtétele segíthet szembenézni a közöny és a tehetetlenség globalizációjával, Krisztus szeretetének és irgalmának orvossága révén. Kiemelte a fiatalokban rejlő reményt is. Ma is sokan éreznek éhséget Isten iránt. Arra kérte a szerzetes nővéreket, hogy segítsék a fiatalokat meghallani Isten hívását és bátran válaszolni rá. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 19-én szerdán. Sebestyén Eszter és Ijés Borbála szerkesztőtársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: A nevem anyakönyvi szempontból Szalai Judit, és a bérma nevem Mária Angéla. Amikor a bérmálkozás szentségére készültünk, a ferences atya Róbert atya biztatott bennünket, hogy keressünk olyan szentet, aki majd a védőszentünk lesz, akinek a nevét felvehetjük. Folyamatosan éreztem a Mária néva, hogy cseng bennem, és nagyon szégyeltem, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy a Szuzanya tisztaságos, szép nevét én is használjam. De éreztem, hogy ott a béke, ott az öröm, az igazi lelki iránytűm. És valahogy emelé a név mellé Angéla, Angéla újra és újra visszhangzott a lelkembe, és amikor együtt a kettőt kimondtam, éreztem, hogy igen, ez az. A nagymamám nagyon sokszor mondta, hogy csak a jó Mária tudja, és akkor éreztem, hogy valami a lelkembe felcsillan, és van egy mélységes remény, egy tiszta, sehonnan nem ismerhető, máshol nem tapasztalható szeretet és gyengétség, és tudtam, hogy igen, a jó Mária tudja, és ő ezzel a tudásával engem meg fog segíteni, és mellettem lesz. Mivel nem neveltek hívő keresztényként, bár a drága szüleim nagyon jó erkölcsökben neveltek minket a húgommal együtt, valahogy ez az Isten közelség a Szuzanyán keresztül akkor is már áthatotta az életemet. Szüleim nagyon-nagyon szeretnek bennünket, a Jóisten áldja meg őket. Mind a mai napig nagy szeretettel vesznek körül bennünket, odafigyeléssel, és egészen biztos vagyok benne, hogy Istentől kapott önfeláldozással, amilyen talán a Szent Családban is lehetett. A sikeres iskolai éveknél is mindig éreztem, hogy Isten velem van az érettségitől az egyetemi diplomázásig mindig, de nem találtam a konkrét utat hozzá, kerestem, vágytam, de nem tudtam, nem adatott meg, nem találtam. Amíg aztán felnőtt koromban valaki megtalált egy New Age-es vonalból, és elhívott. Ott nagyon nagy szeretettel fogadtak, körülvettek, figyeltek rám, és jól is éreztem magam bizonyos szempontig, viszont egy nagyon-nagyon mély hiányérzetem volt. Egy utólag úgy fogalmaznám meg, hogy talmi csillogás vett körül, hogy én a valódi, élő, örök fényt kerestem, és ehhez képest kaptam pénzembet, különböző színekben pompázó tüzijátékot, ami elmúlik, ami után csak füst marad. Észrevettem, hogy a legnagyobb élmények, a legkülönlegesebb tapasztalatok, találkozások után is marad egy hiányérzet, egy keserűség, egy sóvárgás bennem. Nagyon sokszor azt éreztem, hogy nem a jó szándék vagy az általuk gyakran hangoztatott szeretet vezeti őket, hanem elsősorban inkább az, hogy a résztvevők pénzt visznek nekik, hogy elsősorban ügyfeleknek tekintik őket. A lelkem mélyén éreztem, hogy van több, ami egészen biztos vagyok, hogy az Úristen kegyelme, hogy megóvott attól, hogy ott ragadjak. Tudtam, hogy van ennél több, bár mindenki mondta, hogy ez a legtöbb, ne keressek tovább, de a lelkemnek ezt a hívását és a sóvárgását komolyan vette az Úr, aki értem jött. Soha nem írhatom le a hálámat, hogy értem jött Jézus Krisztus, hogy elém állt ragyogó fényében és végtelen mindent átható szeretetével az én lelkemet is áthatotta. Onnantól kezdve tudtam, hogy ő az, akit mindig kerestem. Onnantól kezdve tudtam, hogy engem már nem lehet megtéveszteni. Onnantól kezdve biztosan tudtam, hogy ki az én Uram. Onnantól kezdve tudtam, hogy most már tényleg nem kell keresnem. Csak így utólag tudom, hogy szabad akaratom van, és ő tiszteletbe tartja ezt a szabad akaratot. Ezt követően egy kapu elé állított, egy olyan végtelenül gyönyörű kapu elé, amit nem tudtam, hogy létezik, olyan szépséges. Az szakadt ki belőlem, hogy nekem élet kérdése, hogy ezen a kapun bejussak. Áthatott az, hogy ezen a kapun, vagy emellett a kapun nem surranunk be, ennek elé kell állni, számot kell adni. És akkor azt mondtam, hogy odaadás és alázat a szívem. Utólag jöttem rá, hogy én ezeket a szavakat nem nagyon használtam. Magammal kapcsolatban meg végképp nem, hiszen nem sok közöm volt hozzájuk. És akkor egy nagyon mély, lelket megszólító kérdés csendült fel bennem, hogy és a szeretet, és akkor azzal a szeretettel, amit éppen megtapasztaltam az Úrtól, akkor azzal a szeretettel szakadt ki belőlem a válasz, hogy az egész lényem maga a szeretet. Itt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nekem ehhez a szeretethez korábban nem volt közöm, hogy ez a szeretet akkor mosta át a lelkemet, akkor tisztította meg a lelkemet, ez a szeretet akkor erősített meg, akkor hatott át, és ez a szeretet éltet azóta is, ides tova 12 éve. Ezt követően éreztem, hogy otthon vagyok, hogy az örök otthonomba vagyok, és csak bámultam. Olyan leírhatatlanul gyönyörűek voltak a fények, a színek, hogy csak bámultam, hogy ilyen gyönyörű is lehet a világos kék, hogy a fény ilyen élő is lehet. Hogy ennyire szerethető vagyok, hogy ennyire örülnek nekem, és hogy ennyire tudok én is szeretni. És amikor én ezt a csodálatos, ennél lényegesen hosszabb Isten élményt követően elgondolkoztam, akkor csak zokogtam és kacagtam egyszerre, hogy ez az én otthonom, hát ez az én otthonom. Évekkel később az evangélium szavai között megtaláltam, hogy én elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Akkor tudtam, hogy az Úr erről beszélt. Tudtam, hogy nekem is, hogy mindannyiunknak helyet készít. Ő volt az, aki megmutatta, hogy hogyan keressem meg az utat az Anyaszentágyházhoz. Ezt pedig úgy oldotta meg az ő maga csodálatos, misztikus módján, hogy egy barátnőmön keresztül elvitt Medjugorjéba, ahol az ő drága édesanyja elvitt a templomba Szent Fiához. Tehát Szent Fia elvitt az édesanyjához, hogy ő egy más módon vigyen el Szent Fiához. Akkor, amikor már végképp biztosan tudtam, hogy Jézus Krisztus az Úr, még néhány alkalommal visszamentem olyan régi okkulttudományokkal foglalkozó csoportba, amelyek többé-kevésbé még elviselhetőek voltak számomra. Már akkor éreztem azt a felkentséget, hogy emberhalászát tesz engem is az Úr. Akármilyen méltatlan vagyok rá, ő felken. Akármilyen méltatlan vagyok erre, ő tud engem felhasználni, hiszen én hiteles vagyok azoknak, akik ott vannak. Hiszen én jártam ott. Azok az emberek, akik nem hinnének még egy katolikus papnak, nekem hittek, hiszen látták, hogy én ismerem, hogy mi van ott. Én rá tudtam mutatni a különbözőségekre. Ilyen alkalmakon találkoztam több olyan emberrel, akik szintén érezték azt a hiányt, féligazságot, amely a lelkük békéjét nem adta meg.
4: De sikerült némelyiküknek az Isten útjára lépni, hívővé válni.
3: Én újra és újra csak ámulok és bámulok és leborulok az Isten szent műve előtt, hiszen volt bennem egy olyan fájdalmas félelem, hogy sok embert el fogok veszíteni, akit időközben megszerettem. Akiket tisztelni is tudtam sokszor, mert láttam, hogy valóban igaz emberek és őszintén tisztán szeretnék élni az életüket. Nem tudom mivel magyarázni, talán értelmezni próbálgatom, hogy az Úr előkészítette már a lelküket, mire újra találkoztak velem. Volt, akit az Úr megkeresett, a maga titokzatos módján, éppen egy drogos állapotában, éppen karácsony napján jól lehető abszolút tagadta a kereszténységet, és SMS-t küldött ezt követően nekem, hogy Jézus Krisztus az Úr, mutasd meg, hogyan kell bűnbánatot tartani. Azt hiszem, hogy az Úristen elvégezte a munkának a leges-leges legnagyobb részét, és amennyi rám bízható volt, azt a keveset rám bízta. Én ezt ahhoz tudom hasonlítani, mint ami a kánai mennyegzőn is történt. Hogy az Úr Jézus Krisztus megtette a csodát, ő változtatta borrá a vizet. De segít nekünk embereknek, hogy mi is becsatlakozzunk az ő művébe, hogy érezzük, hogy velünk akar együtt tevékenykedni, hogy nem minket kihagyva, hanem minket megnemesítve és ebbe a szent műbe bevonva, és ezért mi megtölthetjük a korsókat vízzel. És ahol ő elkezdi a művét, ott mindig csodák történnek, és jó néhány nevet tudnék sorolni az Úr dicsőségére, akik így engem elkezdtek követni, vagyis hát Jézus Krisztust kezdték követni.
4: Felnőttkori bérmálkozó vagy, hogyan hatott rád?
3: Amikor a megváltó megmutatta nekem, hogy számára az a kedves, ha anya szent egyházához is csatlakozom, és a szüzanyán keresztül Medjugorjéba elvezetett a templomba, hiszen én igazán templomba, Medjugorjéba léptem be. Volt, hogy az életem korábbi szakaszában is meghívtak esküvőre, de akkor már alig vártam, hogy valamelyik gyerek ki akarjon menni játszani, vagy feszengtem csak a templom falai között. De Medjugorjéba, amikor beléptem a templomba, éreztem, hogy ott az Úr, hogy ott van Jézus Krisztus, aki engem áthatott, és hogy én mindig hozzá vágytam. A szentmisét úgy éltem meg, mint a csodák csodáját. Nem értettem, hogy miről van szó, hiszen nem beszélem a nyelvet. De éreztem, hogy ott van az Úr. Éreztem, hogy végig jelen van azzal a végtelenül mindent átható szeretetével, jóságával, bölcsességével, leírhatatlan erejével. A szentmisébe észrevettem néhány estét követően már, hogy ugyanannál a résznél érzem ezt, hogy valami nagy változás történik. Hogy a jelenlétből áradás lesz. És akkor felágaskodtam, hiszen én viszonylag alacsony termetű vagyok, és akkor láttam, hogy akkor emeli fel Isten papja az ostját. Akkor még nem tudtam, hogy mit jelent ez. Nem tudtam, hogy ez az átváltoztatás, amikor az Úr Jézus Krisztus a maga testévé alakítja. Nagyon-nagyon erős hívást éreztem, hogy én is beálljak a sorba, és én is a templom végéből előre menjek. Akkor még nem tudtam, hogy én nem vehettem volna magamhol az Úr testét, de nagyon-nagyon vágytam rá. Amikor megtudtam, hogy ehhez az Anya Szent Egyház áldása kell, hogy első áldozónak kell lennem, a szűzanya erről is gondoskodott, elvezetett a ferences szerzetesekhez, akiknél katekumen csoportba kezdtem járni, és 2 év leteltével első áldozó lehettem. Aki felnőtt korában lett első áldozó, az bizonyára most velem együtt bólogat, hogy leírhatatlan az Úr testét magunkhoz venni. Ezt követően éreztem, hogy még ő szeretne adni. Nagyon megrendültem ettől, hiszen már az első áldozás előtt is többször éreztem kísértést, hogy leszaladjak a ferences szerzetesekhez, és azt mondjam, hogy nem vagyok rá méltó, húzzatok ki a listáról, nem vagyok rá méltó. Míg aztán egyszer az Úr segített felismernem, hogy soha nem leszek rám méltó, hogy ő olyan nagyon nagy ajándékot ad, amire ember nem lehet méltó. Ez az ő kegyelme, ez az ő ajándéka. És amikor mondták, hogy akkor az első áldozást követően most a bérmálkozás szentségére fogunk készülni, akkor tudtam, hogy ezt is az Úr szeretné nekem adni, hogy ezzel is megajándékoz engem, mert ennyire szeret, hogy a szent lelkét nekem adja.
4: Milyen talentumokat vélsz felfedezni magadban, amit Istentől kaptál, és ezt hol is, milyen módon van alkalmat, lehetőséged használni?
3: Nem véletlen, hogy én valamikor magyar történelem szakos tanárként megtanultam magyarul beszélni, igényesen, választékosan. Hogy emuk nélkül van, hogy lélektan tanultunk a szapiencián, hogy megértőbb lehessek emberi lelkekkel. Hogy nem véletlen az, hogy idegenvezetőként a világon sokfele járhattam, és ezért zarándokutakat tudok szervezni. A szervezőkészségemet, a kommunikációs készségemet, az egész életemet az Úr szolgálatába állíthatom.
4: A Mária Rádióban a Jézus Él című műsornak az egyik vezetője vagy.
3: A Margit Körúti Ferences templomba egyszer arról beszéltek az egyik szentmise alkalmával, hogy a talentumainkat odaadjuk-e az Úristennek. És akkor hirtelen lelkismeret vizsgálatot tartottam, és nagyon elszégyeltem magam, hogy ez még sose jutott eszembe, hogy úgy minden talentumomat odaadjak az Úrnak. És akkor gyorsan a magam lator módján, hogy ki tudja hány percem van még a halálig, de Uram, akkor most mindent odaadok neked, és bocsáss meg, hogy ez eddig eszembe se jutott. Az Úr meghallotta az én imámat, és elfogadta a felajánlásomat. Hirtelen elkezdett olyan feladatokat bízni rám, amit én egészen biztos, hogy el nem vállaltam volna, vagy nem jelentkeztem volna. Mindig nagyon-nagyon szerettem hallgatni a Mária Rádiót. Én már akkor hallgattam Medjugorjéba, amikor Magyarországon még nem is volt Mária Rádió, és már ott Medjugorjéba könyörögtem a szüzanyának, hogy könyörögjek ki az Úr Jézusnál, hogy Magyarországon is lehessen Mária Rádió. De eszembe nem jutott volna, hogy én egyszer is megszólaljak a Mária Rádióban. Az Úr Jézus Krisztus itt is a maga csodálatos módján megtalálta azt, hogy mi a lelkemnek az a pontja, ahol ő meg tud érinteni, hogy én elvállaljak egy feladatot, amit ő nekem szán. Éreztem, hogy a legjobb tudásomat összeszedve is nagyon kevés vagyok ehhez, és bármennyit tanulhatnék erről, kevés lesz. És amikor még nem készült el a kápolna, akkor is a feszületet szorongatva könyörögtem az Úrhoz, hogy kenjen fel, áldjon meg, hogy ő vezesse a szavaimat, hogy ő ismeri azokat a lelkeket, akik majd a Mária Rádiót hallgatni fogják, hogy ő ismeri az ő életüket, és tudja, hogy mire van szükségük, és hogy áldjon meg minket, hogy pont arról is úgy beszéljünk, ahogy az ő szent műve szerint ezeknek a lelkeknek szükségük van rá az örök üdvösségük szempontjából.
4: Tanúságtételek közül, amiket készítettél ebben a műsorban, mi az, ami leginkább megérintett téged, és a legnagyobb hatással volt rád?
3: Bárcsak láthatnák az emberek azt, amit én a stúdióban látok, mert nagyon-nagyon megérint, amikor azok az emberek, akik bejönnek tanúságot tenni a stúdióba, néha izzadó tenyérrel, kicsit izgulva, egyszer csak teljesen megváltoznak. Érzem, hogy a Szentlélek áthatja őket, ahogy felcsillan a szemük, ahogy elmosolyodnak, ahogy könnyek csordulnak le az arcukon. Számomra egy csodálatos dolog, és ez nagyon-nagyon megérint. És nagyon-nagyon megérintenek a tanúságtételeket követő tanúságtételek. Vagyis amikor a műsor véget ér, akkor elkezdenek beszélni a tanúságtevők arról, hogy mit éltek meg, hogy mennyire közel jött hozzájuk az Úristen, hogy a szüzanyának olyan közelségét érezték a szüzanya rádiójában, mint nagyon sokan még sohasem, hogy érezték azt az áldást, azt a kegyelmet, hogy az Úrnak szolgálhatnak. És megérezték azt, hogy amikor azt hitték, hogy ők adnak, az Úristen adott megint nekik.
4: Ez a beszélgetés most egy olyan időszakban történik, amikor százával, ezerével bocsátják el az embereket. Egyre nehezebbek az életkilátásaik.
3: A saját életemben azt figyeltem meg, hogy amikor már nincs remény, akkor jön el a nagybetűs remény, maga az Úr. Nagyon szeretem ilyenkor magamat biztatgatni Gyökösi Bandi bácsi szavaival. Nem kiborulni, leborulni. Amikor emberi szemmel már nem látok megoldást az életembe, akkor leborulok az Úr elé. Akár a templomba, vagy ha arra nincs lehetőségem otthon a saját házi oltáron feszülete előtt. És könyörgök neki. Fohászkodok hozzá, és bizalommal mondom, hogy Uram, tudom, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. És ugyanitt most egy szüzanyához szóló imából idéztem, de ez nyilván így van az Úristennel kapcsolatban is. És az Úr megoldásokat talál. Embert küld, tanácsot választad. Az én hálám az az Úristennek, hogy odaadom neki hálából az egész életemet. Hála az Úristennek, hála az Úr Jézus Krisztusnak, hála a Szentléleknek, hála a szüzanyának.
4: Kedves hallgatók, Szalai Judit tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.

0: közli az MTI. A kínálatban ingyenes nagykoncertek, táncbemutatók, gyermek- és sörfesztivál, növényexpó, valamint látványos éjszakai kerékpározás is helyet kap. A rendezvény főnapján, augusztus 20-án 12 virágkocsi vonul végig a karnevál útvonalán, a kompozíciókat pedig 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kíséri. A részben elektromos vázakon guruló alkotásokhoz több százezer hazai és külföldi virágot használnak fel. A menetben látható lesz a Szent Korona és Debrecen címerének mása, valamint Debrecen és Nagyvárad közös virágkocsija is, mely a két testvérváros szoros kapcsolatát jelképezi. A mintegy 6 évtizedes múltra visszatekintő karnevál mára a város fontos szimbólumává vált. Megújult a doroszlói Szent Kút Mária szobra, tudósít a Magyar Kurír. A magyarok nagyasszonya kőszobor több mint másfél évszázada a kegyhely egyik legfontosabb jelképe. Zarándokok nemzedékei álltak meg előtte imával, kéréssel és hálaadással. Idén azonban egy időre hiányzott a megszokott helyéről. A 165 éves kegyszobor első teljes körű restaurálására került sor. A szakemberek törekedtek arra, hogy a műalkotás eredeti megjelenéséhez és történeti hitelességéhez hű maradjon. Nagy gondot fektettek az eredeti színezés feltárására és visszaállítására is. A költségekhez sokan hozzájárultak kisebb-nagyobb adományokkal, így készülhetett el az új, a szobrot védő baldahin is. A felújított magyarok nagyasszonya szobrot augusztus 13-án helyezték vissza az eredeti helyére. Ünnepélyes megáldására pedig szeptember 8-án a 10 órakor kezdődő érseki szentmise végén kerül majd sor. Augusztus 20-a és 23-a között változatos programokkal várja az érdeklődőket a Veszprémi Főegyházmegye és a Várnegyed, írja a Magyar Kurír. A programsorozat az augusztus 20-án 10:30-kor kezdődő szentmisével veszi kezdetét, melyet Takács István érseki általános helynök mutat be a Szent Mihály Főszékes Egyházban. A következő napokban ingyenes nemzetközi kóruskoncert, múzeumi foglalkozás, történelmi Szent István túra is szerepel a kínálatban. Egyedülálló élmény várja az érdeklődőket a Szent György kápolnában is, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett. A különleges hangulatú helyszínen az ünnepi hétvége teljes ideje alatt Szent István király fiának, a trónörökös Szent Imrének címzett intelmeibe hallgathatnak bele a látogatók. A részletes programmal kapcsolatban a Veszprémi Érsekség honlapján tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 19-én szerdán. Ijés Borbála és Sebestyén Eszter szerkesztőtársaim nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

Magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpátiné Novák Ágnes felolvasásában.

Tíz mondat Hervai Gizella Piéta című verséhez. Tíz mondat Hervai Gizella Piéta. Nehéz küzdelmes szerelem, szálkás történelmi kereszt és talpig nehéz hűség jutott Hervai Gizellának Erdélyben, a romániai kommunizmus sátáni nehéz időszakában. Az ő szívét is héttör járta át, miként azt Máriának megjövendölte az Aksimeon. Erdélyi fájdalmas anyasors a fiát, Szilágyi Attillát, Kobakot, a bukaresti földrengés miatt elveszítő anyasorsa, és ismerjük férjének Szilágyi Domokosnak tragikus sorsát is. Ma már apa, anya, gyermek együtt pihennek, egyszerű terméskő alatt a kolozsvári házsongárdi temetőben. A vers három rétege lehetséges. Első réteg a keresztről levett halott Krisztust karjai köztartó Mária közismert, szoborrá merevült pillanat felvétele. A vers címe erre erősít rá. Második a gyermekét elveszítő anya fájdalma. Harmadik a hitvesét anyáskodó gyengétségében, ölében tartó asszony. Radnóti Két karomban gyermek vagy te, élménye kínálkozik párhuzamként. Hervai Gizella Piéta. Mária voltam, Mária. Jézus voltál ölemben. Tested soványodott, szájad keskenyedett, tekinteted távolodott. Jézus voltál ölemben. Mária voltam, Mária.

Magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpáti Né Novák Ágnes felolvasásában.

Radio. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Szeretettel ajánljuk a Naphimnusz Egyesület augusztusi teremtésvédelmi magazin műsorát a Mária Rádió hallgatóinak. Adásunkban ismétlésként egy 5 évvel ezelőtti riportot hallgathatnak meg, mely cseppet sem veszített aktualitásából. Az írás, amely a beszélgetést inspirálta, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való előkészület utolsó évében íródott, méghozzá a NEK 4. tematikus füzetébe, a Teremtett Világ Védelme címmel. Pestovics Ági beszélgető társai lesznek a riportban ketten a szerzők közül, Nobilis Mário atya és Tauber Tamás. A beszélgetésből kiderül, hogy a szokásos olcsuk le a villanyt és gyűjtsük szelektíven a hulladékot típusú megoldásokon túl sok lehetőség létezik, amivel a teremtőnktől nekünk ajándékozott földért tehetünk. Mik lehetnek a kiutak, hogyan tudjuk egyénként, közösségként földünk jelenleg prognoszizált jövőjét jó irányba fordítani? Erre keresik a választ.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Naphimnusz Egyesület teremtésvédelmi magazin műsorában. Aratóni Anna Mari vagyok, az Egyesület tagja. Nyár van. Sokan, akik megtehetjük, pihenünk, nyaralunk. Egyesületünk rádiós csapata is úgy döntött, hogy augusztusban nem készítünk új adást szokásos rovatainkkal. Ám egy több mint 5 évvel ezelőtti beszélgetést fogunk most megismételni, mely cseppet sem veszített aktualitásából. Igaz, az az írás, mely a beszélgetést inspirálta, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való előkészület utolsó évében íródott, méghozzá a NEK 4. tematikus füzetébe. Címe: Jöjjetek hozzám minnyájan, plusz 1 év a tetteknek. A füzet leghosszabb részének a címe pedig a Teremtett Világ Védelme. Pestovics Ági beszélgető társai lesznek a riportban ketten a szerzők közül, Nobilis Mário atya és Tauber Tamás. Amiatt, hogy a NEK hivatalos oldala már megszűnt, a füzet eredeti formájában már nem tölthető le az internetről, de az említett fejezetet a Naphimnusz Egyesület feldolgozta, és a teremtésvédelem.hu oldalra feltöltöttük. Honlapunkon a jobboldali oszlopban a Tegyétek elnevezésű ablakocskában az elmélet gombra kattintva elolvashatjuk, mellette pedig rengeteg gyakorlati teremtésvédelmi ötletet, jó gyakorlatot mutatunk be. A beszélgetésből kiderül, hogy a szokásos olcsuk le a villanyt és gyűjtsük szelektíven a hulladékot típusú megoldásokon túl sok-sok lehetőség létezik, amivel a teremtőnktől nekünk ajándékozott földért tehetünk. Keresztényként sokan vannak, akik vallásos kifogásokat keresnek arra, hogy miért nem kell nekünk ezzel a kérdéssel foglalkoznunk. Pedig Jézus arra hív, hogy a történelem adott időpillanatában, a világ problémáiban mi általunk ott lehessen az emberekkel, minden emberrel. Márpedig a környezeti válság napjainkban a világ egyik legnagyobb problémája, ahogyan itt, hazánkban a nyári hőkupolák és a szárazság következtében kiapadó patakok és a folyók extra alacsony vízszintje következtében előállt helyzet is megmutatták. Mik lehetnek ebből a kiutak, hogyan tudjuk egyénenként, közösségként földünk jelenleg prognosztizált jövőjét jó irányba fordítani? Tartsanak velünk a következő bő fél órában, hogy ihletet merítsenek, akit pedig bővebben érdekelnek a jó példák, böngészze át honlapunk Tegyétek oldalát.
2: Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, Pestovics Ágnes vagyok. Az atomizáció ellentét várja a közösség. Mi magyarok is része vagyunk a világ leggazdagabb 20%-ának, annak az 1/4-nek, amelyik a világ javainak 3/4-ét fogyasztja. Nem tilos kis megalkuvásaink a többiekével együtt közös bedobva, szemételen mechanizmusok révén égbe kiáltó rémségek kifonódnak össze országunk vagy a bolygó általunk kevésbé látható részein. El lehet kezdeni kiszállni a buliból méghozzá Jézus radikalitásával. Ezek a gondolatok a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus 4. tematikus füzetéből származnak, amely a Jöjjetek hozzá mindnyájan, plusz egy év, a hitből fakadó tetteknek címet viseli. Egész pontosan a könyvecske leghosszabb fejezetéből, amelynek címe a Teremtett Világ Védelme. A szerző közül kettővel, Nobilis Márióval és Tauber Tamással beszélgetek. Hogy született ez a füzet, és hogy került bele a fejezet ebbe a könyvbe?
3: Én is köszöntöm a hallgatókat, Nobilis Márió vagyok, ahogy Ági említette, ennek a füzetnek, ennek a fejezetnek az egyik szerzője. És hát a kérdésre válaszolva, az Eukarisztikus Kongresszust, mint ezt már mindjárt jól tudjuk, eredetileg 2020-ra tervezte a Katolikus Egyház Budapestre, de hát a járványhelyzet ugye fölborított sok tervet, és köztük ezt is. A kongresszus időpontját 2021. szeptemberére helyezték át a szervezők, és így adódott a kérdés a szervezők számára, hogy hát akkor mit kezdjünk a három előkészületi év után ezzel a negyedikkel, és hamar kialakult a gondolat, hogy akkor ezt a plusz egy évet használjuk arra, hogy a cselekvésről, a tettekről beszéljünk. Ez volt a szervezők gondolata. És akkor körülnéztek, hogy hát kiktől kérhetnének segítséget, anyagot, gondolatokat, témákat ahhoz, hogy milyen tettek is következnek az eukarisztikus lelkiségből, az egyház lelkiségéből, az egyház és a mai világ viszonyából, és így ebben a sorban megszólították a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottságát, amely aztán szerzőként is szerepel ugye ennek a fejezetnek az élén. Ez a bizottság a Katolikus Egyház társadalmi tanításának a kérdéseivel foglalkozik, és így ehhez tartoznak a karitatív feladatok, a vándorok úton lévő gondozása, a szegény rétegek, roma kisebbség, a cigányság kérdéseivel való foglalkozás, az ő segítésük, és többek között ide tartozik a Katolikus Egyház társadalmi tanításának keretében a teremtett világ védelmének a kérdése is, és így kértek meg minket, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesületet, hogy hát írjunk erről egy anyagot, kifejezetten a tettekre összpontosítva, hogy mit tegyünk, hogyan cselekedjünk. Elég gyorsan jött a felkérés, elég rövid határidővel, hiszen a dolog napról napra alakult, úgyhogy hát akkor így körülnéztünk az Egyesületben, hogy hát ki tudná gyorsan összeszedni ezt a dolgot, de azért megvolt az az előnye is, azt hiszem, ennek a helyzetnek, erről talán Tamás tud meg valamit mondani, hogy mivel gyorsan kellett dolgozni, ezért így nagy lendülettel azt, ami úgy bennünk volt, és amit szerettünk volna mondani, azt úgy leírtuk, és aztán láttuk, hogy ez úgy alkalmas is ebbe a gondolatsorba, ebbe a füzetbe.
4: Igen, hát én is üdvözlöm a hallgatókat, Tauber Tamás vagyok. Valóban így volt, hogy szűkös határidővel talált meg minket a feladat. De szerencsére én akkor ihletet kaptam, és úgy éreztem, hogy most ebben a feladatban kiírhatok magamból elég sok mindent, ami a fejemben van a teremtésvédelem témájával és a cselekvés feladatéval kapcsolatban. Ebben részben a környezeti nevelői múltam, részben a kisközösségi programban, annak önkéntes munkatársaként eltöltött időszakom, hát gondolati tapasztalatai benne voltak, valamint hát természetesen a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesületben végzett munkák során kikristályosodott számos gondolat. Arra törekedtünk, vagy legalábbis én a magam részéről arra törekedtem, hogy egy olyan gondolatébresztő, kicsit talán felrázó írást adjunk ki a kezünk közül, amelyet egyes emberek, de esetleg katekéták, közösségvezetők, adott esetben prédikációjukat előkészítő papok, akárki használhat. Egyben pedig megoldáscentrikus is legyen, tehát tényleg a tettekről szóljon, hogy igyekeztünk komolyan venni ezt a felkérést, hogy tényleg gyakorlati tennivalók jelenjenek meg vastagon ebben az anyagban.
3: Még azt tegyük hozzá, hogy ha valaki kézbe veszi ezt a füzetet, akkor még két másik nevet is lát ott, mint egy részfejezetek szerzőit ezen az anyagon belül, ugye Viktor András és Takács Sánta András nevét. Azért talán mondjuk róluk is valamit, hogy ők hogy kerültek oda.
4: Jó, Viktor András ugye a magyar környezeti nevelésnek az egyik nagy regje, és református oldalról a teremtésvédelemnek is egy fontos figurája, és neki van egy nagyon régi, de mindmáig hátborzongatóan aktuális írása, erkölcs és ökológia címszóval, és abban a globális kizsákmányolási mechanizmusokat nagyon jól körüljárja, nagyon-nagyon jól leírja, hogy hogyan működik ez közérthetően és egyszerűen. És hát felkértük, hogy ugyanezt tegye meg ebben az írásban is. Takács Antolás pedig a kisközösségi program vezetője, az ő gondolatai pedig elsősorban a közösség fontosságát emelik ki a megoldás keresésünkben az igen ökológiai is válság kapcsán.
3: És ő neki van egy könyve, a Közlegelő komédiája címmel, amelyiket egyébként is hát érdemes elolvasni. Annak egy részének egy tömörített változata szerepel itt.
2: Tamás, említetted, hogy arra törekedtetek, hogy megoldáscentrikus legyen ez az írás. Milyen gyakorlati teremtésvédelmi megoldásokat javasoltak a füzetben?
4: Hát ugye vannak azok a dolgok, amelyek mindenkinek rögtön eszébe jutnak, amikor ugye ilyen környezetvédelmi, fenntarthatósági zöld kérdéskör előkerül, hogy kapcsoljuk le a villanyt, gyűjtsünk szelektíven hulladékot, meg hasonlók. Ugye. Ezt az mindenképpen szerettük volna meghaladni, és olyan megoldási javaslatokat felvillantani, amelyet egy olyan értelemben hétköznapi ember, aki ebbe a témába nem ásta bele magát, nem biztos, hogy eszébe jut azonnal, hogy ja, ezt is lehet. Na, és ezeket a ja, akár ezt is lehet, ezt az élményt próbáltuk egy kicsit felkelteni az írással, hát legalábbis szándékunk szerint. Az nyilván mondjuk eszébe juthat még azért sokaknak, hogy mondjuk a csomagolási hulladékot csökkentsük azzal is, hogy saját táskát, saját szatyrot vigyünk a bevásárláshoz, és ne a felkínált egyszerhasználatos nylon szatyrokhoz nyúljunk, várjunk magunknak kenyeres zsákot, és így tovább, és így tovább. De azért ezt is meg lehet haladni. Például azzal, hogy fogyasszunk általában kevesebb húst, különösen a nagyüzemi mezőgazdaságból származó hústermékekre, ez mindenképpen igaz, azokat próbáljuk meg inkább kiváltani növényi alapú élelemmel, de egyébként, és erről is szó esik, nem kell okvetlenül mindenkinek vegetáriánusnak lennie, fogyasszunk kevesebb húst, de azt felelős, ökológikus gazdálkodásból, regeneratív legeltetésből, stb. Ezekről van szó a füzetkében, onnan lehet inspirációt meríteni, keresőszavakhoz hozzájutni, amivel aztán az interneten fel lehet fedezni ezeket a forrásokat. Elektromos készülékeinket cseréljük minél ritkábban, javítassuk, ha lehet. Vigyázzunk rájuk, hát mondjuk fiatalok nevelésénél, ez nem mindig merül fel, hogy azzal, hogy vigyázol a dolgaidra, és ezért később kell helyette újat vásárolni, ami miatt kevésbé pörög a gazdaság, ez egy ökológiailag felelős viselkedés. Aztán mondjuk adott élethelyzetben merjünk úgy dönteni, vagy igyekezünk olyan emberré válni, hogy mondjuk egy háztartásban többen lakjunk együtt, mondjuk nagyobb család szinten, és ne külön költözéssel növeljük az ökológiai lábnyomunkat, meg ne adjunk felesleges tárgyakat ajándékba, adjunk élményt. Mert mondjuk ha egy koncertjegyet adok mondjuk karácsonyi ajándéknak, azzal kiváltottuk a tárgyat, tehát az erőforrás, ami aztán hulladékká alakul, ezt kiváltjuk, ugyanakkor életben tartunk valakit, hát mondjuk az adott művészt, zenészt, harmadrészt ugye a szellemi gazdagodáshoz jutunk anyagi gyarapodás helyett, amiben ugye nincsenek korlátok. Efféle dolgok jelennek meg, hát arra biztatok mindenkit, hogy töltse le a füzetkét, egyébként a Eukarisztikus Kongresszus honlapján ez megtalálható és letölthető, és hát böngészze át.
2: Köszönöm. Olvasva a fejezetet, valószínűleg nem véletlenül volt ez a benyomásom, hogy az egész írás teli van olyan gondolatokkal és kérdésfeltevésekkel, amelyek nyakon ragadják az olvasót és önvizsgálatra késztetik, új utak keresésére is ezzel együtt, és van egy komplett alfejezet, amely a megoldási lehetőségekkel kapcsolatos vallásos kifogás kereséssel foglalkozik. Néhányat kiemeljek. Jár nekem, Isten majd úgyis megment minket. Nem kell ezzel foglalkoznunk, nekünk a természet fölötti dolgok számítanak. Mário, neked melyik az a kedvenc kifogásod, és hogyan és miért állt össze ez a lista?
3: Hát igen, elég érdekes kérdés ebben a helyzetben a kedvenc, ugye, mert sokszor elég bosszantóak, sőt, akár elkeserítőek ezek a kifogások, amiket újra és újra lehet hallani. Hát a lista ugye úgy állt össze, hogy nagyon sok emberrel beszélgettünk, beszélgettem már az elmúlt évtizedekben ezekről a témákról, illetve sok véleményt hallottam, sokaknak a megnyilatkozásait hallottam, olvastam, láttam, interneten leírják első reakcióikat, amikor szembesülnek a teremtésvédelmi helyzetekkel vagy kívánalmakkal. Sőt, hát tegyük hozzá, hogy a műfajnak elég tekintélyes szerző előzménye is van, hiszen maga Ferenc pápa a Laudato Si 217-es pontjában például, amikor az ökológiai megtérésről kezd beszélni, akkor előtte ő is felsorol kétféle hozzáállást, amelyel el szokták utasítani a hívő keresztények az ezzel való komolyabb foglalkozást. Tehát igazából ezek a vélemények, amelyeket itt felsoroltunk, ezek mind tapasztalatok. Mindet már többször is hallottam, nyilván itt zanzásítva vannak, kicsit össze vannak tömörítve ezek a megnyilvánulások. Hát, ha kedvencet keresek közülük, hát nem is tudom, ugye idézőjelben ezt a kedvencet, talán ez a nem kell ezzel foglalkozni, nekünk a természet feletti dolgok számítanak. Ez az egyik olyan, amelyikkel szerintem nagyon sok tennivalónk van, mivel hogy ez nem csak a teremtésvédelemre vonatkozik, hanem ugye egyáltalán az egyház és a mai világ viszonyára, hogy kell-e nekünk a világ dolgaival foglalkozni. És ez két egyházképnek a különbségében gyökerezik tulajdonképpen. Egy olyan egyházkép, amely szerint a kereszténység feladata az egy individuális, egyszemélyi, csak a természet felettivel foglalkozó, a világtól elforduló, elszakadó magatartásmód, áll szemben egy másikkal, amelyik azt mondja, hogy de hát hiszen kezdettől fogva a keresztények a világban éltek. A Szentírás tele van olyan kifejezésekkel, amelyeket a korai keresztények hangsúlyosan nem a vallási életből vettek, hanem a profán életből. Püspök szavunknak az eredete az episzkoposz, az felügyelőt jelent görögül, és ilyen közigazgatási értelemben is használták például. Vagy a megtérés szavunk. Nem azt a megtérés szót használja az újszövetségi szentírás, amelyik a vallási megtérésre vonatkozott abban a korban, hanem azt, amelyik a gondolkodásmód megváltoztatását jelenti. Tehát valójában a kereszténységünk gyökereinél egy nagyon komoly érdeklődés fedezhető fel a világ dolgai iránt, olyan értelemben, hogy Krisztussal szeretnénk megnézni, megvizsgálni, Krisztus fényében megítélni a világ dolgait, hogy mit gondolunk róluk, jók vagy rosszak, és aztán ennek a döntésnek megfelelően cselekedni. Tehát, hogy nekünk közünk van a világ dolgaihoz. Hát én azt gondolom, hogy ez a nem kell ezzel foglalkozni, nekünk a természet fölötti dolgok számítanak, ez nem csak hogy a teremtésvédelem félreértése, és hát Ferenc pápa Laudato Si-ben mondja is, hogy ez nem egy szabadon választható feladat, hogy ezzel foglalkozzunk, de nem csak a teremtésvédelem félreértése, hanem magának a keresztény mi voltunknak a félreértése is. Hogy azt jelenteni, hogy elfordulunk a világtól, és megpróbálunk kiröppenni belőle, ez nem keresztény gondolat, ez egy pogány, Jézus korabeli görög filozófiai gondolat, de a kereszténység nem írja alá, és nem akar ezen a pályán haladni, akkor sem, hogyha az évszázadok során elég sokan beleestek ebbe a kísértésbe. Tehát én azért gondolom ezt nagyon fontosnak, alapvetőnek, mert hogy ez mélyebbről indítja a probléma megértését, és nem csak erre az egy kérdésre vonatkozik, a teremtett világ iránti felelősségre, hanem az egész hitünkre, hitmegélésünkre, kereszténységünkre.
4: Nekem is van egy kedvenc kifogásom, vagy legalábbis egy ilyen dolog, amit szívesen felhoznék. Ugye van valami ilyesmi, hogy ez egy ilyen liberális huncutság, és akkor gyanús, tehát egy ilyen politikai...
3: Ez valami politikai huncutság, ráadásul annak is liberális.
4: Ja, igen. És hát mondjuk ezt én azért szeretem, ugye nagyon idézőjelesen, mert hát tényleg így van, és mondjuk ezt Magyarországon én időnként érzékelem, és elég elkeserítő, hogy hát tényleg, mint a pártpolitikai érdekek, megnézetek tapadnának rá felülről erre az egész kérdéskörre, amit környezetvédelemnek, fenntarthatóságnak, meg egyébnek hívunk, ami hát szerintem egy borzasztó dolog, hát az a problematika, hogy lerontjuk magunk körül a bioszféra állapotát, és ezzel gyakorlatilag az emberi faj számára már biológiai szinten lakhatatlanná tesszük a bolygót, és ez ugye folyamatban van. ha nem is a végén még, hála Istennek, de elég aggasztóan folyamatban van, hát ez magasan fölött áll bármilyen pártpolitikai, meg ideológiai, meg efféle csatározásnak. Hát ez egy magától értetődő kellene lennie mindenkinek azonnal, hogy itt dolga van, és nem lerángatni a hétköznapi csatározások sarába ezt a kérdéskört, hanem elkezdeni dolgozni.
3: Igen, és hát ez nekem is ez lett volna talán a másik, amit kiemeltem volna, úgyhogy örülök, hogy ezt fölhoztad, hogy ehhez két megjegyzés, hogy az egyik, hogy tényleg körülbelül úgy tűnik a helyzet ebből a szempontból nézve, hogy süllyed a hajó, és mi még egyelőre szavazást rendezünk, hogy kinek engedjük meg, hogy a helyzetet kezelje, vagy hogy irányítsa ugye a mentést. Még egyelőre a választások előkészítésénél, a kortes beszédeknél tartunk, miközben már félig elmerült a hajó. A másik pedig az, hogy hát erre adott válaszul itt a füzetben is hozzuk azt a megjegyzést azért, hogy hát egyébként, ha jó belegondolunk, akkor a teremtés megőrzése, a helyi közösségek és értékek előtérbe helyezése, hát ezek jellegzetes konzervatív álláspontok kellenének legyenek, még így politikailag is.
5: Pontosan ebbe az irányba szerettem volna indulni tovább, mert hogy egy másik fontos gondolat a füzetben, illetve ebben a fejezetben az, hogy a társadalmi atomizációt meghaladó kis közösségek létrejötte jelenthetni az egyik legfontosabb kiutat az ökológiai válságból. Hogyan függ össze a teremtésvédelem kérdése a közösségiséggel, ha már itt beszéltünk a megosztottságról és az együttneműködésről, akkor mi lehet ennek az ellentéte, vagy a feloldása szerintetek?
4: Hát a közösségiség fontossága, ugye az hát azt elsősorban ugye előbb emlegetett Takács Csántal András alfejezete járja körül a legfókuszáltabban. Ugye azon a gondolaton alapszik, ami egyébként a kisközösségi program munkásságát megalapozó felismerés is egyben, hogy hát nagyon úgy tűnik, hogy nagyon sokan, hát tulajdonképpen ez is egy kifogás nagyon sokak számára, hogy hát ez nem a mi dolgunk, majd a politikusok, majd a gazdasági főszereplők, majd a média, majd valaki más megoldja, csak ugye nekem ne kelljen erőfeszítéseket tenni. És hát kétségtelenül benne is van az a részigazság, hogy hát nyilvánvalóan a döntéshozók, a politikusok, meg a gazdasági főszereplők, akiknél a tőkeerő van, hát ők azok, akik a legtöbbet tehetnék az ökológiai válság ellen, és mégsem így van. Hát ugye az a felismerés, hogy hát ezt így ebben a formában ne fogadjuk el. Nagyon úgy tűnik, hogy hiába várunk ugyanis a gazdasági főszereplőkre és a politikusokra, ők nem fogják elhozni azt a kívánatos változást, amely az ökológiai válság megelőzését, kezelését és kárrendezését jelenteni. Tudni, nagyon sok szempontból ellenérdekeltek. Nem azért egyébként, mert gonosz emberek lennének, nem erről van szó, hanem egyszerűen olyanok a társadalmi mechanizmusaink, hogy ők tulajdonképpen kényszerpályán mozognak. Tulajdonképpen végső soron azt csinálják, amelyet mi hétköznapi választók és fogyasztók elvárunk tőlük, megrendelünk tőlük. És ugye gyakorlatilag elsüllyednek a politikai süllyesztőben, vagy a gazdasági versenyben, hogyha nagyon eltérő döntéseket hoznak, mint amilyen a tömegek diktálmánya. Természetesen nagyon sokat tudnának tenni, de különböző okokból nem várható, hogy ezt megtegyék. A helyi önkormányzatok is elég gyenge lábon állnak. Marad ugye a fogyasztó, meg a választó, ugye? Maradunk mi, akiknek valamit tenni kéne. És ez igaz is, viszont nagyon sok olyan, nagyon sokat tehetünk egyénként is, ezekre is van egy csokor tanács a füzetkében, hogy mi az, amit egyénként tehetünk. Ugyanakkor látszik, hogy nagyon sok minden, amit tehetünk, azt nem tehetjük egyénként, nem tehetjük individuumként, hanem közösségként, összefogva egymással, szoros kapcsolatban, személyes kapcsolatban álló emberek közösségeként lehetne megtenni. És ez az, ami hiányzik egyébként, és itt találkozik rengeteg szempont. A közösségek hiányoznak a mai világból nagyon erősen, a valódi szoros emberi közösségek, és számtalan probléma forrása, egészségügyi problémák, elmagányosodás, pszichés problémák, és fenntarthatósági problémákhoz is, tévfogyasztáshoz, manipulálhatósághoz, ugye média vezérelt, reklám világ által vezérelt manipulálsághoz vezetnek, és nagyon sok szempont találkozik itt, hogy miért kéne valahogyan visszatalálnunk a közösségiséghez. És hát aztán ugye most kicsit visszatérve a teremtésvédelem gondolatához, a közösségek csomó mindent tehetnek közösségként. Tehát gondoljunk bele, hogy mondjuk közösségi rendezvényeken mennyi műanyag, tányér, pohár tud hulladékként keletkezni. Hát mondjuk az a minimum, például, hogy ezeket váltsuk ki többször használatos elmosható dolgokkal. De ennél sokkal tovább lehet menni, hát mondjuk tárgycsere, tárgymegosztást, ruhacsere akciókat, hogy ne a textilipar finanszírozunk olyan értelemben, hogy az ugye ilyen transzkontinentális módon fast fashionként ugye borzasztó kizsákmányolást finanszíroz. Hát ne vegyünk annyi ruhát feleslegesen, cserélgessünk. Közösségi mezőgazdálkodás, közösségi vásárlás, tehát ugye, hogy a rövidellátási láncokból vásároljunk, ne a szupermarketeket finanszírozunk elsősorban, vagy hát ne csak ezeket, hanem helyi termelőtől, közelben termelőtől ellenőrizhető módon közösségileg rendeljük meg az árut, és együk azt, amiről tudjuk, hogy adott esetben felelősen készült, és finanszírozzuk vele valakinek a közvetlen megélhetését. Na, hát ezeket közösségileg lehet jól megcsinálni, és ebben nagyon nagy lehetőségek rejlenek. Hát csak, hogy ugye magyar hallgatók kedvéért mondom, hogy a közösség által finanszírozott mezőgazdaság, ugye amit ilyen Community Supported Agriculture, CSA rövidítéssel lehet megtalálni. Ez mind ökológiai, mind gazdasági szempontból egy hihetetlen ígéretes dolog, és egyre több indul be Magyarországon ebből. Ezeket érdemes volna minden többeknek ismerni, és aztán közösségként meglépni azt, hogy például az élelmiszerünket ilyen forrásból szerezzük be.
3: És még egy dolgot hadd tegyek hozzá, az egyéni szint és a közösségi szint közötti átlépéshez, amitől ide érkeztél Tamás a gondolatmenetedben, hogy a közösségnek, egy valódi közösségnek mindig egy nagyon lényeges jellemzője a norma, a közmegegyezés, ami kialakul a tagok között, hogy mi ezt így gondoljuk, mi ezt így csináljuk, és ezen a szinten az egyéni cselekvések, döntések, elköteleződések nagyon is tudnak hatni. Tehát, hogyha egy közösségben a társaim, akikkel egységben vagyok, bizalmi kapcsolatokban vagyok, látják, hogy én így és így cselekszem, következetesen, tudatosan, okkal el is mondom, akkor ez pillanatok alatt el tud terjedni, normává tud válni. És így mindjárt az egyéni cselekvés kilép az elszigeteltségből, az individuális körből, és egészen meglepően messzire tud terjedni. Hát a nagy változások általában így indulnak a társadalmakban, hogy egy-két ember elkezd másképp cselekedni, és van olyan közösségi hálózatuk, hogy azon az elkezd terjedni. Tehát tulajdonképpen, amit említettél te is, hogy az egyéni szint és a közösségi szint között egy nagyon érzékeny átjárás van, és közösségben az egyéni cselekvéseink is sokkal többet tudnak érni, mint sokan mondják, hogy de hát, ha én egyedül csinálok bármilyen jót, hát meg se látszik a világon. De ha már közösségbe viszem be ezt a jót, amit egyének csinálok, akkor már is van hatása.
4: Így van, bár tegyük hozzá, hogy azért ez is egy kifogás, hogyha én csinálok valamit önmagamban, az meg se látszik a világon. Teljesen igaz, amit mondasz, hogy egy véletlenül sem vitatkoznék, csak most erről eszembe jutott, hogy azért ez nem így van. Igen, egyéni fogyasztói döntéseinkből származnak azok a, vagy ezek működtetik azokat a mechanizmusokat, amelyek aztán a világot ledarálják, hogy úgy mondjam. Ugyanígy nyilvánvalóan egyéni döntésekből állna össze a megoldás is. A más kérdés, hogy a egyéni döntés, tehát a más kérdés, hogy közösségiségben még többet lehet tenni, de hát az is egy személyes döntés végül is, hogy erőfeszítést teszek, hogy egy ilyen közösségbe becsatlakozhassam, vagy létrehozzam.
3: Igen, hát az egyéni döntéseink, vásárlói döntéseink, persze, hát tehát sok egyéni vásárlói döntés rendszerűen összeadódva okoz érezhető hatást.
4: Természetesen.
3: És itt érdekes, ugye, akkor már tegyük ezt végül is hozzá, hogy a, a mechanikus rendszerek, a multik, az áruházak, a fogyasztást figyelő rendszerei, azok általában rossz irányba összegzik az egyéni döntéseket, ökológiailag rossz irányba.
4: Így van.
3: A közösségek pedig képesek kiválogatni, megszűrni, és jó irányba alakítani visszafelé az egyéni döntéseket is.
4: Így van. És akkor csak megismétlem, hogy az emberi természetünk, az egészséges emberi működésünk nagyon közösségre optimalizált, hogy úgy mondjam, tehát a mentál higién és állapotunk szintjén is nagyon jó lenne ehhez visszatalálni.
5: Mário, a kereszténységnek és a mai keresztény embernek mi a viszonya a közösségekhez? Itt szóba kerültek ilyen kifogások, már a közösségiséggel kapcsolatban is lehet, hogy a mai keresztény ember ezekhez képest is kifogásokat keres, és mit lehetnek ezek, illetve milyen válaszokat lehet ezekre adni szerinted?
3: Hát igen, valóban a már említett individualizmus problémájához érkezünk vissza itt is, hogyha a kereszténységet individualista módon fogjuk föl, tehát hogy én üdvözülni akarok, ahhez én meg akarom szerezni a megfelelő üdvösség eszközöket, a szentségeket, hozzá akarok jutni, nagyon csúnyán hangzik, de hát végül sokan így gondolom, hogy hozzá akarok jutni az eukarisztiához mondjuk, és az a lényeg, hogy én hogyan élem a lelki életemet, nekem hogyan van meg a, nem tudom, a nyugalmam, a lelki békém, stb. Akkor nagyon messzire eltávolodunk az eredeti jézusi gondolattól, ugyanis Jézus nem egy világvallást, egy globális rendszert alapított eredendően, hanem egy közösséget, és aztán ez a közösség épült föl fokozatosan a Szentlélek vezetésével egy világméretű rendszerré, és hát áll fenn elég régóta, elég stabilan. És ebben a közösségben, tehát ehhez vissza kell térnünk tulajdonképpen, minden generációnak valahogy vissza kell térnie, minden keresztény generációnak ehhez a Jézusi alapvető szándékhoz, hogy Jézusnak a legfőbb célja velünk, hogy a környezetünkben lévő emberekkel közösséget alkossunk, az azonos hiten lévőkkel, az ő többi gyermekeivel, testvéreinkkel, de ugyanakkor például a kiszolgáltatottakkal, a szegényekkel, a peremre szorultakkal is. Jézus rajtunk keresztül akar törődni. És a kiszolgáltatottak között ott vannak ugye azok is, akiket az ökológiai válság érint, akár itt a környezetünkben, akár valahol a világ másik részén negatívan. Tehát vissza kell térnünk ehhez a közösségi szándékhoz, Jézusnak ehhez a közösség létrehozó szándékához, és akkor ebben a mai krisztusi közösségben, mint egy újra kell olvasnunk az evangéliumot, a kinyilatkoztatást, Isten hozzánk szóló üzenetét, figyelembe véve a mai kornak a problémáit, és ezzel tulajdonképpen már újra értelmezzük, Jézus szándéka szerint újra és újra értelmezzük a keresztény közösséget, az egyházat. Ez nem azt jelenti, hogy valami mást építünk az egyház helyébe, hanem hogy újra azt tesszük, ami Jézus eredeti szándéka volt az egyházzal, a közösséggel, és ebben ugyanannyira figyelembe kell venni a régi, szent, megszentelt, hagyományos célokat, mint azokat a mai célokat és problémákat, amelyeket szintén Krisztus maga helyez elénk. Tehát a keresztény ember elé tárja, szeme elé teszi, hogy nézd, ezt a dolgot akarom, ezt a problémát akarom ma én, Krisztus megoldani a világban a te kezeddel, a te cselekvéseddel. Hát neked erről kell, hogy legyen véleményed, és kell, hogy tudd, hogy mit akarsz tenni ezzel szemben, mert hogy velem együtt mit akarsz tenni. Most ez azért egy eléggé munkás, fáradtságos, az önmagunkból, a saját belső, meg ilyen megszokott kényelmi köreinkből kilépést kívánó kereszténység szemlélet, maga az evangélium egyébként, és ezért persze, hát sokan ösztönösen tudat alatt is akár kifogásokat keresnek vele szemben, hogy jaj, nem, hát én, ezt csinálják mások, én nem vagyok ennyire közösségi ember, én majd úgy magamba elimádkozgatok a templomba vagy otthon, de hát az a helyzet, hogy ezzel nem lehet Jézus parancsát a maga teljességében teljesíteni, aki azt mondta, hogy menjetek el az egész világra, és tegyetek tanítványomá minden népet, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, és itt hangsúlyoznánk, hogy nem csak minden embernek, hanem minden teremtménynek.
5: Köszönöm a beszélgetést, hogy itt voltatok. Kedves hallgatók, Nobilis Mário atyával és Tauber Tamással beszélgettem a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus 4. tematikus füzetének a Teremtett Világ Védelme című fejezetéről. Köszönöm, hogy velem tartottak, Isten áldjon mindjájunkat.
1: Kedves hallgatóink, Köszönjük, hogy Teremtésvédelmi magazin műsorunkban meghallgatták 2021-ből megismételt riportunkat. Talán azért is érdemes volt, hogy lelkiismeretvizsgálatot tarthassunk, vajon az eucharisztikus kongresszus gyümölcsei érlelődnek-e szívünkben, tetteinkben. Ahogy a bevezetőben említettük, teremtésvédelem.hu oldalunkon a Tegyétek ablakában a beszélgetés témáját adó írások az elmélet gombra kattintva elolvashatók. Befejezésképpen szeretnénk felhívni figyelmüket a szeptember 1-ével kezdődő teremtés időszakára. Első Dimitriosz, konstantinápolyi ökumenikus pátriárka nyilvánította először szeptember 1-jét teremtésvédelmi imanappá az ortodoxok számára 1989-ben. Az egyházak tanácsa ehhez csatlakozva hosszabb időszakot szentelt a teremtés témájának, kiterjesztve azt a szeptember 1-jétől október 4-ig, Szent Ferenc ünnepéig tartó több mint egy hónapra. Ebben az időszakban érdemes minél több teremtésvédelemmel kapcsolatos programot szervezni a plébániákon és a közösségeinkben, melyhez a már megjelent ökumenikus közreműködéssel megírt Teremtés heti füzet is adhat segítséget. Az idei füzet címe: Víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ez Ezekiel könyvéből egy gyönyörű idézet. A mostani aszályhelyzet sajnos különösen is aktuálissá teszi ezt a témát. Az elmélkedéseket, imákat, gyakorlati ötleteket tartalmazó füzetet a teremtésünnepe.hu ékezetek nélkül oldalról tölthetjük le. További ötleteket meríthetünk honlapunknak a beszélgetés kapcsán már többször említett Tegyétek részéből is. Köszönjük figyelmüket! Jó pihenést kívánunk azoknak, akiknek még van rá lehetőségük, kitartást a családoknak, tanároknak az iskola kezdéshez, és kérünk mindenkit, hogy imádkozzon esőért, hogy újra mindenütt éltető víz fakadhasson. Várjuk Önöket 4 hét múlva a Mária Rádió hullámhosszán, akkor már teljes műsoridővel és a szokásos rovatainkkal. Aratóni Anna Marit hallották. Dicsértessék te Jézus Krisztus!

A Mária Rádió adásában egy 5 évvel ezelőtti riportot hallgathattak meg. A műsorvezető Pestovics Ági, Nobilis Mário atyával és Tauber Tamással beszélgetett.

Szent szeretet, szűz szeretet, ünneplő, derűs szeretet, kiben nincsen semmi bűn, de minden örömöt ismer, s meri megcsókolni Istent bizalommal, mindig hűn. Hol ez megvan, mi hiányzik? S kiben nincs meg, legyen bárki egyenlő a senkivel. Szeretetben lesz a lélek arája az istenségnek, s Krisztusával egybe kell. A szeretet fut lihegve, soha se lankad futó kedve, egyre-egyre sebesebb. Mégis későn ér, úgy érzi, mert mindig késő elérni, ami után úgy eped. Szent Bernát, az isteni szeretetről.

Reményik Sándor, tündérfok. Az életednek van egy titkos csúcsa, mely rejtve őrzi boldogságod. Egy sziklafok, ahonnan te az élet töretlen teljességét látod, hol imádkoznál hosszan térden állva, mert onnan végtelen a panoráma. Az életednek van egy titkos csúcsa, körös körül őserdő, ősbozót, keresztül kasul vágtató csapások, a sok hamistól nem látni a jót. Isten előre ment, a csúcson vár be. Csak az a kérdés, oda találsz-e? Az életednek van egy titkos csúcsa, hová a mélyből kibukkan fejed, s a szépség minden gazdagsága fénye megáldja a két csodálkozó szemed, hol tiszta vagy, mint a kristálypatakok, s megnyitott szíved, mint egy ablakot. Az életednek van egy titkos csúcsa. Vezetnek hozzá szent véletlenek. Jaj, hogy leszállni kell, jaj, hogy nem adhatsz a pillanatnak örök életet, s botlasz újra sok rögös, buta úton. De mindegy. Egyszer fenn voltál.

Parancs János. Mégis. Mintha csak átutazóban, időlegesen, megszállva egy-két napra egy olcsó vidéki szállodában, úgy élek itt, mintha csak ide vetődtem volna, s valami csatlakozásra várnék, ami egyre késik, ténfergek a hajnali ködben, kiismerhetetlen torlaszok, csapdák és indulatok között, meg-megújuló reménykedéssel, mégis az emberi mértékkel mérhető élet valahol itt lapulhat, karnyújtásnyira tőlem.

Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
3: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

0: Augusztus 17-én hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőinek Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a cisztercita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vácharttyán moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Megújult a doroszlói Szentkút Mária szobra. Változatos programokkal várja a látogatókat a Veszprémi Főegyházmegye augusztus 20-án. Több száz magára hagyott csecsemővár segítségre elindult a babasimogatók toborzása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Sebestyén Eszter és Ijés Borbála, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Megújult a doroszlói Szentkút Mária szobra, tudósít a Magyar Kurír. A magyarok nagyasszonya kőszobor több mint másfél évszázada a kegyhely egyik legfontosabb jelképe. Zarándokok nemzedékei álltak meg előtte imával, kéréssel és hálaadással. Idén azonban egy időre hiányzott a megszokott helyéről. A 165 éves kegyszobor első, teljes körű restaurálására került sor. A szakemberek törekedtek arra, hogy a műalkotás eredeti megjelenéséhez és történeti hitelességéhez hű maradjon. Nagy gondot fektettek az eredeti színezés feltárására és visszaállítására. A költségekhez sokan hozzájárultak kisebb-nagyobb adományokkal, így készülhetett el az új, a szobrot védő baldahin is. A felújított magyarok nagyasszonya szobrot augusztus 13-án helyezték vissza eredeti helyére, ünnepélyes megáldására szeptember 8-án, a 10 órakor kezdődő érseki szentmise végén kerül majd sor. Augusztus 20-a és 23-a között változatos programokkal várja az érdeklődőket a Veszprémi Főegyházmegye és a Várnegyed, írja a Magyar Kurír. A programsorozat az augusztus 20-án 10:30-kor kezdődő szentmisével veszi kezdetét, melyet Takács István érseki általános helynök mutat be a Szent Mihály Főszékes Egyházban. A következő napokban ingyenes nemzetközi kóruskoncert, múzeumi foglalkozás, történelmi Szent István túra is szerepel a kínálatban. Egyedülálló élmény várja az érdeklődőket a Szent György kápolnában is, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett. A különleges hangulatú helyszínen az ünnepi hétvége teljes ideje alatt Szent István király fiának, a trónörökös Szent Imrének címzett intelmeibe hallgathatnak bele a látogatók. A részletes programmal kapcsolatban a Veszprémi érsekség honlapján tájékozódhatnak. Elindult az Érintők önkéntes babasimogató program, melynek célja, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül hagyott babák sem maradjanak hosszabb időre biztonságos emberi kapcsolódás nélkül. Mától nyílik meg az előjelentkezés azok számára, akik a szükséges kiválasztási folyamat és megfelelő higiéniai és pszichológiai felkészítés után vállalnák, hogy egy hozzájuk közeli kórházban rendszeresen töltenek időt a csecsemőkkel. Magyarországon jelenleg több száz egészséges baba tölti élete első időszakát kórházban a gyermekvédelmi férőhelyek hiánya miatt. Számukra az orvosi ellátás mellett a legfontosabb az emberi érintés lenne, amit az önkéntesek próbálnak pótolni. Az országos hálózat létrehozásához mintegy 4500 felkészített önkéntesre van szükség. Az érdeklődők nem a kórházakban közvetlenül, hanem az érintők csoportján keresztül jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 19-én szerdán. Sebestyén Eszter és Ijés Borbála szerkesztőtársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Évezredes örökségünk. Kereszténység a Kárpát-medencében. Borsovszky Tibor műsorát hallják.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsoszki Tibor. Tisztelt hallgatóim, mai nap folyamán folytatjuk sorozatunk harmadik részét, amelyben bemutatjuk a honfoglalás idején a Kárpát-medencében ért akkori keresztények és a honfoglaló magyarok kapcsolatát egészen Szent István királyunk koronázásáig. Ennek a témának a bemutatására felkértem dr. Langó Péter docens urat, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézet tancékvezetőjét, akit tisztelettel köszöntök itt a stúdióban. Szerbusz, Isten hozott nálunk!
1: Jó napot kívánok!
0: Kedves docens úr, szerintem vágjunk is bele, mert érdekes a történet. Első kérdésem az lenne, hogy milyen népek éltek itt közvetlenül a honfoglalás előtt, néhány szóval, hogyha erről tudná beszélni, és ezek közül voltak-e keresztények?
1: A Kárpát-medencében a honfoglaló magyarok előtt egy korábbi birodalom volt, ezt az avarkaganátusnak hívták. Az avarkaganátus a 9. század elejéig állt fenn, tulajdonképpen Nagy Károlynak a 8. század végén indított hadjáratai döntötték meg az avarok uralmát. Ezt követően a Kárpát-medence bizonyos részei más és más közösségek, politikai csoportok bírtak hatalommal. A Dunántúlnak egy jelentős része a Karoling birodalomhoz tartozott, és Nagy Károly és Nagy Károly utódai nyomán egészen a magyarok megjelenéséig tulajdonképpen ez Karoling területnek számított. A Duna mentén és a Száva régiójában szlávok, illetve a bolgár kaganátus, majd bolgár cárság terület, az első bolgár cárság területe helyezkedett el. A bolgárok egészen ezt a régiót is elfoglalják, példa erre Csongrád várának neve, ami a Csornigrád Feketevár névből eredeztethető. A felvidéken, a mai Szlovákia területén részben szláv törzsek, részben pedig a más cseh régióból és a Morava vidékről ismert Morva fejedelemség terjedt ki, és ők birtokolták a hatalmat. Erdély területét részben szintén a bolgárok és szláv közösségek bírták, illetve éltek ezeken a területeken. Az a kérdésünk, hogy ezek közül ki volt keresztény, hát szinte mindenütt éltek keresztények. A Nagy Károly féle támadás és politikai küzdelem során 796-ban van Károly fiának Pipinnek egy hadjárata, amivel párhuzamosan Pipin Karoling főpapokat is magával hoz. Ezek a főpapok a Duna mentén egy zsinatot alakítottak ki. A zsinat pontosan arról szól, hogy hogy térítsék meg az avar kaganátus népeit a keresztény hitre. Amikor ez a zsinat döntéseket hozott, már akkor is beszélhetünk folyamatos kereszténységről, hiszen a zsinat úgy határozott, hogy a megtérítendőket három csoportra kell osztani. Vannak olyanok, akik már eleve keresztények, hiszen olyan papok előtt hajtották keresztvíz alá fejüket, akik tulajdonképpen írástudó és a Bibliát ismerő személyek voltak, vagy pedig olyan leendő papok előtt, akik szintén részesültek egyházi oktatásban. Viszont volt egy harmadik csoport is, akiknek ez a zsinat az újrakeresztelését írta elő, azokat kellett újrakeresztelni, akiket olyan papok kereszteltek meg, akik írástudatlanok voltak. Ebből a kutatás arra következtetett, hogy eleve is létezett egy vernakuláris egyház a Kárpát-medencében, az avar kaganátuson belül, amely tulajdonképpen egy olyan népi egyház volt, ami hagyományaiban próbálta megőrizni a keresztény hitet, azonban már mivel írástudatlanok voltak, a Bibliát és a bibliai szöveget kevésbé ismerték, kevésbé alkalmazták. Tehát kereszténységről tulajdonképpen már az avar időszakban beszélhetünk. A nagykárolyi Karoling birodalom aztán ezt még inkább próbálta hangsúlyozni a Dunántúlon, a mai Zalavár területén. Nagyon fontos egyházak létesültek a Karoling időszakban. Jól látható, hogy Karolingok templomokat építettek Szentmárton szülőhelyén, a mai Szombathely területén, Zalavárot, és valószínűleg más területeken is. Egyre több régió van, ahol megtaláljuk ennek a karolingi keresztény térítésnek a nyomait. Hasonló módon a morváknál is megfigyelhető egy ilyen térítés. Mi több, ez a térítésben tulajdonképpen a szláv térítés kezdete ismerhető fel, hiszen a tesszoniki testvérpár Ciril és Metód az, aki elkezdi a térítést, és aki tulajdonképpen a morvák megtérésének egyik fő apostolai lesznek. Nem csak ők, mert ezzel párhuzamosan természetesen Karolink főpapok is a morva térítést hangsúlyozzák, és versengés is folyik a tesszoniki testvérpár és a Karolink főpapok között. Ugyanúgy a bolgároknál is megfigyelhetjük a 9. században a megtérést, hiszen erről is vannak adataink, hogy a bolgárok először a pápához, később pedig Bizánchoz fordultak, hogy térítőket kapjanak, és tulajdonképpen az a térítési folyamat azt követően vált teljessé, miután metódérsek tanítványait a morvák előzik, és ők a mai Macedónia területén Ohrid központtal tovább folytatják a szláv nyelvű térítést, és elindul az a szláv keresztény egyház a bolgár területen belül, amely ma meghatározó ebben a régióban is. Tehát azt mondhatjuk, hogy nagyon sok keresztény élhetett a 10. század előtti Kárpát-medencében, ez az alaplakosság egy része keresztény volt, egy része viszont nem. És a kereszténység nem volt annyira stabil, mint napjainkban, hiszen tudunk arról is, hogy a magyar támadások folytán a 10. század elején megsemmisült morva fejedelemség egyes régióiban, a közösségek újra pogányokká váltak. Tehát nem volt olyan erős minden közösségnek a hite, hogy megtartsa ezt azután is, miután az a központi uralom, amely a kereszténység felé irányította közösségeit, megszűnt a fejük fölött.
0: Hú, ez nagyon érdekes ez a téma, docens úr, de menjünk tovább, ugye jönnek a honfoglaló magyarok 896-ba. Hadd kérdezzem meg, itt van egy pár kérdésem ezzel kapcsolatban. Tehát első kérdésem, hogy mennyire ismerték tulajdonképpen ezek a magyarok a keresztény vallást, akik jöttek ide? Mit nem tudtak elfogadni? Az itt élő népeket egyszerűen leigázták? Az akkori püspökségeket, amiről az előbb beszéltél, azokat felszámolták? Voltak esetleg olyan magyarok, akik szimpatizáltak a keresztény vallással a honfoglaló magyarok között? Volnának még kérdéseim, és akkor menjünk tovább. Egyelőre kérem, hogy folytassad ezt a
1: kérdést. Tehát a magyarok azok a keleti régiókból jöttek, írásos adataink megvannak, a magyaroknak korábbi szállásterülete az Etelköz, azelőtt pedig Levédia volt. Mind a két szállásterületen már biztosan találkoztak keresztényel. Gondoljunk abba bele, hogy a Kazár kaganátus, amivel kapcsolatban az írott források azt mondják, hogy egy időszakban függési viszony volt a Kazár kaganátus és a magyar fejedelemség között. A Kazár kaganátusban a bevett vallások egyike az a keresztény vallás volt. Voltak keresztények a kaganátus területén széltében hosszában. Másrészt konkrét írott adataink is vannak, hiszen már beszéltünk Ciril és Metódról. Metód érsek volt, aki megírta öccse Kirillnek vagy Cirilnek az életrajzát. Ebből azt is tudjuk, hogy a testvérpárt 861 körül elküldik az úgynevezett híres kazáriai hitvitára. Ez a hitvita arról szól, hogy a kazár elit és a kagán tulajdonképpen egy vitát rendezett, hogy maga a kaganátus vezetősége milyen vallást válasszon a zsidó, a keresztény és az iszlám közül, és meghívtak zsidó rabbit, meghívták a keresztényként Kirillt és Metódot, és meghívtak iszlám jogtudóst is azzal kapcsolatban, hogy eldöntsék, melyik vallást válasszák. a legendának az a vége, hogy ebből alakult ki, hogy a zsidót választották, hiszen azért választották, mert hogy a zsidó vallást mind a két másik vallás elfogadta, ő viszont nem fogadta el a másik két vallás tételeit, de ez most kevésbé érdekes, az érdekes az az eset, ami Metód lejegyez a testvéréről, és ez a Krimben történik, 861-ben a testvérpár a Krimben térítést folytat, és amikor térítést folytat, magyarok, a krónika szerint turkok támadják meg azt a közösséget, ahol a térítés zajlik. És amikor Metód kiáll a közösség elé, és a magyaroknak is prédikál, a magyarok kvázi meghajolnak Metód előtt. Metód tentségei között az, hogy még a magyarokat is megjuhászította azokat a harcosokat, akik támadni, harcolni jönnek oda, mutatta szentségét és nagyságát. Tehát már itt biztosan tudjuk, hogy a magyarok találkoznak keresztényekkel, és találkoznak a keresztény térítése. Ettől függetlenül is találkozhattak a keresztény térítése, hiszen nem csak Kirill és Metód, hanem számos olyan régió volt, ahol már jelen volt a keresztény vallás. A magyarok emellett bizánci piacokra jártak, amely nyilvánvalóan egy keresztény birodalomhoz tartoztak. 830-tól már bizánci szolgálatban állnak, tehát jól ismerhették a kereszténységet. Volt erre lehetőségük, még akkor is, hogyha ők maguk nem feltétlenül voltak keresztények. Tehát ez az, amit biztosan tudunk, hogy már a magyar foglalás előtt a magyarok találkoztak a kereszténységgel. Arról is van egy adatunk, hogy talán Metód is találkozott egy magyar fejedelemmel, és egy nagyon békés elválás volt ez Metód és a magyar fejedelem között, hiszen az az uralkodó, erről vita folyik a kutatásban, hogy itt tulajdonképpen magyar politikai vezetőről, vagy egy német-római karoling politikai vezetőről van-e szó, nem egyértelmű a forrás, ki így, ki úgy értelmezi a dolgot, de hogyha magyar vezető volt, akkor az is egy jelképes mondat, hogy ő azt kéri Metódtól, hogy áldj meg engem, atyám. Tehát voltak találkozási pontok, voltak erre lehetőségek. Másrészt a 10. századtól a Kárpát-medencébe beköltözve, mint már az előbb erről beszéltünk, élhettek keresztények a Kárpát-medencében, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a magyar katonai hadjáratoknak az egyik legfontosabb gazdasági haszna azok az elfogott emberek voltak. Ezeket az elfogott embereket vagy eladták rabszolgának, vagy pedig ott helyben kiváltatták őket, nagyon sokszor akár Bizánc, akár a nyugati szerzetes közösségek, politikai vezetők kiváltották a magyarok által összefogdosott embereket, és így tömték ki a magyarok zsebeit pénzzel. Nos, amikor ezeket az embereket elfogják, egy részüket biztosan elhozzák a Kárpát-medencébe, és szolgaként ide telepítik le őket. Ezeknek egy jelentős része biztos, hogy keresztény volt, tehát még gyarapodott is az a keresztény közösség, még ha erőszak útján is, aki a Kárpát-medencébe élt. Erről adatunk is van, igaz jóval későbbi, hiszen 973-ban Pilgrim bencés szerzetes leveléből tudunk egy térítésről, ami a Kárpát-medencében történt, és most szeretném idézni Pilgrim szavait a magyarokról. Maguk a barbárok pedig a mindenható Isten csodálatos kegyelme folytán, ám bár sokan közülük még mindig pogányok, mégsem tiltják meg az alávetetteknek, hogy megkeresztelkedjenek. Nem gyűlölik továbbá a papokat, és bárhová szabadon mehetnek. Ellenben akkora az egyetértés a pogányok és a keresztények között, és akkora megértéssel viseltetnek egymás iránt, hogy beteljesedni látszik náluk Izaiás jóslata, a farkas és a bárán együtt legelészik majd, az oroszlán és az ökör együtt eszi a szalmát. Megtörtént tehát, hogy szinte az egész magyar nép hajlandó a szent hit befogadására, és a szlávok más tudományai, tartományai is készek a hitre. Szóval láthatjuk magából az idézetből is, hogy a steppei közösségek, így a magyarok is nagyon liberálisan viselkedtek a keresztény hittel szemben, nem üldözték, nyitottak voltak, megtérhettek az emberek. Erre utalnak a régészeti leletek is, hiszen már a 10. század közepi keltezéssel találunk egyszerű mellkereszteket a sírban. Találunk olyan tárgyakat, ami a keresztény hittel állhat kapcsolatban. Másrészt ismerünk olyan tarsolylemezt, ami szintén a 10. század középső harmadára keltezhető, ez még a 19. századba került elő Tiszabezdét határában, amelynek a központi díszítése egy kereszt. Ez a híres tiszabezdédi tarsolylemez, biztos sokan ismerik a hallgatók közül is. Tehát a kereszténység megjelent a 10. század folyamán, és jelen volt folyamatosan a Kárpát-medencében.
0: Menjünk tovább. Ugye Árpád és a hét vezér nem látta azt, hogy a magyar törzsek és a keresztény kultúra között milyen különbségek vannak? A másik dolog, amit szeretnék megkérdezni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy a kalandozások során Nyugat-Európában is ellenségesen viselkedtek a keresztények, és Nyugat-Európa már keresztény volt abban az időben. És volna egy harmadik kérdésem, és itt már Géza fejedelemre utalnék, hogy Géza fejedelem hogyan készítette, gondolom lépésről lépésre a hét vezért és a csapatait, mivel győzte meg, hogy itt maradjanak egyáltalán ezen a vidéken?
1: Próbáljuk meg, nagyon komplexek ezek a kérdések is, megpróbálok mindre válaszolni. Tehát a magyarok megtelepedésére kezdjük a végén, ugye az volt az utolsó kérdés, hogy miért itt telepedtek meg a magyarok, mivel lehetett őket itt tartani. Tehát a Kárpát-medence egészét a magyarok nem foglalták el, jól látjuk ma már a régészeti leletek alapján, hogy ez a foglalás szakaszosan ment végbe, nem úgy kell elképzelni az egészet, mint hogyha a Kárpát-medence egy üres pohár lenne, amit teletöltök vízzel, tehát mint a teletöltött víz, bejönnek a magyarok, és elfoglalják azt a teret, amit a pohár enged, amit a Kárpát-medence enged. Ez nem így történt. A magyarok az első etapban még a Nyeszter vidéki területeket is megtartják, és az újabb adatok és a kutatások alapján a Nyeszter vidéket egészen a 940-es évekig még a politikai határokon belül ismerik a magyarok. Ezzel szemben a Dunántúlon nincsenek, vagy csak a Dunántúl bizonyos régióiban vannak jelen magyar közösségek. Tulajdonképpen ott az eredeti közösségek, az addig élt közösségek tovább folytatják az életüket, de már magyarul uralom alatt. Tehát a magyarok megkülönböztettek szállásterületet, ahol ténylegesen a magyar törzsek éltek, és megkülönböztettek politikai határokat, azt a régiót, amit úgy tekintettek, mint a saját befolyási területüket, amelyen kívül, amelybe belépve tulajdonképpen már casus belli, vagyis háborúsoknak számított, ha idegen csapatok érkeztek. Ez a kettő részben független volt egymástól. Másrészt valószínűleg az ő politikai szemléletük nem is úgy nézett ki, mint ma, amikor zárt országhatárokba gondolkodunk, hiszen ők nagyon sokszor népekbe, közösségekbe gondolkodtak, olyan közösségekbe, amit egy-egy vezető a saját uralma alá valónak tekintett. Van erre később is példa, gondoljunk a tatárjárásra és a tatárjárás előtt Batukán levelére, aki azt írja a magyar királynak, hogy add vissza a népeimet, add vissza a kunokat, mert ahol a kunok vannak, ott vagyok én is, ahol a kunok jelen vannak, oda kiterjed az én uralmam. Tehát ha te befogadod őket, akkor ezzel elismered az én uralmamat. Tehát itt pontosan erről van szó, hogy egy adott közösséget a másik politikai vezető azzal, hogy megvert és leigázottnak tekintett, függetlenül annak hollététől, saját alattvalóinak tekint. Erre van korábbi példa is, az avarkorban a türkök ugyanígy érveltek azért, hogy az avarok miért tekinthetők a türkök alávetett népének. Tehát azért van egy ilyen keleti szemlélet is ebben az egészben. Szóval visszatérve az egész kérdés gyökerére, a Kárpát-medence belakása és a magyar közösségnek kiformálódása, a középkori magyar királyság kiformálódása is egy folyamat volt. Tehát nem tudták, és nem volt arra lehetőség, hogy egyszerre a teljes Kárpát-medencét az a közösség, aki Árpád és utódaival szállást talált a Kárpát-medencébe, megszállja és letelepítse. Ez is egy folyamat volt, tehát így érthető, hogy miért nem akartak tovább menni erről a területről. Másrészt kérdezted azt, hogy mi a helyzet a nyugati keresztényekkel, hiszen nyugat keresztény volt, hogyan viszonyultak hozzá. Mint mondtam, ezeket az embereket részben elfogták, és egy részük szolgaként élt a Kárpát-medencében. Másrészt a magyarok, amit mi látunk a katonai hadjárata is olyan, nagyon praktikusan gondolkodtak, ezek katonák voltak. Tehát nagyon gyakorlatilag gondolkodással rendelkeztek, nyilvánvalóan nem azt tekintették szempontnak, hogy ki keresztény, ki nem, hanem a saját céljaikat valósították meg. Ilyen szempontból hasonlítottak a vikingekhez, hiszen a vikingek is független attól, hogy keresztények voltak vagy nem, főgyújtották az adott templomot, meg lekeszaboltak mindenkit. Tehát nem foglalkoztak a vallási kérdésekkel egy harc során, hanem a saját csoportjukat erősítették. Valószínűleg a magyarok is ugyanígy voltak ezzel. Mindeközben keresztény uralkodókkal is szövetkeztek, és keresztényekkel is kötöttek mindenféle szövetséget. Erre is van egy nagyon érdekes forrásunk, hiszen van egy olyan levél, ahol egy püspök pont azért magyarázkodik, hogy ő bizony nem esküdött meg kettévágott kutyára a magyarokkal, mint ahogy a szlávok állítják, mert hogy ez nagyon pogány szokás, és hogy bizony-bizony ezt a szlávok tették, és nem ő. Tehát itt ilyen egyásra mutogatás zajlik. Mindeközben pedig azt látjuk, hogy hát igen, ezek a püspökök is adott esetben gyakorlatilag jártak el a magyarokkal, és szövetségesként vagy politikai szempontjaik szerint tekintettek a magyarokra. És adott esetben akár még pogánynak tűnő esküt is tettek, hogyha a magyarok ezt kérték. Van egy nagyon érdekes forrásunk, ezt úgy szoktuk hívni, hogy a Szentgalleni karant. Amikor Szentgallennél megjelennek a magyarok, arról van egy nagyon érdekes beszámoló, hiszen Heribert barát, aki a magyarokkal együtt maradt, és nem menekült el, mint a többi szerzetes, az látja, hogy hogy viselkednek a magyarok, és azzal együtt, hogy lefeszegetik az oltárról, leszedik a szent tárgyakat, lefeszegetik a különböző aranydíszeket, amit a templomban találnak, fölmásznak a keresztre, és dolgukat végzik a keresztmerről, lepisilnek onnan, meg mindenfélét csinálnak, az egyik le is esik eközben, és szörnyet hal, de nem bántják a szerzetest, berúgnak a bortól, de nem gyújtják fel a templomot, és másnap, mikor elvonulnak, akkor katonai rendben vonulnak el, nem gyilkolnak feleslegesen. Heribert el tudja mesélni a visszatérő szerzeteseknek, hogy mit tapasztalt a magyarokról.
0: Itt csak meg kell kérdezem tőled, docens úr, hogy volt egy olyan mondás, hogy a magyarok nyilaitól ments meg, uram, minket. Ez honnan ered ez a mondás?
1: Ez egy 18. századi mondás, ezt a 10. században nem mondták, van egy modénai imádság, amiben van egy hasonló mondás, hogy a pogányok nyilaitól védelmezd meg, uram. Ez egy imádságnak egy sora, a 18. század archaizált vissza, és ő alkottak meg ezt a mondást, hogy a magyarok nyilaitól ments meg, uram, minket. A szaggita, ami ebben szerepel latin szóként, azt valójában a 10. században a lándzsára használták, tehát hogy még ott is lelepleződött ez a mondás, hogy a 10. században nem ezt a latin szót használták az íjra és a nyilvesszőre.
0: De menjünk tovább. Az ennek tiszteletes kérésem, hogy az itt élő keresztények milyen módszereket alkalmaztak arra, hogy próbálják meggyőzni az Isten hitre a honfoglaló magyarokat? Tehát milyen módszerek?
1: Hát erről valójában semmit nem tudunk, mert hogy ilyen adataink nincsenek. Nincsenek írott forrásaink, és magukat ezeket a közösségeket így megfogni nem tudjuk. Arra vannak adataink, hogy a különböző politikai hatalmak adott esetben a kialakuló német-római császárság, az Ottók birodalma, illetve a bizánci birodalom hogyan próbál meghatni a magyar kereszténység meglétére. Tudjuk,

0: szerzetes, aki néhány magyart megkeresztelt. Tehát számos eset van, amikor látjuk azt, hogy magyarokat megkeresztelnek, keresztség alá vonnak. Arról is tudunk, hogy a bizánci császári testőrségben vannak magyarok. Nyilvánvalóan a bizánci császári testőrségben egy ponton túl elvárták, hogyha főleg ha tiszt volt az illető, hogy az már keresztény legyen. Tehát, hogy nyilvánvaló ott is voltak keresztény magyarok, akik vállalták a keresztvíz alá való hajlást, de ez nem volt általános. Annyira nem volt általános, hogy tulajdonképpen még a 11. században, még az elitben is vannak olyanok, akik nem lesznek keresztények.
1: Én értem, csak ennek van egy lelki oldala, tehát van egy hittérítés, de az, hogy térítsenek engem, ahhoz nekem lelki befogadósnak is kell lenni, és kellene ismerni azokat a tanokat, amit az Úr Jézus elénk tett. Tehát ezek
0: működtek
1: ezek a dolgok?
0: Hát azért ez...
1: Pedig csak ilyen profán módon.
0: Erre a Dithmár krónikáról tudok válaszolni, amit sokszor kiszokott emelni a tudományosság. Dithmár leírja azt, hogy Géza fejedelmet megkeresztelték, ő is az István nevet kapta a keresztség alatt. Meglódták a papok, hogy miért áldoz pogány módon. És erre Géza azt válaszolja, hogy elég nagy úr vagyok én ahhoz, hogy mindenkinek megadjam, amit megadhatok. Tehát a befogadó oldal, tehát a magyarság oldaláról azt tapasztaljuk, vagy azt láthatjuk, hogy nem látták át, nem látták be azokat a tanoknak a mélységét, amit a Krisztusi Új Szövetség magában hordoz és hirdet. Egyes részeit megértették és elfogadták, más részeit meg valószínűleg el sem jutott hozzájuk. De ez egyáltalán nem egyedi példa ebben az időszakban. Az, hogy ki mennyire volt keresztény, és ki milyen mélyen érintett meg a kereszténység ebben az időszakban, még a keresztény területeken is egy nagyon problematikus és nagyon komplex és összetett kérdés. Hiszen azt látjuk, hogy számos olyan eleme van a bizánci birodalom egyes régióiban a keresztény hitnek, amely pogány szokásokat is magában hordoz.
1: Értem. Viszont menjünk tovább egy kicsit, mert az idő rettenetesen talad. Vajk, ugye az előbbi kérdésemhez kapcsolódóan, Vajk vajon milyen lelki megújuláson ment keresztül, míg eljutott odáig, hogyha itt meg akarunk maradni, fel kell venni a kereszténységet?
0: Szerintem vissza kell kanyarodnunk Gézához. Azért kell visszakanyarodnunk Gézához és Taksonyhoz, mert valójában ők tették, ha ilyen nagyon 20. századiasan akarok fogalmazni, ők tették sínre ezt az ügyet, és Vajk, majd István tulajdonképpen már csak befejezte azt. Itt arra kell gondolnunk, hogy 972-ben van egy nagyon fontos esemény, az a fontos esemény pedig az, hogy Quedlinburgban megünnepli a német császári család a húsvétot, és ez egy nagy európai szövetségkötésnek is a pontja, ahova a magyar fejedelemség vezetői is megjelennek. Nyilván nem Géza, hanem Géza küldöttsége, de innen jönnek Dániából és nagyon sok területről. És a mai kutatás azt feltételezi, hogy ebben az időszakban történik egy megegyezés a magyarok megtérítéséről. Ez már Géza uralkodásának az időszaka, és hogy miért említem ebben az esetben Taksonyt, mert a magyarok már 962-ben, 963-ban megpróbálkoznak a térítés folyamatával, és ez még Taksony időszaka, akkor azt tudjuk, hogy 12. János pápasága alatt elfognak bizonyos papokat Kápuában. Viszont ezek között, a papok között elfognak egy Szalók nevű embert is. És azt is tudjuk, hogy ez a Szalók nevű ember, ez egy bolgár származású valaki, aki viszont a magyarok ügyében jár el a pápánál. És a pápa térítési jogokat ad ennek a Szalóknak, Szakkeusznak, ahogy a források említik, tehát hogy tulajdonképpen a keresztény térítéssel kapcsolatos döntések, mert taksony időszakában megszületnek, és egy folyamat részeként kell ezt elképzelni. Tehát taksony és Géza az, akik ezt a folyamatot lépésről lépésre

0: előrébb viszik, hiszen már Géza úgy neveli Istvánt, hogy keresztény hitben. Megoldja azt, hogy István számára keresztény térítők álljanak rendelkezésre ebben az időben. Gondoljunk arra, hogy Szent Adalbert, később Adalbert részt vesz István nevelésében. Ő bérámálja meg tulajdonképpen István. Tudjuk azt, hogy korábban is már megjelenik Pilgrim. Első Ottó 972-ben elküldi Bruno püspököt a magyarok megtérítésére. Tehát a 970-es évektől már egy folyamatos, lépésre haladó térítés veszi kezdetét. Ennek a betetőzése nyilvánvalóan az a pont, amikor Istvánt keresztény módja királlyá szentelik, és királlyá kenik fel, hiszen ezzel bekerül a magyar királyság, az európai keresztény uralkodók, a magyar király az európai keresztény uralkodók családjába, és ezzel tulajdonképpen legitimizálja a politikai hatalmát.
1: Hát ezzel kapcsolatban volnak még kérdéseim, hogyha megengeded. Tehát visszatérve még Bajkra, még nem keresztelik meg, ugye voltak-e lázadások, amikor a magyarok megtudták, ugye, hogy a Bajka keresztény hit irányában, tehát arra tendál? Nagyon fontos kérdés. A másik fontos kérdés a koronázás, amiről beszéltél. Volt, aki ellenezte, és tulajdonképpen az István nevet, azt honnan vették?
0: Hát az István nyelv tulajdonképpen a legkönnyebben és leggyorsabban megválaszolható, hiszen ebben az esetben Passau szerepét kell kiemelni, hiszen Szent István az Passau védőszentje. Tehát itt azt kell látni, hogy a Pannóniát és a Kárpát-medencét már a avar időszaktól kezdve Passauhoz kötötték, és a Passau kereszt, tehát hogy Passau volt az a központ, amely térítőket adott ennek a régiónak, tehát ebből adódóan Passau szerepe nem csak a karoling időszakban, hanem az ottók időszakában is nagyon jelentős volt. Másrészt azért azt is ki kell emelni, hogy István megkoronázása az egy nagyon különleges esemény volt. Abból a szempontból is, hogy általában az uralkodókat, a középkori uralkodókat felavatják. Ugye ezt latin szóval inaugurációnak hívják. Ezzel szemben Istvánt felkenték. És hasonló módon a burgundiai királyt, az ibériai királyt, a francia és az angol királyt kenték fel, és a magyar királyt. Más uralkodó a középkorban nem kapott ilyen engedélyt. Tehát nagyon különleges volt István királlyá való felkenése. A harmadik dolog, amit ki kell emelni, hogy István királyságának és királlyá való felkenésének a legfontosabb pontja az egy olyan időszakba következik be, ami nem csak enyhülés, hanem egy szövetségkötéssel is jár egybe, hiszen ekkor a német-római császár, a fiatal császár az harmadik Ottó. Van a harmadik Ottónak egy nagyon híres evangéliáruma, ezt Reichenaui evangéliárumnak is nevezik, amelyben van egy ábrázolás, és ezt az újabb kutatás szerint ez István, Szent István, István király legkorábbi ábrázolását is magába foglalja, ahol fölül Ottót, császárt láthatjuk, és alatta két oldalt, két katonát látunk, lándzsával a kezében is meghajol, alatta pedig egyházi személyek vannak. Az új értelmezések azt mondják, hogy ez a két személy, ez valójában a lengyel király, Boleszló, és a magyar király, István. És e kettő szövetségére építi Ottó a keleti politikáját, és a lándzsa, ami a két uralkodó kezében van, és pontosan stimmel, hiszen István uralkodó jelvénye az nem a Szent Korona volt, hiszen a Szent Koronáról pontosan tudjuk, hogy későbbi. Ő neki a lándzsa volt az uralkodási jelvénye, Szent István első pénze, nem véletlen Lancea Regis, a király lándzsája, hiszen ez a Szent Lándzsa az, amivel a király legitim keresztény uralkodóként jelenik meg a Reichenau krónikában, és jelenik meg a saját pénzein is, tehát, hogy ő a szentségét azzal a lándzsával legalizálja, amiben nyilvánvalóan van egy szent erekje, valószínűleg a Szent Keresztnek egy darabja, és ami megerősíti az ő befogadását az akkori keresztény európai közösségben. Voltak-e lázadások? Azt látjuk, hogy István politikai hatalmával szemben volt, erről tudunk, hogy voltak szembenállások, azonban pogánylázadásról nem tudunk. A István a király című rockopera gyakran szembeállítja a Koppányt és Istvánt, és egyfajta kétféle hit ütközetét is látja ebben az egészben. Valójában itt nem erről volt szó, itt nem ez volt a döntő szempont, hogy a pogányság és a kereszténység hogyan viszonyul egymáshoz, hiszen István családjában más ágról is tudjuk azt, hogy maradhattak pogányok, hiszen első András testvére, Levente, amikor visszajön, a Vazulfiakról van szó, a Vazulfiak, amikor visszajönnek Magyarországra, nem sokkal később Levente meghal, és leírja a krónika, hogy őt Móre Pogánikus, pogány módra temetik el, tehát István családi közösségében még a 11. század közepén is lehetnek pogányok. Ez nem befolyásolta azt, hogy ki lázadt fel, és ki van István pártján. Ezek hatalmi ütközetek voltak, ahogy Ajtonyról is tudjuk, hogy keresztény volt, mégis István legyőzi őt, és elfoglalja Ajton területeit. Tehát, hogy nem a vallás döntött ezekben a kérdésekben, hanem a politikai hatalom.
1: Hú, nagyon érdekes a téma, de viszont volnának itt profán kérdéseim. Valóban igaz az, hogy István olyan szigorral járta, hogy például aki lopott, levágták a kezét? Volt-e ilyen? Vagy a templomépítésekkel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy rendházakat, templomokat építettek te, és hogyan alakultak ki ezek a püspökségek, amik később létrejöttek? Ha egy néhány mondatot mondanál erről hallgatóan.
0: Próbálok nem terjengősen válaszolni, bár látjuk nehéz ilyen rövid időkeretek között mindre választ adni. Tehát az, amit említettél, hogy tolvajlás miatt levágják valaki kezét, ez nem István törvénye, ez Szent László időbeli törvény, későbbi. Tulajdonképpen ezek a törvények, ezek későbbiek, nem István időszakából valók, nyilvánvalóan itt a folyamatos társadalmi átalakulás van mögötte, és egy amögött a magántulajdon és a új tulajdoni formáknak a védelme áll mögötte, nem pedig István szigorúsága, tehát hogy ezt azért látni kell. Másrészt az írott törvények fontosságát az is jelzi, hogy ezek a törvények, amiket mi ismerünk, nem úgy születnek, hogy a király nagyon szigorú és dönt. Itt van egy apparátus már akkor is, ami tulajdonképpen nyugati mintára megalkotja ezeket a törvényeket. Nyilvánvaló az az egyházi felépítés és az a rend, ami István időszakában kialakul, ez is egy folyamat része, ami megkezdődik már Géza uralkodása alatt és Géza időszaka alatt, hiszen az első egyházi vezetők már Géza alatt érkeznek, azonban István időszakában válik ez teljessé, akkor próbálják meg kialakítani mélységében is tulajdonképpen ezt az egyházi szervezetrendszert, aminek az oka például annak, hogy miért ennyi püspökséget kellett létrehozni, annak vannak nagyon profán politikai okai, mert így tud legitimé válni az akkori jogi gondolkodás szerint az ország. Tehát, hogyha ennyi püspöke van, akkor legitim és önálló, nem pedig besorolódik valamelyik más ország alá. Márpedig a kereszténység mellett egy nagyon fontos szempont volt a 11. században a függetlenség, hogy nem valakinek tulajdonképpen a részfejedelmei és kénye kedvének kiszolgáltatott részei a magyarok.
1: De ezeket a püspökségeket a király nevezte őket ki? Tehát a püspököket, és utána további az egyházi hierarchia az önmagától alakult tovább, ugye?
0: Természetesen, igen.
1: Tehát nem a királyi befolyás alatt.
0: Nem. Egyrészt ennek a kérdésnek az akkori gondolkodás szerint így még nincs létjogosultsága, ez tulajdonképpen ez Szent László idejétől, tehát hogy ez az investitúra jog és az investitúra harc, ez egy későbbi folyamat a nyugati egyházban is, és a magyar egyházban is, bár magyar egyházban ez nem jön elő ilyen mélységgel, de természetesen ekkor teljesen általános volt Nyugat-Európában is, és Magyarországon is, hogy a mindenkori uralkodó, a császár, a király, az, aki döntőbíró, és aki meghatározza ezeket a szempontokat. Ilyen esetben jól látható az, hogy nem egy pápa választás után, valójában a császár dönti el Rómába is, hogy melyik pápát fogadja el legitimé, és melyik ellenpápát nem fogadja el. Tehát az investitúra harc még később következik be, amikor az egyház saját belső önigazgatási jogot kér, és bár ennek az eszmei előfutárai már jóval ezelőtt is megvannak, azonban politikai szintéren és a gyakorlati vonatkozásában ez a 11. század elején István uralkodásánál még így nem bír súllyal, mint ahogy kérdezted.
1: Még az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ezekből az időkből milyen régészeti emlékek maradtak fönn, amit esetleg a hallgatók meg is tudnak nézni?
0: Tehát a Nemzeti Múzeum kiállításán belül ezt ajánlom a kedves hallgatóknak, hiszen a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítása nagyon sok izgalmas kincset és értéket rejt. Ott láthatják a pár évvel ezelőtt nyílt új kiállításban a karolinkori templomok rekonstrukcióját, modelljét láthatják, tehát láthatják ezt a 9. századi kereszténységet, láthatják a bezdédi tarsói lemezet a kiállításon, a keresztel, és láthatnak korai kereszteket is, sőt, a Szent István az első teremben, ott van egy külön olyan vitrin, ahol ezek a korai keresztek láthatók, ereklyetartó mellkeresztek, egyszerű mellkeresztek. Ezeket a kereszteket tulajdonképpen Magyarországon ugyanúgy, ahogy a Szentföldön, és ahogy tulajdonképpen mindenütt, főleg az ereklyetartó mellkereszteket már a keresztény hittel hozzák kapcsolatban.
1: Ezzel kapcsolatban lenne egy utolsó kérdésem még, hogy a szent jobb, amit körmeneten körbevisznek, valóban az ő keze, és ezt honnan tudjuk?
0: Hisszük. Keresztények vagyunk, hisszük. Nyilvánvaló, Szent Istvánnak az erekjeit az egyház elfogadja és hitelesnek fogadja el. Erre nyilvánvalóan az erekjék vizsgálata kapcsán van a katolikus egyháznak egy rendje, amit kialakított, hogy mit fogad el hiteles erekjének és mit nem. Természetesen a modern tudományosság képes lenne arra, hogy genetikai mintákat vizsgáljon. Azonban Szent Istvánnak nincsenek más maradványai. Mihez hasonlítom ezeket a genetikai mintákat? A megmaradt árpádházi uralkodói csontmaradványokhoz? Mennyiben kell, hogy azonosak legyenek ezek a genetikai minták, és különbözőek legyenek?
1: De hát, bocsánat, közbeszólok, de ugye volt erről szó, hogy a Székesfehérváron föltárt királysíroknak úgy össze vannak keverve a csontjai, hogy nagyon, hogy is mondjam neked, nagyon tudományos módszereket tudják megállapítani, hogy melyik királynak melyik csontja.
0: Nem is tudjuk feltétlenül megállapítani. Egy olyan királysírt ismerünk, amit el tudunk különíteni, pontosan, tehát hogy a vászcsontokat is el tudjuk különíteni, illetve ismerünk egy Szent László erekjét, amit szintén vizsgáltak. Ez az egyház joga és feladata eldönteni, hogy milyen új tudományos vizsgálatokat enged be, és enged ennek vizsgálatába. Én azt gondolom, hogy a hitnek és a tudománynak megvan a maga szerepe, nem kellene a kettőt mindig és mindenáron feltétlenül ütköztetni, és összekapcsolni, vagy egymástól elvonni. Én továbbra is azt mondom, hogy a Szent Jobbat hisszük, hogy az Istváné.
1: Ehhez még egy mondatot hagyfűzek, docens úr. A szűzanyának felajánlotta országunkat Szent István király, és ez a nemes cselekedete ma is hatással van ránk, hisz a szűzanya országában élünk. Tisztelt hallgatóink! Köszönöm dr. Langó Péter docens úrnak, hogy mesélt számunkra ezekről az időkről, természetesen a teljesség igénye nélkül. Nagyon nagy téma, és azt hiszem kevés idő volt erre. Nagyon fontosnak tartottam, hogy megismerjük a kereszténység alakulását itt a Kárpát-medencében. Őseink a honfoglaló magyarok idején, ezek után megállapíthatom, hogy igen nehéz korszakot éltek akkor. Hála és dicsőség mindazok emlékére, akik ezt megteremtették számunkra, hogy megmaradhattunk, és a szűzanya oltalmában élhettünk ma is. Áldott legyen emlékük örökké. Tisztelt hallgatóink! A történelem kereke folyt tovább, és sorozatunk is fog folytatódni. A negyedik részben, a középkor és a török hódoltság idejében beszélgetünk a kereszténység alakulásáról a Magyar Királyságban. Köszönöm szíves figyelmüket, és még egyszer köszönöm docens úrnak, hogy beszélt hallgatóink számára erről a nehéz és számunkra nagyon fontos időkről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Évezredes örökségünk. Kereszténység a Kárpát-medencében. Borsovszky Tibor műsorát hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Augusztus 17-én hosszantartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőinek Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a Cisztercita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vácharttyán moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki érettem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt. Ez az ige a megtérésem kezdetén érintette meg nagyon a szívemet, amikor válaszút előtt álltam. 40 évig világi életet éltem, és ezzel az igével valóban meghívott Isten arra, hogy fordítsak hátat minden előző életemnek, és próbáljam teljesen neki szentelni az életemet. Nagyon nehéz volt, mert sikeres voltam a világi életemben, elismert, jó háttérrel, jó kapcsolatokkal, gyakorlatilag mindenem megvolt. Nem voltam boldogtalan. Azt hiszem, hogy úgy éreztem magam, mint nagyon sok mostani ember, hogy köszöni szépen, jól megvan ő Isten nélkül is. És akkor ez az ige felborzolta az életemet. Mit jelent egyáltalán az, hogy megmenteni, meg elveszíteni, meg milyen élet? És bizony, amikor ebbe így mélyebben belegondoltam, rá kellett döbbenem, hogy van élet Isten nélkül, és van élet Istennel, és döntenem kell, hogy én most milyen életet akarok. És akkor azt gondoltam, hogy ha van Isten, akkor bizonyosan jobb vele. És igen, meghozni a döntést, hogy elengedem a világi életemet, és Istennel egy másik féle életet kezdek, nagyon nehéz volt, egy gyönyörű, csodálatos,

0: Vince Angéla hitoktató gondolatait hallották.
1: Hírpercek.
2: Budapestre érkezik a pap, aki a technó nyelvén hirdeti a reményt. Több száz programra várja az érdeklődőket a debreceni virágkarnevál. Leó pápa a közöny leküzdésére és a hit megújítására hívja a szerzetes nővéreket. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Ijés Borbála és Sebestyén Eszter, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Budapestre érkezik Padre Guy Serma, a pap, aki a technó nyelvén hirdeti a reményt, adja hírül a vasárnap.hu. A portugál lelkipásztor 1999-es pappá szentelése óta a Brágai Főegyházmegye szolgálatában áll. Katonai tábori lelkészként Koszovót és Afganisztánt is bejárta. A zene számára nem a papi hivatás helyett, hanem annak részeként vált fontossá. Szerinte közösséget teremthet, reményt adhat és olyanokat is megszólíthat, akik talán templomba se lépnének be. Evangelizációs lehetőséget lát a DJ pult mögött. Fellépésein vallási témák, bibliai üzenetek, egyházi énekek és pápai beszédrészletek is rendre megjelennek. Az elektronikus zene nyelvezetét használja fel a fiatalok, főleg a Z generáció elérésére, a keresztény üzenet átadására. Augusztus 20-án pedig a Budapest Parkban is megmutatja, hogyan fér meg a hit és a techno egymás mellett. Augusztus 18-a és 23-a között rendezik meg az 57. debreceni virágkarnevált, ahol mintegy 350 program várja a látogatókat, közli az MTI. A kínálatban ingyenes nagykoncertek, táncbemutatók, gyermek- és sörfesztivál, növényexpó, valamint látványos éjszakai kerékpározás is helyt kap. A rendezvény főnapján, augusztus 20-án 12 virágkocsi gurul végig a karnevál útvonalán, a kompozíciókat pedig 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kíséri. A részben elektromos vázakon guruló alkotásokhoz több százezer hazai és külföldi virágot használnak fel. A menetben látható lesz a Szent Korona és Debrecen címerének mása, valamint Debrecen és Nagyvárad közös virágkocsia is, mely a két testvérváros szoros kapcsolatát jelképezi. Amint egy 6 évtizedes múltra visszatekintő karnevál, már a város fontos szimbólumává vált. 14. Leó pápa az amerikai női szerzetes elöljárók konferenciájának 70. alkalmából küldött videóüzenetében a közösségek közötti egységre és együttműködésre buzdít, írja a Vatikáni Rádió. A pápa háláját fejezte ki a különböző intézmények hozzájárulásáért az evangelizációhoz, a neveléshez és a szegények gondozásához. A közgyűlés témájáról sok karizma, egy lélek, egy elhívás, elmélkedve arra buzdította a jelenlévőket, hogy tartsák szem előtt közösségük karizmáját. Hangsúlyozta, a Krisztusra összpontosító élet tanúságtétele segíthet szembenézni a közöny és a tehetetlenség globalizációjával, Krisztus szeretetének és irgalmának orvossága révén. Kiemelte a fiatalokban rejlő reményt is. Ma is sokan éreznek éhséget Isten iránt. Arra kérte a szerzetes nővéreket, hogy segítsék a fiatalokat meghallani Isten hívását és bátran válaszolni rá. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 19-én szerdán. Sebestyén Eszter és Ijés Borbála szerkesztőtársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az előesti dicséretet Szent István király főünnepéről imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Azt mondom, sőt, figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiúságokon jártatják az eszüket. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattatok, és megtanultátok, hogy Jézusban van az igazság.

Forduljunk nyitott szívvel mennyei atyánkhoz, akihez Szent István király vezette el népünket és zengjük.

0: Könyörögjünk, Istenünk, te Szent István királyt itt a földön, országunk koronájával ékesítetted, és szentjeid közé emelted. Add kérünk, hogy aki a keresztény vallás terjesztője volt hazánkban, legyen egyházad védelmezője a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keletségben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A történetírás valóban az idők tanúja, az igazság fénye, az emlékezet élete, az élet tanító mestere, a múlt idők hírnöke. Marcus Tullius Cicerótól idézve egy gondolatot köszöntöm Önök.

0: Doktor bűnös és nagyon gyenge, de az Isten segítsége által a maga egészében a krisztusi tanítás üdvösségszerző erejét képviseli, belső erői mindig olyan megújulást tudnak hozni, amely egyedül Istenre épít.
1: A püspökség híreiből válogatok, amely arról tudósított július végén, hogy a katolikus tábori püspök mutatott be Szent Misét a szociális otthonok zarándoklatán a Mátraverbés Szent Kuti Nemzeti Kegyhelyen a Porciunkula búcsú alkalmából.

0: 2022-t idézzük, államalapító Szent István királyunk ünnepén augusztus 20-án a budapesti Szent István Bazilikában bemutatott ünnepi szentmisén a homiliát Berta Tibor püspök Magyarország katonai ordináriusa mondta. Ezt idézzük műsorunk első részében.
1: Az emberiségnek, a népeknek, államoknak és intézményeiknek, de az egyháznak is megvolt a gyermekkora, amikor úgy teremtettek kapcsolatot, úgy gondolkodtak, úgy formáltak ítéletet, mint egy gyermek. A felnőtt ember optimális esetben nem szégyelli magát a gyerekkoráért, ugyanakkor józanul megállapítja, hogy felnőttként máshogy gondolkodik és viselkedik. Mindennek megvan, ahogy a Prédikátor könyve mondja, a maga ideje, születésnek és halálnak, vetésnek, aratásnak, lebontásnak, építésnek, sírásnak, nevetésnek, hallgatásnak, szólásnak, szeretetnek, gyűlölködésnek, háborúnak, békének. Szent István korában másnak másképp és máshogy volt itt az ideje. A keresztény spiritualitás odafigyel az idők jeleire és tanul belőlük. Így voltak olyan elemei, amelyek idejüket múlták, és vannak folyamatosan megújuló részei, amelyeket a helyes valóságlátás és valóságértékelés tud érvényre juttatni a lélek segítség által. Nem elég útra kelni, az úton menni kell egyedül is elsőnek, elől indulni kell. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell, s csak az hívjon magával, aki vezetni mer. Első királyunk merte vállalni az elindulás hatalmas felelősségét, és alkalmasnak bizonyult a vezetésre. A középkor kutatók legtöbbje megegyezik abban, hogy a legnagyobb államférfi volt történelmünk folyamán. Olyan uralkodó, aki az irányítás tudományát számos kihívás mellett meg tudta valósítani, amelynek az is része volt, hogy határozottan tovább építette apja Géza nagyfejedelem állam és egyház szervezést elindító munkáját. István rendkívül módon fajsúlyos, számos egyéni meglátással bíró egyéniség volt, erőskezű, hova tovább vaskezű hadvezér, aki az ország belső nyugalmát és külső békéjét egyaránt meg tudta valósítani. Több mint két évtizedes, viszonylagos nyugalomban való kormányzása, amely előtt ugyanakkor szorgalmazta a várépítést, nagyban segítette azt a fejlődést, melyet a későbbi viharok bár megtépáztak, de lerombolni nem tudtak. Uralkodása alatt egy sereg erélyes és emberpróbáló döntésre kényszerült, amelyek ma is indulatos vitákat képesek kiváltani. Tárpátházi szentek különös sajátossága, ugyanakkor az érzékeny lelkiismeret, így talán István királyról is kijelenthető, amit Szent László király fogalmaz meg a Montecassinói apáthoz írt levelében. Jó lehet, bűnös vagyok, mert a földi méltóság teendőit nem lehet előmozdítani súlyos vétkek nélkül. Szent István egyik főműve a magyarság keresztény hitre való áttérítése, amely bár mai szemmel vállalhatatlan és kíméletlen elemeket is mutatott, de arról sem szabad megfeledkezni, hogy a magyarság már a vándorlás éveiben is ismerte a kereszténységet, a letelepedés utáni hittérítés pedig nagyban támaszkodott a Kárpát-medence keresztény hagyományaira, de a bizánci előzményekre is. Nem volt kisebb feladat a vándorló nép helyhez kötése sem, a magyar törzsek sajátságos szövetségének

alakítása, amely biztosította a belső rendet és a határok védelmét. Életmentő felismerés volt, hogy a magyarság akkor maradhat meg, ha nyitunk a nyugati gondolkodás és kultúra felé, amelyből ugyanakkor nem alárendelt függés, hanem egy önálló állam jött létre. Talán az sem túlzás kijelenteni, hogy nagy fejedelmi időszakával együtt a mintegy 41 éven át tartó uralkodás emberfeletti feladat volt. 1038-ban bekövetkezett halálakor egy teljesen kész megyerendszert, írásos törvényeken nyugvó, nyugat-európai típusú államot, a pápa és számos uralkodó által elismert önálló keresztény királyságot hagyott hátra, és bár ezután nagyon nehéz évtizedek következtek, amit létrehozott, kiállta az idő próbáját. Az, hogy mi itt mindnyájan magyarul beszélhetünk, és hogy egy több mint 1000 éve tartó államiságot ünneplünk, az neki köszönhető, akit elsőként a világi uralkodók közül éppen államszervező tevékenysége miatt avattak szenté. Első királyunk olyan példakép tud lenni, akit nem kell eszményíteni. Műveinek máigható eredményei mindennél beszédesebben mutatják nagy formátumú alakját. Szent István előrelátó, vagy még inkább mélyrelátó államférfi volt, amely Istenbe vetett hitéből fakadt. Ez a hit, az átimádkozott éjszakák hite, legendái elbeszélik, hogy sokszor imádkozott éjszaka, a Szentírás nem csak olvasó, hanem radikálisan tettekre váltó hit volt. Ugyanakkor a megváltásra szoruló ember hite is, amely tudatában volt gyöngeségének és azoknak a kísértéseknek is, amelyek a Teremtés könyvének engedetlenségétől kezdve azt sugallják, hogy Istent feleslegesként, de legalábbis másodrangúként, sőt zavaró tényezőként tekintse az ember, és háttérbe szorítsa azon dolgok mögé, amelyek éppen sürgetően fontosnak mutatkoznak egy-egy adott élethelyzetben. Szent István király uralkodói cselekedeteit megelőzte egy sajátságos elvonulás az imádságba, amelyből kialakult egy belső összeszedettség, mely ellen tudott állni minden kísértő torzításnak. Helyesen imádkozó ember volt, aki elfogadta Isten uralmát, ahogy imádkozzuk, jöjjön el a te országod. És annak hordozójává vált életmódjában, így sajátságosan jelenvalóvá tudta tenni Isten uralkodását és annak életet átformáló erejét. Az első évezred végén azzal az egyházzal fogott hozzá az országépítéshez, amely az evangélium tanítását tisztán akarta megőrizni. István király hitének tisztaságából fakadó valóságérzékkel vette tudomásul a kereszténység képviselőinek gyengeségeit, korának botrányos egyházi problémáit, amelyek azt a kísértést hordozták, hogy a magyarság ne maradjon a krisztusi úton, vagy hogy térjen vissza a pogánsághoz. De ő nem vetette el a kereszténységet. Különbséget tudott tenni a hit és a hitet hirdető Krisztus követése és a magukat Krisztus követőknek mondók között. Meg tudta látni azt az egyházat, mely tagjaiban bár sokszor bűnös és nagyon gyenge, de az Isten segítsége által a maga egészében a krisztusi tanítás üdvösségszerző erejét képviseli, belső erői mindig olyan megújulást tudnak hozni, amely egyedül Istenre épít.

a katolikus tábori püspökség híreiből szemlézek. Berta Tibor tábori püspök mutatta be a szociális otthonok zarándoklatának szentmiséjét a Mátra Verebé Szentkuti Nemzeti Kegyhelyen július végén a Porciunkula búcsú alkalmából. A katonai ordinárius a szentbeszédében többek között kiemelte. Idézem. Ezen a zarándoklaton azokért imádkozunk és adunk hálát a jóságos Istennek, akik megannyiszor saját életüket nem kímélve és sokszor háttérbe szorítva dolgoznak, hogy az elesetteken, időseken és betegeken segítsenek munkájuk és tevékenységük áldozatos hivatásában, amelyben, mint az isteni szeretett ölelő karja, átölelik gyönge és megfáradt embertársaikat, segítve terheiket vinni, reményt és támaszt nyújtva jobbá teszik a rájuk bízottak életét, amivel valójában azt mondják a gondviselő Isten nevében, nem vagyok egyedül, mert veled vagyok. Ezen a zarándoklaton azokért imádkozunk, akik a szociális otthonokban élnek, akik közül sokan nélkülözni kénytelenek szeretteik közelségét, akik megannyi módon hordozzák megfáradt és törékeny testükben az emberi személy egyediségét és méltóságát. Ezen a napon, utalva a Biblia első könyvére, ahol azt olvashatjuk, hogy Isten a maga képére teremtette az embert, különös módon is rá kell irányítanunk figyelmüket az emberi élet végtelen értékére, mert minden egyes ember, Istenre képes ember, minden ember hordoz valamit az isteniből és a fönségesből. Különösképpen akkor lesz ez leginkább nyilvánvalóvá, amikor a könnyek áztatta és szenvedésekkel teli emberi arcokon megpillantja valaki Krisztus Jézus vonásait, és ezeken keresztül meglátja a mennyei atya arcát, ahogy azt Urunk mondta Fülöp apostolnak, aki engem látott, az atyát is látta, fogalmazott Berta Tibor. A továbbiakban 14. Leó pápát idézte a katonai ordinárius. Mindannyian tudjuk, hogy az emberi életet a megszületésünktől fogva végig kíséri a törékenység, amely az életkor előre haladtával egyre nagyobb súllyal nehezedik rá az emberre. Ne szégyeljük ezt a felszínre kerülő törékenységet. Minden embernek, legyen hívő vagy nem hívő, valamiféleképpen szembe kell néznie élete keresztjével, léte korlátaival és nehézségeivel, melyek megannyiszor kemény realitássá tudnak válni az életben, ugyanakkor kiismeretetlen titokká mélyülnek. Az emberi törékenység, elesettség, a szenvedés nagy titok, amelyet már oly sokan boncolgattak. Keresték, miért van a rengeteg fájdalom, gyötrem, egy szóval kereszt a világon. Az okokat kereső ember volt úgy, hogy talált megoldásra vezető nyomokat, amelyeket sokszor a reménygyógyszerének gondolt, de aztán a nyomok elfogytak, a vélt orvosság elégtelennek bizonyult, a szenvedés sötétsége sötétebb lett. Nehéz értelemmel elfogadni, miért a szenvedés, de még nehezebb a fájdalmak által előtörő emberi érzésekben meglátni és belátni, hogy maga az Isten is a gyöngeséget, a szenvedést és a halált választotta, hogy az élet reményét adja meg mindazoknak, akik nehézségekben belévetik bizalmukat. Berta Tibor későbbiekben kiemelte. Az életben az embernek nem egyszer komolyan szembe kell nézni a szenvedéssel. Van, hogy mások fájdalmában osztozva, van, hogy saját szenvedéseinek megoszthatatlanságában. A keresztút kínjainak elfogadása sohasem könnyű, ezért újra és újra kérnünk kell a megfeszített kegyelmét, hogy tegye fogékonnyá szívünket a szenvedés meglátására és elfogadására, másokban, magunkban is. Talán nem tudjuk, mit kérünk, de beláthatjuk, hogy kérnünk kell. Mert Krisztus ügyének valódi tanúságtevője az tud lenni, aki az élet megváltásra szorultságát a megváltóhoz elvezeti. Talán sokszor a szenvedés nagy kérdéseire nem tudunk választ adni, bárhogy igyekszünk is, de egyet tudunk, tudhatunk, Krisztus keresztjét mindig és mindenütt megmutatni a világnak. A szenvedés, a mindennapi kereszthordozás, a betegségek, a szorongó félelmek, a küzdelmes időskor megannyi tehertétele olyan, mint a sötét erdő, mint a zsákutcákkal szövevényes labirintus, mint a háborgó tenger, amelyből nincs emberi kiút. Egyetlen válasz van rá, Krisztus keresztjének fénye, amely a legsötétebb erdőből is kiutat mutat, Krisztus keresztje a megmentő szeretet, Ariadné fonala, mely megszabadít a labirintus őrületbe kergető próbálkozásaiból. Krisztus keresztjének fénye az a világító torony, amely a háborgó tengerrel való viaskodásban is reményt helyezi az emberi szív közepébe.
A szenvedés titka Krisztus keresztjében nem megoldást talál, hanem kiutat. A szenvedés titka Isten titka marad, de ez a kiút az, ami az életünkben a hitben Istenhez méltóvá tudja tenni. Legyen vezetőnk ebben a boldogságos Szűz Mária, aki mindig biztos remény és vigasztalás Isten zarándok népe számára, fogalmazott Berta Tibor tábori püspök a Szociális Otthonok Zarándoklatának szentmisén a Mátra Verebély Szentkuri Nemzeti Kegyhelyen július végén a Porciunkula búcsú alkalmából. Az ott elmondott szentbeszédéből idéztem. További részletek, valamint további hírek a tábori püspökség életéből a püspökség honlapján olvashatóak, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Ajánlom szíves figyelmükbe!

Köszönöm a figyelmüket, az Interarma Caritas 15. évfolyamának 627. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek itt a Mária Rádióban. De visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották további. Szép napot kívánok. Ferenc pápától idézek. A szív arra is képes, hogy egységet és összhangot teremtsen személyes élettörténetünkben, mely ezer darabra törtnek tűnik, de ahol minden értelmet nyerhet. Ezt fejezi ki az evangélium Mária tekintetével, aki a szívével nézett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Hírpercek.
1: Több száz programmal várja az érdeklődőket a debreceni virágkarnevál. Megújult a doroszlói Szent Kút Mária szobra. Változatos programokkal várja a látogatókat a Veszprémi Főegyházmegye augusztus 20-án. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Ijés Borbála és Sebestyén Eszter, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Augusztus 18-a és 23-a között rendezik meg az 57. debreceni virágkarnevált, ahol mintegy 350 program várja a látogatókat, közli az MTI. A kínálatban ingyenes nagykoncertek, táncbemutatók, gyermek- és sörfesztivál, növényexpó, valamint látványos éjszakai kerékpározás is helyet kap. A rendezvény főnapján, augusztus 20-án 12 virágkocsi vonul végig a karnevál útvonalán, a kompozíciókat pedig 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kíséri. A részben elektromos vázakon guruló alkotásokhoz több százezer hazai és külföldi virágot használnak fel. A menetben látható lesz a Szent Korona és Debrecen címerének mása, valamint Debrecen és Nagyvárad közös virágkocsija is, mely a két testvérváros szoros kapcsolatát jelképezi. A mintegy 6 évtizedes múltra visszatekintő karnevál mára a város fontos szimbólumává vált. Megújult a doroszlói Szent Kút Mária szobra, tudósít a Magyar Kurír. A magyarok nagyasszonya kőszobor több mint másfél évszázada a kegyhely egyik legfontosabb jelképe. Zarándokok nemzedékei álltak meg előtte imával, kéréssel és hálaadással. Idén azonban egy időre hiányzott a megszokott helyéről. A 165 éves kegyszobor első teljes körű restaurálására került sor. A szakemberek törekedtek arra, hogy a műalkotás eredeti megjelenéséhez és történeti hitelességéhez hű maradjon. Nagy gondot fektettek az eredeti színezés feltárására és visszaállítására is. A költségekhez sokan hozzájárultak kisebb-nagyobb adományokkal, így készülhetett el az új, a szobrot védő baldahin is. A felújított magyarok nagyasszonya szobrot augusztus 13-án helyezték vissza az eredeti helyére. Ünnepélyes megáldására pedig szeptember 8-án a 10 órakor kezdődő érseki szentmise végén kerül majd sor. Augusztus 20-a és 23-a között változatos programokkal várja az érdeklődőket a Veszprémi Főegyházmegye és a Várnegyed, írja a Magyar Kurír. A programsorozat az augusztus 20-án 10:30-kor kezdődő szentmisével veszi kezdetét, melyet Takács István érseki általános helynök mutat be a Szent Mihály Főszékes Egyházban. A következő napokban ingyenes nemzetközi kóruskoncert, múzeumi foglalkozás, történelmi Szent István túra is szerepel a kínálatban. Egyedülálló élmény várja az érdeklődőket a Szent György kápolnában is, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett. A különleges hangulatú helyszínen az ünnepi hétvége teljes ideje alatt Szent István király fiának a trónörökös Szent Imrének címzett intelmeibe hallgathatnak bele a látogatók. A részletes programmal kapcsolatban a Veszprémi Érsekség honlapján tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 19-én szerdán. Ijés Borbála és Sebestyén Eszter szerkesztőtársaim nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Istenhez kiáltunk nemzetünkért, hogy őrizzen meg bennünket. Hálát adunk azért, hogy megtartott. Imádságunk Szent Istvánhoz is szól. Szent István király, könyörög érettünk. Mert Szent Istváni mű, Szent István országa az, amiben ma is élünk. Mert Szent István évezredeket látott előre, és ugyanaz vezérelte őt, ami ma is a legfontosabb kérdésünk. Mert Szent István király tudta, hogy ha akarja, hogy megmaradjanak a magyarok, akkor kereszténynek kell lenniük. Azt is mondhatta volna, hogy keresztény Magyarországot akarok, mert csak annak van jövője. Isten a hazánkat nem teremtette késznek, hanem ahol most élünk, azt Isten adta nekünk. Ezt a hazát átadta a magyaroknak a Jóisten. Átadta, hogy szorgalmunkkal meghódítsuk ezt a földet. És amikor lázasan dolgozunk, akkor isteni megbizatást teljesítünk. Csak ne vigyük túlzásba, amikor a földiek érdekében elfeledkezünk az örökkévalókról. Mert a földi haza átmenet. Nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. A föld nem a végső cél. Mit használ az embernek, ha egész világot megnyeri, és lelke pedig kárát vallja? Szeretjük Magyarországot, mert Isten ezt a földet jelölte ki számunkra, hogy utunk legyen az égi hazába. És ha Isten ezt jelölte ki számunkra életül, Szent István megalkotta azt a keretet, azt az államot a kereszténység alapjain, ami minden vihar ellenére megtartott bennünket, megtartotta a nemzetünk tagjait, a nemzetrészeket még akkor is, ha azok más országokba lesztek elszakítva. És Szent István nekünk mindannyiunknak ünnepe, még azoknak is, akik Szent István királyságában nőttek fel nemzetekké. Szent István örökösei vagyunk. És ha nem akarjuk, hogy a harmadik évezred viharai elsöpörjék országunkat, akkor nem szabad változtatni apáink hitén. Nem szabad eltékozolnunk ezt az örökséget, mert akkor nem marad semmink. Építenünk kell Isten országát a hazánkban. És azt, hogy szeretjük hazánkat, azt mutassuk meg országalapító Szent Királyunk ünnepén augusztus 20-án, hogy ott vagyunk mindannyian a bazilikánál. Szent István király, könyörög érettünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl. Nemzeti ünnepünk előestjén megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszönjük kedves minnyájukat a Kassai Főegyházmegye Makránci Szent István király filiális templomból, amelynek főoltárában Erdő Péter bíboros úr ajándékaként hálatát szívvel őrizzük az első Szent Magyar család, Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre, valamint az első és az utolsó apostoli király, Szent István és Boldog IV. Károly csont erekéjét. Emlékezve Szent II. János Pál pápa szavaira, ne felejtsétek, történelmetek a Kárpát-medencében egy szent királlyal, sőt, egy szent családdal kezdődik.
0: Kedves testvéreim, Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fényességét fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szent István királyunk ünnepének előestéjén idézzük emlékezetünkbe az Úr Jézus szavait. Aki hallgatja szavamat és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Szakadt az ápor, ömlött az ár, sűvített a szél, és nekizódult a háznak, de az nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja. Kérjük Urunkat, Istenünket, hogy Szent István király közbenjárására áldja meg népünket és nemzetünket.
1: Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jó életében éljen és boldoguljon.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Áld meg, Urunk, népünk vezetőit, hogy eredményesen tevékenykedjenek népünk és nemzetünk lelki, szellemi és gazdagsági felvirágoztatásán.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Áld meg, Urunk, gyermekeinket és ifjúságunkat a reményteli jövőn dologát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Tarts távol, Urunk, hazánktól a természeti csapásokat, segíts mindenkit emberhez méltó életre, és bárhol is éljünk a világon, hitünket, anyanyelvünket és nemzeti önazonosságunkat hűségesen megéljük, és azt példáadóan tovább is adjuk nemzedékről nemzedékre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Kéréseinket támasszuk alá azzal az imával, amelyre az Úr Jézus parancsára áldott jó édesanyáink és nagymamáink tanítottak bennünket imádkozni.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,

0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Az Úr lelkének segítségül hívásával győzzük le önmagunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Ha vétettünk, kérjünk bocsánatot. Ha minket bántottak meg, bocsássunk meg. Engesztelődjünk ki szívből egymással.
1: Legyen békesség!

0: irgalmas Istenünk, mennyei jó atyánk, a mélységből kiáltunk hozzád, ahová a bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet könyvébe írt örök törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon, és éltessen bennünket.
1: Áld meg, Urunk, családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy örömmel mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szívjóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuknak az imádság és a béke példaképei legyenek.
0: Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben éljünk.
1: Adj erőt, hogy ellen tudjunk mondani a sátánnak. Segíts minket legyőzni önmagunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez minket, másokat és teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, de az igazak igazára és szeretetére épül.
0: Boldog asszony anyánk, az örök igének szülő anyja, Mária, jó anyánk, Szent István királyunk oltalmadba ajánlotta népünket és nemzetünket. Járj közben értünk Szent Fiadnál, könyörög érettünk, hogy mindig örömmel tegyük meg azt, amit Fiad mond nekünk.
2: Urunk és Istenünk, ragyogtass ránk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
3: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl. Történelmünk folyamán egyetlen nemzedék sem volt mentes a harctól, mi sem. Miért is lennénk kivételek? Nekünk is meg kell harcolni a harcot az igazi szabadságért, az életért, a házasságért, a családért, az iskoláért, a kultúráért, az anyanyelvért, az Istenért, a családért és a nemzetért. Vagyis mindazért, ami szülőföldünket és életünket keresztényé teszi. Nem véletlenül fogalmazott Isten szolgája Robert Schuman, az Európai Unió egyik alapító atya. Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz többi Európa. Nemzeti és keresztény önazonosságunkat, valamint lelki egységünk erősödését segítse az Anya Szent Egyház áldása.
4: Az Úr legyen veletek!
2: És a felelkedben!
4: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
4: Mondjunk áldást az Úrnak.
2: Istennek legyen!
5: Mária Rádió.
6: Napsugaras tornyok. Bodó Péter művészettörténésszel beszélgetünk a 20. század első felének templom építészetéről.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat itt a Mária Rádión. Most következő műsorunk a Napsugaras tornyok dr. Bodó Péter művészettörténésszel. A korábbi adásokban mind katolikus templomok kerültek terítékre. Milyen protestáns templomok épültek ebben a korszakban?
1: Köszöntöm szépen ismét a kedves hallgatókat. Valóban folytatnám a sort. Az előző részben, egy hónappal ezelőtt a veszprémi feltámadt üdvözítő templomnál hagytuk abba, ami egy centrális elrendezésű templom volt, és így a protestáns templomokat is a centrális elrendezésű épületekkel kezdeném. Ezek közül az első a szolnoki református templom, amit bizonyos Stélo Otto tervezett. Egy picikét a legelején elmondott időhatárokhoz képest korábbi, ugye 1896 és 1914 közötti templomokat ismertetnék alapvetően. Ez egy picit korábbi, 1893-94 között épült, de annyira jellegzetes, hogy muszáj, úgy éreztem, hogy ezt erről szó neki adni. Ugyanis ez egy ötszögű templom, ami eléggé meglepő. Ugye a katolikus templomoknál a centrális elrendezésűek, azok általában nyolcszög alaprajzúak, vagy kör alaprajzúak, még általánosabb. Az ötszög az igazából ismeretlen a katolikus hagyományban. A reformátusoknál viszont kézenfekvő a felekezeti különbségek miatt. Amíg ugyanis a katolikus liturgia megköveteli, hogy a templom egyik végében legyen a szentély és az oltár, addig a reformátusoknál nincs ilyen. A reformátusok szerint a legfontosabb az istentisztelet során az ige hirdetés, illetve az úrvacsora. Ez a két szentség, ez az úrvacsora szentségét is ugye az oltár, vagy az úrasztalához járulva veszik, és egy ilyen kör alaprajzú, vagy illetve centrális alaprajzú épületben az úrasztalát azt középre tehetik, és akkor mindenki egy körbe tudják tulajdonképpen állni. Az építészek így a 19. század, Magyarországon legalábbis a 19. század végén kezdték alkalmazni ezt a lehetőséget. Egyébként német területeken már korábban 17.-18. században is vannak ilyen emlékek, amik az újonnan emelt református templom céljára emelt épületeknél már direkt úgy építették, hogy az új fajta liturgiát lehessen benne végezni. Mert az a legelső protestáns templomok, ugye általában katolikus templomok voltak, amiket a hívek átvettek, és akkor az annak nem építették át. Viszont amiket újonnan építettek, azoknál már nem volt meg ez a megkötöttség, akármilyen lehetett. És így gondolta ezt a német példák alapján Stélo Otto, hogy egy ötszögű templomot tervez. Egyébként nem is ez a legelső az országban, hanem a szegedi kakasos templom Sülek Frigyestől, csak ez még a 1880-as évek, és az már még sokkal korábbi, mint az én időhatárom. Annyira nem akartam visszaugrani az időben, de amúgy az első olyan protestáns templom Magyarországon, ami ilyen szokatlan alaprajzú, csak háromszög alaprajzú. A Stélo Otto szolnoki templom már ötszög alakú, és ahogy látjuk a képen, tégla burkolja kívülről, ugye, ahogyan a protestantizmus is német területekről érkezett, az építészeti stílus is onnan származik. Korábban is talán említettem már, hogy Észak-Németországban igazán ott nagyon nagy hagyománya van a tégla burkolatú épületeknek, és és onnan, onnan származik a Magyarországon téglagótikának nevezett stílus. Tulajdonképpen ez is az, a szolnoki református templom annyiban szorul kiegészítés, hogy ebben azért reneszánsz szégyek is vannak, ami, hogyha így szemből nézzük a templomot, akkor a felső záródásában látszódik, ilyen lépcsőzetesen záródik az oromzat, amilyen tipikusan észak-németországi reneszánsz fogás, de ezen kívül a többi eleme az inkább gótikus, csúcsíves ablakok vannak a bejárat fölött, van egy rózsaablak is tulajdonképpen, bár mérművek nincsenek benne, csak illetve van a két oldalán, a bejárat két oldalán két kisebb lépcsőházi torony is, amik hát körülapró rajzú tornyok, és ennek következtében a sisakjuk pedig egy hegyes gúla. Tehát így a gótika ezekben az égbetörő formákban is megjelenik.
0: Ennek a lépcsőzetességnek van valami szimbolikája?
1: Hát pontosan nem tudom, legalábbis most nem rémlik, de nagyon nagy hagyománya van észak-német kikötővárosokban, Lübeckben, Brémában, tele vannak ilyennel a tengerpartok, úgyhogy innen származik. Nagyon látványos, de Magyarországon kevés, viszonylag kevés az ilyen motívum, és ezért, ha ilyet lát az ember, akkor úgy megörül, mert ez tényleg annyira jellegzetes, be lehet azonosítani, hogy honnan származik a motívum. Kevés ilyen van. Általában, ha szeretnénk megtudni, hogy egy-egy építész vajon honnan inspirálódott, akkor sokkal messzebb, sokkal hosszabb kutatást igényel, hogy milyen utazásokat tett, ahol láthatott épületeket, amelyeknek tetszettek neki. Ez hosszú-hosszú kutatást igényel. Szerencsére ezek a lépcsőzetes oromzatok, ezek elég jól. Nyilván ezekből is sok van Észak-Németországban, de legalább így a tájegységet leszűkítjük. Egy viszonylag kisméretű templomról van egyébként szó Szolnokon. Ez a torony, ami a lépcsőzetes záródás fölött van, ez is csak 28 méter, de van két kisebb tornya, a két említett lépcsőházi torony, azok 19 méteresek. A belső térről már általánosságban szóltam. Középen van tehát az úrasztala, és látszódnak az ablakok is, így a belső térben, hogy ilyen csúcsíves hármas ablakok vannak az abszisokban, és az épület felsőbb részében pedig körablakok nyílnak.
0: Ezek is rózsaablakok?
1: Nem, ezek egyszerű körablakok, viszont színes üvegablakok vannak benne. Nem rotniksa színvonalú, és nem is figurális ábrázolások, tehát hogy nem emberi alakok vannak, csak növényi motívumok. Illetve ami még említésre méltó, ugye református templomokban hagyományosan viszonylag visszafogott a díszítés, ugye a felekezetnek a lényege és az egyszerűség, és emiatt a falak is fehérre meszeltek, és igazából nincsenek különösebb díszek. A maga tulajdonképpen a csillár, ami a mennyezetről lóg, vagy a kupoláról lóg le, ez talán még a legkülönlegesebb iparművészeti alkotása az épületen belül. És a következő templom pedig a Ceglédi Evangélikus templom, amit a választást egyébként az is indokolja, hogy ugyanaz a Stélo Otto tervezte, mint a szolnoki református templomot, csak egy kicsit később, 1896-ra készült el, ez tehát már belefér abba az idő intervallumba, amit meghatároztam. Egészen pontosan október 31-én adták át a reformáció emléknapján, ugye 1517. október 31-én függesztette ki Luther Márton a 95 pontból álló tételét a Wittenbergi vártemplom kapujára, ezt református gimnáziumban jártam egyébként Hódmezővásárhelyen, ezt megtanultam. Ez a ceglédi templom is

0: Hasonlít, hogy a Walt Disney főcímmel ott a Neue Schwanstein-i várkastélyt vették alapul, de amúgy tényleg hasonlít ez a magas köralaprajzú toronnyal a ceglédi evangélikus templom is ezekre a várszerűekre, és azért is nagyon találó egy ilyen várszerű épület, vagy várszerű stílus az evangélikus templomoknál, mert az evangélikus köszöntési forma az erős vár a mi Istenünk. Kint van mindegyik épületnek a kapuján, és ez adja magát tulajdonképpen, hogy akkor tényleg egy, ne csak szavakban, hanem az építészet nyelvén is kifejezik ezt az erős várat.
1: Ja, hogy akkor erőt sugár az a templom is maga.
0: Így van. Tehát, hogy egy erőd is a templom. Valóban a középső tornya, a nagyon jellegzetes a templomnak. Van két kisebb oldaltornya, és amit a lépcsőházak fölött található, ugye a karzatra visznek fel a lépcsőházak, illetve tehát ahogy a katolikus templomoknál is vannak bizonyos bevett szokások, amiket a korábbi részében mondtam, hogy a bejárat fölött például rózsablak van, az itt is megtalálható, bár nincsenek olyan nagyon szép kőrácsok benne, de a forma, illetve a szándék az egyértelmű, illetve van egy háromszög aromzattal zárt kapuzata is a főbejáratnak, illetve egy csúcsíves, tehát egy neogótikus templomról van szó, és a viszonylag könnyed falak, magasba törő formák, és ehhez a klasszikusan társulnak a támpillérek is, amik itt szintén láthatóak a főhomlokzat sarkait erősítő kétszintes támpillérek. Ha pedig bemegyünk, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon szép népies motívumokat alkalmaztak a karzaton. A bejárat fölött van karzat, és hát ugye a századfordulón vagyunk, 1896-ban, amikor már a terítéken van az építészek között, hogy hogyan lehet magyarossá tenni egy épületet. Ugye a honfoglalás ezredik évfordulóját ünnepeljük, végre újra nagy régi fényében ragyog Magyarország, ugye az Európa egyik nagyhatalma, és hogy akkor újra ezt építészetek is valahogy érdemes lenne kifejezni a magyarságunkat, és sokan így gondolták, hogy az igazi a magyar zamatot, a magyar jellegzetességeket a nép őrizte meg, és ezért olyan formákat alkalmaztak a középületeken is, amiket az egyszerű emberek a falvaikban, a házaikon. Amiket itt a ceglédi karzaton látunk, ezek általában jellegzetesen Erdélyben vannak hasonló, hát úgy nevezzük ezeket hogy lombfűrészelt díszek, egy ilyen nagyon vékony lombfűrészsel szokták ezeket kifaragni tulajdonképpen a fából, ezeket a díszeket, így ezt a melvédet, ami a karzat melvédjét, mint egy rács, tulajdonképpen nagyon sűrű rács alkotná, fából van természetesen, és akkor a fába faragták bele ezeket a motívumokat. Itt most éppen virág, ilyen tulipán formákat adnak ki, de sokszor ilyen szívecskéket, madárkákat, napocskát, hasonlót is szoktak lombfűrész technikával bele fűrészelni a különböző helyekre. Tehát így ezzel a magyar jellegzetessége, magyar zamatot akartak adni tulajdonképpen az épületnek Cegléden is. És az evangélikus templomokban szokott lenni, itt is úgy van, hogy egyetlen oltár van csak a szentélyben. Itt a reformátusokkal ellentétben az evangélikusoknál szintén a hosszanti elrendezés a preferálja.

0: elvárt, illetve az az elvárt, ugyanúgy az egy térből áll a maga a templomház, és annak a végében van egy általában félköríves alaprajzú apszis, vagy szentély, és ott áll egy oltár. A katolikusokhoz hasonlít ez az elrendezés tulajdonképpen, az viszont eltérés, hogy itt egy templomban csak egy oltár lehet. Illetve vannak ilyen praktikus, ugye a 19. század végén, 20. század elején már erre is odafigyeltek, hogy ne terelje el semmi az ige hirdetésről a figyelmet a híveknek, ezért szokta általában egy légterű lenni egy templom, hogy az oszlopok, amik az oldalhajókat tartanák, ugye azok hát kitakarnák egy részét, tehát hogy nem látnának rá rendesen a hívek az eseményekre, amik a szentélyben történnek.
1: Azt tudjuk, hogy az oltárt ő kikészítette, vagy szintén az erdélyi mesterek?
0: Hát bevallom őszintén, ezt most nem tudom, de stílusában egyébként ez ilyen klasszizáló, inkább ugye egy ilyen háromszögű timpanon zárja egy háromszögű záródás van az oltár építményen, illetve a két sarkán vannak, illetve a tetején is vannak szakszóval akrotériónok, pálma díszek tulajdonképpen, és maga az oltárkép, azt viszont tudom, hogy a Jézus ábrázolja a Getsemáné kertben, ugye általában ez szokott lenni az evangélikus templomok nagy részében ez az oltárkép témája. És ami még ennek a templomnak az érdekessége, az egy viszonylag újabb építménye, ugyanis 2015-ben szereztek be egy orgonát, korábban is volt orgona a templomban, viszont Németországba elmentek a ceglédi hívek, és olyan orgonákat mértek fel, amelyeken Johann Sebastian Bach játszott, és akkor azok alapján építették meg az orgonát, ami itt a ceglédi evangélikus templomban található, és messze fölről járnak emberek ide Ceglédre, hogy hallhassák ezt a hangszert. Érdemes tényleg meghallgatni élőben, eljönni Ceglédre. Nagyon nagy élmény.
1: Akkor olyan, mint a Bach játszana Cegléden is.
0: Így tulajdonképpen valószínűleg, legalábbis az infrastruktúra megvan hozzá, de azt hiszem, hogy vannak elég ügyes és tehetséges orgonisták, akik meg tudják úgy szólaltatni, ahogy kell. Úgyhogy érdemes eljönni Ceglédre.
1: És most egy kis zene után folytatjuk.

0: Folytatjuk műsorunkat. Budapesten milyen protestáns templomról beszéltünk, hogyha neogótikáról, illetve neoromán stílusról van szó?
1: A legismertebb protestáns templom szerintem a Szilágyi Dezső téren van, református templom, ugyanis ez a Dunaparton van egészen konkrétan. Valószínűleg minden budai oldalt ábrázoló fotón rajta van. Ugye pont szinte teljesen a Mátyás templom alatt található. Emiatt picit talán a Mátyás templom tornya el is veszi a figyelmet, tekintetet, de érdemes ugye a Duna partra is nézni. Nagyon különleges templom ez a templom is, és eléggé sokat foglalkoztam ezzel az épülettel, be kell valljam, ugyanis a már korábban említett Sándi Gyula, akivel sokat foglalkoztam, ő volt a művezetője. Magát a templomot egyébként Petsz Csamu tervezte, aki műegyetemi tanár volt, országosan elismert építész, és egyébként a Sándi Gyulának az egyik mestere. És mikor 1892-ben kiírták a tervpályázatot, akkor még Fazekas térnek hívták a Szilágyi Dezső teret a templomra, akkor együtt, ez az egész irodája tulajdonképpen Petsz Samunak ráállt erre a pályázatra, és akkor a Sándi rajzolt egy nagy részét a tervpályázati anyagnak is. És hát bizony leírta az visszaemlékezéseiben, hogy nem volt könnyű, ugyanis Petsz Csamú fejébe vette, hogy már korábban a szünet előtt említett szolnoki református templomhoz hasonlóan, ő is egy ötszög alaprajzú templomot fog tervezni. Ahogy azt már korábban is mondtam, a református templomoknál ez kézenfekvő, a liturgiához teljesen jól illik, és így tulajdonképpen praktikus egy ötszög alaprajzú templomot tervezni, csak hát ezeknek a megrajzolása az nem volt egyszerű. Sándi leírta, hogy a rövidüléseket viszonylag, sőt, nagyon nehéz volt megszerkeszteni, de nagyon szépen megcsinálták, és meg is nyerték a pályázatot, és hát maga az építkezése volt könnyű, ugyanis, ahogy említettem, a Dunaparton van, ami egy föltöltött terület, ugye a folyó hordaléka feltöltötte, és hát végeztek ugyan alapozási fúrásokat, hogy mennyire mélyre kell levinni az alapokat, hogy biztosan álljon, de hát még így is megtréfálta őket az alaptalaj. Tudták, hogy külön alapot kell ásni a toronynak és az épületnek, mert hogy ugye a torony sokkal magasabb, és máshogy süllyed, ugye a nagyobb nyomást fejt ki, mélyebb alapja is van. Azt tényleg jól meg is alapozták. A templomnak az alapját viszont alábecsülték, hogy mennyire fog süllyedni, és nagyon precízek akartak lenni. Azt tudták, hogy téglával fogják burkolni az épületet, és az volt a terv, hogy teljesen a fugák is szinkronban legyenek a templom és a torony között. Hogy tényleg úgy nézzen ki, mintha egyszer épült volna, mintha össze lenne nőve a két épület. És pontosan kiszámolták, hogy melyik mennyit fog süllyedni, a téglák is hogy tömörödnek, és hogy kell, hogy a fugák majd egy vonalba lekerüljenek. Milliméter pontosan. Megvoltak a számítások, csak a templom nem úgy süllyedt, ahogy kellett volna. És bizony nem jöttek össze a fugák, nem értek össze. Úgyhogy ez nagyon nagy szívfájdalma volt a Sándinak főleg. Úgyhogy gyorsan oda is terveztek egy ereszt csatornát a két épület rész találkozásához, hogy az illeszkedés hibáját elrejtsék, de amúgy, ha erre esetleg arra járnak, akkor nézzék meg, sajnos tényleg látszódik. De
0: ilyen a mai modern korban is sokszor előfordul az építőiparban, nemhogy még régen, amikor nem volt lézeres szintmérő és társai.
1: Hát igen, úgyhogy vannak ilyen kulisszatitkok, ráadásul azt még szintén azt is hozzáteszem. Maga az épület egyébként nagyon hasonlít a szolnoki templom, az alapra ezzel már mondtam, ugyanúgy tégla burkolja, és ezért beszélnék most kicsit inkább az érdekességekről, mert nagyon sok érdekesség van még a tetőről például, hogy azt is, hogy a kivitelezés során hogy akarták elcsalni az ácsok a szögelést. A Sándi Gyula, a művezető, egy nagyon precíz ember volt. És ezt a maximalizmust el is vártam mindenkitől, a kivitelezőktől is. És tudni kell, hogy ő a budai vár alatt lakott egy kicsivel, miután hazament a művezetésből, távcsővel, a saját ablakából nézte, hogy hogyan dolgoznak az ácsok. És észrevette, hogy van olyan, aki nem szögeli le a cserepeket úgy, ahogy az előírás szerint ki lett adva, hanem csak úgy minden ötödiket szögez le, mert hogy... Hát,
0: gyorsabban haladjon a munka.
1: Hát valószínűleg igen. De szóval a lényeg, hogy a Sándi másnap ez bizony fölrótta neki, hogy nincs az összes cserép le szögelve, és így valószínűleg az ács az köpnyel nem tudott, hogy ez honnan. Tudta, pedig akkor még nem voltak ilyen drónok, meg egyéb beépített.
0: Meg kamerák.
1: Igen, de a Sándi szeme mindent látott. Úgyhogy így aztán kijavították persze. És még olyan technikai újításokat is akartak a végbehez vinni, hogy a torony, amit egyébként szintén egy ilyen nagyon hegyes záródású sisak koronáz, a toronyra szélkakast akartak állítani, és hogy a szélkakas az forogjon is, ez volt a terv. És hogy úgy forogjon, hogy ne, így a csapágyas megoldás lett volna a legkézenfekvőbb, hogy a csapágyak között el tud forogni, csak hát ugye az esővíz az berozsdásította volna előbb-utóbb a csapágygolyókat, és emiatt akkor üveggolyókat terveztek, ami nem rozsdásodik be az üveg, de hát a technikai számítások itt se jöttek be teljesen, mert hát itt az anyaggal volt probléma, egyszerűen elmorzsolódott. Akkor egyszer csak arra ébredtek, hogy a szélkakas a torony tetején az meghajlott, mert hogy a szél nem tudott forogni, és a szél pedig elgörbítette, és akkor ugyan, nem tudom, fányfokos szögben, de úgy lógott lefele a szélkakas, úgyhogy hát kénytelenek voltak mégiscsak a klasszikus megoldásokhoz folyamodni.
0: A szélkakas nem bírta a szélterhelést.
1: Hát úgy tűnik, igen, igen. És amúgy, hogyha bemegyünk a templomba, akkor nagyon szép látvány fogad bennünket. Mostanában újították fel, azt hiszem talán 5 éve adták át, vagy lehet, hogy még 4-5 éve adták át. Ahogy a külsőt, ugye a belsőt is a tégla határozza meg, a boltívek élét tégla borítja, az ablakok fölött is tégla szemöldök van, illetve a kupola vagy a bordáit is, a mennyezet bordáit is tégla fedi. Itt viszont a boltmezők, tehát a csillagboltozat mezői viszont fehérre meszeltek, ahogy korábban is említettem, a református hagyományokhoz illeszkedve, és nagyon szép a csillár is, ami az úrasztala fölött látható. És nagyon praktikus egyébként abból a szempontból is ez az elrendezés, hogy a bejárattal pont szembe van a szószék, és ez az egyik, ugye az ötszögnek az egyik sarkán van, és így innen, ha beszél a lelkész, akkor tényleg minden irányba egyszerre terjed a hang. Nagyon praktikus a kialakítása az épületnek. Azt még nem mondtam a külsőjével kapcsolatban, hogy azok a bizonyos cserepek, amiket rosszul cserep nem szögeltek föl eredetileg, azok egy része a zsolnai gyárból, a pécsi zsolnai gyárból származik, és azokat is nagyon szépen felújították most az említett felújításkor.
0: Még milyen budapesti evangélikus templom szerepel a listádon?
1: A fasori evangélikus templommal szeretnék még foglalkozni, mert hogy ezt is a Pet Somu tervezte. Ugye ő egyébként evangélikus vallású is volt, és ez is kézenfekvő volt, és hasonlóan is néz ki egyébként, legalábbis stílusban, mint korábban említett Szilágyi Dezső téri, legalábbis abban az értelemben, hogy nagyon jellemző rá a tégla, bár nem teljesen tégla borítja a homlokzatot, mint a Szilágyi Dezső térinél, de azért is a meghatározó részeken a torony támpilléreit, illetve az ablakok szemöldökeit, illetve a párkányokat, az oromzatokat, ezeket mint tégla szegélyezi tulajdonképpen, és stílusban is hasonló, inkább neoromán a Szilágyi Dezső téri, és ennek egy sokkal nagyobb, tehát a korábbi épületeken nem láttunk sehol se egy ekkora hatalmas nagy rózsablakot, mint ami itt van, és ebben ráadásul egy rótmiksa ablakok vannak. Ugye eredetileg legalábbis rótmiksa ablakok voltak az épületben, sajnos azok a második világháborúban megsemmisültek. És egyébként ugye a maga a templom az a gimnáziummal együtt épült, ugye ez az egyik legjobb gimnáziumunk, legelitebb gimnázium, de a Neumann János, Wigner Jenő, ilyen hatalmas nagy koponyák tanultak itt, igazi szellemi központ volt, hihetetlen jó tanári karral. És akkor a gimnázium a fasor, a Telek utcafrontján van, és a templom az pedig a sarokra került tulajdonképpen, és ezt a sarki elhelyezkedést hangsúlyozza a torony is, a templom torony. Ennek csak egy tornya van, szemből állva a jobb oldalán, és ha pedig bemegyünk a templomba, akkor láthatjuk a középkori stílusokhoz tényleg nagyon szépen illeszkedő színes belsőt. Ugye ez most egy evangélikus templom, nem fehérek a falak, de díszítő festés van benne, geometrikus növényi díszek vannak. Az üveg, a szentély üvegablakain vannak figurális ábrázolások, illetve magáról az oltárképről külön meg kell emlékezni, mert hogy azt Benc úr Gyula tervezte, vagy illetve ő festette, 1913-ban készült el, tehát ez kicsit későbbi, maga a templom egyébként 1905-re készült el, az oltárkép 1913-ra került ide, és a napkeleti bölcseket ábrázolja, ahogyan a kis Jézus előtt hódolnak. Ez a viszonylag kisméretű templom, de nagyon szép színes kívül, belül. Ez lenne ebben a részben az utolsó templom, mivel foglalkozunk, és a következőekben pedig még folytatjuk majd a sort néhány protestáns templommal, és azután pedig stílust fogunk váltani, és a szecessziós, illetve a templomok jönnek sorra, és azután pedig korszakot is váltunk, majd a két világháború közötti templomokat is megnézzük. Úgyhogy maradjanak velünk, hallgassanak majd bennünket ezek után is.
0: Köszönjük szépen a sok információt! Kedves hallgatók, köszönjük megtisztelő figyelmüket! A Napsugaras Tornyok műsort hallhatták dr. Budó Péter művészettörténésszel, aki a 20. század elején templomokról mesélt nekünk. Köszönjük a figyelmet! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen!
2: Napsugaras Tornyok. Budó Péter művészettörténésszel beszélgettünk a 20. század első felének templomépítészetéről.

0: Hírpercek.
1: Megújult a doroszlói Szentkút Mária szobra. Változatos programokkal várja a látogatókat a Veszprémi Főegyházmegye augusztus 20-án. Több száz magára hagyott csecsemő vár segítségre, elindult a babasimogatók toborzása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Sebestyén Eszter és Ijés Borbála, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Megújult a doroszlói Szentkút Mária szobra, tudósít a Magyar Kurír. A magyarok nagyasszonya kőszobor több mint másfél évszázada a kegyhely egyik legfontosabb jelképe. Zarándokok nemzedékei álltak meg előtte imával, kéréssel és hálaadással. Idén azonban egy időre hiányzott a megszokott helyéről. A 165 éves kegyszobor első, teljes körű restaurálására került sor. A szakemberek törekedtek arra, hogy a műalkotás eredeti megjelenéséhez és történeti hitelességéhez hű maradjon. Nagy gondot fektettek az eredeti színezés feltárására és visszaállítására. A költségekhez sokan hozzájárultak kisebb-nagyobb adományokkal, így készülhetett el az új, a szobrot védő baldahin is. A felújított magyarok nagyasszonya szobrot augusztus 13-án helyezték vissza eredeti helyére, ünnepélyes megáldására szeptember 8-án, a 10 órakor kezdődő érseki szentmise végén kerül majd sor. Augusztus 20-a és 23-a között változatos programokkal várja az érdeklődőket a Veszprémi Főegyházmegye és a Várnegyed, írja a Magyar Kurír. A programsorozat az augusztus 20-án 10:30-kor kezdődő szentmisével veszi kezdetét, melyet Takács István érseki általános helynök mutat be a Szent Mihály Főszékes Egyházban. A következő napokban ingyenes nemzetközi kóruskoncert, múzeumi foglalkozás, történelmi Szent István túra is szerepel a kínálatban. Egyedülálló élmény várja az érdeklődőket a Szent György kápolnában is, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett. A különleges hangulatú helyszínen az ünnepi hétvége teljes ideje alatt Szent István király fiának, a trónörökös Szent Imrének címzett intelmeibe hallgathatnak bele a látogatók. A részletes programmal kapcsolatban a Veszprémi Érsekség honlapján tájékozódhatnak. Elindult az Érintők önkéntes babasimogató program, melynek célja, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül hagyott babák sem maradjanak hosszabb időre biztonságos emberi kapcsolódás nélkül. Mától nyílik meg az előjelentkezés azok számára, akik a szükséges kiválasztási folyamat és megfelelő higiéniai és pszichológiai felkészítés után vállalnák, hogy egy hozzájuk közeli kórházban rendszeresen töltenek időt a csecsemőkkel. Magyarországon jelenleg több száz egészséges baba tölti élete első időszakát kórházban a gyermekvédelmi férőhelyek hiánya miatt. Számukra az orvosi ellátás mellett a legfontosabb az emberi érintés lenne, amit az önkéntesek próbálnak pótolni. Az országos hálózat létrehozásához mintegy 4500 felkészített önkéntesre van szükség. Az érdeklődők nem a kórházakban közvetlenül, hanem az érintők csoportján keresztül jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 19-én szerdán. Sebestyén Eszter és Ijés Borbála szerkesztőtársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. A lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió gyálon az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! A gondviselés soha nem hagy cserben, mondta Vianney Szent János, az arszi plébános. Nem csak a templomban szolgált, szívén viselte a legszegényebbek sorsát is. Otthont alapított árva és nélkülöző kislányok számára, hittan tanított nekik, gondoskodott róluk. Sokszor úgy tűnt, hogy elfogy az élelem, nincs pénz a fenntartásra, emberi számítás szerint reménytelen volt a helyzet. Ő mégis rendíthetetlenül hitt benne. A gondviselés soha nem hagy cserben. És valóban, újra meg újra érkezett segítség. Mindig akadt valaki, akinek Isten megnyitotta a szívét. Ugyanezt a hitet örökítette ránk a Mária Rádió alapítója, Emanuele Ferrario is. Gyakran mondta, a Mária Rádió nem a pénzből él, hanem a gondviselésből. Ez a gondviselés azonban sokszor az emberek nagylelkűségén keresztül valósul meg. Hiszünk a gondviselésben, Isten pedig sokszor az emberek nyitott szívén keresztül gondoskodik. Lehet, hogy most éppen az ön nagylelkűsége lesz az az eszköz, amely által valaki holnap meghallhatja az evangélium vigasztaló üzenetét. Köszönjük, hogy adományával is támogatja a Mária Rádió szolgálatát, és velünk együtt a gondviselés munkatársa lesz.
5: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

Augusztus 17-én hosszantartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőinek Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a Cisztercita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vácharttyán moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki.

0: Rádió.
1: Kedves testvérek, kérjük kapcsolódjanak be az Esztergomi Szent Anna templom közösségének ima órájába. A nyári szünidő a szabadság ideje az emberek életében, a pihenés, a kikapcsolódás, a feltöltődés időszaka. Jó, ha ez a pihenés aktív, vagyis olyan dolgokkal is tudunk foglalkozni, amiben évközben hiányt szenvedünk. Mindenképpen hasznos és fontos, ha a lelkünkkel, Isten kapcsolatunkkal is törődünk ilyenkor, hiszen igazi felüdülést csak Jézusnál találhatunk. A következőkben egy korábbi adásunkat ismételjük meg, mivel imaóráink törzs közönsége is éppen a nyári feltöltődés napjait éli. Az imaórát bevezeti Pokriva László atya, összeállította és vezeti Nyitrai László.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Augusztus van. Ilyenkor a legtöbben nyaralnak, kirándulnak, pihennek, hiszen a nyár egy kicsit a testi-lelki felüdülésnek is a nagy lehetősége. Mi most az imai óránkon is a pihenésről szeretnénk egy kicsit elmélkedni, gondolkodni, hogy hogyan kell a szabadidőnket jól felhasználni Isten dicsőségére.
1: Életünkben a nyár az az időszak, amikor egy kis pihenésre, kikapcsolódásra is sor tudunk keríteni. Hiszen általában az év nagyobb részében bőven van hajtás. Felbojdult világunk nagy tempót diktál. Pedig már a teremtés történet is arra tanít, hogy a hetedik napon pihenni kell. Az Úr is megpihent, ahogy ezt imaóránk mottójául is választottam, a hetedik napon. Az Új Szövetségben is több helyen olvashatjuk, hogy Jézus elvonult tanítványaival, pihenésre hívta, vezette, bíztatta őket. Úgy vagyunk tehát megalkotva, hogy életünknek ritmusa legyen. A munkálkodás és a pihenés váltogassák egymást. Egyik sem mehet a másik rovására, ha testi-lelki egészségünket meg akarjuk őrizni. Márpedig szeretnénk. A kikapcsolódás, a pihenés azt jelenti, hogy valami más csinálunk, mint a mindennapokban. Ha foglalkozásunk szerint sok fizikai munkát végzünk, akkor a szabadságunk idején érdemes az ellazulás a konkrét pihenés mellett a szellemiekkel is töltekezni. Ha meg évközben az agyunk van túlterhelve, nagyon jót tesz egy kis kertészkedés, kirándulás, sport. Mindenki tudja ezt a saját életére vonatkozóan. A vakáció ideje alkalmas arra is, hogy elhanyagolt kapcsolatainkat felfrissítsük, ebbéli tartozásainkat, elmaradásainkat rendezzük. Rokonlátogatás, baráti összejövetelek, közösségi alkalmak. Mindezeket beleértve, ma esténk fő gondolata, hogy ilyenkor Isten kapcsolatunkat is gondoljuk át. Amire évközben ilyen-olyan kifogással nem kerítettünk sort, most azzal is foglalkozzunk. Mert igazi feltöltődést, megpihenést nehéz elképzelni enélkül. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik terheket hordoztok, én felüdítelek titeket. Halljuk meg Jézus hívását. Ma este gondolkodjunk a pihenésünk lelki vonatkozásairól is, illetve ennek a megvalósítási lehetőségeiről, körülményeiről. Kezdjük egészen messziről, amikor a testi-lelki kifáradásunkra egyszerű választ keresünk és találunk.
2: Éginé Szedárkényi Edina, pihinap. Megfogadtam, ma pihinapot tartok. Nem kelek fel korán, nem is nyitok ajtót. Úgy döntöttem, ma semmilyen fárasztó dolgot nem teszek. Nem öltözök ki, és nem is minkelek. A fürdőbe is csak fogatmosni megyek. A hajamat egyszerűen lófarokba kötöm, és az egész napot pizsamában töltöm. Puha takaromba magam bevackolom, egy könnyű kis regénnyel időm eltaposom. Meg lesz ugyan a pihinapára, elmarad a mosás, mosogatás mára. Főzni nem fogok, ma ebéd sem lesz. Falatod az lesz, amit a hűtőben lelsz. Ha meleget ennél, rendelj hát egy pizzát. Sonkával szeretem, és kérek rá gombát. Tévé sem kell mára, beszélgessünk inkább. Tudom, hogyha ellazulsz, mindig van jó témád. Hallgassunk ma zenét, a netet likvidáljuk. Ha a szomszéd nyűgös, őt is invitáljuk. Látom, furcsán nézel. Hidd el nekem, jó lesz. Egy kis édes pihenés mindenkinek jót tesz.
1: Igen, túlhajszolt életünkben jót tesz egy kis semmittevés, ellazulás. Különösen is hatásos lesz az, ha felemeljük valami magasabb dimenzióba ezt a pihenést.
3: Turmezei Erzsébet, ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugoszom, most elpihenek békén, szabadon, mint gyenge gyerek, és nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. És míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjáteremt, még nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem. Érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten.
1: Boldogok, akik lenni is tudnak, nem csak tenni, mert megcsendül a csöndjük, és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé. Boldogok, akik mentségkeresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel, és örömmel indulnak útjukra. Erre magasabb dimenzióra gondolok Gyökösi Bandi bácsival együtt. A pihenésünk tehát nem öncélű semmittevés lesz, hanem töltekezés az előttünk álló feladatokhoz. Ha igazán belegondolunk, saját küldetésünk, hivatásunk megvalósításához. Ehhez kérjük most közös imánkkal a segítséget. Uram, adj erőt, nehogy kifulladjak az úton, hogy segítsük egymást a holnap felé haladtunkban, hátra nem tekintve, nem méricskélve, mibe kerül segítség. Adj erőt, hogy bátran szembenézek a jövő feladataival, melyeket várnak tőlem az emberek, vagyis te. Adj erőt, hogy úgy reméljek, mintha ma reggel kezdődnék az életem. Amen. Hajszoltságunk, kifáradásunk abból is adódik, hogy békétlenek vagyunk. Önmagunkkal és másokkal is. Minket is sok minden nyugtalanít, ahogy mesterünk is személyre hányta a vendégfogadást teendőivel fontoskodó Mártának. A mindennapi teendőink mellett, között Jézusra is figyelünk, mint testvére Mária, akkor békességet találunk a nyugtalanság helyett.
4: Reményik Sándor, békesség Istentől. Nincs nyugalom. Nincs nyugalom a szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom. Nincs nyugalom, vihar, örök hullámzás a víz felszíne, de lent a mélyben háborítlanul pihen a tenger és az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne. Békesség Istentől. Nincs nyugalom. Nincs nyugalom, s ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugarazd szét békességedet, és szóval, készfogással másnak ad. Az Isten békessége is ragad. Békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond a feltámadott első szép szavát, és ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől. Békesség Istentől mi így köszönjünk, hogy köszönésünkben lélek legyen. Vihartépet fág ágaikon mégis vadgalambúg, és a békesség terem. Békesség, köszöntésünk ez legyen, békesség Istentől.
1: A békességet minden világ ellen itt belül kell keresnünk és meglelnünk. Enélkül nem tudunk ellazulni, pihenni sem. Mindennapi feszültségeink lelkünkre visszahatva a testünket is rombolják. Úgy gondolom, ilyen tapasztalata minden korosabb testvérünknek van. Keressük a nyugalom szigetét, de nehezen találunk rá.
5: József Attila, a nyugalom szigetén. Te, kinek lelke szaklatott, mesélj, te még nem jártál ott? Nem leltél a helyre, mire én? Nem voltál a nyugalom szigetén, ahol hallani a csend hangját, ahol hallani a nap szavát, ahol éjszaka a hold táncol, s te a csillagokkal játszol. A szellő édesen simogat, a tenger szeliden hívogat, ahol nincs magány és fájdalom, ahol csend honol és nyugalom, ahol tovaszálltak a felhők, eltűntek a hatalmas erők, ahol tengernyi a jóság, ahol megszűnt a gonoszság. Te, kinek lelke zaklatott, mesélj, te nem jártál ott? Vagy tán nem tudod a helyet, ahol mindezt meglelheted? Ülj csendben, s hallgasd némán onnan belülről, hogy kiált. Mindez megvan szíved mélyén, bátran keresd ott, a helyén.
1: Isten ott lakik a lelkünk mélyén. Ha ott keressük a békét, a nyugalmat, a felüdülést, ott valóban rá is lelhetünk. Bizonytalanságunkban Isten a biztos kapaszkodónk. Imádkozzunk Thomas Merton szavaival. Uram, fogalmam sincs róla, merre tartok. Nem látom az utat magam előtt. Nem tudhatom bizonyosan, hol fog végződni. Magamat sem ismerem igazán. Úgy gondolom, a te akaratodat követem. Ez azonban nem jelenti azt, hogy tényleg azt is teszem. De kívánok neked tetszeni, és hiszem, hogy ez a kívánság valóban tetszik neked. S remélem, hogy mindenben, amit csak teszek, ez a vágy vezet. Remélem, sohasem fogok ettől a vágytól függetlenül bármit is tenni, és tudom, ha így cselekszem, te a helyes úton fogsz vezetni, még akkor is, ha talán semmit sem tudok róla. Azért mindig bízni akarok benned, még ha úgy is látszik, hogy eltévedtem, és a halál árnyékában járok. Nem akarok félni, mert te mindig velem vagy, és sohasem fogod hagyni, hogy egyedül szálljak szembe a rám leselkedő veszedelmekkel. Amen. A befelé és felfelé figyeléshez elengedhetetlen a csend, kívül és belül. Zajos világunkban a csendnek óriási jelentősége van a mentális és fizikai egészségünk megőrzésében, és a pihenésünknek is egyik fontos és szükséges feltétele. Ez persze nem a világtól való teljes elzárkózást jelenti, bár időnként az is nagyon hasznos tud lenni. Minden esetre Isten kapcsolatunk építéséhez is szükség van egy kis csendre, elvonulásra, hogy az Úron kívül önmagunkkal is találkozhassunk. Ez egyfajta szellemi töltekezés, ami a pihenésnek része kell, hogy legyen a keresztények életében és minden ember életében. Egy internetről vett elmélkedés részlettel gondolkodjunk erről a termékeny csendről, és amivel és ahogyan érdemes megtöltenünk.
0: A bezárkózás, befelé fordulás még a szemlélődő szerzetesek életére is kedvezőtlenül hat. Thomas Merton trapista szerzetes azt mondta egy alkalommal szerzetes társainak, hogy még csak szemlélődők sem vagyunk, csupán befelé fordulók. Merton, a 20. századi lelki írók egyik legnagyobbika, nem tévedett. Amit egy rövid elmélkedésben önmagáról ír, azt magunkra is alkalmazhatjuk. Miért nem bízom a te jóságodban, Uram? Miért nem bízom senkiben, csak önmagamban? Miért védekezem minden új eseménytől, harcra készen mindenkivel szemben? Drága Uram, nem úgy élek, mint egy szerzetes, mint egy szemlélődő. A legeslegfontosabb hiányzik. Csak mondom, hogy bízom benned. Tetteim azt bizonyítják, hogy egyedül magamban bízom, és hogy még mindig félek tőled. Merton nagy bátorsággal húzta el a függönyt az önelégült keresztényekről, és ébresztette fel a valódi kontemplatív, szemlélődő gondolkodásmódot a nyugaton. Igen, mert a modern kor keresztényei szívesebben adják át magukat egy keresztény hagyománynak, mint Istennek. Merton kimerte mondani őszintén, hogy még mindig fél Istentől, fél teljesen átadni magát Istennek. A szentekről viszont elmondhatjuk, hogy teljesen átadták magukat Istennek, azaz nem magukban bíztak, hanem Istenben. Ezen a téren minden bizonnyal kopernikuszi fordulatra van szükségünk. Mi az, ami segít bennünk?

0: Kezet tekintete. Én nézem őt, ő megnéz engem, mondta egy árszibb parasztember az ő szent plébánosának, Viannei Szent Jánosnak, amikor a tabernákulum előtt imádkozott. Ez a ráfigyelés, lemondás az énről. A szemlélődés, a szemlélődő imádság képes kigyógyítani a befelé fordulásunkból, hiszen ilyenkor Jézusra tekintünk, és nem önmagunkkal vagyunk elfoglalva. A szemlélődő ember Szűz Máriához válik hasonlóvá, aki a názáreti ház csendjében meghallotta az angyal üzenetét, és igent mondott. A szemlélődő imába mélyülő hívő is meghallja Isten üzenetét, felismeri, hogy Isten mit vár tőle, milyen feladatra szemelte ki. A szemlélődő ima így nem passzív időtöltés, hanem a hit engedelmessége. A szemlélődés csendben történik, és ez a csend az eljövendő világ szimbóluma. Napjainkban még a hívők is szívesebben fordulnak lelki bajukkal pszichológusokhoz, mentálhigiénés szakemberekhez, sőt keleti vallásokhoz is, mint szemlélődő imában az Úrhoz. Talán ki kellene próbálni a szemlélődő imát. A szemlélődő ima gyógyít, mert kimozdít önmagunkból.
1: Igen, sokszor az önmagunkba zárkozás, a magunk és gondjaink körüli pörgésünk akadályoznak bennünket Isten kapcsolatunk elmélyítésében, így a pihenésben, regenerálódásban is. De gondolkodjunk tovább a csendről, értelmezzük úgy általában, és a saját életünkre vonatkozóan is.
2: Szabolcsi Zsóka, a csend. A csend hiány. A szó hiánya, a zaj hiánya, a cselekvés hiánya. A csend erőt adó hiány. A magamra utaltság ösztönző ereje. Más a belső béke csendje, és más a természet zajgó-zsongó csendje. Más a feszültség csendje, az alkotó munka csendje. A csönd néha harsog, néha süket, és süketté tesz. A csendben megszólalnak a belső hangok, és a fogékony fül számára zenévé olvadnak össze. Éjszaka csendje, hajnal hallgatása, örökös némaságra ítéltek, kétségbe esett próbálkozása. Beteg emberek lázas csendje, forró szerelmesek piros csendje. Csönd, némaság, üresség, halál, világegyetem. Elszakadt magnószalagok hirtelen csendje, elválások döbbent némasága, áramszünet miatt félbeszakadt hangok hangtalansága, kimondatlan szavak bennem rekedtsége, vihar előtti szélcsend, félelem remegő csendje, hóesés, békés csendessége, csendesély, illatos szerzők csendes sejme, pillangók néma röpte, álmodozások bársony csendje, az egymásra találás ünnepélyes hallgatása. A csend jó, a csend béke, a csend nyugalom, a csend minden.
1: A külső csendet leginkább a természet szépségében találjuk meg, és a teremtett világ szépségének a szemlélésében eljutunk mi is a Teremtőhöz, mint Assisi Szent Ferenc. Naphimnuszát mindnyájan ismerjük, most a rövidebb változatát énekeljük.

0: Lehet, hogy kívül csend van körülöttünk, de belül meg viharok dúlnak. A külvilág feszültsége, vagy éppen a belső bizonytalanságaink bizony feldúlják a csendünket. Kafka Margit, csend. Én nem tudok a csendről, melybe száz forró titok és jövendő viharok lelke ébred, hol nászát üli száz rejtett ígéret. A csendről, melyre mennydörgés felel, idegzett húr most, ó, most pattan el, vagy fölzengi a nagy harmóniát, az életet, az üdvöt, a halált. Mindegy, valami jönni, jönni fog. Így csendről nem tudok. De ismerem, hol bús töprengés ágboga terem, csonka múlt idétlen hordozóját, sok-sok magános lomha alkonyórát, melyből a szótlan közömbös árnyak vár nélkül halkan a szívemre szállnak, s a szívnek várni, várni nincs joga. Úgy jő a holnap, ahogy jött a ma, míg percre perc születni kénytelen. E csöndet ismerem. Bármennyire előre haladunk életkorunkban, a külső és a belső feszültségeket nem tudjuk mindig jól kezelni, mert sokszor nem is értjük. Úgy érezzük, elsodor bennünket is a világ, vagy éppen zaklatott belső világunk indulataink. Jól tesszük, ha a kapaszkodókat Istennél keressük. Imádkozzunk! Istenünk, sokszor érezzük, hogy magunkra maradtunk. Reményeink szertefoszlottak, értelmetlennek látjuk, hogy tovább menjünk az úton. Kérünk, Urunk, erősíts ma is minket, hívd minnyathoz minnyajunkat. Bárcsak Péterrel együtt válaszolhatnánk, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Bátoríts bennünket, hogy a te segítségeddel éltetői lehessünk családunknak, közösségünknek, minden embertársunknak. Amen. Zaklatottságunkban sokszor gondolunk arra, hogy jó lenne egy lakatlan szigetre elvonulni egy időre, hogy kibéküljünk a világgal, Istennel és önmagunkkal is. Hogy erőt gyűjtsünk a további küzdelmeinkhez, helyre rakjuk a dolgainkat.
1: Tandori Éva, a csönd szigete vár. A csönd szigete az én kis otthonom. Itt béke van. Jöjj el, ha elfáradtál nagyon. Itt elkerülheted a rohanó világ zaját, és elfeledheted az idő vad rohamát. Itt nem kérdez senki, hát nem kell, hogy felej. És nem kell, hogy jó légy, hogy modorra ügyelj, az sem kell, hogy köszönj. Csak jöjj be, és pihenj. Hogy erőd legyen küzdeni, ha már muszáj, hogy menj. Az élet egy küzdőtér, hol vadharcok dúlnak, hogy döntő szerepe van minden órának és napnak. Stán még a percet sem lehet egészen a tiéd. Föl kell áldoznod azt is a túlélés tüzén. Nem élsz rá szeretni, virágot nevelni, és a gyermeket kérdez, nincs időt felelni. Mindennapi harcot foggal, körömmel vívod, jöjj hát ide pihenni, ha már végképp nem bírod. Itt nincs idő, nincs harc, és nincs hatalom. Itt a csend léptel körötted puha lábakon. Itt szabad sírni, és szabad semmit sem tenni. Itt szabad csak úgy egyszerűen embernek lenni.
0: A pihenésnek, a testi-lelki feltöltődésnek a célja, értelme, hogy a jézusi szolgáló szeretetnek mind jobban meg tudjunk felelni. Ha magunk is roskadozva tántorgunk, hogy tudnánk másokat szolgálni, amikor magunk is segítségre szorulunk? Ha Jézusnál megpihentünk, akkor lesz erőnk szolgálni őt testvéreinkben. Ehhez keressük ezeket a csöndszigeteket, amihez nem kell egzotikus tájakra utaznunk, mert itt belül találhatunk rá, ahogy az előzőekben már volt róla szó. És mit vigyünk magunkkal erre a szigetre? Hát jó olvasnivalót, elsősorban a Bibliát, és még számos jó könyvet. Hallgassuk, mit is gondol, mit is ír Márai az olvasásról a füves könyvében.
2: Márai Sándor az olvasásról. Erővel olvasni. Néha nagyobb erővel olvasni, mint amilyen erővel az írás készült, melyet olvasol. Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni. Az író fecseghet, de te olvas szűkszavúan. Minden szót egymás után, előre és hátra hallgatózva a könyvben, látva a nyomokat, melyek a sűrűbe vezetnek, figyelni a titkos jeladásokra, melyeket a könyvírója talán elmulasztott észlelni, mikor előre haladt műve rengetegében. Soha nem olvasni fitymálva, mellékesen, mint akit egy isteni lakomára hívtak, s csak a villahegyével turkál az ételekben. Elegánsan olvasni, nagylelkűen. Úgy olvasni, mintha a siralomházban olvasnád az utolsó könyvet, melyet még beadott a celládba a porkoláb. Életre, halálra olvasni, mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék. Gondold meg, hogy csak az ember olvas.
0: Verba volant, scripta manent, tartja egy régi latin mondás, vagyis a szó elszáll, az írás megmarad. Az ember a mindennapi beszédben általában nem tud olyan szabatosságra, igényességre törekedni, mintha ugyanezt leírná. Különösen is megtapasztalható ez az igényesség az irodalmi művekben, erre épül többek közt egész imaórás mozgalmunk is. Mert amit az ember megosztani szeretne, az bizony sokszor átírja, kiszolgatja, mielőtt előáll vele. És más emberek szellemi termékének, a művek által közvetített gondolatainak nagy szerepe van életünkben. Igazi felüdülést ad egy-egy remek könyv, vagy akár csak egy jól időzített, jókor érkezett vers elolvasása, meghallgatása. Talán ebben a körben ezt mindenki megtapasztalta már. Mert emelkedő lelkünk fáradt, elcsigázott testünket is emelgeti. Úgy gondolom, ez is az aktív pihenés egyik formája. Emeljük most lelkünket közös imánkkal az Úrhoz, mielőtt elköszönünk tőle mára. Köszönöm, Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely telve van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget. Köszönöm a munkakedvet, és hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más emberekkel. Köszönöm az egyedül létet és a pihenést, a virradatot és az alkonyt, a nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak ajándékaiddal. Segíts nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal. Amen.

0: A 127-es Zsoltár szavaival, kezdősoraival zárjuk a mai együtt gondolkodásunkat, ami zarándok ének Salamontól. Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. Hiába keltek hajnalban és fáradoztok késő éjjelig, a kemény fáradtság kenyerét eszitek. Ám akiket szeret, ő azokat elhalmozza. Jól lehet alszanak. Pihenésünket is ajánljuk mindig Isten gondoskodó szeretetére. Így mondjuk mai záróimánkat. Megfáradt testtel és lélekkel, egy túl zsúfolt, hajszolt nap után, hadd mondjak néma áldást néked, szerető, teremtő atyám. Hadd mondjak áldás szívemből, hisz szavakhoz oly gyönge a szám, de oly csekély a szó ereje, félek, nem ér fel hozzád imám. Hadd mondjak áldást mindenért, mi utamon ért, s még mi vár, s hadd köszönjem meg halkan az erőt, mit te adtál átlépni gondok garmadán. Hadd mondjak áldást a könnyért, és hadd áldjalak minden mosolyért. De tudom, az áldás is kevés, fogadd el hát szívem s életem, fogadd el, atyám, mindenért. Amen. Nyugodalmas jó éjszakát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves testvérek, köszönjük, hogy bekapcsolódtak az esztergomi Szent Anna templom közösségének ima órájába. Az idén májustól áttértünk a 4 hetes periódusra, így legközelebb szeptember 16-án 21 óra 5 perckor jelentkezünk. A mostani és korábbi imaóráink megtalálhatók, meghallgathatók plébániánk honlapján, amelynek címe www.epap.hu, illetve a Mária Rádió archívumában, hangtárában is. Tartsanak velünk továbbra is! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Budapestre érkezik a pap, aki a technó nyelvén hirdeti a reményt. Több száz programra várja az érdeklődőket a debreceni virágkarnevál. Leó pápa a közöny leküzdésére és a hit megújítására hívja a szerzetes nővéreket. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Ijés Borbála és Sebestyén Eszter, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Budapestre érkezik Padre Guy Serma, a pap, aki a technó nyelvén hirdeti a reményt, adja hírül a vasárnap.hu. A portugál lelkipásztor 1999-es pappá szentelése óta a Brágai Főegyházmegye szolgálatában áll. Katonai tábori lelkészként Koszovót és Afganisztánt is bejárta. A zene számára nem a papi hivatás helyett, hanem annak részeként vált fontossá. Szerinte közösséget teremthet, reményt adhat és olyanokat is megszólíthat, akik talán templomba se lépnének be. Evangelizációs lehetőséget lát a DJ pult mögött. Fellépésein vallási témák, bibliai üzenetek, egyházi énekek és pápai beszédrészletek is rendre megjelennek. Az elektronikus zene nyelvezetét használja fel a fiatalok, főleg a Z-generáció elérésére, a keresztény üzenet átadására. Augusztus 20-án pedig a Budapest Parkban is megmutatja, hogyan fér meg a hit és a techno egymás mellett. Augusztus 18-a és 23-a között rendezik meg az 57. debreceni virágkarnevált, ahol mintegy 350 program várja a látogatókat, közli az MTI. A kínálatban ingyenes nagykoncertek, táncbemutatók, gyermek- és sörfesztivál, növényexpó, valamint látványos éjszakai kerékpározás is helyt kap. A rendezvény főnapján, augusztus 20-án 12 virágkocsi gurul végig a karnevál útvonalán, a kompozíciókat pedig 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kíséri. A részben elektromos vázakon guruló alkotásokhoz több százezer hazai és külföldi virágot használnak fel. A menetben látható lesz a Szent Korona és Debrecen címerének mása, valamint Debrecen és Nagyvárad közös virágkocsija is, mely a két testvérváros szoros kapcsolatát jelképezi. Amint egy 6 évtizedes múltra visszatekintő karnevál, már a város fontos szimbólumává vált. 14. Leó pápa az amerikai női szerzetes elöljárók konferenciájának 70. alkalmából küldött videóüzenetében a közösségek közötti egységre és együttműködésre buzdít, írja a Vatikáni Rádió. A pápa háláját fejezte ki a különböző intézmények hozzájárulásáért az evangelizációhoz, a neveléshez és a szegények gondozásához. A közgyűlés témájáról sok karizma, egy lélek, egy elhívás, elmélkedve arra buzdította a jelenlévőket, hogy tartsák szem előtt közösségük karizmáját. Hangsúlyozta, a Krisztusra összpontosító élet tanúságtétele segíthet szembenézni a közöny és a tehetetlenség globalizációjával, Krisztus szeretetének és irgalmának orvossága révén. Kiemelte a fiatalokban rejlő reményt is. Ma is sokan éreznek éhséget Isten iránt. Arra kérte a szerzetes nővéreket, hogy segítsék a fiatalokat meghallani Isten hívását és bátran válaszolni rá. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 19-én szerdán. Sebestyén Eszter és Ijés Borbála szerkesztőtársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Könnyítsa lelkeden, Karácsony Tibor atya műsora.

Márai Sándor, ajándék. És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet. Csendesen adja két kézzel a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár vízfényét, a magányt és a lármát. Mennyit ad? Milyen gazdag vagyok minden napszakban, minden pillanatban? Ajándék ez. Csodálatos ajándék. A földig hajolok, úgy köszönöm meg.

Behúnyom a szememet. Ülök a szobám mélyén, a kedvenc karos székemben. Mellettem a kandallóban halkan serceg pattog a tűz. Ahogy a lustán izzó fahasávokat egyre jobban bekebelezi. És ekkor hirtelen fülembe messzen a csengő hangja. Az ajtóból kiabálás. Uram, csomagja érkezett. Meglepetten érnek hozzám a szavak, hiszen tudtommal nem rendeltem semmit, és senki nem szokott nekem csomagot küldeni. A kíváncsiság pattintott ki a puha, bőr, jóleső melegéből, és kapkodva siettem az ajtó felé. A küszöbön túl fiatal fiú mosolya fogadott, kezében jól megtermett papírdoboz, haloványbarna krepp papírba csomagolva, vászon zsineggel gondosan átkötve. A dobozon az én nevem, az én címem, tévedés nem lehet. Minden stimmel, csak a feladó hiányzik. És mire rá eszmélek, hogy megkérdezzem, a fiút már hiába kell, nem találom. Egyedül állok az ajtóban némán, a csomagnak súlya van. Sietve rakom le a kopottas dohányzóasztal üveglapjára. Régi könyvek és új kacatok közé. Visszahuppanok a karosszékbe, a kíváncsiság egész testemben zakatol, még módszeresen lefejtem a csomagolást. A kreppapír alatt vastag kartondoboz rejlik a tetején felírat, vastag fekete ákon-bálkon betűkkel. Ajándék. Ajándék? Ki küld nekem ajándékot ilyenkor? Közel távol nincs semmilyen ünnepi alkalom. Ez csak valami tréfa lehet, gondolom magamban. Biztosan a szomszéd gyerekek balondoznak. Kíváncsiságom alább hagy, egy kedvűségé zsugorodik, kissé kelletlenül nyitom fel a nem várt ajándékdobozát. Újságpapír kalacsinok, gondosan, laponként gombócát gyürkölve. Szép kis meglepetés, hallom kisé bosszus hangomat, de legalább gyújtósnak jó lesz. A galacsinokat a kandalló mellé haigálom. Már egész tekintélyes. Halomban sorakoznak a szuszogó parázs mellett, mikor a doboz alján megcsillan valami. A kíváncsiság újra utat tör magának bennem, és gyorsan kikapkodom a maradék papír fecnit. Ez tényleg valami tréfa lesz. Lassú, esetlen mozdulatokkal a doboz aljára nyúlok, és kiveszem, ami benne rejlik. Vastag, ormótlan, ügyetlenül feketére mázolt képkeret. Benne vékonyka maszatos üveglap. Az üveglap mögött fehér papíron, fekete tintával, s ugyanazzal az ákon-bákon kézírással a saját nevem áll. Meglepetten és értetlenül dőlök hátra a karosszékben, kezemben a képpel, mellettem a parázs némán pislog. A nevemet bámulom, az esetlen betűket, közben a csendes esti fényben megcsillan az üveglap, és benne arcom tükrét látom. Önmagamat nézem. Igen, ez én vagyok. A napok eseménytelenül múlnak egymás után, mióta furcsa ajándékom megérkezett. Eleinte zavar, szinte bánt a jelenléte. Legelső gondolatom a szemétkosárba dobná, de végül egy belső hang megkegyelmez neki, és mogorván a dohányzó asztalon hagyom. Itt fekszik most is, kelletlenül árván. Szabadulnék tőle, mégis újra és újra kezembe veszem, forgatom a fekete tinta foltjait, bámulom. Elmélyült vizsgálódásomból a hirtelen megcsörrenő telefon rász fel. Sietős léptekkel a konyhába indulok. Felveszem a kagylót. Téves hívás. Bosszusan lépdelek vissza a szoba melegébe, ahol újabb meglepetés várakozik rám.
A földön üvegdarabok fekszenek. Ajándékom a dohányzóasztal mellett romokban hever. Felemelem a keretet, hogy összetudjam söpörni a maradványokat. Kirázom a fában bennragadt üvegszilánkokat. Majd tekintetem neve Malcolm Bacon betűire téved. Kezembe veszem a fehér papírlapot, hogy feléleszem vele a szunnyadó tüzet. Nyúlnék a kandalló felé, de ahogy a pislákoló fény megvilágítja a papírost, egy pillanatra megtorpanok. Megfordítom a lapot. Gyermeki csodálkozás ül ki arcomra, hiszen a hátoldalon egy levelet találok, amit nekem címeztek. Kedves gyermekem! Bizonyára meglepett ez az ajándék. Gondolom, valami értékesebbre, szebbre vágytál, egy modern műalkotásra, vagy egy idilli tájképre, esetleg egy klasszikus festmény reprodukciójára. Ehelyett egy ócskának tűnő, esetlen betűkkel összemázolt nevet kaptál. Egyhangú fekete keretben. Tudom, az emberek mindig többre vágynak, élénk színekre, csillogásra, fényre, nagyságra, értékes holmikra, amiket büszkén birtokolhatnak. Tudod, mit akarnak leggyakrabban? Hatalmat, tudást, vagyont, kincseket, élményeket, érzéseket birtokolni. Utazni, a világ minden táját bejárni, azt a sok-sok szépet, ami a föld kerekén van, látni, csodálni. Vágynak minden élvezetre, amit csak ember birtokolhat, és megszerezni mindent, ami boldoggá teheti őket. Sokszor álmodoznak egy olyan dologról, egy olyan valamiről, ami mindennél becsesebb kincs, ami csak az övék lehet. Egy olyan eszköz, amivel bármit elérhetnek. Hányszor hallom tőlük, bárcsak lenne egy varázspálcájuk, vagy varázsgömbjük, ami minden álmokat valóra váltja, ami minden nehézségüket megoldja. Ha tudnád, hányszor fohászkodnak Istenhez, mindenféle apró cseprő földi ostobasággal. Pedig mindenük megvan, amire a boldogságokhoz szükségük lehet. Figyelj most egy picit rám! A legnagyobb ajándék, amit életedben kaptál, az te magad vagy. Lehet, nem tartod elég színesnek, értékesnek, csillogónak, de arra kérlek, nézz végig magadon, és lásd meg, hogy benned van minden, amire csak szükséged lehet. Tudsz alkotni, teremteni, újat és szépet létrehozni. Tudsz szeretni, a két kezeddel átölelni, a másik arcát megsimogatni, a könnyeket letörölni. A füleiddel képes vagy másokat meghallgatni, a hangoddal vigasztalni. Képes vagy más arcára mosolyt csalni, és magad is mosolyogni. Tudsz másokkal egy úton járni, párbeszédet fenntartani, jobbodat nyújtva békét teremteni. Egyedi vagy. Nincs senki hozzád hasonló. Magokat vetettem a szívedbe, amiket gondozok, öntözök és gyomlálok, még ha néha fáj is. Arra vágyom, hogy a magok kikeljenek, növekedésnek induljanak és termést hozzanak. Így épül Isten országa. Higgy nekem, te vagy önmagad számára a legnagyobb ajándék. Elvetettem benned minden magot. Arra hívtalak, hogy fedezd fel magadban hajtásaimat. Ápold és segítsd őket a növekedésben. Minden talentumodat azért kaptad, hogy azokkal növekedj, fejlődj és építs velük egy országot. Gyermekem vagy, én akartam, hogy legyél, hogy pont ilyen legyél. Én adtam kezedbe a legfontosabbat, azt, ami elvezet téged hozzám.

vágynak menekülnek és a nyomorba merülnek. Minden szépet és jót messzire kerülnek. Szíved melegével, hitedenek tüzével éleszt fel lelküket. Mondd el azt, hogy lehet egy szebb világban élni, s a holnapoktól többé soha nem kell félni. Csak bízni és várni, várni a csodára. Akaszt fel a szíved a karácsonyfára, azokért dobogjon, s gyertya is lobogkor fáznak, éheznek és áznak. Kihűlt lelkük reszket, és a szeretetnek halovány morzsája sincs lelkük bezárva. Legalább a tiéd legyen most kitárva. Szíved egy darabját add hát mindenkinek. Aki szeret téged, ezért illeti meg, és aki hisz benne, hogy ez a szeretet egy szebb világot épít nekik, nekünk és neked.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.

0: védelemre szorul. A szívhang rendeletről. Az édesanyja tájékoztatása arról, hogy méhében élő ember fejlődik, nem szívtelenség, nem az ő megalázása, hanem segítség ahhoz, hogy egy életre szóló döntést a lehető legnagyobb körültekintéssel hozhasson meg. Az abortuszon átesett édesanyák lelki segítői, közöttük görögadős egyházunk szakembere is, számos esetet ismernek, amikor az abortusz valóságával való későbbi szembesülés súlyos, tartós pszichés tehereket okoz. A rendelet ezt a körültekintést szolgálja. A magzati szívműködés hangzó vagy képi módon való bemutatását ezért indokoltnak tartjuk. Az abortusz tablettáról. Az abortusz tabletta alkalmazása könnyen azt a benyomást keltheti, mintha az abortusz egy egyszerű, hétköznapi és következmények nélküli eljárás volna. A kémiai módszer sem változhat ugyanakkor azon, hogy egy megfogant emberi élet kioltásáról van szó. A szer alkalmazását követően az anya saját otthonában szembesül azzal, akár teljesen egyedül, hogy testéből elhalt magzat távozik, ami súlyos lelki megrázkódtatást okozhat. Ráadásul az újabb módszer az abortusz valóságának és következményének megértését teljesen háttérbe szorítja, és a krízis támogatás lehetőségét is jelentős mértékben megnehezíti. Nem tartjuk elfogadhatónak azt az irányt, amely egyszerűbbé kívánja tenni az abortuszhoz való hozzáférést az orvosi jelenlét kiiktatásával. Ellenezzük az abortusz tabletta bevezetését. Az esemény utáni tablettáról. Nem tartjuk helyesnek, hogy egy sürgősségi alkalmazásra létrehozott hormonális hatású szer orvosi kontroll nélkül váljon széles körben hozzáférhetővé, különösen az ellenjavallatok és a lehetséges kockázatok miatt. A könnyebb hozzáférés a készítmény ismételt használatát és kockázatos szexuális magatartás elterjedését idézheti elő. Életvédelmi szempontból az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a készítmény az ovuláció késleltetése gátlása mellett a már megfogant élet beágyazódását is akadályozza. Ilyenkor egy kapaszkodni akaró kis életet lök ki a halálba. A vénykötelezettség fenntartását ezért továbbra is szükségesnek tartjuk. Záró gondolatok. A fenti megállapítások nem csupán erkölcsi meggyőződésünket tükrözik, hanem azokra tudományos tényekre és valós következményekre hívják fel a figyelmet, amelyek kiszolgáltatott édesanyákat és védtelen gyermekeket érintenek. Egyházunk a tárgyalt kérdések mindegyikében érintett fél nem csupán értékválasztása, hanem fenntartott intézményei és az édesanyákkal, gyermekekkel, családokkal végzett napi munkája révén is. E tapasztalatokat a kormányzati döntés előkészítés szolgálatába kívánjuk állítani, bízva abban, hogy ezzel mi is hozzájárulunk az érintett személyek valós és széles körű megsegítéséhez, és közvetve egész társadalmi gondolkodásunk emberségesebbé tételéhez. Meggyőződésem, hogy ezekben a kérdésekben az érdek semleges, az anya és a gyermek életét egyaránt védő szervezetek álláspontjának nagyobb hangsúlyt kell kapnia, mint azon szervezeteknek, amelyeknek esetleg gazdasági érdekeltsége is feltételezhető. Lásd, gyógyszeripar. Egyházunk és intézményeink készen állnak az együttműködésre.
1: Az elmúlt hétvégén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. Az elmúlt percekben az érsekatya gondolatait hallották, melyeket a levélből idézett.
2: Mária Rádió.

0: Egy alkalommal Jézus visszavonult Tírus és Szidon vidékére, és íme egy kánaáni asszony, aki arról a vidékről jött, így kiáltott hozzá: könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Ő azonban egy szóval sem válaszolt neki. A tanítványai oda mentek hozzá, és kérték: küld el őt, mert kiabál utánunk. Ekkor így szólt: nem kaptam küldetést másthová, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony mégis odament, leborult előtte, és kérte: Uram, segíts rajtam! Erre így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kiskutyáknak. De az asszony csak folytatta: igen, Uram, de a kiskutyák is esznek a morzsákból, amelyek lehullanak uruk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, történjék veled akaratod szerint. És abban az órában meggyógyult a lánya. Ezek az evangélium igéi.
1: Kedves testvéreim, mi olyan Jézust ismerünk, akiről az evangélium beszél, hogy nem veszi észre a hozzá könyörgő asszonyt, elmegy mellette, és majd miután kér tőle, akkor megtagadja a segítségét. Számunkra a Jézussal való tapasztalatunk abból áll, vagy legalábbis úgy érezzük, hogy irgalmaz nekünk, az atyai házba visszavár, és amikor visszamegyünk, akkor nem kér számon bennünket, hanem átölel. Mert elég rossz volt az, hogy messze voltunk tőle. Akkor mégis miért viselkedik Jézus így az asszonnyal? Próbára teszi. Mint ahogy Pál apostol ír a Szenteszkében, hogy szeretné, ha a zsidó testvérei versenyeznének a pogányokkal, a buzgóságban, az Isten szeretetében. Életünkben számtalan helyzet van, amiben úgy érezzük, hogy az Isten próbára tesz, hogy úgymond nem figyel rám, nem hallgat meg. De vajon nem tesszük próbára azt, akit szeretünk? Nem adunk feladatot a gyermekeinknek? Nem adunk feladatot a párunknak. Ha valakivel foglalkozunk, akkor látjuk arra azt, hogy mire képes. És megpróbáljuk kihozni belőle a benne lévő képességeket. A Szent Fulgentről olvassuk, de még boldog, pontosan tiszteletre méltó Marcell atya, aki kelmétes szerzetes életében is jelen van, az az esemény, hogy jelentkezik Fulgent is, meg Marcell atya is a kolostorba, és azt mondták neki, hogy köszönjük, nem. És akkor mi a reakciója? Van-e benne kitartás? Van-e benne hit? És mindkettő, Fulgent is, meg Marcell is, ott maradt az ajtónál egy egész éjszaka, és amikor másnap rányít az előjáró, akkor átöleli mindkettőt, hogy hát gyere be. Az asszonynak megmutatkozik a hite az Isten iránt. Ő szerető Istenben hisz. Akkor is, amikor Jézustól, aki az Isten fia, nem ezt kapja. És nem adja föl. Tudja, hogy az Isten szeret. Akkor is, amikor a körülmények más mutatnak. A tanítványok el akarják hallgattatni. És érezzük az asszociációt Bódi Magdi életében. Akit nem vesznek föl szerzetesnek, mert nem törvényes házasságból származik. De Magdi tudja, hogy az Isten őt szereti. Függetlenül attól, hogy az egyházi előjáróság éppen hogy bánik vele. És nem hagyja abba. És a benne lévő talentumot kibontakoztatja. Misszionárius lesz a gyárban. Az Isten próbára teszi, és még szebbet hoz. Hallottuk a könyörgésben, a bevezető kollektában, hogy aki szereti az Istent, aznak megmutatkozik az, hogy az Isten készít neki, és sokkal többet ad, mint amit ő elképzel. Pál apostol aggódik a választott nép tagjaiért, és közbenjárását kéri értük az Istennél, hogy mentse meg a választott nép tagjait. És kívánja, hogy ő, mint a

Pogányok apostola közöttük is eredményt érjen el. Halljuk az a Szent Eszkélyben, hogy Isten megadja az embernek a szabad akaratot. Azért, hogy döntsön az Isten mellett. Aki nem az Isten ellenében dönt, valójában nem az Isten ellenében dönt. Ő magát választja. Maga által akar törvényt alkotni, hogy mi a helyes, jó és rossz tudás. Magából kiindulva akar szeretni. És könnyen belelép az önzőségbe. Hogy úgy szeretek, ahogy nekem kényelmes. Meg akarom határozni az életedet, akkor is, miután kirepültél otthonról. És hát az is házasságtörés, ha belenyúlunk a gyerekünk házasságába. És azt veszük észre, hogy körülöttünk elfogy a levegő. És nincs íze az ételnek, hiába készítek finom ételt. És nem otthonos a házam, hiába nagy. És valahogy nem számítom, milyen drága az autóm, ha nincs hova elmenni, nincs kihez elmenni. Jézus tanítása ráirányít arra, hogy mi, nekünk miben kell változnunk. Akkor is, amikor nehézségeink vannak. Hogy ne feledkezzük el, hogy minden a javunkra válik. És akkor is, amikor bezárul egy ajtó, kinyílik egy másik. Mert az asszony mit csinál? Mi mindig kitartó. 12-en vannak az apostolok, férfiak, és ennek ellenére átverekszi magát rajtuk ez az özvegyasszony. Miért? Mert szereti a lányát. Ő maga miatt nem biztos, hogy képes lenne ilyen erőt kifejteni. De ha szeretünk valakit, azért tudunk áldozatot hozni. Egy édesanyja nem kell fel hajnalban azért, hogy megetesse a gyermekét, ha felsír. Édesapa nem megy el a gyerekéért munka után még a külön órára, hogy hazahozza. És aztán nem beszélve arról, hogy mikor pihen. Vagy az a lelki pásztor, aki szereti az övét, az nem megy el oda, ahova hívják. Ebben nem lehet kiégni. El lehet fáradni, az anya, apai, papi szolgálatban el lehet fáradni, az ember lefekszik, az kialussza magát. Abban lehet kiégni, hogy senkinek se kell a szeretetem. Hogy úgy érzem, hogy minden úgymond fölösleges. Hogy nincs kit szeretni. Mert így lehet megcsömörölni annak az egyedülállónak, aki megvesz maga körül mindent, és nincs íze. Utazásnak se. De az ember megtalálja azt, hogy kit szeressen, kikért hozzon áldozatot, abban el lehet fáradni, de nem lehet kiégni. És a fáradtság újra töltődik, mert inkább én akarok szeretni, mint hogy engem szeressenek. Sajnálom, hogy távol vannak a szeretteim, de az imádságban kapcsolatban vagyok velük. Ez az asszony kitartó, és eléri, amit szeretne. És a következő pont, ami nagyon fontos a mi életünkben is, hogy az asszonyban van humor. Az asszonyban van irónia. Mert mit hall? Hogy a kiskutyák sem kapnak kenyeret. És azt mondja az asszony, hogy a kiskutyák és kapnak a lehullott kenyérből az asztal alatt. Az asszony nem sértődik meg. Azért, mert szeret. Szereti a lányát. És nem engedi azt, hogy megsértődjön. Ha valakit szeretünk, akkor nem engedjük magunknak azt, hogy megsértődjünk. Ha kamasz gyerekünk visszabeszél, nem sértődhetünk meg rá. De amikor konfliktusaink van a párunkkal, akkor sem sértődhetünk meg, mert nem szabad úgy lefeküdni, hogy van bennünk tüske. Mert aztán holnap hogy folytatjuk? De még a lelkipásztor sem sértődhet meg a híveken. Különben akkor mindenki kárát vallja. Ha szeretünk valakit, nincs bennünk gőg és sértődés, hanem van bennünk humor. Az asszony humorizál, magát azonosítja a kiskutyával, őz egy asszony idős nő létére. A Szent 23. János pápa, 23. János pápa is tudott humorizálni. Egyszer azt mondták rá, hogy háta mögött, de meghallotta, hogy milyen kövér. És megfordult, és azt mondta, hogy a konklávét nyertem meg, nem a szépségversenyt. És van YouTube videó, amin ő maga beszél egy beszédet, és a nagy lapác fülei vannak, és önkéntelen módon meg is lobogtatta a fülét, és szépen lebegett. Ha elfogadjuk magunkat a gyöngességeink, vagy úgymond a körülményeink ellenére, vagy mellett, akkor tudok ezen viccelődni.
Van a barátom Szentendréről, komoly ember, biológus doktor, nagy céget vezetett, hetente kétszer volt kontinensen túl, európai kontinensen túl, és amikor találkoztunk, mindig nevetődözöltük egymást. És nem a munkáról beszéltünk. És először nem a betegségekről, mert maga is beteg volt, meg a felesége is, és ápolta a feleségét, és a felesége miatt lett ő erősebb, úgy mondom, önmagával szemben, hogy legyőzze a betegségét, és mindig tudtunk nevetni, és valami közös témán poénkodni. Nem számított, hogy ő most valamilyen PhD akárki. Sőt, az embert nem a titulusai minősítik. Aki ezzel kezdi, az a baj van. És bizony, amikor valaki önmagát elfogadja, az embert fogadja el, hogy ki vagyok én emberként. És aztán jönnek a szolgálatok. És ha elfogadom magamat emberként, akkor tudok magamon nevetni. Akkor is, amikor már idősebb vagyok, és lejtem a tányért. És akkor nem csúnyán beszélek, hanem tudok humorizálni. Mert belátom azt, hogy ugyanazt akarom csinálni idősként, amit korábban 15-20 évvel ezelőtt, ugyanabban a tempóban, de már nem sikerül. És belátom azt, hogy valamit változtatni kell. És nem harcolok ellene, csak feszültség van bennem, csak csúnya beszéd, hanem elfogadom, és inkább elütöm valami megjegyzéssel, és tanulok belőle, hogy legközelebb azt ugyanazt lassabban tegyem. Vagy ha kell, akkor kérek segítséget. Azt mondja az olvasmány, hogy az Isten háza minden nép háza lesz. És ez nem az ószövetségi templomra vonatkozik. Mert azt lerombolják Krisztus után 70-ben. És most már nincs olyan, hogy zsidó papság, mert a pap az áldozatot mutat be, és hát nincs templom, zsinagóga van, illetve a rabbi az magyarázza a törvényt, illetve a Talmudot, a hagyományt. Akkor mégis milyen templomról beszél az ószövetségi profécia? Az új szövetség templomairól. Erről a templomról is. Mert minden nép otthona. Fontos három ismérvet megkülönböztetni. Mitől számít valaki katolikusnak? Ugye a hitvallást elfogadjuk, amit most is imádkozunk majd a prédikációt követően a Szentmisében, amit a keresztségnél is, illetve a temetéseknél is elhangzik. Mi a mi hitünk? Én ezt vallom. És ha más országba járok, hát ők is katolikusként ugyanezt vallják, csak más nyelven mondják. A helyi szentségetről azt vallom, amitről az egyház is vall. Van olyan felekezet, ahol nincs minden hét meg. Nálunk a teljesség száma a hét, és megvan mind a hét. Van olyan felekezet, ahol azt mondta a felekezet alapítójának az anyja, hogy édesfiam, hogy az anyja katolikus maradt, a te vallásodban könnyű élni, de nehéz meghalni. Enyémben nehéz élni, de könnyű meghalni. Mert a hét szentség mind mankó. Hát nem mankó és segítség az, hogy leteltem a bűneimet. Nem mankó és segítség az, hogy a betegek szentségét kiszolgáltatja a lelkipásztor, ha hívom. A olaj az erőt ad. És nem mankó és segítség az, hogy a házasságról szentségként gondolkodom, amit nem a pap szolgáltat ki, hanem a felek egymásnak. A pap csak kiveszi az ígéreteket. És a harmadik ismérve a pápa, se vele közösen lévő püspökökkel való közösség. Ez miért fontos? Mert lehet, hogy a Dávid atya olyat mond, ami nem annyira katolikus. És lehet szólni a püspök vagy érsek úrnak, hogy hát Dávid atyának beszélni kéne bele. Dávid atyával beszélni kell. Mert különben a közösség, amely szereti a Dávid atyát, eltávolodik a katolikus egyháztól. És Krisztus varatlan köpönyege szakad. És karizmatikusnak tűnő vezetők elszakítják a közösségüket az egyháztól. De lehet egy püspök is ilyen, akkor lehet szólni a Szentszéknek a annunciatúrán keresztül. A pápa biztosíték annak, hogy minden katolikus templomban katolikus tanítás legyen. És ez számunkra is megnyugtató. Ha mi nem akarunk nem katolikusként gondolkodni, akkor is a némelyik evangéliumi szakasz nehéz. Nem csak nehezen értelmezhető, de nehéz megvalósítani az életünkben, mert ott van az önzésünk. Kedves testvéreim, de mégsem így lesz valaki katolikus, hanem úgy, hogy lát egy katolikus embert. És így kanyarodnék vissza az asszony magatartásához. Az asszony hisz. Vajon mi hiszünk a gondviselésben, akkor is, amikor nehézségeink vannak. Az asszony kitartó.
Vajon mi kitartóak vagyunk a feladatainkban, hivatásunkban, szolgálatunkban? Akkor is csináljuk hűségesen, amikor nehéz. Akkor is, amikor kényelmetlen. Akkor is, amikor áldozatot kell érte hozni. És végül van-e bennünk humor? Rossz az a katolikus keresztény, aki úgy ül a padban, mint aki a citromba harapott volna. Az evangélium jelentése örömhír. Krisztus megváltott minket. Nem vagyunk egyedül. Veletek vagyok minden nap a világ végéig. A keresztséggel az Isten gyermekei vagyunk. Egy egzisztenciális magabiztosságot ad. Értékes vagyok, függetlenül attól, hogy milyen betegséget hordozok, vagy éppen hány éves vagyok. Vagy éppen tudok-e, vagy nem tudok dolgozni. Ez egy méltóság. Az Isten megajándékoz minket a szeretetével. És mi ebben fürdünk, nap mint nap. És amikor úgy tűnik, hogy magunkkal kapcsolatosan ironizálni kell, akkor nem vagyunk-e túlságosan túl komolyak. Nem a titulusaink, vagy a rangunk akar-e minket meghatározni, vagy az eredményeink. Nem tudunk-e önmagunkra úgy tekinteni, mint ahogy az Isten tekint. Az ő szeretett gyermekeire. És tudunk-e úgy tekinteni másokra, mint szintén az Isten gyermekeire. És amikor olykor összekoccanunk, akkor nem a harag, hanem inkább a humor dominál-e bennünk. Amen.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Az élet több, mint élet. Az élet nem 6000-szer 24 óra, hanem szusztanciára való sóvárgás. Írja Hamvas Béla a Szálepte című esszékötetében. Vagyis azt jelenti, hogy az emberhez hozzátartozik az életéhez, hogy az igazi élet után, a teljes élet után sóvárog. Mindannyian így vagyunk. Persze joggal föltehetjük a kérdést, hogy mit jelent a teljes élet. Amikor megoldódnak a politikai problémák, amikor mindenki igazat mond, nem csak hazudozik vagy ígérget, mit jelent számodra igazán az élet? Hol keresed az élet értelmét kívül, vagy esetleg, netán, véletlenül, belül? Mert az élet értelmét igazán önmagadban találod meg. Isten ott teremtette meg azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül az élet értelmére és lényegére rádöbbensz. Mi nagyon sokszor szeretnénk kívülről megtalálni az élet értelmét. Mondják meg mások, tegyék meg mások, tegyék jobbá és szebbé az életünket. És folyamatosan csalódunk. Vannak elvárásaink, illúzióink. És az illúzióinkból fölépítjük saját szenvedésünk színpadát. Bizony, erre rá kell döbbennünk. Drága testvér, drága Mária Rádió hallgató, rá kell döbbened arra, hogy a lehetőségek azok éppen benned vannak. Neked kell képessé válni arra, hogy éld az életedet. Most persze föl lehet sorakoztatni sok ellenérvet, hogy a körülmények, meg mások, meg kegyetlenek voltak, meg kihasználtak, stb. Ezek nagyon fájdalmas dolgok, és természetesen nem akarom lesöpörni az asztalról. De megkérdezem, mit kezdtél velük? Szerinted ezek teljesen véletlenül történtek veled? Vagy lehet, hogy Isten ezen keresztül akar téged alakítani és formálni, megtanítani arra, hogy a te döntésed szerint tudj az élet bármely helyzetében is szabad maradni. Nagyon sok jó példa van erre. Talán ismeritek Placid atyát, aki 10 éven keresztül a gulágon élt. No, hogyha valaki azt mondja, hogy ez nem volt nehéz élethelyzet, hát bizony, akkor neki fogalma sincs róla. Szibériában, kemény körülmények között a legnagyobb kínzások közepette élni. Ez bizony nem volt egyszerű. És mégis, nem csak hogy túlérte, hanem derűvel. A külső környezet szolgált erre segítséget, dehogy is, azok csak éppen tönkre akarták tenni. Belül, benne, az ő szívében, lelkében, hitében, Isten szeretetében volt az erő. Higgyétek el, drága testvérek, lehet ítélkezni és kritizálni másokat, politikusokat, szomszédot, családtagokat. Kritizálhatod, de ettől nem lesz jobb az életed. Isten, ne felejtsd el, beléd teremtette a lehetőségeket. Rajtad áll, hogy hogyan élsz. Az élet teljessége az, hogy szomjazol az igazi életre, és az igazi életet a Jóisten beléd oltotta. Én nem kívánok mást, csak fedezd fel.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
3: Hírpercek.
4: Több száz programmal várja az érdeklődőket a debreceni virágkarnevál. Megújult a doroszlói Szent Kút Mária szobra. Változatos programokkal várja a látogatókat a Veszprémi Főegyházmegye augusztus 20-án. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Illyés Borbála és Sebestyén Eszter, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Augusztus 18-a és 23-a között rendezik meg az 57. Debreceni Virágkarnevált, ahol mintegy 350 program várja a látogatókat, közli az MTI. A kínálatban ingyenes nagykoncertek, táncbemutatók, gyermek- és sörfesztivál, növényexpó, valamint látványos éjszakai kerékpározás is helyet kap. A rendezvény főnapján, augusztus 20-án 12 virágkocsi vonul végig a karnevál útvonalán, a kompozíciókat pedig 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kíséri. A részben elektromos vázakon guruló alkotásokhoz több százezer hazai és külföldi virágot használnak fel. A menetben látható lesz a Szent Korona és Debrecen címerének mása, valamint Debrecen és Nagyvárad közös virágkocsija is, mely a két testvérváros szoros kapcsolatát jelképezi. A mintegy 6 évtizedes múltra visszatekintő karnevál mára a város fontos szimbólumává vált. Megújult a doroszlói Szent Kút Mária szobra, tudósít a Magyar Kurír. A magyarok nagyasszonya kőszobor több mint másfél évszázada a kegyhely egyik legfontosabb jelképe. Zarándokok nemzedékei álltak meg előtte imával, kéréssel és hálaadással. Idén azonban egy időre hiányzott a megszokott helyéről. A 165 éves kegyszobor első teljes körű restaurálására került sor. A szakemberek törekedtek arra, hogy a műalkotás eredeti megjelenéséhez és történeti hitelességéhez hű maradjon. Nagy gondot fektettek az eredeti színezés feltárására és visszaállítására is. A költségekhez sokan hozzájárultak kisebb-nagyobb adományokkal, így készülhetett el az új, a szobrot védő baldahin is. A felújított magyarok nagyasszonya szobrot augusztus 13-án helyezték vissza az eredeti helyére. Ünnepélyes megáldására pedig szeptember 8-án a 10 órakor kezdődő érseki szentmise végén kerül majd sor. Augusztus 20-a és 23-a között változatos programokkal várja az érdeklődőket a Veszprémi Főegyházmegye és a Várnegyed, írja a Magyar Kurír. A programsorozat az augusztus 20-án 10:30-kor kezdődő szentmisével veszi kezdetét, melyet Takács István érseki általános helynök mutat be a Szent Mihály Főszékes Egyházban. A következő napokban ingyenes nemzetközi kóruskoncert, múzeumi foglalkozás, történelmi Szent István túra is szerepel a kínálatban. Egyedülálló élmény várja az érdeklődőket a Szent György kápolnában is, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett. A különleges hangulatú helyszínen az ünnepi hétvége teljes ideje alatt Szent István király fiának, a trónörökös Szent Imrének címzett intelmeibe hallgathatnak bele a látogatók. A részletes programmal kapcsolatban a Veszprémi Érsekség honlapján tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 19-én szerdán. Illyés Borbála és Sebestyén Eszter szerkesztőtársaim nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa katekézise a szent zenéről, a szív imádsága, az egyház közösségi megnyilvánulása. 14. Leó távirata. Imádkozik a magyarországi buszbalesetben elhunyt lengyel zarándokokért. Leó pápa gyászolja a zimbabwei komp baleset áldozatait. Spanyol ápolónő átadott egy könyvet a pápának testvéréről. Életének volt értelme a szeretet miatt.

Leó pápa katekézise a szent zenéről, amely a szív imádsága és az egyházi közösség megnyilvánulása. A Sacrosanctum Concilium zsinati liturgikus konstitúcióról tartotta Leó pápa hetedik katekézisét, melyben ezúttal az egyház szent zenéjéről elmélkedett. A musica sacra, a szent zene, a szent igékkel együtt a liturgia szükséges alkotó eleme, amely Isten dicséretét szolgálja, növeli annak ünnepélyességét, építi a közösséget, és kifejezésre juttatja a szív imáját, továbbá a hangok szimfóniáján keresztül megteremti a lelkek egységét. Mintegy 5000-en vették részt augusztus 19-én a szerdai általános kihallgatáson, amelyet a Szent Péter Bazilikában tartott meg Leó pápa. Szentírási igeként Pál apostol buzdítását olvasták fel a kolosszeiekhez írt leveléből. Legyetek hálásak! Krisztus

0: gazdagítja és ünnepélyesebbé teszi a szent szertartásokat. Az egyház ezért jóvá hagyja az igazi művészet minden megnyilatkozását, ha megvannak bennük a kívánt föltételek, és helyt ad nekik az Isten tiszteleten. Leó pápa itt találja meg a zsinati tanítás magvát, amely megerősíti és elmélyíti a zene szolgálati szerepét a liturgiában. A zene ugyanis a liturgikus cselekmény része, vagyis nem pusztán az ünneplés dísze. A liturgiában az éneklés imádkozás jelent. A testvérek szívének összehangolását Isten szívével, az ünnepelt misztériumban való aktív részvétel által. A zene különösen az ima érzelmi dimenzióját fejezi ki, ahogy Szent Ágoston mondja, cantare amantis est, azaz az éneklés annak a sajátja, aki szeret, vagy egyszerűbben, aki szeret, az énekel. Ez nagyon fontos, mert segít megírni a szívet Isten kegyelmi működése előtt, és hagyja, hogy az formáljon minket, emelte ki a pápa. Az éneklés elősegíti a közösség épülését.
1: Attraverso la sinfonia delle voci contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode a Dio.
0: A hangok szimfóniáján keresztül hozzájárul a lelkek egyesüléséhez, legyőzi az emberek közötti különbségeket, és egyesít mindenkit Isten dicséretében. Így az egyház epifániájává, kinyilatkoztatásává válik, a közösség kézzelfogható megnyilvánulásává, amely természetének a része. A szent ének mély teológia jelentőségéből, mint a liturgikus cselekmény szerves részéből számos követelmény fakad. Az első az, hogy a divatos trendeken vagy a zeneszerző sajátos érzékenységén túl minden szinten azt kell szolgálnia, ami a legmegfelelőbb az ünneplés pillanatához. A formának tehát, különösen a dallamvezetésben nemesnek és egyszerűnek kell lennie, magas zenei minőségűnek és könnyen előadhatónak, különösen akkor, ha az egész közösség énekel. A szövegek tekintetében a zsinat azt javasolja, hogy a szövegek feleljenek meg a liturgia igényeinek, legyenek mély tartalmúak és egyben könnyen érthetőek. Elsősorban a Szentírásból, a liturgikus könyvekből és az egyház lelki hagyományából merítsenek ihletet. Ez gondosan ellenőrizni kell, hogy a lex orandi, lex credendi, azaz az ima törvénye egyben a hit törvénye is ősi elben kifejezett dinamika megmaradjon, sőt, növekedjen.
1: Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli.
0: A Sacrosanctum Concilium bőséges teret szentel a hívek aktív részvétele témájának, ami 17. Benedek pápa is hangsúlyozott, hogy a hívek részvétele fakadjon az ünnepelt misztériumból és annak a mindennapi élettel való kapcsolat nagyobb tudatosságából, mégpedig az állandó megtérés szellemében, amelynek minden hívő életét jellemeznie kell. Éppen ezért, ahogy a konstitúció tanítja, mind nagyobb figyelmet kell fordítani a hívek közösségi válaszaira, a zsoltárok, antifónák éneklésére és a szent csendre is. Éppen ezért arra buzdít minden szolgát vagy hívőt, hogy mindazt, de csak azt tegye meg, ami a szertartás természete és a liturgikus normák szerint a saját hatáskörébe tartozik. A különböző szolgálatok és a csend pillanatai közötti harmonikus egyensúlyban. A zsinat nagy hangsúlyt fektet a gregórián énekre is, miközben nem zárja ki az ünneplésből a szakráli zene más műfajait sem. Különös figyelmet fordít az orgonára is, míg más hangszerek használata megengedett, feltéve, hogy alkalmasak vagy adaptálhatóak szakrális használatra összhangban vannak a templom méltóságával, és valójában hozzájárulnak a hívek lelki épüléséhez. A zsinati reform egyik fontos témája az inkulturáció, beleértve a szakrális zene területét is. Különösen hangsúlyozza annak fontosságát, hogy komolyan vegyék figyelembe a különböző kultúrák zenei hagyományait az emberek vallási és társadalmi életének részeként. Ezért egyrészt azt javasolja, hogy mindenki számára biztosítsanak megfelelő vallási értelmű nevelést, másrészt pedig azt, hogy amennyire lehetséges, támogassák ezen népek hagyományos zenéjét mind az iskolákban, mind a szakrális szertartásokon.
1: Un compito

0: particolare e riconosciuto nel contesto liturgico alla Schola Cantorum, strumento pastorale di cui si raccomanda la promozione.
1: A liturgia összefüggésében különleges feladat hárul a Schola Cantorumra, a templomi kórus lelkipásztori szerepére, amelynek feladata, hogy biztosítsa a szentmise saját részeinek pontos előadását az ének különböző műfajai szerint, és ösztönözze a hívek aktív részvételét az éneklésben. A muzika szakra, a szent zene zeneszerzőinek éppen ezért az a feladata, hogy ismerje és megőrizze az egyház zenei örökségét, és abból ihletet merítve új, a liturgia szolgálatába állított kompozíciókat alkosson, tiszteletben tartva a kortárs világ érzékenységét és a különböző kulturális hagyományokat. Ez azért van, hogy megtisztítsa az Isten tiszteletet a stilisztikai kilengésektől, a hanyag kifejezési formáktól, a laza zenétől és a liturgikus szertartás méltósága az nem illő szövegektől. És biztosítja a liturgikus zene méltóságát és formai minőségét, ahogy azt Szent II. János Pál pápa 2003-ban elrendelte. A zsinati atyák azt kérték, hogy a helyi egyházok támogassák a szakrális zene képzését és gyakorlását a szemináriumokban, a szerzetesek noviciátusaiban, a tanulmányi házakban, valamint más katolikus intézményekben és iskolákban, és hogy biztosítsák a zenészek és énekesek szilárd liturgikus képzését.
0: Cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico, simbolo della comunione ecclesiale.
1: Kedves fivéreim és nővéreim! Az egyházatyák nagyra becsülték a liturgikus éneket, az egyházi közösség szimbólumát. Ezért Antiókiai Szent Ignác gyönyörű mondatával zárhatjuk elmélkedésünket. Mindannyian kórusba tömörüljetek, hogy az egyetértésben összhangban legyetek, az egységben Isten hangszínét véve fel, egy hangon énekeljetek az Atyának Jézus Krisztus által, hogy meghallgasson titeket, jó cselekedeteitek által felismerje, hogy fiának tagjai vagytok. Azért hasznos nektek fedhetetlen egységben lenni, hogy mindenkor részesedjetek Istenben. Zárta a szent zenéről tartott katekézisét Leó pápa.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Amen.
3: Leó pápa imádkozik a magyarországi buszbalesetben elhunyt lengyel zarándokokért. 14. Leó mély fájdalommal értesült a tragikus közúti baleset híréről, amely egy Medjugorjéből hazatérő lengyel zarándokokat szállító busszal történt. A balesetben 12 ember vesztette életét, 10 pedig súlyosan megsérült. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt és a zarándokok egyházmegyéinek, Adam Schall Przemyśli érsekének és Jan Watroba Rzeszowi püspöknek címzett augusztus 18-i táviratban a pápa lelki közelségét fejezi ki a tragikus esemény által érintettekhez. Azokért a testvérekért és nővérekért, akik a hit zarándok útjáról visszatérve befejezték földi zarándoklatukat, Leó pápa különleges imákat mond. Isten irgalmába ajánlja őket, és azért is könyörög az Úrhoz, hogy adjon vigasztalást családjaiknak. Végül a Częstochowai Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérve, 14. Leó felajánl mindenkit Istennek, és apostoli áldását adja rájuk, az atyai közelség és a keresztény remény jeleként. A baleset augusztus 15-éről 16-ára virradó éjszaka történt az M3-as autópályán, Mezőkeresztes térségében, Budapesttől mintegy 140 kilométerre keletre. A baleset okának megállapítására jelenleg is folyik a vizsgálat. Az első rekonstrukciók szerint az 59 főt szállító busz letért az útról, árokba zuhant és felborult, valószínűleg azért, mert a sofőr elaludt. A lengyel és a magyar püspöki konferencia is részvétét fejezte ki, és imáit ajánlotta fel az áldozatokért és a sérültekért. Leó pápa gyászolja a zimbabwei komp baleset áldozatait. Leo pápa nagy szomorúsággal értesült a zimbabwei Karibatavon történt komp balesetről, amelyben több mint 80 ember, köztük számos gyermek vesztette életét. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt és augusztus 18-án küldött táviratában a Szentatya szívből jövő részvétét fejezte ki azoknak, akik szeretteik elvesztését gyászolják. Arról biztosítja őket, hogy az elhunytak lelkét a mindenható Isten szerető irgalmába ajánlja. A baleset augusztus 11-én történt, amikor egy hajó, amely láthatóan túl volt terhelve utasokkal, felborult, miközben Karibatownból a Chalala halásztáborba tartott. A zimbabwei rendőrség augusztus 18-án kedden reggel közölte, hogy 8 további holttest kiemelésével a megerősített halálos áldozatok száma 80-ra emelkedett, köztük 18 gyermek halt meg. Leo pápa imádkozik a mentési munkálatokban résztvevő polgári hatóságokért és mentőszolgálati személyzetért is. Minden érintetre Leo pápa a vigasztalás, a gyógyulás és az erő isteni áldását kéri. Spanyol ápolónő átadott egy könyvet a pápának testvéréről. Életének volt értelme a szeretet miatt. Elizabeth Argemi, egy barcelonai kórház ápolónője, az utolsó pillanatig nem tudta, hogy lesz lehetősége beszélni 14. Leo pápával. Augusztus 18-án kedden, Castel Gandolfóban, amikor a pápa elhagyta az apostoli palotát, hogy visszatérjen a Vatikánba, váratlan dolog történt. A Szentatya járműve megállt, leengedte az ablakot, és így szólt hozzá: mondd el, mondd el! Elizabeth, a barcelonai kórház ápolónője, ezt a pillanatot arra használta fel, hogy Leo pápának átadjon egy példányt a Megtanulni, meghalni, hogy élhessek című könyvből, amely testvére Xavier Argemi tanúságtételét mondja el, aki tavaly 29 éves korában hunyt el izomsorvadásban. Ő egy olyan testvér volt, aki nagyon szerette az életet, magyarázta a nővér. Xavier gyakran mondta, hogy szeretve érzi magát, és hogy másokat is nagyon szeret. Számára ez a szeretet adott értelmet a létezésének. Betegsége formálta az életét, de nem határozta meg annak értelmét. Ahogy nővére felidézte, Xavier sok embert tudott elkísérni és segíteni. Halála után sokan közülük ráébredtek. Nagyon szent életet élt, mondta Elizabeth, miközben testvérére emlékezett. A Leo pápával folytatott beszélgetés csak néhány pillanatig tartott, de maradandó benyomást tett Elizabethre. A Szentatya átvette a könyvet, és időt szakított arra, hogy meghallgassa. Figyelmesen, érdeklődéssel és szeretettel nézett rám, mint egy atya a lányára, emlékezett vissza. A könyvhöz személyes dedikáció is tartozott. Elizabeth szerette volna átadni a könyvet a pápának Barcelonában, de végül nem sikerült neki. A Castel Gandolfóban történt találkozás azonban lehetővé tette ezt. A gesztus így különleges jelentést nyert. Leo pápának bemutatta egy fiatalember tanúságtételét, akinek életét betegség, de egy egyszerű meggyőződés is jellemezte. Az életértéke nem kizárólag az élet körülményei múlik, hanem azon, hogy képes-e szeretni, és hagyja-e, hogy szeressék. Elizabeth felidézte tapasztalatait, amelyeket Leo pápa júniusi spanyolországi apostoli útja során szerzett. Figyelmesen követte a programját, részt vett a Montjuïci templom előtti virasztáson, és csatlakozott a hívekhez Barcelona utcáin azokban a napokban. Számára a pápa útjának egyik központi üzenete: emeljétek fel szemeiteket. Arra is rávilágíthat, hogyan folytassak Xavier örökségét. Úgy, hogy minden nap felemeljük szemünket, és szilárdan a magasban tartjuk tekintetünket, válaszolta. Elmagyarázta, hogy az ő szemszögéből ez a fajta életszemlélet támogatást nyer a Jézussal, barátunkkal és szerelmünkkel fenntartott kapcsolat által. Tapasztalata szerint az ima, a szentségek és az evangélium ennek a mindennapi útnak a részét képezik. Ahogy a pápa elkísérése is az általános kihallgatásain, az írásain és a szavain keresztül. A mai világ kihívásai közepette Elizabeth úgy véli, hogy testvére tanúságtétele továbbra is pontosan ezt a meghívást kínálja. Tekintsünk a betegségen és a nehézségeken túlra, hogy felfedezzük, mi adhat értelmet az életnek. Xavier 29 éves korában hunyt el. Nővére úgy döntött, hogy tovább folytatja történetének megosztását. Most ez a tanúságtétel eljutott 14. Leó pápa kezébe is.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió.
2: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
3: Július 24-én Szent Anna búcsút ünnepeltek a szombathelyi Szent Anna házban. A búcsói szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök celebrálta. A következő percekben püspök atya szentbeszédét hallják.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a Szent Anna ház egész közösségét, idős testvéreinket. És nagy örömmel köszöntöm a csobánkai fiatalokat, akik képviselik az unokák korosztályát is ezen a szentmisén. Itt vannak nálunk egy néhány nap nyaralásra. Esztergomban plébános voltam a Szent Anna templomban, és egy gyönyörű oltárkép van ebben a templomban, Johann Michael Hess alkotása, ahol azt látjuk, hogy Szent Annának, a szűzanya édesanyjának, Jézus nagymamájának a ruhája aranyszínű. Joákimnak, a nagypapának a ruhája piros. A szűzanyájé pedig kék és fehér. A régi festők a színekkel is üzenni, tanítani akartak. Mit tanítanak? Szent Joákim, a nagypapa, ruhája piros, ami a szeretet jele, a szerelemé, a hűségé, a nagy lelkűségé. A nagypapa küldetése az, hogy tudja szeretni a feleségét egy életen át, udvaroljon, tenyerén tartsa, a házasságába erőt, szint, kedvességet, jóságot vigyen. Néha nem is egészen könnyű ezt megtenni. Kell, hogy a férnek legyen egy titkos kincsestára, ahonnan mindig merít, oda fentről. Ez a piros szín jelzi az Isten szeretetet és a felesége iránti szerelmet. Annának, a nagymamának a színe arany. Ami mit jelképez? A szíve gazdagságát. Azt, hogy a nagymama szíve tele van bölcsességgel, derűvel, hittel, jósággal, kedvességgel, türelemmel, ezt árasztja az unokái felé. A nagymama szíve gazdag, ahonnan meríthetnek az unokák jóságot, türelmet, hitet, bölcsességet. A szűzanya színe pedig fehér és kék. Ez a kegyelem színe, Isten színe, a befogadás, a nyitott szívnek a színe. Arra tanítja az unokákat, a gyerekeket, hogy legyen a szívetek nyitott. Minden jóra, amit sugároznak felétek, szüleitek, nagyszüleitek, fogadjátok be. Ezért imádkozzunk ma szerető szívű nagypapákért, gazdag aranyszívű nagymamákért és nyitott szívű tanulékony unokákért. Kedves testvérek, a Biblia arra tanít, hogy Isten neveli, alakítja, formálja az embert az élete folyamán. Nevel a fiatalkorban, gyerekként, a felnőtt korral is, meg az időskorral is. Jelképesen a Biblia azt mondja, hogy Mózes élete 3x40 év volt, három nagy szakasz. első 40 évben Mózes, mint a fáraó lányának, az örökbefogadott, fölnevelt fia, Egyiptom hercege, gazdagságban, jólétben élt, hatalmas ember, és aztán lassan rádöbben, hogy ő is a héberek közé tartozik, a rabszolgák közé. Onnan emelték ki, megrendül, gyakran kimegy nézni a rabszolgák rettenetes sorsát, és elhatározza, hogy megmenti az övéit. Egyik alkalommal lát egy rabszolga felügyelőt, aki ütiveri az egyik honfitársát, az egyik rabszolgát. Mózes haragra gerjed, megöli a rabszolga felügyelőt. Ez Mózes életének az első 40 éve. A maga erejéből akar szabadító lenni, de csak egy gyilkosságra futja. Teljes kudarc. Következik Mózes életének a második 40 éve. Kint van a pusztában, pásztorként, a nagy csendben. Talán Istent kérdezi, hogy miért nem segítettél? Miért nem mented meg a népedet? Hol vagy? Ez Mózes életének a nagy lelki gyakorlata, a szenvedés, a megtisztulás ideje. És aztán jön a harmadik 40 év. Mózes már 80 éves, amikor az égő csipkebokorban találkozik az élő Istennel, aki kiválasztja őt, hogy mentse meg a népet, most már nem a saját erejéből. Mózes egy 80 éves aggasztján, saját ereje nincs, hanem Isten kegyelmével. Hányszor az emberi élet ugyanezt az utat járja végig? Hányszor fiatalon valaki azt gondolja, hogy megvalósítom a boldogságot? Szép család, fölépítem. És aztán lassan rájön, hogy nem egészen sikerül. A boldogságot nem lehet téglánként a magunk erejéből összerakni. A boldogság, a teljesség oda fentről, ajándékként érkezik, nem mi emberek alkotjuk. Aztán igen gyakran jön az emberi életnek a megtisztulása, szenvedések, kérdések, és igen gyakran csak az öregkor küszöbén nyílik ki egy ember szíve igazán az Isten felé. Úgy, ahogy volt ez Mózes életében is. Kedves idős testvérek, Leó pápa egy nagyon szép levelet írt az idősek világnapjára, Szent Anna ünnepére, a számotokra. És ennek a levélnek a legfontosabb mondata Izaiás próféta könyvéből való, ahol az Úristen azt mondja mindannyiunknak, nem feledkezem meg rólad. A pápa azt mondja, hogy hányszor egy idős ember azt érzi, hogy megfeledkeztek rólam. Nem számítok már. Egy üres lakás, talán csak egy ágyszám az idős otthonban. Rokonaim távol vannak, alig jönnek. Talán már Isten is megfeledkezett rólam. És a Szent Atya arról ír, hogy Isten soha az emberről meg nem feledkezik. Idézi boldog első János Pál pápát, aki azt írta, hogy Isten szeretete nem ismer alkonyt. Az élet

nagyszülőket. Megajándékoznák őket. Ez lenne ennek az ünnepnek a legszebb pillanata. És aztán a Szent Atya arról is beszél, hogy az idős ember törékenyé válik, gyengévé. De ebben a törékenységben kincs van. Igen, gyakran addig, amíg az ember erős, addig a szívén, mintha egy ilyen kemény páncél lenne. Azt gondolja, hogy ő mindent megvalósít maga erejéből, nincs szüksége. Se Istenre, se másokra, megoldja. A szíve kemény és sötét. Néha a szenvedés vésői kellenek, hogy ezt a páncélt valami áttörje, megsebezze. És ezen a seben keresztül, a törékenységen keresztül Isten fénye újra be tud áradni valakinek az életébe. Igen gyakran időskorban nyílik meg sok ember szíve újra Isten felé. Megsejti az ő fényét. És igen gyakran időskorban kezdi valaki elfogadni mások szeretetét is, amit addig néha büszkén elutasított. Most a törékenységében, hálával, örömmel, egyszerűséggel elfogadja. Isten tanít a szenvedések által is. Olvastam egy nagyon sokat szenvedett idős asszonyról, aki rengeteg nagyon fájdalmas halálesetet élt át. Bezárkózott. Igen gyakran napokon át a lakásából ki se jött. Amíg egy különleges vendég egyszer egy gyönyörű szépen kifaragott, fakeresztet nem ajándékozott neki. És azt mondta, néha fogja a kezébe. Nézze, segíteni fog. Az asszony megköszönte, nem nagyon hitt ebben a tanácsban, hónapokig nem is foglalkozott a kereszttel, de egyik délután eszébe jutott, kezébe vette, leült, nézegette Jézus keresztjét. Aztán következő délután újra. És egyik délután a szívébe hasított ez a mondat, mi az én szenvedésem az övéhez képest. És akkor hirtelen világossá vált számára az, ahogyan kifejezte, megengedtem Istennek, hogy kivegyen a kezemből azt, amit akar, és beletegyen azt, amit ő akar. Azóta békességem van. Az időskor erről is szól, egy ember engedi, hogy Isten kivegyen a kezéből az egészsége darabjait, lehetőségeket, álmokat, jövőt, szeretteit. Isten kivesz a kezünkből, de közben beletesz valami sokkal többet, nagyobbat, önmagát. Őt magát, aki minden emberi életnek a célja és beteljesedése. Keresztelő János mondta azt, nekem kisebbet nem kell neki növekednie. Ez lehetne az időskor mottója. Az ember kisebbedik, és közben Isten, az ő kegyelme békéje növekszik bennünk. És kedves gyerekek, unokák, hadd mondjak nektek is egy kis üzenetet. Egy ebeszélés szerint volt egy nagyon büszke, fiatal, erős fa. Azonban a fát minden nap meglátogatta egy eléggé szemtelen, legalábbis annak tűnő harkály. Kopogtatta a kérgét, fölsértette, lukakat csinált benne. A büszke fiatal fa nagyon dühös volt a harkályra, és azt mondta neki, takarodj innen, soha többet ne gyere vissza hozzám, nincs rád szükség. Egy gyerek látta ezt a beszélgetést, ahogy a fa elzavarta a harkályt,

0: Arra sétált ez a gyerek 2 évvel később, és döbbenettel látta, hogy a fiatal, erős fa teljesen kiszáradt, elhalt, tönkrement, vége volt. Mert a fiatal fa nem tudta, hogy ez a harkály az ő legnagyobb jótevője. A férgeket szedi ki belőle, a kártevőket megszabadítja tőle. Kedves gyerekek, a szülők, nagyszülők néha ilyennek tűnnek neked, mint a harkály. Néha kicsit leszidnak. Néha intenek a jóra, hogy mit hogyan kéne csinálni, és nem tetszik. Legszívesebben elzavarnád. Gondolj mindig arra, hogy a szülő, ha igazán szeret, egy nagyszülő, ha igazán szeret, akkor nem csak bólogat, nem csak szépen mosolyog, nem csak csokit ad és más finomságokat, hanem néha olyan is, mint a harkály. Ki akarja belőled gyomlálni a kicsi rosszaságokat. Segíteni akar neked, hogy szép, élő fává legyél. Hogy az életed fája el ne halljon, tönkre ne menjen. Szeresd a szüleidet, nagyszüleidet, akkor is, ha éppen megszidnak. Tanulj tőlük. Ne kergesd el a harkályt. Engedd, hogy dolgozzon. És befejezésül még egy kis élettörténetet hadd idézek föl. Volt egy Lengyelországban született, de sváb származású atya, Joachim Meissner. Világháború végén, mint kb. 3 millió másik németet, őket is Lengyelországból áttelepítették az akkori NDK-ba. Egy volt evangélikus, de gyakorlatilag inkább teljesen ateista vidékre kerültek. Mélyen hívő katolikus svábok. Egy 5-6 család egy nagy faluba. Katolikus templom nem is volt a faluban, és hittanórát sem lehetett tartani az iskolákban. Azonban volt egy idős atya, aki minden hónapban egyszer-kétszer eljött hittan tanítani. És volt a faluban egy nagyon különleges idős néni. Történetesen pont Anna néninek hívták. És amikor az atya jött, Anna néni végigjárta a katolikus családokat. Kopogtatott. Mondta, hogy itt az atya, viszem a gyerekeket hittanra. Ő gyűjtötte össze. Öreg lábakkal, fél órát, 3-4 órát sétálva, összegyűjtötte azt a 15-20 gyereket, akik a hittanra eljöttek. Anna néni mindig végig várta a hittanórát, kint rózsafűzért mondogatott, utána a gyerekeket hazakísérte. Vasárnap pedig tudták, hogy a szomszéd falvokban van mise, Anna néni reggel ugyanígy körbejárta a katolikus családokat. Bekopogtatott, összeszedte a gyerekeket, és gyalog. Elmentek valamelyik szomszéd faluba, ahol mise volt. 5-6-8 kilométer gyalogoltak oda, ugyanannyit vissza, és közben Anna néni mindig mesélt Bibliáról. Így is hívták a gyerekek egy idő után, hogy egy 2 lábon járó Biblia. Szerették őt hallgatni. Bölcsesség volt benne. Jóság, kedvesség, humor. Anna néniből áradt a Biblia bölcsessége. És ez a kisfiú, aki később pap lett, elmondta, hogy ebből a 15-20 katolikus gyerekből 2 is lettek papok. És 1 lett szerzetes nő. Elég volt hozzá egy nagylelkű, gazdag, aranyszívű idős néni, Anna néni. Kedves idős testvérek, mennyire nagy kincs egy ilyen idős ember, akinek a szíve arany, aki tud adni, nem önmaga körül forog, nem a maga panaszai körül, nem a körül, hogy fáj egy kicsit a lábam, a derekam, hanem hogy mit adhatok, hogy sugározzam őt, a világ világosságát. Imádkozunk azért, hogy legyenek ilyen nagypapák, nagymamák, és imádkozunk azért, hogy az unokák szíve nyitott legyen minden igazi értékre, kincsre, amit szüleiktől.
1: Ünnepeltek a szombathelyi Szent Anna házban. A búcsúi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök celebrálta. Az elmúlt percekben püspök atya szentbeszédét hallották.
2: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

Mennyei Atyám, a Jézus nevében jövök eléd. Elismerem, hogy bűnös ember vagyok, és sokat vétkeztem ellened, de én a mai napon elhatároztam, hogy behívlak az én életemben. Ezért a szívemet megnyitom te előtted. Kérlek, Uram, jöjj a szívemben, bocsásd meg az én bűneimet. Te legyél az én életemnek Ura, megváltója. Kérlek, vezess engem az igazság ösvényén, és én megígérem, hogy követni foglak életem minden napján. Köszönöm neked, hogy meghallgattál és megbocsájtottál a Jézus nevében. Amen.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
3: Mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat.
3: És add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten. Bocsásd meg vétkeinket. És vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe

0: Könyörögjünk! Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Megújult a Doroszlói Szentkút Mária szobra. Változatos programokkal várja a látogatókat a Veszprémi Főegyházmegye augusztus 20-án. Több száz magára hagyott csecsemő vár segítségre, elindult a babasimogatók toborzása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Sebestyén Eszter és Ijés Borbála, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Megújult a Doroszlói Szentkút Mária szobra, tudósít a Magyar Kurír. A magyarok nagyasszonya kőszobor több mint másfél évszázada a kegyhely egyik legfontosabb jelképe. Zarándokok nemzedékei álltak meg előtte imával, kéréssel és hálaadással. Idén azonban egy időre hiányzott a megszokott helyéről. A 165 éves kegyszobor első, teljes körű restaurálására került sor. A szakemberek törekedtek arra, hogy a műalkotás eredeti megjelenéséhez és történeti hitelességéhez hű maradjon. Nagy gondot fektettek az eredeti színezés feltárására és visszaállítására. A költségekhez sokan hozzájárultak kisebb-nagyobb adományokkal, így készülhetett el az új, a szobrot védő baldahin is. A felújított magyarok nagyasszonya szobrot augusztus 13-án helyezték vissza eredeti helyére, ünnepélyes megáldására szeptember 8-án, a 10 órakor kezdődő érseki szentmise végén kerül majd sor. Augusztus 20-a és 23-a között változatos programokkal várja az érdeklődőket a Veszprémi Főegyházmegye és a Várnegyed, írja a Magyar Kurír. A programsorozat az augusztus 20-án 10:30-kor kezdődő szentmisével veszi kezdetét, melyet Takács István érseki általános helynök mutat be a Szent Mihály Főszékes Egyházban. A következő napokban ingyenes nemzetközi kóruskoncert, múzeumi foglalkozás, történelmi Szent István túra is szerepel a kínálatban. Egyedülálló élmény várja az érdeklődőket a Szent György kápolnában is, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett. A különleges hangulatú helyszínen az ünnepi hétvége teljes ideje alatt Szent István király fiának, a trónörökös Szent Imrének címzett intelmeibe hallgathatnak bele a látogatók. A részletes programmal kapcsolatban a Veszprémi érsekség honlapján tájékozódhatnak. Elindult az Érintők önkéntes babasimogató program, melynek célja, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül hagyott babák sem maradjanak hosszabb időre biztonságos emberi kapcsolódás nélkül. Mától nyílik meg az előjelentkezés azok számára, akik a szükséges kiválasztási folyamat és megfelelő higiéniai és pszichológiai felkészítés után vállalnák, hogy egy hozzájuk közeli kórházban rendszeresen töltenek időt a csecsemőkkel. Magyarországon jelenleg több száz egészséges baba tölti élete első időszakát kórházban a gyermekvédelmi férőhelyek hiánya miatt. Számukra az orvosi ellátás mellett a legfontosabb az emberi érintés lenne, amit az önkéntesek próbálnak pótolni. Az országos hálózat létrehozásához mintegy 4500 felkészített önkéntesre van szükség. Az érdeklődők nem a kórházakban közvetlenül, hanem az érintők csoportján keresztül jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 19-én szerdán. Sebestyén Eszter és Ijés Borbála szerkesztőtársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.

0: A dicsőséges rózsafüzért a Mária Rádió kápolnájában imádkozzuk, kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. Vártam a harmadnap ígéretét. Az új nap reggelén, virágos réten át valaki jön feléd. Valóban, túl a városfalakon valaki, akit jól ismertem, jött felém. Nem állta útját sem kert, sem ház, sem zárt kapu. Ott állt előttem, fiam, tündöklő, immár örök ifjúságában. Nem e világban szőtt fehér ruhája fény lett, mint a hó. Kezén, lábán s oldalán a megváltás sebei megdicsőülése ékszerként tündököltek. Nézett rám legyőzhetetlen szeretetével. Ragyogó fényességben áll előttünk Krisztus, mint az élet és a halál ura. Jézus feltámadása záloga megváltásunknak, és fényes bizonyítéka istenségének, a hitünknek pedig legfőbb biztosítéka. Szűz Mária a Golgotán nem rendült meg a hitében, és most megjelenik előtte Ura és Istene. Mária bennünket is el fog vezetni, korunk minden tévedgésén keresztül, megdicsőült és szent fiához, ha nem hagyjuk hitünket elgyengülni. Istenünk, add meg nekünk, hogy napról napra erősödjön bennünk a szent szűz hite. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, bízzál meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalomra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe felment. Láttam a megnyílt eget, és Isten angyalait föl és leszállni az ember fia fölött. Jézus mennybe vezető létra. Fordítsd lelkünket a csodálatos világosság felé, hogy többé már ne fordulhassunk vissza. Vonz minket szereteteddel, mert igazi otthonunk az égben van. Krisztus a saját királyi erejéből szállt föl a mennybe. Miután befejezte a megváltás művét, Mária mindig hűségesen követte Jézust az alázatosság útján, és most osztozik az égbe szállott Jézus dicsőségében. Töltsön el bennünket is igazi mély alázat. Fogadjuk el az élet megpróbáltatásait alázatos szívvel, mert aki magát megalázza, azt felmagasztalják. Hálát adok neked, mennybe felment Krisztusom, hogy örök életre szóló irgalmad és barátságod, hogy mindent újjáalkotsz, és már most itt a földön bontakozhat bennem az örök élet. Atyám, segíts, hogy belső tekintetem mindig az ég felé irányuljon, ez rendezze el mindennapjaim értékrendjét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Mindnyájan álhatatosan, egy szívvel, lélekkel kitartottak az imádkozásban az asszonyokkal, valamint Máriával, Jézus anyjával és rokonaival együtt. Jézusom, most mi is, mindannyian, akik itt összegyűltünk, hívjuk és várjuk a Szentlélek kiáradását önmagunkra, családjainkra, rokonainkra, egyházközségünkre, nemzetünkre és az egész világra. Az egyházban tovább él és munkálkodik Krisztus a Szentlélek ereje által. Az egyház az igazságnak, a kegyelemnek és a szeretetnek nagy közössége. Minél jobban ragaszkodunk az egyházhoz, annál mélyebben növünk bele Krisztusba a Szentlélek ereje által. És ez mindig így is marad, mert a katolikus hit el sem képzelhető bensőséges Mária tisztelet nélkül. Máriára is, miránk is ugyanaz a lélek árad ki, aki titokzatos módon már Jézus megtestesülése körül is tevékenykedett. Szűz Mária, erősítsen meg bennünket az egyház iránti szeretetben, vezessen bennünket Szent Fiához, a Szentlélekhez és az Atyához. Mi Atyánk,

0: a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak.
2: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Mária megkoronázása nem saját érdemeinek diadala, hanem az üdvösség művének megkoronázása egy teremtményben. A végtelenül alázatos Mária a legnagyobb dicsőségbe emeltetik fel Istenhez. Soha nem keresett mást, csak fia dicsőségét, s a fiú akarta megdicsőíteni őt. A boldogságos szent szűz az égben van. Az angyalokat és a szenteket csodálatos ámulatba

0: ejtette az ő bevonulása. Ez a csodálkozásuk ma is, és az egész örökké valóságon át tart. Isten őt egyedülálló, hasonlíthatatlan dicsőséggel koronázta meg, koronával, amely Máriát az angyalok és emberek királynőjévé emelte. Kérjük Istentől a vágyat, hogy láthassuk őt odafent. Azt akarta az Úr, hogy mindent Márián keresztül kapjunk. Feltűnés nélkül, ismeretlenül élt, most Isten az ég és föld királynőjévé tette. Élete állandó megnyugvás volt Isten akaratában, ezért Isten a legnagyobb hatalmat adta neki a mennyben, hatalmat a küzdő, a szenvedő és a győzelmes egyház minden tagja felett. Nagy bizalommal forduljunk a mennyben megkoronázott szűzanyához. Imádkozzál érettünk, szűzanyánk, minden szükségünkben, abban is, ami a földi viszontagságainkban ér, de főleg lelkünk üdvösségének nehézségeiben. Légy közbenjárunk, és el ne hagyj abban a nagy harcban, melyet lelkünk ellenségeivel kell megvívnunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűza mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozz az életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a hóbozőtéktől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobb harázolnak irgalmatra.
0: Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
4: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Csépányi Gábor, katolikus pap vagyok, 15 éve, és ez jó, nagyon szeretem. Katolikus családban születtem, nevelkedtem, 3 testvérem van, minden vasárnap jártunk szentmisére, és gyerekkoromban, hát ez a gyermekkori hitem volt. Vagyis annyiból állt, hogy elmentünk vasárnaponta szentmisére, jártam hittanra minisztrálni. Nagyon szerettem, a bátyámmal ketten minisztráltunk, és hát kamaszkorunkban nagyon sokat szórakoztunk is minisztrálás közben. A szentmisére való nevelés az nálunk úgy zajlott, hogy a szüleimmel jártunk családilag az Újpest kertvárosi Szent István plébániára, és volt egy cukrászda, Káposztásmenyeren nőttem föl, és hazafele menet, ahogy sétáltunk haza, mindig betértünk a horvát cukrászdába, és ott ettünk egy krémest. Így összekapcsolódott a Szent Mise a krémessel. Hát ezek pavlovi elvek ugyan, de mégis érdemes alkalmazni, mert nem csak a krémesre szokunk rá ebben az esetben, hanem a Szent Misére is, és aztán már ment a Szent Mise krémes nélkül is. Nagyon megérintett a jó társaság és a liturgiáknak a szépsége. Valamint az, hogy valamit tehettem minisztránsként, hogy én is szolgálhattam. A jelenlétem így mondjuk úgy, hogy hasznossá vált, vagy azt érezhettem így, hogy szükség van rám, hasznos, hogy ott vagyok. Először szükség van rám a közösségnek, meg a helyi szolgáló atyának, de aztán elkezdtem azt is megtapasztalni, hogy amúgy az Istennek is szüksége van rám, és ő maga hívott el. Ő hívott a szentmisére, ő hívott a közösségbe, a szentségek vételére. Csecsemőkoromban keresztelkedtem, a Mátyás templomban kereszteltek meg. A szüleimnek az eskető papja Gál István piarista tanár volt, és ő keresztelt meg. A hitévében visszazarándokoltam, 2013-ban emlékszem, megtaláltam azt a kápolnát, ahol valószínűség szerint megkereszteltek, és olyan jó volt ott hálát adni a keresztségért, hogy ebben a kegyelemben részesülhettem, és hogy a szívem az ilyen formán is az Istenre hangolódhatott. Aztán a további szentségeket azt ott Újpest kertvárosban vettem föl. Első áldozó lettem, és 3 évre rá pedig bérmálkozó a testvéreimmel együtt. A Barnabás nevet választottam. Ő a Bérma védőszentem, tehát Szent Barnabás apostol. Ez úgy alakult, hogy János atya, aki készített a bérmálásra, azt kérte, hogy lehetőség szerint bibliai név legyen, olyan név legyen a Bérma nevünk, amelyik előfordul a Bibliában is, és így a Bérma védőszentünk is bibliai alak legyen. Előbb volt meg a Barnabás, és emlékszem arra, amikor így kerestük a Bibliában, hogy benne van-e vajon a Barnabás név, és olyan nagy öröm volt megtalálni, hogy igen, amikor Szent Pál és Barnabás útra kelnek, Barnabás Pál segítője volt, és utólag realizáltam, hogy apostol. Nekem van egy angyal védőszentem, a Gábriel arkangyal, és van egy apostol védőszentem is, Barnabás. És így egész jól megvagyunk, néha észreveszem, hogy jelen vannak az életemben. Én erdész akartam lenni 8. koromban, azért, mert szeretem az erdőt, szeretek kirándulni, és volt egy ilyen romantikus elképzelésem, hogy akkor egész sokat kirándulhatok. Aztán a gimnáziumban jött az orvosi hivatás gondolata, nagypapám gyermekorvos volt, és ő nagyon szerette volna, hogyha valaki tovább viszi ezt a hivatást, és amikor beteg lett, akkor én úgy gondoltam, hogy hát ha örömet okozok azzal, hogy mondom neki, hogy majd leszek én orvos. Egyébként örült is, mondjuk akkor már a gyógyulás számára a hazaköltözés jelentette a mennyei atyához. Én minden esetre minden erőmmel, és hát a szüleim támogatásával is azon voltam, hogy fölvegyenek az orvosi egyetemre, úgyhogy jártam külön fizika órákra, biológiai fakultációra, és föl is vettek 96-ban a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre. Ott az általános orvosi karon végeztem 2004-ben, és ezen évek alatt jött nekem a papi hivatás gondolata egy nagyon különleges módon. Amikor felvételiztem az orvosi egyetemre, keresztüleim föltettek egy kérdést, hogy Gábor, ugye nem azért mész az orvosi egyetemre, mert a Gergő az állatorvosira ment. És emlékszem, hogy engem az nagyon megérintett belül ez a kérdés, megijedtem ettől a kérdéstől, és akkor azt mondtam, hogy nem azért. De belül valahol mégiscsak tudtam, hogy azért ebben van igazság, hogy én úgy kerültem úgy is az egyetemre, hogy mi mindig versenyeztünk. Fiú testvéreknél ez egyébként előfordul, hogyha sűrűn jönnek egymás után, hogy versenyeznek egymással. Így volt nálunk is. Bátyám, a Gergő, ő már korábban tudta, már 8. korában megfogalmazta, hogy ő lódoktor szeretne lenni, és most valóban lódoktor is. Én pedig az orvosi egyetemen, talán amikor 3. éves voltam, akkor jött először ez a kérdés, vagy 4. évben, 2 betegvizsgálat között, hogy újraéltem ezt a kérdést, hogy miért is vagyok itt. És amikor átéltem újra azt, hogy a keresztszüleim ezt kérdezik, valahogy ki tudtam mondani, hogy de egyébként azért jöttem, mert versenyeztem a bátyámmal. Vagy legalábbis azért is. És ez annyira felszabadító volt, az, hogy az igazságot így ki lehet mondani, hogy lehetünk őszinték saját magunkkal, és nem kell élethazugságokban élni, nem kell, hogy a környezetünk határozzon meg. Én olyan jól éreztem magam akkor, amikor ezt így sikerült így megfogalmazni, hogy igen, tulajdonképpen igazuk van, azért is vagyok itt. És akkor kezdtem el gondolkozni azon, hogy oké, de ha nem orvos lennék, akkor mi? És egyre gyakrabban kúszott be egy ilyen reverendás alak a jövőképembe. Először elhesegettem, de ez a gondolat aztán nagyon kitartóvá vált, egy visszatérő gondolat volt, és különböző jeleket is kaptam aztán, vagy amiket én meghívásnak értelmeztem. Talán az első, egyik legintenzívebb ilyen jel az volt, amikor 4. éves koromban a gyógyszertan szigorlatra készülve bementem egy nagy szombaton a templomunkba szentségimádásra. A Szent Sír fölé volt téve az eukarisztia, és különleges érzés volt onnan fölállni és eljönni, mert meglepett az Úr az ő szeretetével, azzal, hogy ő valóban ott van az eukarisztiában, és hogy ez nem pusztán egy hitigazság, hanem hogy élővé tud válni az ő jelenléte. Élővé tud válni az emberi szívekben, akik értelemmel fölfogni nem tudják, de a hitükkel látják őt. Nagyon hasonló érzés volt ez a szerelemhez egyébként, azzal a különbséggel, hogy amikor szerelmesek vagyunk, akkor az első kérdésünk az az, hogy a szeretett személy elfogad-e minket. Itt pedig ez egy kijelentéssé vált, hogy elfogadlak, szeretlek, veled vagyok, és semmi kérdés nem volt benne, hanem azért vagy annak ellenére fogad el, amilyen vagyok. Egyébként Viktor Hugónak van a Nyomorultakból egy idevágó gondolata. Ő azt írja, hogy a legnagyobb boldogság az, hogy tudhatjuk, hogy szeretnek minket azért vagy annak ellenére, amilyenek vagyunk. Én annyival egészíteném ezt ki, hogy mindazzal együtt, akik és ahogyan vagyunk, szeretve vagyunk, ezt tapasztaltam meg ott az eukarisztia mellett, és körülbelül 1,5 percig tartó hatalmas eufória lett rajtam úrrá, akkor szabadság, szeretettségérzés, öröm, és az, hogy ez, amit most átélek, az egy töredéke annak, ami még rám vár, de már ezt is alig bírtam elviselni. Annyira nagy öröm volt ott lenni az Úr közelében. És ehhez az élményhez tudok újra és újra visszanyúlni, hogy ilyen intenzitással, ilyen hosszú ideig, azóta, ha nem is jelentkezett ez, de 10 másodpercek meg töredékek mutatják az Istennek a közelségét. Úgy mondanám ezt, mint amikor mondjuk nézünk egy naplementét, és ahogy figyeljük, hogy hogyan játszanak a napsugarak a tó felszínén, ahogy hogyan törnek meg a hullámokon. És úgy csillámlik, ragyog ilyenkor a víz. Isten így csillámlik a mi lelkünkön, meg a másokén is. Amikor hittel tudjuk nézni egymást, akkor észrevesszük Isten arcvonásait a másikban. Azt, hogy megcsillam az ő szépsége, az emberségünkön, a képmásiságunk nyilvánvalóvá válik. Na és talán éppen ezért érdemes hittel foglalkozni, meg hittan tanulni, hogy megismerhessük azt a szépet, amit Isten álmodott rólunk. Azt a szépet, azt a jót és azt az igazat, hogy közel lehessünk, mert más értelme nem nagyon van az életünknek, mint az, hogy az Istennel és egymással közösségre léphessünk, közösségbe kerüljünk. És a papi elhívásomnak ez volt az egyik legjelentősebb állomás, és ezt követte aztán még számos más jel, például amikor a klinikán betegeket látogattam medikusként, és ugye rajtam volt a fehér köpeny, de mégis többször hallottam idős néniktől, hogy fölkiáltanak, hogy nézzétek, egy pap van itt. Úgy tűnik, hogy az idős embereknek van valamilyen különleges szenzora erre, vagy a sokat imádkozó néniknek. Nem tudom, de először meglepett, és talán egy picit zavarba is jöttem. Volt egy alkalom, amikor családi kiránduláson voltunk, Egerszalókon, és beálltunk mi is az egyik borospincéhez, hogy némi bort vegyünk. Volt ott egy idősebb hölgy, aki úgy kínálta a borát, hogy mindenkivel megkóstolta előtte. És hosszú volt a sor, ezért mire ránk került, addigra már a néni is picit illuminált állapotba került, és ahogy így rám nézett, azt mondja, hogy tisztelendő, nem veszem meg az autóját. És én akkor a szívemben hordoztam ezt még titokként, nem nagyon tudtam otthon elmondani, hogy tulajdonképpen én a papságon gondolkozom, miközben az orvosi egyetemre járok. A szüleim minden áldozatot meghoztak, hogy én tanulhassak, megvették a drága könyveket. Szóval úgy éreztem, hogy azért feléjük is tartozom annyival, hogy elvégezzem az orvosi egyetemet. Aztán egy idő után már magam felé is megjelent ez, hogy hát hogyha elkezdtem, akkor az a legjobb, hogyha nem ott hagyom, hanem befejezem. És annyit szeretnék még elmondani, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy őszinték tudjunk lenni saját magunkhoz, ez alapozza meg az Isten kapcsolatunkat is, mert akkor őszinték leszünk az Istennel, és a döntéseinket ővele hozzuk meg. Nem kell egyedül döntést hoznunk, tehát nem vagyunk egyedül, hanem ezt lehet az Istennel, imádságban. Hiszen ő adja az életet, ő tudja, hogy kinek mi a hivatása, és amikor az ő közelében vagyunk, és erre valók a szentségek, akkor tudjuk megtapasztalni, hogy mi az, amire ő hív, akkor nyílik ki az életünk. Velem is így volt. Az Úristen még adott egy nagyon fontos élet a Szentíráson keresztül is. Ahogy készültem a szigorlatra, azt érzékeltem, hogy nehezebben megy a tanulás. És ott volt egy Szentírás az asztalomon, a gyógyszertankönyv mellett. Úgy éreztem, hogy most ilyen kegyelmi pillanat van, a Szentírás Isten szava, és hogy most megkérdezhetem őt erről. Így is tettem, de még egyszer mondom, ezt nem mindig, ez csak ilyen kegyelmi pillanatokban lehet, vagy úgy ajánlom használni ezt a módszert. Nem össze-vissza nyitogatni a Szentírást, hanem hogyha az Úr erre indít, vagy hív, hogy most elmondom neked. És ez egy ilyen pillanat volt, mondom, Uram, te tényleg azt akarod, hogy pap legyek, és ott nyílt ki a Szentírás, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot a világ minden teremtményének. Gyorsan becsuktam, Uram, én szeretem a lányokat, meg van három testvérem, ezek szerint akkor ne nősüljek meg, ne legyen családom. Kinyitottam, és a következőt olvasom, hogy hát van, aki úgy született, hogy eleve képtelen a házasságra, van, akit az emberek tesznek azzá, és van, aki nem nősül meg a mennyek országáért. És akkor én úgy gondoltam, hogy ez a harmadik, ez lesz az, ami rám vonatkozik, hogy a mennyek országáért érdemes cölibátust választanom a papsággal együtt. Igazából azt tapasztaltam, amikor így elindultam a papság útján, az első hívások után, hogy ahogy aktívvá váltam a plébánián, minisztránsvezető lettem, egyébként Molnár Miklós atyával együtt, akkor valahogy egyszerre érkezett hozzánk a hívás, és ebben a minisztráns csapatban szolgált még Faragó András atya is. Tehát elkezdtem szolgálni a plébánián aktívabban, minisztráns vezetőként, és azt láttam, hogy ez nagyon gyümölcsöző. Tehát, hogyha érzékelünk egy hívást az Istentől, és nem vagyunk benne biztosak, hogy ez tőle jön, akkor az egyik lehetőségünk az az, hogy pár lépést teszünk abba az irányba, és hogyha azt látjuk, hogy növekszik az élet, bennem is és körülöttem is, valakinek az üdvösségét szolgálja, akkor érdemes tartanunk azt az irányt. És én is így tettem. Ekkor már negyedéves voltam, és ötöd évben még volt egy elbizonytalanodásom, de addigra tisztult le végül is, hogy be kell fejeznem az egyetemet. Tehát nem abba hagyni, hanem befejezni. Azért, mert hogyha csak egyszerűen ott hagyom, és elmegyek teológiát tanulni, akkor ott van az erős kísértés, hogy nem bírtam befejezni, és elmenekültem a teológiára. De én szabadon akartam oda menni, és nem pedig menekülésből. Így volt az, hogy 2004-ben abszolváltam az egyetemet, akkor volt a doktorálhatásom, már a szemináriumból. Ez is egy különleges eset volt a szemináriumi felvételim, mert én nem akartam a szüleimet terhelni feleslegesen ezzel, egyszer már mondtam nekik, hogy én pap szeretnék lenni. Hát azt nem teljesen értették akkor, de azt hiszem ezen nincsen csodálkozni való, hogy mondjuk ha valaki 5. éves medikus, akkor miért mondja azt, hogy pap szeretne lenni. Összejött a családi nagy tanácsot, megtárgyalták, hogy nekem mi lenne a jobb, ezt így háttérből tudom, tehát igazából én nem voltam ott. A húgommal tudtunk erről beszélni, Klárival. Ő volt az, aki, hát mint a családban egy nő, vele tudtam megbeszélni azt, hogyha nem értettem a lányokat. És fordítva is igaz, hogy a Klári megjött hozzám, hogyha nem értett egy fiút, hogy akkor az miért úgy van. Na és egy ilyen beszélgetés alkalmával kérdeztem meg a Klárit, hogy szerinted, Klári, ilyen jó lennék papnak, vagy mit gondolsz? És azt mondta, hogy igen. De még egyszer mondom, hogy alapvetően az Isten hívása miatt jöttem erre az útra. Nagyon szép volt titokban elmenni felvételizni. Gondoltam, hogy ha fölvesznek, akkor majd közlöm a tényt, ha meg nem, akkor meg úgy látszik, hogy én értettem valamit félre, és akkor nem kell a szüleimet ezzel terhelni. De hát fölvettek, úgyhogy elmondtam, emlékszem, apukámnak a születésnapját ünnepeltük, és hát volt nálam egy bíborosi körlevél, amit a papoknak szokott a bíboros úr küldeni. A lelki atyám Marcis Ferenc atya volt, egy nagyon jó példa, derűs pap volt, és elmondhatom, hogy amikor hozzámentem, akkor mindig az volt az érzésem, hogy hetek óta arra vár, hogy rányissam az ajtót. És mindenkinek ez volt az érzése, tehát ilyen nagyon szívélyesen tudott fogadni mindenkit. Nagyon jó légkört tudott teremteni, és a humorával pedig sok feszültséget oldott. És Feri atyától kaptam ezt a bíborosi körlevelet, amit akkor a vonatkozó részt azt felolvastam, ott a születésnapi ünneplés közben, az elég megdöbbentő hatást váltott ki. De aztán szépen belenyugodtak. Azt látom egyébként azokról a szülőkről, akiknek papnak megy a gyermekük. Ugye 9 évig voltam spirituális az esztergomi érseki papnevelő intézetben, szóval azt látom, hogy azok a szülők, akik kezdetben berzenkednek, hogy a fiúk pap legyen, előbb-utóbb, ahogy a szemináriumi évek telnek, ők maguk is egyre közelebb kerülnek az Istenhez. Nagyon sokszor ez így van. Például nálunk is ez volt a helyzet, hogy amikor pappá szenteltek 2010-ben, emlékszem, hogy itt voltam gyakorlaton a szomszéd plébánián Pest-Szent-Lőrincen, és olyan szép volt, hogy letérdeltem az új misém elején, úgy indítottam, hogy a szüleim előtt letérdeltem, és kértem az áldásukat. És a mise végén az máig megrendítő pillanat, hogy ott meg én áldhattam meg őket. Ez egy olyan hatalmas tapasztalat, szerintem Viannei Szent Jánosnak igaza van, amikor azt mondja, hogy a pap tudná, hogy mit jelent papnak lenni, akkor meghalna az örömtől. Mi csak részeket, töredékeket tapasztalunk az Isten szeretetéből, de már az olyan intenzív és olyan mély, és annyira sokat ad, hogy már a töredékekért is érdemes odaadni az életünket. Már ezekért az apró pici érintésekért is érdemes eljönni, hallgatni az ő hívására és pappá válni. Nem igazán tudjuk ezt egészen fölfogni, hogy mit jelent, de az Isten megmutatja azokon keresztül, akiket szolgálunk. Ma például első péntek van, és idős embereket látogatok az otthonukban, viszem az eukarisztiát, hogyha szükséges, akkor meggyónnak, olyan szép látni, hogy várják, mennyire várják Jézust. És ez azért lehet így, mert Jézus már előbb várt rájuk. És várja őket most is, és mindannyiunkat, hogy egyszer majd ott legyünk együtt. Ahogy Jézus mondta, Márk evangéliumában, ahogy olvassuk, hogy elhívta őket, hogy vele legyenek. És egyébként csak azután prédikáljanak. Ez azért is fontos szerintem egy pap életében, hogy ez így legyen, hogy először vele legyenek, mert akkor lesz élettel teli a prédikáció, hogyha az a vele létből fakad. Akkor nem lesz unalmas, szürke, elcsépelt, hanem életet adó a prédikáció, hogyha ebből a vele létből születik. Mert akkor azt mondjuk ugyanis, amit az Úr mondani akar. És ez nagyon fontos, hogy ne csak úgy prédikáljunk, hogy úgy is lehet persze, hogy létező hitigazságokat egymás mögé sorakoztatunk, de azért szerintem az is fontos, hogy az adott vasárnap, vagy az adott szentmisében mit akar az Úr éppen elmondani az én létezésemen keresztül, hogy hogyan akarja az ő létét megmutatni rajtam keresztül. És ez nem csak a papokra igaz egyébként, hanem minden emberre, hogy akkor lesz igazán élete, és bőségben lesz az élete, amikor az Úrral van. Hát Jézus maga mondta, hogy azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Meg azért, hogy örömötök teljes legyen. És az ő nála van a bőség, meg az öröm, azt tőle kapjuk, és nem egy képzelt Istentől, hanem attól, aki mellé oda tudunk lassulni. Direkt használom ezt a kifejezést egy rohanó világban, mert a rohanó világ az azért rohan, hogy lemaradjon az Isten. Vagyis szerintem, amikor rohanunk, nem az Úrtól jön, nem ő kéri, vagy ha ő kéri, akkor viszont nem marad le. A kedvenc körforgalmam, hogyha megyünk az M3-ason, a Szikszónál van. Szikszó arról nevezetes, hogy ott van egy energiaitalgyár, a rádióban nem lehet kimondani a nevét, de az a lényeg, hogy ez egy olyan szó, ami angolul poklot jelent, németül pedig világosat. És hogy egy ördögfej a szimbóluma ennek az energiaitalnak. Na most az energiaitalok általában mire valók, mikor használjuk őket? Akkor, amikor a szervezetünknek nem urai, hanem zsarnokai akarunk lenni, vagyis amikor többet akarunk kisajtolni magunkból, mint amennyit bírunk. Vagyis a határainkon túlra megyünk, és amikor ott akarunk tartózkodni túl sokat a határainkon túl, mert ki akarjuk zsarolni azt a teljesítményt, ami egyébként nem feltétlenül lenne szükséges. Azt olvassuk a Zsoltárban, hogy határaidon ő ad békét neked. Tehát a határainkig menjünk el, amit tudunk, azt tegyünk meg, de annál tovább nem kell. És ha mégis valaki ezzel próbálkozik, akkor rálép a kiégés útjára. És akkor megtapasztalja, hogy mit jelent a hamis csillogás, mi a pokol, és hogy a legfényesebb angyal hogyan juthatott oda, akit Lucifernek hívtak, a fény hordozója, amit Jézus mond róla, hogy a hazugság atya és gyilkos, és tolvaj, elrabolja a reményt az ember szívéből, és nem az életet szolgálja. Jézus pedig azért jött, hogy életünk legyen, és bőségben legyen. S rajtunk áll a választás, hogy merre hallgatunk. De akkor tudjuk csak meghallani az Úr szavát, hogyha merünk szabaddá válni a sztereotípiáktól, mindattól, amiről azt hiszük, hogy meg kell tennünk, és néha pedig elegendő csak lennünk. És nem tennünk kell lenne, hanem lennünk. Lenni az Istennel. Elhívta őket, hogy vele legyenek. És amikor az együttlét megvalósul, az úgy lehet, hogyha abba hagyom a tevékenységet, vagy valami nagyon szépet nézek, akár egy kirándulás alkalmával, visszanézek egy hegyről, picit elidőzöm, vagy elidőzöm az Úrral egy templomban, vagy csak úgy, de hogy elidőzni azt jelenti, hogy vele lenni, vele maradni, oda visszatérni, ahol legutóbb tapasztaltam az ő jelenlétét, közelségét, érintését. Sokszor olyan dolgok miatt izgulunk, és tesszük tönkre magunkat, ami az üdvösség szempontjából kevésbé fontos. És ami pedig fontos lenne, arra meg nem figyelünk. Milyen fontos időt tölteni egymással? Azok a percek, amiket egymással szeretetben töltünk, azok pótolhatatlanok. Elmúlnak, hogyha nem töltjük együtt. Tehát az idő, ha nem telik, akkor múlik. De mennyivel jobb lenne, ha töltenénk az időt, mégpedig töltenénk a saját jelenlétünkkel, meg az Istenével. És ez a növekedés útja. Azért is mondtam el a történetemet, most 15 éve vagyok pap. Arra gondolok, hogy ez az Isten dicsőségére van. Vagy hát legalábbis az Isten ezért hívott meg. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatók, Csépányi Gábor atya tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Innen a budapesti stúdióból Márton Áronról szóló havi műsorunkat látják. Szeretettel köszöntöm az érdeklődő hallgatókat is, akik nem szokták rendszeresen hallgatni ezt a műsorunkat. Az idei esztendőben ünnepli a Gyulafehérvári Főegyházmegye, és hát természetesen az egész egyetemes egyház Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját. A püspök úr 1896. augusztus 28-án született Csíkszentdomokoson, egy ősi székelyfaluban, a Székelyföldön, Csík vármegyében. Az akkori történelmi Magyarország, illetve a monarchia legkeletibb vidékén, ott, ahol zord az időjárás télen, és nyáron sem sok, és nyáron sem szokott nagy meleg lenni. Kedves hallgatóim, úgy gondoltam, hogy a mai műsorban emlékezzünk meg Márton Áronról, nem csak az ő beszédeit, írásait megismerve, hanem egy kicsit az életéről, az életrajzáról is, hiszen ez a műsorfolyam már hosszú ideje, több esztendeje megy. A műsorfolyam kezdetén ismertettem Márton Áron életrajzát több formában is. Most ezt talán érdemes újra megtennünk, hiszen érdeklődő hallgatók, azok, akik rendszeresen hallgatják hazánkban, vagy hazánk határain túl ezt a havi műsorunkat, azok számára sem árt ez a fajta frissítés. Tehát, mint ahogy mondtam, Márton Áron Erdélyben a történelmi Magyarország legkeletibb vidékén, az úgynevezett Székelyföldön, Csík vármegyében született, azon a Csíkszentdomonkoson, ahol 1596-ban bátori bíboros menekülve a protestáns hadak elől áthaladt, és a faluban a falu egyik lakója, egy székely ember meggyilkolta a püspököt. Ez a különleges és rendkívül szomorú esemény azután azt eredményezte, hogy a pápa büntetéssel sújtotta Csíkszentdomokos falvát, és onnantól kezdve hosszú évszázadokon át nem volt papi hivatás a településről. Az első papi hivatás Márton Áron lesz, 1920-ban jelentkezik majd a Gyulafehérvári Főegyházmegyébe a hittudományi főiskolára, illetve a szemináriumba. Márton Áron egy székely nemesi, köznemesi családban született, és mint ilyen család a módosabbak közé tartoztak, jelentősebb földbirtokkal rendelkezettek a szülei, és így emellett egy szerető katolikus családban nőtt fel, ahol miután a testvérét, a bátyját elvesztette, így tulajdonképpen ő volt a családban a legidősebb gyermek. Gyermekkorában az iskolát a Csíkszentdomokoson, illetve aztán Csíksomjón végezte, hogy már a gimnáziumot Gyulafehérváron, a státusi főgimnáziumban fejezze be. Itt egy pillanatra egy kitérőt tennék, a római katolikus státus a Gyulafehérvári egyházmegye, vagy korábban nevén Erdélyi egyházmegyének egy különleges intézménye, amelynek a lényege abban állt, hogy a reformáció idején nem volt püspöke, amely Gyulafehérváron tartózkodott volna, és az egyházmegye katolikusként megmaradt részében a világi férfiak vették kézbe az egyházmegye anyagi dolgainak az intézését. És így aztán az évszázadok során, tehát a 16. 17. századtól kezdve, de elsősorban a 19. században, hát nem csak földterületeket és erdőket gondoztak, amely bevételből működött az egyházmegye, hanem iskolákat is létrehoztak, elsősorban gimnáziumokat, és hát az egyik ilyen gimnázium volt a Gyulafehérvári római katolikus gimnázium is, amelyben Márton Áron járt, majd itt érettségizett. És amikor 1916-ban letette az érettségit, és hazament a szüleihez Csíkszentdomokosra, néhány nap múlva megkapta a katonai behívót az első világháborúban. A behívó által végül is az olasz frontra került, és hadnagyi rangban szolgál, és hát vesz részt a háborúban, és a feljegyzések azt tárják elénk, hogy a katonatársai, akiknek hát parancsnoka volt, nagyon szerették emberséges magatartása, szerénysége, alázatossága miatt. És hát azt is kiemelik, hogy mindig védte a rábízott csapatát, és mindent megtett a rábízott katonatársaiért. A háborúban megsebesül, majd ennek következtében hazatér, lábadozik, majd vissza kell térnie a háborúba, összes, és így kerül az Isonzó völgyében levő frontra, ahol újabb sebesülés van, összesen háromszor sebesül meg a háború során. Amikor, és ezt is érdemes megjegyeznünk, elindult a behívóval, hogy jelentkezzen a kiegészítő parancsnokságon, akkor az édesanyja egy rózsafűzért nyomott a kezébe. Márton Áron erre az eseményre úgy emlékszik vissza az életében, minthogy az édesanyjának ez a szerető gesztusa a fia iránt, hogy a rózsafűzért a kezébe adta, ez volt az, ami aztán később őt megmentette a háború során a életveszélyes sebesülésektől, illetve hát attól, hogy a háborúban meghaljon. A háborúból hazatérve keresi a helyét az életben, és Brassóba kerül, Brassóba megy, ahol hát egyszerű munkás emberként vas esztergályos ságot tanulva dolgozik. Majd innen hazatér, és az édesapja mellett dolgozik egy esztendővel később a család, mai szóval úgy mondanánk, gazdaságában, és ez az az időszak, amikor már meg tudja fogalmazni azt, ami a szívében tulajdonképpen a gimnáziumi éveinek végétől kezdve már mozgott, és amelyen annyit gondolkozott, a papi hivatását úgy tapasztalja, úgy érzi, hogy az Istent papként kell szolgálnia, és a népét is, az erdélyi magyarságot, ezen belül is a székelyföldi magyarságot papként kell szolgálnia. Ezért jelentkezik már tulajdonképpen a nyár vége felé, tehát jelentősen megkésve a megyéspüspöknél, Gróf Majláth Károly Gusztáv megyéspüspök úrnál, aki örömmel fogadja, elbeszélget vele, és a beszélgetés után, hát mintegy közli vele, hogy ugyan késve érkezett, de felveszi őt a hittudományi főiskolára és a szemináriumba. Így kezdi meg a kispapi éveket, amely akkor 4 esztendő volt, hát mint ezt közismert, ma ez legalább 5 esztendő, de van, hogy ettől még hosszabb is lehet. A tanulmányokban kiváló, és részt vesz a teológiai tanulmányok és a filozófiai tanulmányok mellett az Egyház Irodalmi Iskola munkájában is, amely a hittudományi főiskola, illetve a szeminárium keretében működött, és emellett imádságos lélekkel készül a papi hivatására. A ránk maradt róla szóló feljegyzésekből idéznék egy rövid részletet, amelyet a elöljárói készítettek róla nem sokkal a tanulmányai befejezése és a papszentelés előtt. Idézett. Írta ezt a néhány gondolatot valamelyik közvetlen előjárója. Tehát világos fő, írja Márton Áronról az előjárója, világos fő, tartalmas lélek, gerinces jellem, a legszebb reményekre jogosít. Sokat várhat tőle az egyházmegye. Kedves hallgatók, talán ebben benne is van mindaz a személyiségnek a leírása, aki Márton Áron volt fiatal korától kezdve, és aki bátran mondhatjuk, hogy már személyiségében érett felnőttként kéri és kapja meg a felszentelésben az egyházi rend szentségét, és ezzel kötelezi el teljesen magát Jézus Krisztus szolgálata és Jézus Krisztus egyházának szolgálata mellett. Érdemes ezt is magunk elé tárni, és kicsit elgondolkodnunk azon, hogy tulajdonképpen mit is várunk mi, amikor egy pap szentelésről hallunk, vagy egy újonnan szentelt fiatal pappal találkozunk. Úgy gondolom, hogy a mai korunkban azok a fiatal kispapok, akik a pap szentelést kérik, nekik is, vagy nekik talán még határozottabban Márton Áron kispapként, újmisésként egyfajta példakép lehet, amelyet érdemes követni. Márton Áron papszentelés után megkapja a kápláni kinevezést, és Gyergyó vidékére kerül, pontosan Gyergyó Szent Miklósra, majd onnan Gyergyó Ditró a következő kápláni helye, hogy utána a megyés püspöke, Majlát Guszkáv Károly áthelyezze őt már plébánosként az Ojtozi szorosba. Hát ugye ez is egy nagy változás az életében, hiszen a Székelyföldön ott nőtt föl, mondhatjuk azt, hogy otthon volt annak a vidéknek a kultúrájában, szokásaiban, vallásosságában. És onnan elkerül 350 kilométerrel délnyugati irányba az Ojtozi szorosba, a déli Kárpátokba, ahol plébánosként hát egy a dél erdély magyarsággal találkozik, egy sokkal szorvány jellegű vidéken, és emellett még Nagyszebenben a nővérek által fenntartott kollégiumban is nevelői munkát, hittanári munkát végez. Majd nem kis meglepetésére viszonylag rövid plébánosi szolgálat után Kolozsvárra helyezi a megyéspüspök. Azt is meg kell említenünk, ha a Márton Álon életéről beszélünk, hogy már az Ojtozi szorosban lévő plébánosi szolgálata során is találkozunk a népnevelés iránt való érdeklődésével. De mind a népnevelés, mind a társadalom felemelése, társadalom nevelése, ez igazán a kolozsvári plébánosi és esperes plébánosi időszakában bontakozik ki, amikor is alapítója lesz majd György Lajos professzorral és más neves kolozsvári katolikus értelmiségiekkel az Erdélyi Iskola című újságnak, amelyet először iskola néven alapítanak meg. Ez a folyóirat nem más, mint egy katolikus pedagógiai, valláspedagógiai társadalom nevelői folyóirat volt, amelyet Márton Áron szerkesztett, és amelyben rendszeresen írásokkal jelentkezett. Ezekben az írásaiban tulajdonképpen felrajzolja azt a mai szóval így mondjanánk, hogy társadalmi programot, amelyet szükségesnek lát ahhoz, hogy az első világháború utáni erdélyi magyarság valamiképpen megtalálja a helyét új helyzetében. Ne felejtsük, hogy ugye már a trianoni békekötés után vagyunk, és elinduljon valami fajta olyan társadalmi fejlődés, amely egy egészséges jövőt biztosít a kisebbségbe került magyarság számára, vagy a nemzetiség számára. Márton Áron

1938 fordulója 39-re, amikor is meghal gróf Majláth Gusztáv Károly, és Forbruckner Adolf korábbi temesvári egyházmegyés papot nevezi ki a Szentatya a gyulafehérvári egyházmegye élére. Forbruckner Adolf segédpüspöke volt már a megelező két-három esztendő során Majláth Gusztáv Károly megyéspüspöknek, de vállatlanul 1939. augusztusában meghal ő is. Itt kell elmondani azt, hogy az 1930-as években a külföldi országok közül több is, nem csak Bukarestben tartott fent nagykövetséget és konzulátust, hanem általában konzulátusokat vagy főkonzulátusokat tartottak fent Kolozsváron is. Így volt a lengyelekkel is, hiszen Lengyelország egy konzulátust tartott fent Kolozsváron is, és Márton Áron lelkes és hiteles lelkipásztori munkájára felfigyelt a lengyel konzul is, akivel rendkívül szoros kapcsolatba került. És ez a szoros barátságuk megmaradt egészen a háború végéig, amikor a háborút követően Lengyelország bezárta a konzulátusát. És ugyanilyen mély és baráti kapcsolatba került a bukaresti nunciussal is, pápai követtel, aki amikor meghal Forbruckner Adolf megyéspüspök, akkor azt követően sokat tesz azért, hogy végül is a Szentatya 1938 karácsonyán, pontosan december 24-én kinevezi Márton Áront gyulafehérvári megyéspüspöknek. A szentelése 1939. február elején volt Kolozsváron, és amelyről ő is úgy emlékezik meg, mint egy számára is, és hát a jelenlévők számára is egy felejthetetlenül mély és szép ünnep volt az életükben. Püspöki jelmondatának Túri Szent Mártontól választott egy gondolatot, egy mondatot, non recuso laborem, ami azt jelenti magyarra fordítva, hogy nem restelem a munkát, vagy nem futamodom el a munkától. Kétféleképpen lehet fordítani a labor szót, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem, úgy is mondhatnánk, hogy nem futamodom el a vértanúság elől. Első Birma útja 1939 tavaszán kezdődik, és így és nyarán folytatódik a Székelyföldön, és így érkezik el augusztus vége felé a Gyergyó-Kiemfalvára, ahol nagy örömmel fogadják, és ahol a nagyapám az, aki köszönti őt, mint jegyző, illetve hát egy székely kaput csináltat a püspök fogadására, és édesapám ekkor kapta meg a bérmálás szentségét. Ez csak egy személyes adalék Márton Áron személyéhez. Ezt követően a háború során számos beszédben tiltakozik maga a háború ellen, a 1940

0: 1944-ben a zsidók deportálása ellen és más emberek deportálása ellen, hogy aztán 1948 júliusában az azt megelőző hosszas megfigyelés után a román kommunista hatóságok letartóztassák, majd Bukarestbe szállítsák, ott államellenes összeesküvés vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítéljék. A háború utáni időben is, ahogy azt megelőzően is, aktív a közéletben. Márton Áron számára a közélet nem a pártpolitikát jelentette, hanem a közösség javát, a közösség életét valóban. Tehát azokat a dolgokat, amelyeket egy főpásztornak meg kell tennie, mai szóval azt mondanánk, hogy politikai vonatkozásban is a reábizottakért. Ez a kiállása és ez az egyenes véleménye olvasható azokban a beszédekben, illetve írásaiban, amelyek ebben a nagyon zűrös időszakban jelentek meg. Végül is 6 év börtönben eltöltött idő után szabadul, és hazaérkezik Gyulafehérvárra. Azt is el kell mondani, hogy ebben az időszakban ugyanúgy, mint ahogy az összes úgynevezett szocialista országban, itt is Romániában is megpróbálták a békepapságot létrehozni, és ez így volt a Gyulafehérvári Egyházmegyében is, ahol a hazaérkező Márton Áron ezt rendkívül rövid idő alatt nagyon-nagyon emberségesen, Krisztusban testvéri módon felszámolta. Ezt követően rövid ideig mozoghat, mert 1956-os magyarországi események után 1957 elején házi őrizetet rendelnek el számára, nem hagyhatja el a püspöki székházat, csak a mellette levő székesegyházba mehet át, és innentől kezdve egészen 1968-ig házi őrizetben van, és ebből a házi őrizetből irányította a óriási kiterjedésű egyházmegyéjét rendkívül jó és valódi lelkipásztor módjára. Ő az, aki a II. Vatikáni zsinatot bevezeti az erdélyi katolikusok életébe, a liturgikus reformot, a hitoktatási reformot, amely hitoktatás rendkívül fontosnak tartott, és hát mindazokat a reformokat, amelyeket a zsinat hozott. Ebben, és azt kell mondani, hogy a térség püspökei között is úttörő módon elől járt, sok esetben még egy-egy gondolatával, lelkipásztori lépésével még a zsinat előtt is, ugyanúgy, ahogy igaz ez a szociális érzékenységére és szociális elkötelezettségére is. Kedves hallgatók, Márton Áron az igazából 1968 után már szabadon mozoghatott, és az akkor már idős főpásztor a maga főpásztori bölcsességével igyekezett az 1970-es évek első felében az egyházmegyéjét folyamatosan látogatni, és hát a nehéz életkörülmények között a kettős kisebbség, ahogy ő ezt megfogalmazta, ugye az erdélyi magyarság számára, tehát a nemzeti kisebbségi helyzet és a vallási kisebbségi helyzet, mint egy utat mutatva igyekezett vezetni a reábizottakat, amely lelkipásztori munkásságát a térségben Wyszyński lengyel primás, bíboros primássihoz lehet hasonlítani. Ők kortársak, nem sok esztendővel fiatalabb a lengyel bíboros primás, és mind a közéleti tevékenység, mind a főpásztori tevékenységük, a nép nevelői, társadalomszervező tevékenységük rendkívül szoros hasonlatosságokat mutat, annak ellenére, hogy tudomásunk szerint soha nem találkoztak. A Márton Áron 42 évesen lett püspök, és 42 évig szolgálta a Gyulafehérvári főegyházmegyét, ma a Gyulafehérvári főegyházmegyét, és az ott élő katolikusokat, de meg kell említeni vele kapcsolatban ökumenikus gondolkodását is, melynek során a lehetőségek között igyekezett jó kapcsolatot fenntartani a román ortodox egyházzal. A román görög katolikus egyházat, mint a római egyház részét különösen is védelmezte, hiszen ez ebben az időszakban illegalitásban volt, és külön meg kell említeni a rendkívül jó kapcsolatát a magyar református és evangélikus püspökökkel, értelmiségiekkel. És akkor, kedves hallgatóim, műsorunk végéhez közeledve ebben a kis megemlékezésben álljon itt néhány mondat, néhány gondolat abból a leveléből, amelyet 1980. május 15-én írt a paptestvéreinek és a hívei számára, mint egy a búcsúzó főpásztornak a gondolata. Tisztelendő testvéreim, szeretett jó híveim! Isten kegyelméből 42. éve már, boldog emlékű Forbuchner Adolf püspök halála után, 1938. szeptemberében, mint apostoli kormányzó, majd ugyanaz a nép karácsonyán, mint megyéspüspök, akkori szentséges atyánk, 11. püspápa rendelkezéséből egyházmegyén kormányzását átvettem. Isten akaratát látva a kinevezésben, gyengesége tudatában, de az ő segítségében bízva, fiatalos készséggel és odaadással vállaltam a feladatot. Non recuso laborem. Uram, ha néped számára még szükséges vagyok, nem utasítom el, vállalom a munkát. Ebben a levélben később továbbiakban ezt írja. Bizalommal kérem a szülőket és papjaimat, úgy vészsék be értelmükbe és szívükbe a hit igazságait, hogy a megtartó családi és otthoni környezetből kiszakadva se veszítsék el. A hitre építsék egyéni és családi életüket. Ezzel adják nekik a legdrágább örökséget. Az emberrel való sorozatos visszaélések indították a világot, hogy főként a II. Világháború után figyeljen az emberi jogokra és méltóságra. Az egyházi tanítóhivatalnak is, és az utóbbi évtizedekben egyik fontos tanítása az emberi méltóság. Krisztus a felebaráti szeretet parancsát odatette az Isten szeretet mellé a főparancsolatba. A hívő embernek Isten gyermekét és saját testvérét kell meglátnia embertársaiban akkor is, ha másképp gondolkozik, mint ő, más nyelvet beszél, és talán mások a vágyai és a célkitűzései. És akkor a levél következő részében ezt olvashatjuk. A testvériséget elsősorban magunk között az egyház közösségében kell megvalósítani. Hitünk parancsa, hogy a templomon kívül az életben is testvérek maradjunk, egymás sorsa iránt érdeklődjünk, és egymás terhét kölcsönös megértésben hordozzuk. Mondottam első püspöki körlevelemben, és most is erre kérlek titeket. Legyen minden egyházközség igazi testvéri közösség, az egyház akkor fogja vonzani a kívülállókat, és akkor valósul meg a keresztény egyházak és közösségek közös ruhaja és törekvése, az összes keresztények egysége, ha rólunk is elmondhatják, mint az első századok keresztényeiről, nézd, ezek mennyire szeretik egymást. Amikor megválok az egyházmegye kormányzásától, búcsúzásom pillanatában tisztelendő testvéreimnek szívből köszönöm, hogy hivatali megbízásom idei alatt testvéri türelemmel elviseltek, és gyarló utasításaimat legjobb belátásuk szerint elfogadták és követték. Külön köszönöm volt munkatársaimnak az engedelmességet és az irántom tanúsított megértő jóságot. Köszönöm mindezek munkáját, akik egyházközségeikben vagy egykori intézményeikben az egyház szolgálatában dolgoztak vagy dolgoznak. Híveimnek hitükhöz és egyházukhoz való ragaszkodását, templomaikról és papjaikról való gondoskodását. Minden jó akaratú embernek, minden személyem iránti figyelmét és jó akaratát, melyet főpásztori munkámat elősegítette. Mindnyájuk életére és további munkájukra őszinte fohásszal kérem Isten áldását és segítségét. Mindazoktól, akiket hivatali megbízásom ideje alatt esetleg megbántottam, bocsánatot kérek. Főpásztori hivatalomból távozva megáldalak titeket, megáldom életeteket, családotokat, otthonotokat, munkáitokat, gondjaitokat és minden jó szándékotokat. A gyermekeket és az öregeket, a betegeket, a szenvedőket és a gyászolókat, és kérem az Úr Jézus Krisztust, hogy ígérete szerint maradjon mindig velünk, és segítsen, hogy példája szerint minden körülmények között megvalósítsuk a mi életünkben is Isten akaratát. Magamat imáitokba ajánlva, mint első körlevelemben tettem, most is az apostol szavával köszöntelek titeket. Ahogyan azt minden szentmisében halljátok, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Amen. Gyulafehérvár 1980. május 15-én, Urunk mennybe menetele ünnepén, Márton Áron püspök. Kedves hallgatóim, eddig tartott mai Márton Áronról szóló műsorunk. Ebben a hónapban gondoljunk talán különösen is, és forduljunk imáinkkal Márton Áron püspökhöz, Isten szolgájához, akinek boldogávatása folyamatban van. Kérjük a mennyei atyát, hogy kegyelme által mi hamarabb a boldogok között köszönthessük hivatalos formában is, és imádkozzatok erre a fontos szándékra. Egyben forduljunk Márton Áronhoz kéréseinkkel, hogy segítse nemzetünk megbékélését, egységét, Krisztus követését és Istenre figyelését. És ez legyen a fő szempontja népünknek. Azaz segítse a mennyei hazában imáival ezt a népet, amelynek egykor földi főpásztora és vezetője volt. És imádkozzatok önmagatokért, gyermekeitekért, családjaitokért, az idősekért és a betegekért, a megszületett kisbabákért, gyermekekért, a világ békéiért, különösen is Ukrajna békéért. Elköszön a szerkesztő, műsorvezető, megköszönve a kedves hallgatók figyelmét. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Jó estét kívánok!
1: A Közösség szolgálatában című műsorunkban Márton Áron püspök életét és korát mutattuk be.
2: korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Augusztus 20. A papnak szeretnie kell saját papságát, és nem megváltoztatnia Istenét. Mint papok, Krisztus a mester szolgálatában álltok. Szolgálatotok nagyon fontos része, hogy hirdessétek és tanítsátok a keresztény üzenetet. Szent Pál így jellemzi saját magatartását e szolgálatban. Elutasítjuk a gyalázatos alattomosságot. Nem alkalmazunk cselt, és nem hamisítjuk meg az Isten szavát, hanem az Isten jelenlétében nyíltan hirdetjük az igazságot, s rábízzuk magunkat az emberek lelki ismeretére. Nem szabad játszadoznunk Isten igéjével. Arra kell türekednünk, hogy az evangélium hirdetését a világ állandóan változó körülményeihez igazítsuk, de bátran és minden áron ellene kell állunk a kísértésnek, hogy megváltoztassuk tartalmát, vagy újraértelmezzük azért, hogy megfeleljen a jelenkor szellemének. Az üzenet, amelyet prédikálunk, nem ennek a világnak a bölcsessége, hanem az élet igéi, amelyek akár ostobaságnak is tűnhetnek a lelki életet nem élő ember számára. Tehát nem szabad meglepődnünk, ha megtérésről és az életről szóló mondandókat nem fogadják mindig szívesen. Tegyetek meg mindent erőtök szerint, hogy az igét minél hatékonyabban mutassátok meg. Higgyetek magának a szónak az erejében, és soha se csüggedjetek. Mennyire vigyáznunk kell, hogy prédikálnunk. A prédikáció imádságunk folytatása kell, hogy legyen. Hogy életeteket Isten népének szolgálatában töltsétek el az ige és a szentségek által, ez a ti nagy feladatotok, dicsőségetek és kincsetek. Szeretnünk kell hivatásunkat és küldetésünket, de az is szükséges, hogy látszon rajtunk-e hivatás szeretet. Hadd lássák híveink, hogy az imádság férfiúi vagytok. Hadd lássák, hogy a szent misztériumokhoz szeretettel és tisztelettel nyúltok. Hadd lássák, hogy a béke, igazság és igazságosság iránti elkötelezettségtek őszinte, feltétlen és bátor.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió gyál, FM 98,9.